Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

világig tartanak a stílus gyakorlatok. Van itt úgyis éppen elég pár király. A lelkemnek harcolom ki a home office-t egy napon, mert nem lehet rend otthon, ha csak hálni járnak.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

árat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
3: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség. E-buszok érkezhetnek a fővárosba. Górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illetve lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
4: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, a leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
6: Július 19-én 17:30 nyílik Szentendrén a Csáj Galeriben Perlaki Gergő Tanulmányok című kiállítása. A különc életművész kiállításán művei mellett egy ikonikus performance is megelevenedik majd. Tanulmányok, tanulmányrajzok kiállítása Da Vinci, Rembrandt és Rubens esetében megszokott, indokolt és szeretett gyakorlat volt. A Perlaki kiállítás anyaga ellenben csak címében tartalmaz tanulmányokat. Provokatív, mint Perlaki maga, ám de figyelmünket, e provokáció rögvest a kiállítás lényegére, azaz a koherens és befejezett művekre tereli. Festményeket látunk, amelyek társosan voltak tanulmányok. de mi a helyzet a művész saját tanulmányaival. Minden esetre látunk még egy fülkét is, e fülke lenne az 1959-es nagy múzeumi szabad rablás mementója. Mit szabad és mit nem? Bűne a lopás, ha szabad. 1959-ben esett meg az ikonikus eset, méghozzá műcsarnokban 3000 francia könyvet állítottak ki. A két hetes nyitvatartást követően alig pár kötet maradt a helyén, azaz a múzeum területén. Megismétlődik a legendás lopás, lábakél fülke bélnek. Berlaki lenne az áldozat, vagy éppen az elkövető felbújtód netán. Bűnbe esik-e a kedves látogató? Válaszokért, műtárgyakért, fülkéért és szögizmusért irány a Csáj Szentendrén.
0: Esemény.
6: Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben, vasárnap esténként vannak a kertmozis előadások a Pirogránit udvaron. Az idei programkínálatot úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációig terjed a kínálat, így olyan alkotásokat vetítenek, mint a Szerelem hullámhosszán, a Vasember, az Eredet vagy a Bohém Rapszódia. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamár Fül Fesztiválhoz igazodva. Korábban már 8 órakor elkezdik.
0: Kiállítás.
6: A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából életre hívott utazó kiállítás Balatonfüredre érkezik július 23-án, és másfél hónapon át lesz látható. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installációin. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon életre kelnek a régi időket idéző fotók és metszetek, érintő képernyőkön bejárhatók a Magyar Tudományos Akadémia székházának legrejtettebb zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Szintén érintő képernyőkön keresztül nézhetnek körül a Magyar Nemzeti Múzeum és az MTA Varázshatalom című kiállításán, valamint a székházban hónapról hónapra megújuló, a tudományos osztályokat bemutató kiállításokon. Az érdeklődők ezen kívül VR szemüvegen keresztül tekinthetnek be a Kunkolytege Miklós Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé a látogatók. A vándorkiállítást az MTA 200. évfordulója alkalmából a TUBA, Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A Tudománybarát Település Mozgalom célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösségek között, idézi a közlemény Freund Tamást, az MTA volt elnökét, aki 2025-ben így határozta meg a mozgalom fő célkitűzését. A fő cél, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösség fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kis közösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. A Balatonfüredi kiállítás kísérő rendezvényeként a Lipták Gábor Városi Könyvtárban nyílik tárlat, az MTA Biológiai Tudományok Osztálya és a Naturárt Magyar Természetfotósok Szövetsége közös Natura Mirabilis című fotópályázatának díjnyertes alkotásaiból.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek tanástalan szülőknek nyári szünetre. Szalajka völgyi túra. Ha valami tipikusan tökéletes családi kiránduló célpont, akkor az a Szalajka völgy. Sokan járják meg babakocsival is, simán lehet tolni a terepen, de hordozóban is sok szülő bevállalja a túrát. A völgy legfőbb vonzerejét a csodás erdei környezet, a Szalajka patak, a sziklaforrás, a fátyol vízesés, a szilvásváradi erdei kisvasút és a pisztráng telep jelenti. Jó ötlet megállni egy pisztrángosnál útközben, ha kíváncsi vagy, hol készítik igazán finoman a pisztrángot az országban. A fátyolvízeséstől nem messze található a Gloriet tisztás, ahol pihenőhelyeket alakítottak ki. Tőle nagyjából 60 méterre fekszik a szépséges felső tó, melynek bal oldalán alakult ki a 45 méter mély istálóskői barlang. A Cuha szurdoka.
1: A Cuhavölgy szurdoka méltán foglal el kitüntetett helyet a magyar természetjárásban. Látványos sziklák között bukdácsoló patak, gyönyörű erdő, az ország egyik legszebb vasútvonala található itt, és ma már vasaltutakkal is találkozhatunk a völgyben. A Vinyétől Porvacsesznekig terjedő, mintegy 4 km hosszú szakaszon többször keresztezi az utunkat a kisebb zuhogókkal sziklák között csordogáló vízfolyás, amin olykor simán átsétálhatunk, máskor pedig köveken ügyeskedhetjük át magunkat. Az út mentén táblák mutatják az irányt a főbb nevezetességekhez, a milleniumi emlékműhöz, forrásokhoz, rétekhez és a betyárok egykori búvóhelyéül szolgáló barlangokhoz, a tanösvényhez, a műemléki viadukthoz és az alagutakhoz. A kiépített és jól karbantartott széles bakonyi ösvényen száraz időben akár biciklivel is közlekedhetünk, de még babakocsit is tolhatunk magunk előtt. Mivel ezen a szakaszon minimális a szintemelkedés, idősebbek számára sem megerőltető a túra. Óbányai völgy. Az Óbánya és Kisújbánya között húzódó, közel 3 kilométeres Óbányai völgy nagy eséllyel pályázhat a Mecsek legvadregényesebb szurdoka címre. A völgy valóban rászolgált a népszerűségre, hiszen pazar erdőképe és patakjának sziklafodros medre országos szinten is kiemelkedő, ritka látvány. A vízfolyásnak számos sziklalépcsőn kell átverekednie magát, ezért zúgók és vízesések vadítják a bükkerdő árnyékába burkolózó mély árkot. Óbánya szélső házait elhagyva, nyugat felé haladva, pár perces sétával érkezünk meg a pisztrángos tavakhoz, amelyek után a völgy összeszűkül, oldalai sziklássá és meredekké válnak. A völgy egyik különleges természeti látványossága a ferde vízesés, ahol a patakvíze a lépcsőzetesen és ferdén álló mészkő rétegeken csopog lefelé. A másik a szomszédságában található csepegő szikla. A körülbelül 30 méter széles forrás mészkő lerakódást vízfolyások táplálják felülről, ezért csöpög belőle a víz folyamatosan, melyből cseppkőszerű formák is kialakulnak. A bükkerdő árnyékába burkolózó völgyet Óbányáról és Kisújbányáról is megközelíthetjük. Csupán a Dél-Dunántúli kék túra K jelzését kell követni.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről beszélgetek vendégeimmel. Hát ma azt gondolom, hogy egy olyan téma lesz, ami kifejezetten és szó szerint a láthatóságot segíti elő, ugyanis a világításról lesz szó, és ennek a szerepéről, fények szerepéről. Akit vendégül hívtam, Nyeste Laura, belsőépítész és textiltervező. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, nagyon köszi, hogy el tudtál jönni. Beszéljünk először tényleg a fényeknek a szerepéről, aztán lehet, hogy a textileket is picit érintjük. Hogyan lehet jól megfogni alapvetően a mesterséges fényeknek a szerepét a belső építészetben, a lakásokban, és aztán térjünk ki persze a természetes fényekre is.
2: Alapvetően elkerülhetetlen dolog, hogy mesterséges fényeket is alkalmazzunk a belső terekben. Nyilván a mesterséges fényeknek kevésbé van pozitív hatása, mint a mesterséges fényeknek, de nagyon jól tudunk ugyanúgy teret láttatni a mesterséges fényekkel, illetve befolyásolni a teret, tehát magát a térérzetet akár tágítani, vagy növelni vele, illetve kiemelni különböző részleteit, hangulatot képezni vele, ami szintén nagyon nagy befolyással van a saját közérzetünkre is.
1: Milyen módon lehet, menjünk akkor így kvázi sorba tágítani, vagy akár szűkebb érzetet kelteni, ez milyen típusú világítás vagy fényerővel érhető el?
2: Igazából itt már beszélhetünk szórtabb fényről, illetve direkt fényekről. A direkt fények közvetlenül érkeznek a térbe, míg a szórt fények kicsit indirekt módon kerülnek be.
1: Várjál, magyarán rávilágítunk valamire, az egy direkt fény.
2: Így van, egészen pontosan erről van szó. Ezekkel egyébként az indirekt fényekkel az esztétikumot növelhetjük egy térben, dekorálhatunk vele ugyanúgy, tehát arra is nagy hatással van. De magára egyébként a láthatóságra nyilván az erősebb fények vannak nagy hatással, tehát akár egy inkább a funkcionális fényeknek nevezzük egyébként ezeket, amik beszéltünk például egy mennyezeti lámpáról, akár egy étkezőasztalt megvilágító függesztett lámpáról, vagy egy konyhában lévő LED-világításról, ezek mind-mind nagy funkcionális szereppel bírnak a belső térben és a láthatósággal.
1: Hát nyilván a magának a lámpának, vagy világítótestnek a kinézete, dizájnja, alakja, azt gondolom, hogy egy kulcskérdés, hogyha az ember belső építészeti tereg megtervez egy helységet, de azért alapvetően akkor, ami ebből kijön, tehát az amit és ahogyan megvilágít, annak a tervezése az egy külön átgondolást igénylő feladat, ha jól ért.
2: Kétféle szemszögből közelíthetjük meg ezt a dolgot, az esztétika szemszögéből és a funkcionális szemszögből. A funkcionális szemszögből a legfontosabb maga a láthatóság, tehát az, hogy minél inkább megfeleljen az adott funkcióra. Itt akár beszélhetünk tényleg a terek megvilágításáról, akár tanuláshoz, konyhában előkészítési
1: tehát,
2: fázisokhoz.
1: Amikor látni kell,
2: igen. Ugye ezek az indirekt fények pedig inkább az esztétikára hajaznak, illetve azt erősítik, akár egy bútornak a szépségét hangsúlyozzák, vagy akár egy rejtett világítás növelheti a prémium érzetét egy térnek. Rengeteg féle ilyen design világítást használunk már egyébként a belső terekben, pont ezért, mert apró eszköz, de mégis nagyon-nagyon látványos tud lenni.
1: És az jutott csak eszembe, abszolút nem ide tartozik, hogy vannak ilyen részben sportautók, részben meg ilyen fánki autók, amik úgy lefele maguk alá világítanak, vagy a ajtót,
2: hát igen, nem csak ott jelenik meg.
1: Tehát ez tényleg inkább a prémium érzet sem, mint hogy bármi értelme legyen.
2: Így van.
1: Ezt értem, és mondtad is, hogy minél nagyobb a fény vagy a világítás, annál funkcionálisabb, ezt így érteni vélem, de ugye előttem van, hogy van, amikor azért túl világos van valahol, tehát az már nem a láthatóságot segíti, hanem inkább zavaró, nem?
2: Így van. Így most kicsit belekaptunk egy fontos témába.
1: Nem baj, sodródjunk.
2: Itt szerintem kitérhetünk arra a dologra is, hogy akár a színhőmérsékletekre, hogy milyen színhőmérséklet, ahogy te is mondtad, zavaró tud lenni, hogyha egy nagyon hideg, erősebb fény ér minket, az már hosszú távon pláne nagyon zavaró tud lenni. Ezért, hogyha csak a lakóterekről beszélünk, érdemes nagyon rétegelt világítást használni, tehát minél több világítást, illetve ott azért érdemesebb a meleg fényeket használni. Hideg fényt nem igazán szoktunk, mert nincsen annyira jó hatása a hosszú távon az emberre, meg a bioritmusra, úgyhogy nem, lakótérben nem igazán szoktuk javasolni, de például mondjuk egy irodai környezetben ott már inkább a figyelem a kap fókuszt, a koncentráció, és egy meleg fény azt nem segíti elő, így mondjuk ott inkább egy semlegesebb fehér színű fényt használunk, illetve kitérhetünk a kék fényekre is.
1: Hát menjünk sorjába, én azt gondoltam, mindjárt visszatérünk a kék fényekre, de hogy ez a fehér, szigorú, fókuszált fény, igen, ez nekem a kórház meg a hivatal.
2: Az már a kék fényt
1: nevezzük. Az a kék fény? Na akkor tessék, akkor mi a kék fény? Mégiscsak neked lett igazad.
2: Az már a kék fény, azt kifejezetten nem használjuk egyébként olyan területen, ahol hosszú távon dolgozik az ember. Azt már egy olyan részen használjuk, mondjuk például orvosi rendelőkben, laboratóriumokban, ahol ennek funkciója van a tiszta láthatóság, és nem befolyásolja maga a színhőmérsékletet, ott inkább ilyen helyeken használjuk.
1: A tisztaság az nyilván egy ilyen összérzet, akkor gondolom, tehát az...
2: Igen, van egy ilyen utóérzete.
1: Mert úgy, régen a angol flottánál, mondjuk a haditengerészetnek a kórház fal, ezt tudom, hogy vörösre volt festve, azt hiszem, hogy ne térjen el nagyon a vértől a láthatóság, az mondjuk egy, ma már nem lenne talán.
2: Jó,
1: egy
2: megszokhatóbb legyen az emberi szemnek.
1: Igen, ne lehessen különbséget tenni, hogy melyik a fal és melyik az embernek egy egykori része. Nem tudom, színhőmérsékletet mondtál talán, de hogy annak is valami nagyon széles skálája, tehát ha az ember izzót választ, vesz, akkor tulajdonképpen ott egész, vagy még a napelemnél is így van egyébként, hogy megmondják azt, hogy mennyire meleg az a szín, meg mennyire hideg. Ezzel hogyan lehet játszani, vagy hogy érdemes erről gondolkodni?
2: Hát ezeket meg tudjuk határozni. Igazából, ugye, amint beszéltünk, három nagy kategóriára osztanám ezeket a színhőmérséklet, hogyha meleg-sárga hőmérsékletről beszélünk, akkor körülbelül 2200-tól 2700 Kelvinig tulajdonítjuk sárga fényűnek, hogyha egy semlegesebb fehér, akkor 3000-től 4000 Kelvinig, amikor pedig már hideg kék színről beszélünk, akkor 5000-től 6500 Kelvinig, de tényleg az már nagyon...
1: Az már bántó.
2: Az már bántó tud lenni, igen.
1: És akkor azt mondod, hogy a lakótérben, az intimebb, belsőségesebb helyzetekben ott a meleg fényt javasoljátok.
2: Igen, jobban. Hát ott a pihenés az elsődleges szempont a lakóterekben, és a meleg fénynek van egy olyan tulajdonsága, ami kifejezetten relaxáló hatással van az emberre. Van egy bizonyos cirkadián ritmusunk.
1: Ezt akartam kérdezni, nem, egyébként nem akartam, de most viszont már nagyon kíváncsi vagyok.
2: Ami egyébként nagyon érdekes szerintem, az embereknek a bioritmusa úgy van beállítva természetes fényekre, ami szerint maga a napfelkeltének és a naplementének a sárga meleg fényei olyan hatással vannak a bioritmusra, hogy a reggeli fényekben elkezd a szervezet kortizolt termelni, és az esti fényekkel pedig már melatonint, tehát készül a lefekvésre a szervezet. Tehát ez nagyon érdekes szerintem, és maga a mesterséges fények ugyanolyan szín hőmérséklet palettán mozognak, mint a természetes fény. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy a természetes fényben, amilyen színpaletta megtalálható ugye évszaktól, napszakoktól függően, az ugyanúgy visszakövethető a mesterséges színhőmérsékletekben is.
1: Tehát úgy lehet manipulálni, mint az állatkertben az éjszakai állatoknak a ébrenlétét fokozni, meg ilyesmi.
2: Igen, sok dolog összefügg.
1: Úgynevezett biológia. Azt mondtad, és erre még vissza szeretnék kérdezni, hogy jobb, ha nem egy fényforrás biztosítja a fényt, hanem többnek az összeadódása. Tulajdonképpen ezt jól értettem?
2: Igen, viszont itt ugye talán a rétegeltségbe azért beleszól az esztétikum is, az, hogy egy teret mennyire találunk kellemesnek. Leginkább ez van nagy hatással rá, illetve talán ez is a környezetünkre hat még, hogy azért meglegyen ez a, ha kell mesterséges úton, de meglegyen ugyanez az érzete a közérzetünknek, hogy ezt a biológiai ritmust le tudjuk követni, amiről az előbb beszéltem, ezt a cirkadián ritmust.
1: Már csak azon gondolkozom, hogy ugye a nap az egy izzó tulajdonképpen, igen. Tehát nem több helyről jön a fény azért az alapértelmezésben, de tökre lehetom azt képzelni, hogy kellemesebb érzetem van, hogyha több kisebb fényforrás adódik össze, és igen. Nem egy reflektor tulajdonképpen. Mi a helyzet a sötétséggel, a félhomállyal, talán sejtelmességgel, tehát ezt hogyan kalkulálja egy belső építész? Aztán megmondom, miért kérdezem, de kíváncsi vagyok, hogy így mit mondsz.
2: Félhomály témában arról beszélhetünk, hogyha ez is lehet egyébként természetes, illetve mesterséges fényből származó, de egyfajta szűrt fényt nevezünk félhomálynak. Természetes módon érkező fényt tudjuk úgy szűrni, hogy akár drapériákkal, redőnnyel, akár színezett üveggel is tudjuk szűrni ezt a fényt, vagy hogyha mesterséges úton, akkor valamilyen diffúz lámpabúrával tudjuk csökkenteni ezt a fénymennyiséget, de alapvetően a félhomály az egy nagyon meditatív hatással van az emberre, tehát ezért inkább ezeket otthoni környezetbe használjuk, vagy pedig bármilyen spa, vagy...
1: Kocsma.
2: Vagy... Hát igen.
1: Nem tudom elképzelni, hogy kereszt kérdés, mert én például, ha nem látok jól egy helyiségbe, az engem nagyon fel tud bosszantani, tehát, hogy lehet itt már a funkcionalitás érkezik be, de hogy lehet, hogy meditatív, meg megnyugtató, de az, hogy nem vagyok kontrollban, tehát a szemeim nem tudnak segíteni, az nagyon negatív érzéseket is fel tud hozni, és nem tudom, ezzel egyedül vagyok-e.
2: Szerintem ez változó. Nyilván attól függ, hogy milyen funkcióra használja az ember a fényt.
1: Tehát jegyzetelni
2: hogyha te például dolgozol, és a közben zavar, hogyha nem kapsz elég fényt, az természetes, tehát ez egy abszolút normális érzet. De ez mindig a funkciótól függ, igen. Hogyha valaki relaxálni szeretne, akkor azt nyilván azért melegebb fények között teszi meg.
1: És mi a helyzet a ilyen esetekben a küszöbbel, a bútor éllel, a láb, ágylábbal, mire kell figyelni az ember ilyen kellemes félhomályt, bocsánat.
2: Igen, most erről az jutott eszembe így hirtelen, hogy ismerni kell hozzá a teret, és meg kell tanulni tájékozódni félhomályban.
1: Tehát először világosban megtanuljuk, és
2: igen. Igen. Nem, egyébként. Hát nyilván ez attól is függ, szerintem, hogy talán itt újra szóba jön az, hogy rétegelt világítás jó. Akár mondjuk ebben az esetben nálad lehet több fényforrást is használni egyszerre, és azzal érni el a nagyobb fénymennyiséget, nem feltétlenül a hidegebb fénnyel.
1: És nézzek körül.
2: És igen.
1: Ugye szoktak ilyen pont, ha már ilyen küszöbb meg lépcső, azért ott sokféle egyéb fény visszaverő, vagy egyéb megoldás van, hogy azért felhívják a figyelmet, vagy eszembe jut az is, ami a színházban, moziban van, hogy mondjuk tényleg tudnak barlang sötétet csinálni, hogyha az kell egy jelenethez, de azért az exit kijáratok azért valahogy csak
2: igen, vezetik a szemet. Abszolút egyébként, igen, ez azért tervezés során ez is közrejátszik. Leginkább egyébként lépcsőkön szoktuk használni, akár ugye emiatt, hogyha éjszaka
1: kibotorkál
2: az ember, akkor könnyebben találja. Ezek is egyébként ugye már érzékelővel működnek legtöbbször.
1: Hogy nem világít folyamatosan,
2: nem
1: csak
2: világít,
1: de jó. Meg ugye fényjel, ez csak most jött eszembe, hogy irányítani szoktak olyan értelemben, hogy ugye a stewardess megmutatja, hogy mi fog végigvilágítva elvezetni minket a kijáratig, meg hát az IKEA, ugye? Tehát az is tulajdonképpen egy fényhasználat.
2: Itt már egyébként az irányított fényekről beszélünk most jelenleg, igen, aminek valamilyen olyan funkciója van, hogy vezetni akarják a figyelmet, vagy akár mondjuk egy kiállításról is beszélhetünk jelen esetben, hogy reflektorokkal kifejezetten egy bizonyos képet, vagy bármit, szobrot emelnek ki, tehát ezek mind-mind az irányított fények.
1: És ez viszont egy nagyon nagy segítség tud lenni az embernek,
2: igen,
1: mert könnyebb befogadni, meg észrevenni azt, amire figyelni kell. Ugye ezt szokták a elrejtésre is használni, nem? Tehát ha valami nem sikerül olyan nagyon jól.
2: Hát igen, az nyilván kevésbé kell kihangsúlyozni. Szerintem a fény egyébként egy nagyon klassz eszköz arra, hogy a térnek bizonyos részeit hangsúlyozzuk, jobban elrejtsük akár, igen. Tehát azért sok mindent tudunk befolyásolni vele.
1: Ez a Krízisek és pofonok. Nyester Laura belsőépítéssel, textiltervezővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonok. Atnyeste Laura, belsőépítész, textil tervező a vendégem. Sokat beszélgettünk az irányított, meg a vagy direkt és szórt fényekről. Kevesebbet beszéltünk eddig a természetes fényről, tehát ami bejön kintről. Ezzel hogyan érdemes gazdálkodni, meg hogyan érdemes gondolkodni róla?
2: Alapvetően ugye a természetes fényt azt úgy határozzuk meg, hogy a napból sugárzó közvetlen vagy közvetett fényeket nevezzük természetes fénynek, hogyha ezen belül is a belső terekben gondolkozunk, azt nyilvánvalóan minél nagyobb üvegfelületekkel vagy ablakokkal tudjuk megteremteni a belső tér kapcsolatát a külső térrel. Tehát ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a természetes, minél több természetes fényt tudjunk a lakóterünkbe vagy bármilyen épületbe bejuttatni. Mindemellett talán azt is fontos megemlíteni, hogy minél kevesebb mesterséges fényt használunk, annál kevesebb energiát használunk el, tehát ez nyilván fenntarthatóság szempontjából szintén egy fontos tényező, de alapvetően a természetes fény magára az emberi szervezetre van egyébként nagyon jó hatással.
1: Na ezt vártam, vagy ezt kerestem benne, hogy nyilván akkor ezek szerint van egy kézenfekvő gazdasági megközelítése a dolognak, kevesebbet kell világítani, ami amúgy pénzbe kerül, meg sok egyéb dolog is van, vele kell hozzá venni lámpát, meg izzót, meg ilyeneket, és ahelyett a nap az ugye kvázi ingyen világít, ezt értem, de hogy jobban is szeretjük tulajdonképpen a természetes fényt, ezt mondod, mint szervezet, mint emberi
2: jobban.
1: Szervezet.
2: Igen, igen, nagyon sok mindenre van hatással. Alapvetően az alvás minőségünkre, az energiaszintünkre, a koncentrációnkra, a tanulásra is egyébként, meg ugye a fókuszáltságra, ezekre mind-mind nagy szerepe van.
1: Azon sem megyek, hogy aludni speciál sötétbe szeretem, mert a természetes fényeknek szinte nagyon kemény szerep jut, de van, aki nappali, nepi alvást.
2: Hát igazából az alvás minőségre ugye úgy van hatással, hogy az alvást megelőző napon
1: kellemesebben érezzük.
2: Hogy megfelelően működött-e ez a ciklikussága a szervezetben, igazából ezzel köthető össze.
1: Milyen

0: Ilyen trükkök vannak arra, hogy ezt a fajta természetes fényt minél jobban be tudjuk csempészni. Egyrészt ugye mondtad a nagy üvegfelületeket, a másik, ami nekem eszembe jut, és egyszer valami cikket kellett róla írnom, hogy a valahogy a tetőből, vagy le is lehet vezetni talán, és akkor lent is. Hogy kell ezt hozzányúlni?
1: Hát ugye nagyon sokszor van, hogy ugye olyan belső terünk van, ami mondjuk például beszéljünk egy belső gangos udvar felé néző lakásról, ahol legtöbb esetben azért egy fal felől érkezik csak be külső fény, és így az egész lakás ugye egy sokkal sötétebb adottsággal bír, és ez ellen egyébként nagyon jó dolgokat találnak ki, meg használtak ki, tehát például ilyen a Lichthof is, amit még az 1800-as években kezdtek el használni a bérlakásoknál.
2: Nagyon világító udvar ráadásul.
1: Igen, ez is egy nagyon jó találmány erre, illetve vannak ugye a bevilágítók, amikről te is beszéltél az előbb, illetve fénycsatornákat is használnak.
0: Igen, ugye a laksor, meg a szükséglakás, nem tudom, mosókonyhában, ilyesmik, ott valóban nem lehet elvárni, hogy beáradjon, vagy beáramoljon. Igen. A napsütés, és azért...
1: Azokra azért jó megoldás tud ez is lenni, hogy legyen természetes fény.
0: Arra van valami mondásod, hogy a különböző helységek a lakásban, otthonban milyen típusú fényt kívánnak? Tehát van erre megközelítés?
1: Igen, abszolút. Egyébként szerintem ez is egy fontos rész lehet, hogyha van lehetőségünk akár egy újonnan kialakított házat, vagy felhúzott házat ez szerint kialakítani, vagy mondjuk egy meglévő lakásra van lehetőségünk úgy a tereket felosztani, hogy ez szerint, akkor az abszolút egy nagyon kellemes lakótér tud lenni. Hát elsősorban mondjuk a felébredéstől kezdve, mondjuk egy hálószoba, az akkor nagyon kellemes és élhető, hogyha az keleti, észak, délkeleti irányú nyitottságú, tehát ahol a nap először felkel, és ugyanúgy tovább indulva egy konyha is ennek megfelelően jó benapozású, és vannak például olyan tereink még, amik ugye közösségi terek, tehát itt egy nappaliról beszélünk, vagy akár a gyerekszobáról, ahol szintén egyébként más funkcionális dolgot tartunk előtérben, de mondjuk egy nappali az az a helység, ahova a család általában hétköznapokon délután érkezik meg. Tehát dolgoznak a szülők napközben, a gyerekek iskolába vannak, és ez a közösségi tér délután kell életre, és ezért ennek inkább a nyugati, észak-délnyugati benapozás fontos, hogy ott még azért természetes fényben tudja lenni.
0: Illetve... És azért itt is egy beszélőnév, hogy a nappali. Ezt csak most
1: igen.
0: A Lichthof is, meg a nappali is utal erre. Igen, menjünk tovább a napban.
1: Igen, és ugye például egy gyerekszobánál, ahol nyilván függ mondjuk egy gyerek életkorától, de ott pedig nagyon fontos a tanulás, és az is természetes fényben a legeredményesebb, és az is egy észak-délnyugati benapozás a legkézenfekvőbb. Ezek a priorizált helységek, és emellett vannak kevésbé priorizált helységek, amiket pedig bárhol elhelyezhetünk. Tehát azok nem olyan hangsúlyosak, hogy most az kifejezetten érintkezzen természetes fénnyel.
0: Itt is van a hall, ugye, ahol meg óhatatlanul
1: van,
0: nincs is ablak.
1: Igen. Előszoba, fürdőszoba, kamra, bármilyen olyan helység, ami...
0: Ahol ez nem szempont.
1: Ahol nem szempont, igen.
0: Említetted ugyan picit az előbb, hogy hogyan hat a emberi mentális képességekre a különböző fényviszony. Lehet erről tudni valamit, hogy az embereknek a mentális állapota hogyan alakul a világítottság, láthatóság függvényében?
1: Igen, hát elsősorban ugye ezt, amit említettem, ez a cirkadián ritmus van nagy hatással, illetve a koncentrációra hidegebb meleg fények vannak hatással, és ami kifejezetten rossz hatással van, az pedig ugye a kék fények. Ugye ezt olvashatjuk bárhol, hogy a telefon, televízió, számítógép, ugye elalvás előtt, vagy akár tanulás közben azok kifejezetten élénkítők, és hosszú távon nincsenek jó hatással a szervezetre.
0: Most eszembe jut még így a kék fényt mondtad, hogy a ezerféle kijelző is folyamatosan pittyen villog a lakásban, de ez hiszem egy nagyon megnyugtató dolog, és talán nem is vesszük észre, vagy tudatosul.
1: Hát igen, meg szerintem ma már annyi technikai eszköz áll rendelkezésünkre, meg épül be a mindennapunkba, hogy ezek elkerülhetetlenek, úgyhogy kell egyfajta tudatosság is, hogyha mi elektromosan tervezünk egy lakóteret, vagy világítás szempontjából, akkor ezeket próbáljuk mellőzni, ha már úgyis valamelyes részese az életünknek.
0: Beszéljünk picit arról, hogy mi várható a jövőben. Ugye többször mondtad a fenntarthatóságot, beszéltünk az energia tudatosságról, hanem is ezzel a szóval. Milyen jegyek, vagy mik láthatóak, milyen tendenciák láthatóak a jövőt illetően ilyen világítástechnika szempontból?
1: Ezzel már egyébként elég régóta foglalkozik az építészet, az építőipar is, úgyhogy nagyon sok újítás felelhető már, és nagyon sok mindent használnak is egyébként ebben. Energiahatékony házak már egyébként nem hivatalos megnevezéssel, de egyébként már ezzel a szemlélettel épülnek. Ez ugye arról beszélhetünk itt még, amikor mondjuk kevésbé használ fel egy iroda, vagy bármilyen épület sok energiát, de hogyha hivatalos energiahatékony terekről beszélünk, házakról beszélünk, ott már nagyon komolyan figyelnek a hőszigetelésre, hűtő-fűtő berendezések hatékonyságára, emellett okos szabályozók vannak beépítve, és megújuló energiát használnak. Tehát ez azért egy nagyon komplex olyan megfelelést kell biztosítania annak az épületnek, hogy ezt az energiahatékony státuszt megkapja. Tehát itt már azért nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni. De mindamellett egyébként olyan építészeti megoldások is vannak, amik ugyanúgy a jövőbe mutatóak. Kicsit olyan, mint amikor az új fele is kacsingatunk, és a régi építészet felé is kacsingatunk.
0: Hát ez a legjobb.
1: Igen. Egyébként igen, már nagyon jó dolgok voltak ott is, amit szintén ugyanúgy átemelnek, akár ez a hosszanti elrendezésű épületek, ahol passzív légáramlást tudnak biztosítani, tehát egyfajta természetes szellőzést, ahol szintén kevesebb energiát használ a ház, csak úgy, hogy egy jól megtervezett házról van szó. Úgyhogy ezeket már abszolút használják, de mindamellett olyan okos nyílászárókat is építenek be, amik szenzorok segítségével a belső tér hőmérsékletét, állapotát nézik, és azt szerint szabályozzák a nyitását, vagy szűrik a fénynek a beáramlását.
0: Igen, ez már a világítást is befolyásolja.
1: Igen, abszolút.
0: Eszközök. Igen. Ugye a izzók esetében volt egy ilyen nagy paradigmaváltás, amikor a sok hőt leadó, kevésbé világító és kiégő izzókat ugye egyszerre lecserélt az egész világ.
1: Igen, most már amúgy nagyon figyelnek erre úgynevezett retrofit módszerrel.
0: Még egy jó szó. Mi a retrofit? Nagyon tetszik.
1: Hát ez a retrofit is olyan, amikor a régi épületeket próbálják modernizálni egy olyan szempontból, hogy energia takarékosan működjön. Tehát itt beszélhetünk a háztartási gépekről, ma már azért a háztartási gépek is a legtöbbje CB energiabesorolású, ami azért egy jó energiafogyasztást jelent, és hát a szigetelés által szigetelés módosítása, tehát egy régi épületet úgy újítanak meg, hogy az kevésbé legyen energia felhasználó.
0: Ha már régi épület, ez még eszembe jutott, erről nem terveztünk beszélni, tehát a díszkivilágítás, mint olyan, hát az abszolút ugye a láthatóságért van, tehát más funkciója talán nincs is, hogy kivágjon egy szép részt a világból. Mi a díszkivilágításnak mi a funkciója, meg mikor gondolkodtok ebben, hogy na erre most egy ilyet tervezzünk?
1: Hát én inkább a prémium érzetet mondanám egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ez is nagyon, nagyon azt a hatást kelti ezzel.
0: De azért, mert hogy még erre is jut, erre igen. Is fussa, azért?
1: Igen.
0: Aha, hogy megmutassuk.
1: Hát ez nem egy, igen, nem annyira szükséges, tehát mint ugye a neve is mondja, hogy az esztétikát hangsúlyozza azért.
0: Hát meg a tavakat is szokták ilyen, ezek mind esztétikumok, ennek nincsen igazi funkciója, bár annak pontan
1: van.
0: Hát én
1: azt gondolnám, igen.
0: Ne essen bele az ember.
1: Vagy ebben mindkettő beletartozik.
0: Mind a kettő, de hát aztán, na, míg a, kihasználom azt is, ugye elmondtam, hogy textiltervező, ruhatervező vagy, úgyhogy akkor még itt a műsorban legvégül az egy picit beszélgessünk erről is egy mondatot, hanem is többet, hogy a textileknél, most a ruhába, divatban most nem menjünk bele, volt itt nálam Keszeg Anna, és ővel sokat beszélgettünk ilyesmiről, de a textil használatban milyen megfontolás van, hogy mondjuk mikor legyen nagyon észrevehető valami, vagy mikor olvadjon bele a környezetébe, ott hogyan gondolkozol erről?
1: Hát, hogyha itt most a kifejezetten ugye a belső tereknél maradunk, ott ezeknek is funkcionális szempontja van, és esztétikai szempontja van. Funkcionális szempontból ugye ezek vannak, ezek a blackout függönyök, amik teljesen kizárják a fényt.
0: Sötétítő
1: függönyök, igen, és vannak ugye a fényáteresztő függönyök, amik megszűrik ezt a fényt, tehát ez az indirekt módon beérkező fényt tudja biztosítani, és persze beszélhetünk ugyanúgy esztétikáról, egy olyan drapériáról, ami illeszkedik a környezetbe, vagy akár ki is emeli a környezetét, akár színnel, vagy anyagával.
0: És van olyan, ami nagyon felhívja magára a figyelmet, mondjuk nem tudom, egy bársony,
1: persze,
0: vagy nem tudom.
1: Persze, igen. Hát illetve igen, itt már azért a stílusokról is beszélhetünk, hogy milyen térbe, milyen stílust viszünk be.
0: És akkor csak, hogy összehozzuk a különböző témáinkat, az, hogy a különböző anyagok, vagy anyaghasználat mellett milyen fényt választasz, azt hogyan lehet végig gondolni, meg végig játszani? Gondolom, hogy 3D szimulátorral, vagy ilyesmi, de hogy milyen megfontolás van, hogyha itt ilyen színű drapériát, ilyen anyagot használok, hogy világítsam, meg ilyesmikre gondolok.
1: Talán én ezt a stílussal kötném össze, a megvilágítást egy anyagnál. Mondjuk például olyan bársonynál el tudok képzelni olyan megvilágítást, ami kiemeli a bársonynak ugye ezt a puha felületét, és még inkább ezzel a klasszikusabb irányba viszi el, és emeli a térnek a nagyságát.
0: Meg a prémiumságát.
1: Meg a prémiumságát, igen.
0: Nyeste Laura, belső építész, textiltervező volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam.
0: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok, a láthatóság észrevehetőség témájával. Még foglalkozunk egy pár epizódon keresztül, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek. De maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Készül a Szent István program, kiderült, mennyire voltak pontosak a vonatok. Itt az Őzek násza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását segíti a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak, a megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Májushoz képest 2%-kal rontották a szintidőt, a MÁV szerint azért, mert a vonatok a hónap utolsó heteiben már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak a késések miatt. Vadveszélyre figyelmeztet az agrárminiszter, már tart az őzek násza. Bóna Szabolcs emlékeztetett, ebben az időszakban a vadak többet mozognak és bárhol feltűnhetnek, gyakran futnak ki az utakra veszélyeztetve az autós forgalmat, akár fényes nappal is. Így nem csak a vadveszéllyel jelzett területeken, mindenhol érdemes még körültekintőbben közlekedni. A párzási időszak általában augusztus közepéig tart. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet, és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is fontos, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
7: Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de komoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet, szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm a Rádió Café hallgatóit, ez itt a Kulturrally.
2: Pár Julcsival.
1: És Mezei Dániellel, mai vendégünk pedig egy valóban közismert és elismert művész, Hevesi Tamás. Szia Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy is.
3: Én köszönöm, hogy itt lehetek, sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Láttalak valami tévéreklámban, hát gondoltam, fölhívlak, hogy hát ha eljössz, és itt vagy.
3: Na, hát érdemes volt felhívni.
2: Csak ennyi múlik, ezek szerint.
1: És ami érdekes, hogy Julcsival beszélgettünk, amikor mondtam, hogy téged szeretnélek hívni, akkor mondta, hogy de jó, de jó, de jó, és kiderült, hogy van közös meccéspontotok. Amit én meglepődtem, mert azt mondtam neked, hogy nem lesz.
3: De nem is egy.
2: Jöhetek egy coming out-tal?
1: Persze.
2: Ajaj, 1994 volt. És jó, most akkor elárulom, én akkor hát már egy ilyen beérkezett óvodás voltam.
1: És már túl voltál a csattogó lepkén.
2: Már túl voltam, tehát már én már így már kifelé tendáltam az óviból, és az egész óvoda udvar a te dalodat énekelte, és szerintem nagyon kevés az a típusú sláger, ami a legkisebbektől a legidősebb generációkon mindenkinál söpör.
1: Gyors fejszámolás, akkor ez
2: ezt életen életen át kell játszani.
1: Mert azért volt Tamásnak előtte is nagy sláger.
2: Igen, de nem, tehát hogy nekem az volt az, amitől...
3: 94 az datálódik, így van maximálisan.
2: Így van, tehát hogy én azzal így betettem az emlékkönyvembe Hevesi Tamás nevét, és most itt vagy.
1: Az egy olyan sláger volt egyébként, ami már annyira tele volt vele az ország, most azok a hallgatók, akik fiatalabbak, azok nem biztos, hogy emlékeznek ilyenekre, sőt, biztos, hogy nem emlékeznek ilyenekre, hogy akkor volt ez a nem is tudom, a filmek előtt a moziban ugye ment ajánló, meg voltak hírek, minden volt, és ott nagyon-nagyon sokat játszották ott is a rádióban, és mindent, tehát egy elképesztően népszerű volt az a dal.
3: Így van.
2: Nagyon.
1: Ezek szerint az óvodákban is.
2: Hát de tényleg mindenki tudta. Ez óvónén is tőle gyerekektől.
3: Teljesen új információ, hogy az óvodások is énekelték a dalomat, és nagyon jól esik. Ezek az óvodások ma már 40 évesek.
2: Hát,
3: 35,
1: közel, akár. Közel. 28, 28.
3: Szóval igen. És a kedves óvodások, akik akkor hallgattatok, hallgassatok most is reggel bátran.
1: De most ezt gondolom, hogy sokan megkérdezték tőled, hogy lehet ezt egyébként egy életen átjátszani?
3: Hogy nem. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb és az én az a saját arcpolitikámat hagy osszam meg veletek és hallgatókkal, hogy addig, amíg az ember ezt szereti csinálni, és amíg ebben örömét leli, és azt a fajta makulátlanságot, profizmust és maximalizmust a színpadot leteszi, addig ezt kell csinálni, és tényleg életen át kell játszani, ott van a kell benne. Hogyha egy kicsit az ember elengedi a gyeplőt, sajnos több ilyen kollégát ismerünk, akik adott esetben már csúnya szóval nem feltétlenül kell, hogy a színpadon álljanak, nem tudták elengedni a színpad életet, talán nem hiszem, hogy a pénz miatt, bármi miatt is. Én azt gondolom, hogy talán nem hallgattak a jó tanácsa, vagy magukra sem, és folytatják. Persze mindenki örömére, gondolom én, de van az, amikor van egy olyan pillanat, amikor talán eljön, nehéz ezt nyilván magunkról nehezen veszük észre, hanem ilyenkor kell egy külső segítség, egy családtag, egy rokon, egy barát, legjobb barát, stb. Azt mondja, figyelj, kell ezt még neked csinálnod feltétlenül? Tehát szerintem ezt kell elegánsan el kell engedni, hogyha eljön majd az az idő. De most még nem így tartunk szerencsére.
1: Én Tamást láttam egyébként egy rendezvényen fellépni playback nélkül, és azt kell mondjam, neked még nem jött el ez az idő, tehát én pont azon lepődtem meg, rég találkoztunk korábban sokszor, most szerintem évek óta nem, vagy 10 éve nem, és azon lepődtem meg, hogy basszus, te ilyen erővel, meg energiával tudod, most akkor a te koroddal se beszélünk, tudod csinálni még.
3: Persze.
1: Első tűz kell.
3: Hogyne. Meg motiváltság, meg akarat. Az, hogy azt képzeld el, hogy úgy érzem, hogy a bölcsességgel, ami az évek múlásával jön, a bölcsességgel sok minden más is rakódik az emberre. És nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem ma jobb előadó vagyok, mint voltam mondjuk 10 éve, vagy 20 éve. Tehát annyi minden összetudtam, be tudtam rendezni, koordinálni a saját dolgaimban, hogy imádom a színpadot, szeretek adni a dalokon keresztül a hallgatóimnak, fantasztikus a zenekarom, szenzációs zenészeim vannak, tehát mindegyik tanár a saját hangszerén, talán ez sok mindent elárul. full élőben játszunk, tehát nekünk nincsen ilyen mindenfajta, jön mindenhonnan a hard disk recorder, jön az elekor, ketten hozzá pötyörésznek, meg sorolhatnánk még rosszabb példát is, úgyhogy nálunk minden totál élőben szól, nagyon-nagyon fontos, hogy megvan a szabadsága, a szabályok közt szabálytalanul játszunk, hogy így mondjam, tehát, hogy tudjuk, hogy mikor van a dalnak vége, de hogy mi történik a dalon belül, megvannak a periódikusság, nyilván a bridge, a verze, a refrén, stb., de mondjuk a szólisztikus részek azok mindig teljesen, hogy is mondjam, dominánsak tudnak maradni, mert én szeretem azt, hogyha valaki megmutatja, hogy ő a hangszerének a milyen mívelője és milyen tudora.
2: Most, hogy így mesélsz erről az ívről, egy kicsit az fogalmazódott meg bennem, hogy azért valószínűleg az is sok munka, hogy ilyenkor az ember végig monitorozza magát, és dolgozik azokkal az élményekkel. Tehát, hogy te nem csak megélted ezeket az élményeket, hanem el is kezdted elhelyezni az életedben, meg valahogy összerakni, hogy ez így hogyan formál téged. Tehát ez kívülről is rá tudsz nézni magadra.
3: Szerintem fontos. Az önkritika is fontos, elfogadni a külső hatásokat, elfogadni az építők baráti tanácsokat, kritikát adott esetben. Nagyon érdekes, hogy a zenészeim, annyira szeretem őket, mi rengeteg ezrikájuk egymást, rengeteg a nevetés természetesen. De megismertek, és tudják, amikor mély pontok vannak, mély pillantok vannak a koncerten, mert ugye nem csak vidámság van, hanem vannak nagyon mély pontok is, akkor azt tudják, hogy az ott nincs appellát. Tehát akkor ott mindenkinek át kell szellemülni, és benne kell lenni a dalban ezerrel lelkileg is. A vidám dolgoknál, meg egyáltalán, amikor kitalálom a koncertprogramot, hogy azon a koncerten milyen dalokat játszunk, két egyforma koncert még sosem volt, nem is lesz, megígérhetem. Figyeld az elekarom, az úgy mindig figyel, az összekötő szövegnél figyeli, hogy éppen most mit mondok, hogy hova megyünk, melyik dalhoz, pedig megvan írva a dalsorrend, de én ugye nagyon figyelem, ahogy te mondtad, a monitorozom a közönséget is, hogy a reakciókat, hogy nekem most merre kell vinnem a koncert ívét, hogy most egy kicsit lenyugtatom, vagy egy kicsit, vagy még tovább tolom, még emelem, kegyetlen sok energia kell hozzá. Február 11-én volt a Rámár Színházban egy teltházas jubileumi akusztikus nagy koncertem, Vonósokkal, mint egy csodálatos, hát ezt nem kell neked mondani, hogy ez a világon a Liva-Böhr effektus, és 2:45 órán keresztül úgy repült el a 2:45 óra, hogy utána volt egy standing ovation, mindenki fölállt és állva tapsolt, tomboltak. Szóval mikor ezt kapod, akkor azt most is néz. De akkor ezt kapod, akkor azt mondod, hogy hát milyen csoda ez a zene, hogy mennyi mindent kapok tőle, a közönség milyen csoda, mennyi mindent kapok tőle, és minden átrepít, és soha nem vagyok fáradt, nem tudom, hogy te szoktál-e fáradt lenni, én soha. Édesapám törököltem, hogy ilyen, hát azt szokták mondani, hogy Imre bácsi, az édesapámat, hogy hívták dr. Heves Imre, hogy Imre bácsi hátán fát lehetne vágni, olyan
1: fasogatni,
3: igen, mert olyan nyugodt, és hogy soha nem fáradt, és valószínűleg ezt örököltem, hogy amikor hazaérek egy ilyen koncert után, akkor azt mondom, hogy jaj, de csodálatos dolog, ezt én csinálhatom.
2: És amikor egy ilyen nagy mérföldkőhöz elérkeztél, mint most február 14-i koncertedet említetted, akkor utána mi van? Tehát benned például mi van, amikor így megszületik egy ilyen pillanat?
3: Jó a kérdés. A pszichológia tanítja, hogy a siker utáni vákum.
2: Ezért kérdeztem, mert ezt én nagyon ismerem, és te azért előttem vagy így jóval ebben a tapasztalatcsomagban.
3: Akár sportolóknál, ha már ilyen ez kicsit párhuzamot tudjuk vonni, hogy mondjuk egy olimpiai bajnok megnyeri a olimpiai aranyérmet, nyakába akasztják, és utána, amikor ő hazajön, és ott van a nyakában, vagy már nem a nyakában, de vele van az érán, akkor utána van egy ilyen természetes, egy csúnya szóval egy kiürülés, amikor újra kell építeni önmagad. Nálunk itt zenében nincsen ennyire szélsőségesen, de vitathatatlan, hogy nehéz azokat, utána képzeld el, február 11-én volt a koncert, és rá 3 napra mentem máshova, akkor szólóban, mert csak úgy volt lehetőség, hát a kettőt nem akarnám egy lapon emlegetni, tehát nyilvánvalóan, de én ugyanúgy mentem fel a színpadon, meg ugyanúgy meg beletettem mindent, mert ha valaki látott színpadon, mind ahogy Dani látott többször is, akkor tényleg olyan vagyok maximista őrült, tehát ez nem is kérdés, de az, hogy azért, na hát az egy wow, az olyan volt, ez pedig egy produkció volt. Tehát a kettő között azért van természetesen különbség.
1: Egyébként a sportos példánál maradva, hogy ha már ide sodródtunk, egyrészt most ugye 100 éves a Magyar Társadalmi Sportolói Egyetem, és ott ugye én irányítom a kommunikációt, és neves TFS-ekről vannak idézetek. Most egy banális mondok, de egyébként nagyon találó, lehet, hogy nem szó szerint idézem az egyik vezető oktatónak az idézetét, aki azt mondja, hogy szerencsés vagyok, mert hogy a hobbim a munkám. És én nálad ezt érzem, hogy te tulajdonképpen, hogyha mondjuk elmentél volna mérnöknek, vagy nem tudom minek, specialistának,
3: akkor... Édesapám jogászként akart engem.
1: Jogásznak, akkor most biztos, hogy volna egy zenekar, ahol te egyébként zenélgetnél kicsit, mert valamit félreléptél. Tehát, hogy ez ad egy belső motivációt. A sportolói kiégés effektusra pedig hadd reagáljak úgy, hogy azért, és te nagyon jártas vagy a sportban, azért az igazán nagy sportolók, tehát nézd meg mondjuk most Koch Máté például, olimpiai bajnok lett, és megy tovább, és nyer, és ott van, és csinálja, nem, és Eckler Luce, és lehetne sorolni.
3: Akkor lehet, hogy félreértetted, de nem hosszú távról beszélek.
1: Igen. Ja, értem.
3: Nem az, hanem amikor megnyerted az gyakorlatban, mondjuk Sydney-ben 2000-ben az olimpián valaki megnyert az aranyérmet, hazajött, és mondjuk ez történt aznap, és rá három napra mondjuk, vagy egy héte volt itthon egy verseny. Egy sima, egyszerű verseny. A kettő közötti attitűd azért az, na hát óriási eltérés, és nem beszélve arról, hogy utána egy kicsit újra kell fölépíteni magam, hogy én megint azt akarom, azt a pillanatot, amit ott a dobogó tetején álltva a nyakamba akasztottak. És nekünk énekeseknek ugyanez a feladatunk van. Újraépítjük magunkat, újraépítjük a produkciónkat, és nem lehetünk unalmasak. Ez nagyon fontos, hogy nekem például a koncertprogram nyilván kötelező eljátszanom azokat a dalokat, amelyeket ismernek tőlem. Van az a 6-8 dal, amit azért hál' Istennek nagyon sokan ismernek, de nyilván nekünk is vannak kedvenceink, azokat berakom a koncertbe, de azokat is cserélgetem, meg mindig más, amit mondtam az előbb is, hogy figyelem a közönséget, a zenekarom azért sok dal tud, hál' Istennek, és akkor kicserélem, és azt mondom, most ez jön. Mert azt érzem, hogy akkor abban a pillanatban ezennek a koncertnek a hangulatához, az atmoszférájához az passzol.
2: Én mindig úgy értelmezem, vagy így nagyon érzem inkább ezt az analógiát a sport teljesítmény és a színpadi teljesítmény között, egyébként fizikailag is, meg mentálisan is nagyon kell azt a fókuszállapotot hozni mind a kettőben. És neked ráadásul van is sportolói múltad, jelened, tán még jövőd is, hogy te tudtál hasznosítani azokból a dolgokból, amit zenészként tapasztaltál sportolóként, vagy ami sportolóként tapasztaltál a zenei pályádon?
3: Vice versa. Mind a kettő erősíti egymást. Ugye jó atlétizáltam, hozzáteszem, ikrek vagyok, most lesz nem sokára a születésnapom.
2: Hát ez abszolút egy sportos jegy egyébként.
3: Így van.
1: Mikor lesz a
3: születésnap? Hát,
2: most még nem lehet. Még nem. Hát 8 napon belül lassan.
3: Igen. Igen.
1: És boldog születés.
3: Köszönöm szépen, még meg kell élni. Ez igaz. És azt akartam mondani, hogy mikor gyerekként ugye kerestem a helyemet Gyulán, ahol én felnőttem, a Gyulán az atlétika élet az maga színvonalú volt, a futball élet az nem volt rossz, az összes többi sportág...
1: Ezért van a Gyulai memória, nem?
3: Bocsánat. Jó, ezt most nem tudod kérni. De nagyon jó, ez most jó. Danilak azért néha van jó poénja is. Na és azt akartam mondani, hogy én is kerestem, hogy mi az, amit, tehát szertornáztam egy kicsit, kézilabdáztam egy kicsit, de mivel nem volt olyan színvonal akkor a Gyulán, úgy éreztem, hogy ez nem az én sportom, így az atlétika lett az enyém, és atlétikában egy nagyon sikeres aranyérmes sportoló voltam, váltott kerettag, de, és az atlétikában megtanultam azt, hogy azért ez az egy magányos sport. Tehát az hiába csapasportban is indultunk, de az mégiscsak te vagy a individuál, egyedül vagy. Igen. Neked kell legtávolabbra ugrani, vagy legmagasabbra, vagy a gátfutás, vagy bármi. És én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre megtanított az atlétika, és maga a sport. Tehát először is legyőzni önmagad. Ez mindennapos küzdelem, mai napig azért belegondolunk, hogy minden nap le kell győznünk önmagunkat, hogyan is, miért is, ezt talán egy kicsit meg kell magyaráznom. Az, hogy ha ugyanolyan lettem vagyok ma, mint tegnap voltam, tehát nem fejlődtem, legyen ez zene, vagy legyen ez sport, akkor én visszafejlődtem. Igaz? Tehát ha ma ugyanaz vagyok, mint tegnap voltam, és tehát nem fejlődtem, akkor én magamhoz képest visszafejlődtem. Tehát én állandóan fölfelé akarok menni, még jobbá akarok válni. Legyen ez most ugye az edzői vonal, legyen ez a zenei vonal, minél jobb dalokat szeretnék írni. Természetesen tudjuk jól, a média kezében vagyunk, de szerencsére kinyílt a világ az interneten keresztül, tehát ha rádiók nem játszanak, akkor van más opció, millió platform.
1: Mint az előbb ugye csak már az újságírói szakmát, vagy a riportai szakmát is hozzuk ide, hogy ezért névvel poénkodtam, névvel nem nagyon illik poénkodni, de akkor mondjuk el, hogy azért aki ide citáltam, az Gyulai István, kiváló sportriporter, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség korábbi főtitkára, Gyulai Márton és ugye Gyulai Miklós édesapja, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy ne lógjon itt a levegőben. Gyula, erről beszéltünk, és ha már Gyula, visszatérve akkor a városhoz, ott te hogy és miként találkoztál először a zenével?
3: Hát nagyon érdekes, a édesanyám vallásos családból származik, és a templomi kórusban énekelt, sőt a édesanyám családjával, a nővérevel állandóan ők ilyen két szólamban énekeltek, nagyon tetszett. Aztán ugye a nagyapám és a nagymamám is bekapcsolódott, én emlékszem rá, voltam náluk, amikor négy szólamban énekeltek gyönyörű szép templomi énekeket. Ez a apukám tangóharmonikázott, hiába jogász, de neki is a zene kellett, hogy mondtam. Nővérem, most ment el pár hónappal ezelőtt, Edith nővérem, ő pedig rajzének szakos tanítónéni volt, tehát ott is ott az ének, és a bátyám pedig egész életében a zene környékén tanult és járt, olyannyira, hogy volt a zenekaromban évtelenül az együttesemben is, már együtt gitároztunk és énekeltünk, volt a Hevesi nővérek duettünk, ez keveset. Nagyon sokat játszottuk, a legnagyobb színpadokon, a Sotét, a Közgázig, mindenhol az országban, tényleg, Hevesi nagyon menő volt. Hevesi nővérek. Igen. Aztán később csinált egy zenekart, ő is meghívott többször vendégnek, én is meghívtam őt, tehát azért mondom, hogy a bátyám is muzikális, hangszerboltja volt, stb. Tehát az egész család muzikális volt, és innen datálódik az, hogy én egész gyerekkorom óta komoly zenét tanultam. Énekzenei általános iskolába jártam, kórusba jártam, mellett pedig elkezdtem hegedülni, nagyapám citerázni tanított, aztán nagy bőgőztem, 3 óros népi hangszeren, játszottam a Békés Bandában, ami akkor nagyon-nagyon nagy menő zenekar volt, erről Julcsinak a kötődése itt van.
2: Népzenekar, néptánc együttes kíséret is.
1: Igen, hogyha innen folytatnánk, mert szerintem ez egy külön témát azért megér, és most itt az első résznek nagyjából a végére kanyarodtunk. Okay. Tehát folytassuk egy kicsit, egy kis szünet után jövünk, hiszen nem sokára Hevesi Tamás a vendégünk itt a Rádió Caféban, a Kulturaliban, Pár Julcsit és Mezei Dánielt hallják. Jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
4: Folytatódik a Kulturalit a Rádió Café Mezei Dániellel és Pár Júlcsival. Hevesi Tamás a mai vendégünk, és valahol a Békés Bandánál hagytuk abba, hogy te egy három húros nagy bőgön mezőségi dalokat kísérsz.
5: Igen.
4: És akkor egyszer csak
5: megnézem.
4: Majd jönnek a hevesi nővérek, akik az egész egyetemi életet felfalják, és beindulnak. Azért ez nagyon sokféle impulzus, ami ért téged.
5: Hogyne.
4: Ez a mai napig jellemző rád, hogy így hemzsegnek körülötted a dolgok, és azokat így megfogod, és tehát így hatnak rád így a külső impulzusok.
5: Nagyon érdekes, amit fogok válaszolni. Azért nem járok nagy koncertekre, mert félek, hogy olyan hatással kerülök, hogy olyan dalokat kezdek el írni. És azt fogják nekem mondani, hogy én lekopintottam.
4: Aha.
5: Tehát én legutolsó koncerten Phil Collins, még Genesis koncerten voltam.
4: Mert ez nem volt,
5: és Bécsben ráadásul. Szóval egyszerűen természetesen minden érdekel, kivéve soroljam, rengeteg zenéstílus nem. Tehát,
6: De engem érdekel, mondja hármat,
4: ami
5: nem. Mulatos.
4: Egyáltalán.
5: A mulatos nem, egyáltalán. A rap.
4: Oké.
6: Hát igen, ez a Dr. Díj azért néha hallgassál.
5: Nem, köszönöm szépen. Átengedem. Van egy humoros mondás az én olvasatomban a rapperekről. Az megy el rappernek, aki nem tud énekelni. Jó? Tehát talán ez van benne igazság. Jó? Ez nekem nem jön be a rap, bocsánat. És talán még mondhatom talán ez a kettő emelkedik ki. A harmadik az már az meghallgatom. Tehát egyébként én nagyon nyitott vagyok mindenre, nagyon érdekel, viszont megpróbálom a saját stílusomba nem beengedni ezeket az impulzusokat, külső hatásokat, mert szeretnék önmagam lenni. Ez a legnehezebb, nem szeretnék senkire hasonlítani, ez a legnehezebb, mert ha belegondolunk, nem csak a magyar könnyűzenében, hanem a világzenében is, szinte mindenkinek van valamilyen nagyon furcsa hasonmása, vagy hogy mintha onnan inspirálódott volna az egyik a másikból. Főképpen a magyar zenekarokra, zenészekre ez régebben nagyon jellemző volt, de most is. Gondoljunk bele, hogy miért a rapperek a nagy menők bizonyos csatornákon Amerikában, és hogy gondoljunk bele, hogy most az Európában meg a világon is hány jelentette ki magáról rapper, és megy az a fajta R&B stílusú zenei alap, és akkor megy rá valami fajta káromkodás, és ezt tartjuk szórakoztatónak. Nem, én nem ilyen vagyok, nincs ebben baj, elfogadom, hogy ilyen is van, sőt sokkal népszerűbbek, mint én, hála Istennek csinálják. Szoktam mondani, Johann Sebastian Bachot valószínűleg kevesebb ember hallgat, mint mondjuk egy óriási zenész, mint szegény már is köztünk, Michael Jackson-t. Tehát a popularitás és a zenei minőség az nem feltétlenül találkozik, és attól mind a kettő lehet nagyon jó.
6: Most, hogy Michael Jackson nevét említetted, itt az elmúlt években egyébként egy nagyon jelentős generációnak rengeteg

0: mert őt mondjuk az, tehát nekem ő a női hang, meg a technika, meg tehát egy elképesztő, mindegy. És mikor a Run to You című dalát hallgattam, ez már a végső stádium környékén volt, durván másfél oktával lejjebb szólt már a hangja. Tudjuk, hogy mitől, sok minden mástól is lemélyült a hangja, és másképp hallgattam azt a dalt, mert akkor tudtam, hogy már évig már valami nagyon komoly gond lesz. Aha. És sajnos bejött, hanem a magyar zenész kollégák, amikor elmentek, azok sokkal szorosabban érintettek nyilván.
1: Mondasz pár nevet, akinek hát Balázs nagyon fájó volt Balázs Fecó.
0: Az első helyen, ugye Balázs Fecó dalát én énekeltem énekeltük a nagy duettben, a tévéműsorban, a TV2-ben, a Kulcsár Edina volt a partnerem, és az este csodálatos volt, Jackie zongorázott, és hát elképesztő pillanatok voltak. Nem szokták engedni a TV2 élő műsorában, hogy valami esetleg timecode szerint kicsúszson egy pár másodpercet, tudod, ott minden be van szentízve.
2: Igen.
0: És itt engedték az élő zongorázást. Élő zongorázás volt, csodálatosan szólt, fantasztikus, fönn van a YouTube-ben egyébként, és azt mondom, az este az annyit adott nekem, és az elénekeltem, és este, mire hazaértem a értékelés után, megnyertük azt a dallal a fordulót, és a Fecó SMS-e várt a telefonomban, és mai napig megvan. Nem akarom szó szerint idézni, de nagyon megható volt, fantasztikus volt, mert azt éreztem, hogy egy ekkora zenei ikon, egy ilyen zseniális zeneszerző és egy fantasztikus barát, mert az volt, egy nagyon jó cimborám volt, a Fecó nagyon jóba voltunk, nem volt barátom, de nagyon jóba voltunk, és hogy egy ilyen csodálatos ember egyik pillanatra másikra a Covid következményeként elhagyott bennünket. De ugyanúgy a Somló Tomi, akivel én nagyon jóba voltam, ráadásul gyermekkorom óta LGT rajongó vagyok, meg voltam. Összes lemez megvan, amit meg lehetett szerezni, sőt, még olyan is, amit nem, még olyanok is megvannak. Ilyen mindenfajta ilyen kalusz kazettákon rögzített lengyelországi koncertturnéből.
2: Neked igazából te dolgoztál is az LGT-vel.
0: Így van, a Presszerrel. Szóval. Igen, dolgoztam, igen. Igen.
2: Amúgy most így eszembe jutott még egy kapcsolódási pont, Tamás.
0: Na.
2: Képzeld el, hogy van egy közös zenésztársunk. Én egy néhány évig énekeltem egy csapatban, amiben Sipeki Zoltán alias Pipi gitározott,
0: hát
2: bizony.
0: Zseniális, imádom.
2: És neked is egy nagy muzsikus kollégát.
0: Hogyne. Hát az életen át kell játszani, már erről beszélünk, arról, hogy ő gitározza.
2: Bezony.
0: Azokat kegyetlen. Zseniális a Pipike. Azért szeretem őt kiemelkedően, a magyar gitáros között sokat szeretek, például az én zenészeim kollégáimat is, Kormos Janót és Németh Gyurikát, de a Pipikét azért, mikor ő vele először találkoztam, azt éreztem, hogy ő több, mint gitáros.
2: Igen.
0: Tehát ő egy, a fejében olyan csavarok vannak, ami több, mint gitáros, ő egyben hangszerel is.
2: Hát.
0: És olyan aranzsokat, olyan riffeket játszik, hogy az elájulsz, és technikailag is van, és olyan finomság is, olyan lélek van benne, mint hogy tudjuk, hogy balkezes gitár. Tehát így fordított. Úgyhogy mikor így mutattam neki, hogy én mit szeretnék, és akkor másik mondom, én nem látom, mert ez most hogy van.
1: Én hallgatlak benneteket, és két zenében élő zenéhez értő ember beszélget, és hogy kanyarodjak vissza, az előbb mondtunk nagy neveket, nagy énekes, és akkor mondtad, hogy Whitney Houston, hogy micsoda hang, és igazából az átlagfogyasztó, mint például én, azért a legtöbb esetben nem tudja megállapítani, hogy ő milyen, és erre nekem van egy példám, hogy egy kiváló lengyel számozású zene tanárral utaztam egyszer Lucsba, és hosszan mentünk, kettesbe egy hölgyről van szó, és akkor, mutattam neki hosszú út, igen, de azért ez nem egy olyan romantikus hely. Maradjunk, hogy a Lucsnál azért van romantikus hely. És akkor mondtam, zenéről beszélgettünk, és mondtam, hogy mutatok számokat, amiket szeretek, és akkor elkezdtem betenni számokat egymás után, és hát egyiktől se jött nagyon tűzbe. És kérdeztem, hogy miért? És azt mondta, hogy azért, mert ez így nem tud, az úgy nem tud, az úgy nem gitározik, és mondta ezeket, amiket ti szoktatok mondani, és egyébként ő George Michaelre mondta azt, hogy az egyetlen kivétel George Michael, aki olyan szinten énekel, és annyira képzett hangon, és annyira jó ütemben, stb. Nem tudom, miket mondott, hogy ő szerinte kilóg.
2: Hát, tehát vannak olyan karakterek szerintem, akik ilyen megkérdőjelezhetetlenek, nyilván Whitney például.

0: Egy megkérdőjelezhetett Michael Jackson, egyébként szerintem is George Michael is egy ilyen ember, de amúgy, amit Tamás rajtad láttam viszont, ahogyan így feljöttek ezek az élmények és karaktereket, zenehallgatást, koncertpillanatokat felhoztál, én azt láttam, hogy te így téged ez így érzelmileg elképesztően átjár és átszövi az életedet. De nagyon kötődsz is ez a dologhoz. És hogy egyébként szerintem a zene kapcsán, meg az éneklés kapcsán, ez egy nagyon fontos dolog, hogy akinek a hangja valami gombot benyom rajtad, az lesz a jó énekes. Tehát, hogy szerintem emiatt egy kicsit úgy mindenkinek más. Lehet, hogy a zenetanárodon nagyon el voltak dugva ezek
1: nem
0: a gombok.
1: Nem én, hanem George Michael nyomta.
0: Hát lehet, igen.
1: Még akkor még nem tudtak, akkor még nem jönnek az Older című album, tehát akkor még nem volt meg a Coming Out, de mindegy, igen.
2: Nagyon-nagyon jót mondtál. A következő az a véleményem, hogy én mindig azokat az énekeseket szerettem, aki egyéni, nincs párja. Tehát előbb is elmondtam, hogy nem szeretem azt, mert mindenkinek van egy mutánsa. Uh-huh. És én nem szeretem a mutánsokat se, meg azt se, ezek szerint akit utánoznak. Uh-huh. És még egy Al Jarreau, vagy egy Bobby McFerrin, tehát hogy most mondtam két olyan nevet, akik azt csinálnak hangokkal, elképesztő. Tehát mondjuk, bocsánat, George Michael más kategória, ő pop zenében. Igen. Tehát ők meg egészen...
0: Zsonglőrökről beszélgetünk, ének zsonglőrökről.
2: Igen. Tehát hogy attól függ, honnan közelítjük. De amit Júlcsi, te mondtál, de elég mondta, édesapám úgy hívta anyukámat, hogy Júlcsi. Én meg úgy, hogy Nyuci. És igen. És amit te mondtál, hogy igen, szerintem attól lesz az énekes is másképpen zenész. Az az énekes, aki hangszeren tanult és játszik, másképpen énekel. Uh-huh. Másképpen énekel. Az egyiket hívjuk énekesnek, a másikat meg hívhatjuk egy kicsit többnek, mint énekesnek. Uh-huh. Én azt gondolom. Uh-huh. Tehát én legalábbis nekem abszolút hallásom van, abszolút hallok benneteket most is.
0: És nekünk meg abszolút nincs hallásunk.
1: nekem egyre kevésbé.
2: hogy én elképesztő érdekes, valami nekem az úgy jól sikerült, a füleim jól hallok, a szaglásom nem olyan jó, de a fülem mind a kettő az rendben van, és hogy én leveszem, ha még sosem hallottam róla azt sem, hogy ki ő, most hallom először az életben, a rádióban szól, most mondtam valamit, hogy a kocsiban várol, én leveszem, és utána olvasok, begooglizom, és utána olvasok, hogy ő hangszeres, tanult-e, játszik-e hangszeren, olyan énekes, vagy csak énekes. Uh-huh. Tehát szerintem ugyanígy, mint a Pipikéne az előbb mondtuk, hogy ő több, mint gitáros. Uh-huh. Tehát, hogy ott más történik, ő látja a harmóniákat, mindent.
0: Neki egy abba, rendszer van a fejében.
2: Igen, össze tudja rendezni. Uh-huh. Így van. Tehát ez nagyon fontos, és szerintem, amikor a színpadon kiállok, akkor én egyben zenész is vagyok. Tehát én figyelj, az zenekar, amilyen szempontból nagyon-nagyon tudja, hogy milyen szigorú főnök vagyok. Például nálam tilos az alkohol. Tehát koncert után mindenki azt, amit akar. A koncert előtt nálam azt mondtam, gyerekek, ez egy munkahely. Komolyan meg vagytok fizetve. A munkahelyen ittasan érkeznél, akkor ki vagy rúgva. Tehát ez nem így működik. Utána, így van. Meg hogy tiszteljük meg a színpadot, tiszteljük meg a közönségünket, tiszteljük meg egymást, hogy a legmagasabb szintű produkcióval szeretnénk kedveskedni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne attól legyél jó, hogy van valami fajta külső hatás, tudjátok, mire gondolok, hanem attól, hogy te most olyan állapotba kerülsz a színpadon, hogy akkora feltöltődés van benned, és egy kirobbantó való vágy, hogy én majd nagy koncertet szeretnék tartani. És ez minden zenészemre igaz, így a zenekarom is tudja, hogy a koncert után oda megyek a dobosomhoz, Kotler Ákos, imádom, zseniális dobos az Ákos, egy fantasztikus fazon, oda megyek hozzá, mondom, Ákos, fantasztikusan dobolt, csak azért mondom a poén kedvéről, mondom, volt valami baj? Családi probléma. Tudi,
0: ez a színpad utáni vérszívás.
1: És akkor csodálkozó rajta, hogy a koncert után isznak.
2: Igen. És kezded el, hogy az Ákos, de tényleg így szoktam mondani, figyelj az Ákos, a Vigyázz rám cím dalomban ott van egy beütő, azt te kihagytad. Uh-huh. Tehát ennyire a közönséggel foglalkozom, a produkcióval foglalkozom, de közben hiába vagyok egy kicsit előrébb, mint a zenekarom, mindenkit figyelek. Ezer csáppal figyelem, hogy tényleg mindenki maximálisan olyan-e, mint amit elvárok tőlük.
1: Tamás, egy nagyon komoly karrier van mögötted, de most itt, 2025-öt írunk, te mi az, amit úgy el tudnál képzelni a következő évekre? Tehát mi az, ami még motivál?
2: Hát ahol rengeteg van.
1: Na, mondjál.
2: 2025 már. Lesz egy, van egy dalom, az a címe a dalomnak, hogy Így jöttél el. Ez egy nagyon, nagyon komoly dal, azért merem dicsérni, mert nem én írtam. Na. Tehát jó, ez az első.
1: Ki írta?
2: Ez egy ausztrál zenekar.
1: Aha.
2: Igen, 1927 az az ausztrál együttes neve, és egy nagy sláger volt Ausztráliában. Az egyik tagot, az gitárost ismertem Ausztráliában, találkoztam vele, és akkor ez nagy szerencsém, hogy találkoztatom. Egyébként megvan a lemezük, két lemezük is megvan, talán három is, de igazából ez a dal.
1: Bakeliten, vagy digitális?
2: Bakeliten, bakeliten, jó, igen. Nem, a harmadik lemezű CD-n van meg, bocsánat. Jó. De előtte bakeliten. És az a dal annyira megfogott engem, hogy ebből írtunk egy dalt, átdolgoztam, áthangszereltem, és megcsináltuk. És ezt a dalt most az akusztik koncerten duettre át hangszereltük, ráadásul mondom vonósokkal csodálatosan, és a Gubik Petrát hívtam el, akit én nagyon szeretek, volt a podcast vendégem is a podcastomban, és nagyon aranyos, egy tünemény, tiszta szívű valaki, és a Petrát meghívtam a koncertemre, és duettben elénekeltük ezt a dalt. És akkor a sikere volt, hogy még egyszer el kellett énekelni, képzeld el. És ezt a dalt most fölvetszük, két héten belül kész vagyunk vele. Erre nyilván egy videóklipet szeretnénk csinálni, tehát ez lesz az első lépés most, hogy Gubik Petra és jó magamnak lesz egy közös produkció, az Így jöttél el című dalom. Na, ez az első. Ezen kívül írtam egy másik dalt. A feleségem, dr. Hevesi Krisztina, valaki nem tudná, szexuálpszichológus például, de egyébként sportszakpszichológus is, és a Kriszti az első kontrollom. Akkor írok egy dalt, akkor mindig neki nyilván otthon megmutatom a stúdiómban, hogy figyelj, csináltam ezt. Általában nem nagy tetszéssel fogadja a dalaimat, de ezt most, igen, de ezt most, vannak kedvenc dalaim.
1: De mástól.
2: Nem, tőle.
0: Tőlem. Kritikus az ember, igen, párja, és igen, ezzel nincsen baj.
2: Jogos, teljesen oké.
0: Nálunk is, nekem a legnagyobb kritikusom.
2: Teljesen rendben van, teljesen rendben van. Úgyhogy van több dal, amit imád tőlem, de van egy-két dal, amit ő nem annyira kedvel, és ezt a dal, amikor megmutattam, meg azt mondta, na Tomi, erről beszélek. Azt mondja, ez egy fantasztikus dal, én is így mondom, nagyon sikerült, és nézzétek meg az inspiráció. Ha nincs ez az akusztikus koncert, ez a dal soha nem születik meg. Pont amiről beszéltük, a vákum, egy kicsit leültem otthon, egy kicsit rá egy hétre, és elkezdtem otthon molyolgatni, és tudod mit? Azt vettem észre, hogy a cselló és a hegedű hangja, az nekem olyan domináns lett ezen a koncert után, hogy ezt a dalomat csellóra és hegedűre hangszereltem, és úgy írtam meg. Az lesz a címe, elárulhatom, ebben nem vagyunk se előre, ne haragudj, kérlek. Ez a dal címe. A többit majd a dal. Oké? Okay? Ez volt a második, 30. december 5-én.
0: Tehát még mindig 2025-ben járunk, igen, akkor. Jó, oké. Okay.
2: Azért mondtam, hogy...
0: Jó, mondtad, hogy mondta, pörgős vagy, persze, persze.
2: December 5-én pedig a Magyar Zeneházában, ami azt gondolom egy csodálatos helyszín. Soha nem játszottam még ott, hiszen nem is a régi az épület. Egy csodálatos dolog lesz, és azt találtam ki, megint csak egy újabb csavar, hogy megint nem hasonlít semmi másra, és senkire. 80 perc alatt, zárulja meg egy kicsivel több, Hevesi Tamással a föld körül. Na. Tehát egy világjáró koncert lesz, ahol megjelenik a táncművészetben is az az ország, amiről beszélek, a saját dalomat áthangszerelem, olyan hangszert beemelünk, ami arra az országra jellemző. Ha mondjuk Indiáról beszélünk, pont most olvastuk a híreket, borzalmas, igen, ami történt, ez az indiai... Igen, igen. Tehát mondjuk a szitár, vagy a tabla, meg kell, hogy jelenjen. Vagy, ha Egyesült Államok, akkor természetesen meg kell jelenjen a hegedű, a country, ha country stílus, akkor a banjo, nem tudom, stílgitár, stb. Tehát így kell elképzelni, hogy mesélek az országokban nekem saját jópofa élményekről, jópofa sztorikról, ennek vizualitást is adunk a háttérben. Tehát lesznek olyan felvételek, amelyeket én anno ott készít Ausztráliában a didgeridoo, stb. Vagy sorolhatnánk, most Dél-Amerika, akkor tangó, tehát ha már Argentináról beszél, tehát hogy minden összefog, minden művészeti ág találkozik egymással, és ez a koncertem lesz december 5-én. Szeretettel várlak benneteket.
0: Akkor nem féltünk, Tamás, hogy itt motiváció nélkül maradsz a következő évtizedekben?
2: Nem néz ki.
0: Ez azért elég fagány.
1: Én mondjuk a zeneházáról mindig azt mondom, hogy egyszer, ha valakinek lesz bátorság, akkor ott fahangon kell énekelni.
0: Azért ezt kívánjuk Tamásnak decemberben.
1: Amit az
2: építészeti sírus miatt. Ja, értem. Ez gyenge volt.
0: Na jó.
2: A Made in Japan, az Alphaville-től, az is elhangozhatta. Vagy például Fagotton is eljátszhatnánk, nem?
1: De elképzelhető.
0: Hát a bocfülőek majd meghallgatják.
1: Nagyon teljes a köröm. Szerintem most fejezzük be.
0: Így van. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönjük szépen, itt voltál, Tamás. És nagyon örülünk, hogy ilyen lendülettel és ilyen átéléssel éled a mindennapjaidat. Jó hallgatni, bevallom.
2: Csak így lehet.
0: Mi is visszük tovább szerintem, mert ez egy tényleg nagyon motiváló. Nem csak magadat motiválat, hanem minket is. És
2: na, örülök, köszönöm.
0: Ez volt itt a Kulturalli. A Rádió Cafén, méghozzá Mezei Dániellel és Pár Júlcsival, vendégünk pedig Hevesi Tamás volt.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem műsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség, e-buszok érkezhetnek a fővárosba, górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből, valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg a sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati nyugati szél sok felé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, a leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Sziasztok, Gede Balázs vagyok. A hét Millás reggeli adásaiból válogattunk nektek egy csokorral. Ez a Millás reggeli best of adása. Hallgassátok szeretettel.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
2: Az megvan? Nekem az volt a kedvencem, amikor volt még filmmúzeum, amikor a filmek között mentek olyan ilyen 8 mm-es, meg ilyen amatőr felvételek, ilyen korabeli felvételek, amik ilyen privát, ilyen családi mozik voltak, és ment alatta ilyen kis csilles zene. Az órákig elnézegettem volna, eszméletlen jó volt. Ez egy külön kategória, és nagyon klassz dolog, ez a privát fotókat nézegetni a múltból, kicsit abba kapsz betekintést, hogy hogyan éltek eleink. Most egy ilyen jön létre a Margit negyedben, a világ első kifejezetten a privát fotográfiára specializálódott kulturális központ. Erről fogunk beszélgetni Kis Nórával, a második előtt polgármesterének kulturális tanácsadójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Ez tényleg ilyen világ első? Nincs meg ilyen?
4: Abszolút.
2: Hát, abszolút,
4: nagyon büszkék is vagyunk, főként az Eidolonnak, de ez egy nagyon-nagyon komplex együttműködés, mert piaci szereplők, egy alapítvány, a Fortepán és az önkormányzat is azért együttműködik, hogy ez egy fenntartható dolog legyen, és valóban nagyon izgalmas egyébként privát fotókat nézegetni, mert tényleg olyan dolgokba enged betekintést, amit simán nem feltétlenül érzékelnénk, úgyhogy abból a szempontból is izgalmas, hogy ebbe belelátunk, de abból a szempontból még izgalmasabb, hogy tényleg a világon a legeslegelső. Minden nagy múzeumnak, ami fotókkal foglalkozik, egyébként van ilyen szegmense, ami ezeket feldolgozza, vagy valamilyen formában foglalkozik ezekkel, de első az biztosan, hogy itt lesz először a Margit negyedben.
2: Mikortól látogatható ez egyébként? Mikor áll össze a kiállítási?
4: 2027-től, de már előtte fogunk olyan programokat csinálni közösen, ami már betekintést nyer abba, hogy mivel foglalkozik ez a múzeum. Nem is inkább múzeum, ez egy olyan közösségi tér, ami kifejezetten arra épít, hogy van egy nagyon erős kapcsolata a közösséggel, szűk környezetében és egyébként mindenhol máshol, szóval ezt nem kell ennyire ilyen múzeum szagúnak érezni, hogy itt majd nézegetni kell képeket, hanem ez egy nagyon-nagyon-nagyon közösségi részvételre épülő és aktív tér lesz.
2: Hogyan lehet ezeket beszerezni? Gondolom a múltból és a Fortepánnal együttműködve korábbi felvételeket viszonylag egyszerűbben, de hát ugye mostanában készült fotók is jól jönnének, vagy lehetne nézegetni privát fotót, hogy ez hogy kerül a kollekcióba, vagy ki adja át ezeket, ki ajánlja fel, hogy tessék ezt nézegetni, vagy honnan lehet a gyűjteményt összerakni?
4: Igazából ezt én is megkérdeztem, amikor először leültünk erről beszélgetni, hogy egyébként, hogyha én most így beállítanék az én kis családi fotóalbumommal, azzal mit tudnának kezdeni, és egyébként ez is nagyon szuper, hogy nagyon segítenek abban, hogy ezeket jobban megismerjük, és akár a régebbi képeinket, akár az újabb képeinket. Ugye egy nagyon nagy változás lett a fotográfiában, ugye a telefonoknak a megjelenésével, meg a digitális eszközökkel, tehát ömlenek ránk a mindenféle fényképek, hát én magam is tudom, hogy csak egy utazás alkalmával 15-szörösét készítem annak, amit mondjuk régen egy rendes filmben kétszer meggondoltuk, hogy a 24-es, 36-os kockán mit fogunk megcsinálni.
2: Igen, nincs korlát, úgy, nincs szűkösség, ugye, amiben be kéne osztani.
4: Nincs korlát, így van, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, hogy ezeket utána hogyan dolgozzuk fel, vagy egyáltalán feldolgozzuk-e, de igazából ebben is segítenek, és abban is segítenek, hogy ebbe a saját dolgainkat oda be tudjuk vinni, ezek kutathatók lesznek, nyilván vannak olyan fotók, amikből kiderülnek izgalmas dolgok, amikről nem is gondolkodtunk, hogy ez egy privát gyűjteményben van benne. Ez például ugye a Fortepán ennek jeles példája, hogy ugye olyan nagyszerű gyűjteménye van a Fortepánnak, amiből olyan dolgokat is megtudtunk, amit nem tudtunk meg. Hát igen. Az az előszele lehet ennek az Eidolonnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos együttműködés, hogy az Eidolon alapítvány együtt dolgozik a Fortepánnal, nyilván az a nagyon erős szakmai tudás, de ez egyébként egy nagyon komoly nemzetközi kapcsolatokra épülő szervezet, úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy így eszenciálisan megjelenik mindaz, amit ma a világon a privát fotóról és annak feldolgozásáról lehet tudni.
2: Na, ez a nemzetköziség jó, hogy akkor a képek a világ minden pontjáról jönnek majd, vagy inkább ez egy ilyen, ha már itt fogjuk nézegetni, és itt lesz kiállítva, akkor ez egy ilyen hazai sztori, és itt készült minket érintő közelben zajló.
4: Két dolog van, az egyik, hogy ennek az igazi szakmai vezetője azért az Eidolon Alapítvány, mi csak azzal tudunk büszkélkedni, ha ez csak ebben a formában, hogy a második kerületben is lesznek, második kerülethez köthető dolgok is lesznek, ugye sok-sok éve dolgozunk azon, hogy egy nagyon erős közösség legyen a második kerületi lakosság között, és ennek egyik nagyon fontos formája, hogy megismerjük a saját történeteinket, és tudjunk mihez kötődni, és ennek egy nagyon kiemelt projektje lesz most ez az Eidolon, és abban bízunk, hogy még többet meg fogunk tudni a saját szűk közösségünkről, tehát mi, mint önkormányzat, ez egy nagyon izgalmas része, és ebből akár bármi is lehet persze, és ezen felül egyébként az Eidolon pedig ugye nemzetközi tematikusan összegyűjtött dolgokat is biztosan fog hozni nekünk.
0: Az Eidolonról mondjuk már, hogy ők pontosan micsoda. Igen, igen, mert hogy folyamatosan róluk beszélünk, és ugye alapja, hogy...
2: És Eidolon maga benne vannak a projektben. Igen.
4: Hát sőt, hát ennek az egész, tehát igazából ennek az egésznek a szakmai és szakmai részét az Eidolon hozza. A másik keleti önkormányzat abban partner, hogy ennek segített teret nyújtani, hogy ez megvalósul fizikai valójában. Egyébként ez egy évek óta működő alapítvány, nagyon szorosan együttműködik a Fortepánnal, úgyhogy ez egy alapítvány, ami privát fotókkal foglalkozik kifejezetten. Ez egy nagyon komoly szakmai műhely, akik nemzetközileg is elismertek, és hát remélem, hogy innentől kezdve pedig határa csillagos ég.
2: Hát igen, mert elég összetett, ugye itt a forrás, hogy honnan jönnek a képek, gondolom ilyen jogi dolgok is vannak, GDPR, stb., ugye már a street fotózás is megnehezedett, nem lehet csak úgy kattingatni embereket az utcán, és azokat akár kiállítani, ugye az is már picit ilyen nehézkesebb lett itt az adatkezelési dolgok miatt, úgyhogy ez egy tényleg nyilván egy komplex, összetett, sok szakmai tudással rendelkező csapat kell ahhoz, hogy ezt jól működtessék.
4: Igen, ez nem is menne másképp, úgyhogy egy nagyon felkészült csapattal dolgozhatunk együtt, úgyhogy ők lesznek azok, akik ennek a garanciáját fogják nyújtani, hogy nem csak a különlegességet és nem csak a nagyszerűséget és a felfedezéseket fogja magában tartani, hanem egy ilyen nagyon biztos szakmai bázison alapszik az, amit ők képviselnek.
0: És miért épp a Margit negyed?
2: Ja.
4: Hát én, bennem ez ugye nem kérdés, mert
0: bennünk igen.
4: Okay. Természetesen. Én azt gondolom, hogy ugye 2019 óta dolgozunk azon, hogy a Margit negyed egy új olyan városrész legyen, ami élő szövetté tud alakulni, és én azt gondolom, hogy szerencsénk van abban, és természetesen nagyon sok munkánk, hogy ez egyre inkább megvalósulni látszik, és nagyon sok olyan kezdeményezés látott napvilágot, amit ténylegesen a helyi kisebb, nagyobb üzletek vagy vállalkozások indítottak el. Ugye ilyen volt a Hello Margit Fesztivál, most már a második évben rendeztük meg, ahol mindenki összefogott és megmutatta, hogy neki milyen van. Én azt gondolom, hogy ez a fajta közösségi megmozdulás és ez a lassú építkezés most jutott el arra a pontra, hogy egy ilyen borderejű, ilyen nagy projektet is be tud fogadni, és hát nagyon nagy szerencse, hogy egy volt bankfiókban ott tud lenni ez a hely, és volt helyünk arra, hogy ez meg is tudjon mutatkozni teljes valójában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van a szerencsénk, hogy milyen lokációban egy nagyon jó közlekedéssel rendelkező Margit negyed 4-es-6-os ott jár, és egy nagyon aktív városi közegben egy nagyon erős helyi közösség, úgyhogy az ideális helyet találta meg az Eidolon, abban biztos vagyok.
2: Még egy kicsit visszatérve a nyitás időpontjára, én megmondom őszintén, a Telexen azt hittem, hogy azt elírták, hogy mi kerül ennyi időbe, hogy ez csak jövőre lesz megnyitható. Vagy annyira friss az ötlet, hogy ez most...
4: Át kell építeni. Nem, ez egy, nagyon, ez egy régebbi ötlet, és nagyon, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez az együttműködés, ez a hármas együttműködés létrejöjjön. Ugye itt nagyon sok olyan jogi
2: procedúrán kellett önkormányzat egy dolon, és az OTP, aki adja.
4: Önkormányzat és az OTP, aki adja a Fortepán pedig szakmai partnere az Ejdolonnak. Úgyhogy ez a hármas, ameddig meg tudtuk találni azokat a közös pontokat, ami abban segít, hogy mindenki úgy érezze, hogy egy fenntartható, jó vállalkozást, egy jó kezdeményezést tud támogatni. Azért ez idő volt, és ugye ahhoz, hogy ezek, ugye nyilván ennek kellenek tervek, nyilván ennek kellene, kell egy nagyon, nagyon komplex kivitelezés, ez egy óriási nagy négyzetméteres üzlethelység, egy volt bankfiók, szóval hogy itt nagyon komoly átalakításokat kell csinálni, de nyilván ahhoz, hogy minden forrás rendelkezésre álljon, azt gondoltuk, hogy most már itt az ideje annak, hogy erről minél többen tudjanak, és egyébként is sok olyan kezdeményezés, meg sok olyan kiállítás volt már, amit az Ejdolon kurált, vagy éppen foglalkozott különböző ügyekkel, ezért azt gondolom, hogy most ez egy olyan pontra jutott, hogy nagyon jó, hogy ez végre napvilágra került, és már lehet arra készülni, hogy jövőre ott tudjunk állni, és ott tudjunk kocintani arra, hogy ez az együttműködés ilyen formában is létrejött.
2: Hát akkor ezt tudtuk hozzátenni, hogy a napvilágra hoztuk mi is ezeket a híreket, megosztottuk a hallgatókkal. Mi is köszönjük, hogy beszélgettünk, és tényleg sok sikert, és hajrá, várjuk az indulást. Így van, szerintem ezt megteszi mindenki. Köszi szépen, szép napot kívánunk.
4: Nagyon szépen köszönjük, viszont.
2: Kis Nórával, a második kerület polgármesterének kulturális tanácsadójával beszélgettünk.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: utána felügye, szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez a Millás reggeli best of válogatása, folytatjuk műsorunkat.
3: Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
4: Ebédmentő program, ezzel fogunk foglalkozni, a láthatatlan éhezéstől óvja meg a gyermekeket méghozzá. Igen, nagy számban, mert hogy 334 ezer adag melegételt mentett meg iskolai menzákról az Élelmiszerbank Egyesület a mögöttünk álló tanévben. Hogy ez hogy működik és mire készülnek az idejében, azt Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával beszéljük meg. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggel!
4: Hogy működik ez az ebédmentő program? Igen, szép nagy szám, úgyhogy az látható, hogy hatékony.
5: Hát aki nyomon követi az Élelmiszerbank Egyesület működését, az tudja, hogy mindig elég nagy számokban gondolkodunk, hiszen nagyon nagy a pazarlás az országban, meg a világon. Ugye mi 20 éve működünk, és elsősorban áruházakból mentjük a feleslegeket, a megmaradt pékárút zöldséggyümölcsöt. Tavaly összeadtuk, hogy mennyit adományoztunk, mennyi tonnát adagot 20 év alatt, 288 millió adagnyi élelmiszert osztottunk ki Magyarországon. Ez egy önkéntes szervezet, karitatív szervezetek hálójaként működünk, több mint 400 ponton osztunk az országban minden egyes nap, és 3 évvel ezelőtt indítottuk el ezt a bizonyos készételmentő programot, ami egy teljesen új kezdeményezés, gyakorlatilag a Nébihel közösen dolgoztuk ki a folyamatot, hogy hogyan lehet ez biztonságosan, és
4: igen, emlékszem, hogy annak idején beszéltünk is erről, hogy ez egy nagy ugrás volt az Élelmiszerbanknál, ugye, mert azért ez egy egészen más típusú feladatot, meg egy csomó minden ilyen szabályozási, meg ANTS kérdést feszegetett, ugye, és azokat kellett tisztázni, hogy ez működjön.
5: Igen, igen, és van egy egészen különleges szereplő ebben a folyamatban, úgy hívják a sokkoló hűtő. Ez egy speciális olyan berendezés, amivel nagyon gyorsan lehet a forró ételt 5 fok alá hűteni. Na most az iskolákban is úgy működik a rendszer, hogy a nap végén az ott dolgozó konyhásnénik, konyhásbácsik ránéznek arra, hogy mi maradt. Elég sok általában. Átlagosan egy-egy iskolából kb. 50 adagnyi ebédet tudunk naponta megmenteni, és ott helyben elhelyezünk sokkoló hűtőket. Uh-huh. Ők oda bedobozolják a nap végén a megmaradt adagokat. Fontos egyébként, hogy azokról az adagokról beszélünk, amik nem találkoztak a gyerekekkel. Tehát nem persze a tányér maradékok, hanem a konyhán.
4: Az edényből ki nem adagolt, pontosan, ki nem porcizózott megmaradt étel, gondolom.
5: Így igaz. Uh-huh. És ezek az adagok ott várnak másnap reggelig a sokkolóhűtőben, és akkor értem egy az adott iskola környékén működő, például anyaotthonnak a képviselője, vagy tanodának a képviselője, vagy akár ezek kerülnek hajléktalan ellátásba ezek az adagok. A lényeg az, hogy nagyon gyorsan innentől kezdve cselekvés történik, és még aznap délelőtt kiosztásra kerülnek ezek az adagok. Most már 33 iskolában működik az országban ez a program, természetesen szeretnénk bővíteni, de egyáltalán a megmaradásának is fontos kulcsa az, hogy legyenek folyamatosan támogatók, mert hogy nem csak sokkolóhűtőkről beszélünk ebben a folyamatban, hanem természetesen az ételek szállítására alkalmas dobozok, és sok egyéb természetesen kiadás is jár vele.
4: Aha, és akkor ehhez kerestek most, hát nem most gondolom, folyamatosan támogatást. Én amikor megkerestelek tegnap, és terveztem ezt a beszélgetést, pont gondolkodtam ebbe a sávba élő témáról, amikor teljesen privát emberként kaptam egy levelet, hogyha tudom, akkor támogassam az Élelmiszerbankot, mert néha meg szoktam tenni, és ott találkoztam ezzel, és gondoltam, hogy beszélgetünk róla, tehát akkor ezeknek a hűtőknek és az egyéb járulékainak, meg az egész logisztikának a fenntartásához kerestek támogatást.
5: Igen, hát azt tudni kell, hogy mindig az első év egy új intézményben az elindulása a legköltségigényesebb. Most ősszel is egyébként Hajdúszoboszlón, Zalaegerszegen és újabb budapesti kerületekben szeretnénk elindítani ezt a mentést. Tehát, hogy ez egy komoly investíció, viszont nagyon hatékony ez a program. Tehát egy átlagos ebédnek a megmentése 250 forintba kerül. Szerintem ennél hatékonyabb módja a rászorulók segítésének nem igazán van, és hát nem menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy ezzel egyébként a pazarlás ellen lépünk fel, tehát nincsen esztelen kukába dobás a nap végén, nem terheljük a környezetet azzal, hogy
4: két irányból is hat, ugye, mert hogy nem kerül a szemétbe a kidobásra az étel, és még el is jut olyanoknak, akik meg esetleg nem jutnak elégséges meleg ételhez.
5: Igen. És egyébként amellett, hogy természetesen nagyon-nagyon számítunk arra, hogy bárki, akinek szimpatikus, az akár egy mikroadománnyal hozzájárul ehhez a programhoz, de szerencsére vannak olyan városok, ahol az adott térségben működő egy-egy nagyobb cég volt az örökbefogadója és a elindítás finanszírozója. Szerintem az egy fontos információ ez, hogy Európában nem is nagyon működik hasonló program, úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy az első vagy a legnagyobb ebédmentő programja ez Európának. Egyébként érdeklődnek ezért a készítemento folyamatért, amit kidolgoztunk más országokból is, az élelmiszerben elég sok európai országgal működünk együtt, folyamatosan az ott működő élelmiszerbankokkal is megosztjuk a legjobb gyakorlatokat, most például non-food termékeknek a mentését, akár olyan termékeknek, amiket egy-egy kereskedőtől elektronikai cikként tudunk átvenni, beragadt készletek, nem adták el az adott diszkontláncnak mondjuk a középső során az adott terméket, de beszélhetünk itt ruhákról, papír eszközökről, bármi, aminek egyébként a rászorulók a minden napokban őrülni tudnak és hasznosítani. Most már ezeknek a megmentésére is próbálunk folyamatokat kidolgozni.
4: Uh-huh. És hol kerül egyébként ez vissza a rászorulóknak? Tehát az iskoláktól begyűjtitek, és utána mi az útja, mi a sorsa?
5: Ahogy említettem, minden adományt igyekszünk a lehető legrövidebb úton eljutatni nélkülözőkhöz, és egy-egy iskola környékén ott működő karitatív szervezeteket választunk ki. Ez azért is nagyon hasznos és hatékony így, mert mi nekünk 24 alkalmazottunk van az Élelmiszerbank Egyesületnek, ehhez képest több mint 4 millió embernek segítünk évente adományokkal. Hát ennyi egyéni kérelmet nem tudnánk elbírálni, viszont egy-egy térségben az ott már működő, helyismerettel rendelkező szervezet, ők közvetlenül ki tudják osztani a saját ellátottjaiknak, és az Élelmiszerbank adományaiból jut az idős gondozásba, a hajléktalan ellátásba, fogyatékkal élőkhöz, gyermekvédelmi intézményekbe, szegregátumokba, nagyon-nagyon széles ez a kör, akinek segíteni tudunk.
4: Azt kérdezi egy hallgató, hogy az iskolák amúgy sokszor az utcára nyílnak, mert hát ugye ott érkezik be az ebédszállítmány, ugye az iskolákban jellemzően csak ilyen ételmelegítésre alkalmas a konyha meg a kiadagolásra, és hogy ott helyben, akár az utcáról nem lehet-e ebéd után, vagy iskola után, vagy valamikor megszervezni az ételosztást?
5: Itt fontos az, hogy mindig olyan rászorulóknak szokta az élelmiszerbank továbbítani ezeket az adományokat, akiket valamilyen szociális fejlesztésben részesít.
4: Tehát ezzel az irányíthatósága veszne el, ugye, hogyha azt ott esetleg...
5: Az irányíthatósága is, mert hogy valóban tényleg minden adag olyan embereknek szól, akik rászorulóak. Egyébként azt látjuk ezeknél az adományoknál, hogy azon túl, hogy az éhezést csökkentjük vele, természetesen ez nagyon fontos, de itt a szociális ellátás rendkívüli módon építi a bizalmat egy szociális dolgozó és a rászoruló között, hogy mondjak csak egy példát, például egy drogrehabilitáción levő ember sokkal nagyobb bizalommal fog fordítani az őt gondozó szakember felé, hogyha kap időnként ilyen adományokat, de beszélhetünk akár a tanodákról, ahol kimutathatóan javulnak akár a tanulmányi eredmények, hogyha a gyerekeknek délutánonként a korrepetáláson nem a korgógyomrukba kell koncentrálni, hanem a tananyagra, úgyhogy ilyen további szociális hatása is van, de említhetném, pont a múlt héten hallottam, egy tanyagondok mesélte, hogy az idős emberek sokkal nagyobb valószínűséggel nyitnak neki kaput, hogyha van nála az élelmiszerbanknak az élelmiszercsomaga, és akkor meg lehet kérdezni azt is, hogy van-e szüksége ennek az idős embernek például valamilyen egészségügyi ellátásra, vagy tűzifára, tehát sokszoros hatása van ennek az élelmiszernek az éhezés csökkentésén túl is, és ezért fontos az, hogy ne csak úgy a vakvilágba osszuk, hanem a lehető leghatékonyabban csatornázunk be.
4: Igen, ez a sokszoros hatás jól érzékelhető, vagy jól érzékelhető, a honlapotokon van egy ilyen viszonyszám, hogyha ad valaki 10 000 forintot az élelmiszerbanknak, abból 300 000 forintnyi élelmiszert tudtok eljutatni oda, ahol arra szükség van. Úgyhogy ez egy zseniálisan jól működő rendszer és magas hatásokkal. Aki úgy gondolja, hogy támogat, az élelmiszerbank.hu-n keresztül megtalálja a módját, ugye?
5: Természetesen megteheti. egyébként, hogyha valaki úgy látja, hogy a saját cégénél vannak feleslegek, vagy bármilyen módon onnan támogatna, erre is nyitottak vagyunk. Itt nyitottunk egy maradékmentő munkahelyek programot, ahol pont olyan irodákban, vagy akár gyártóegységekben próbáljuk a szemléletet formálni, és segíteni abban, hogy ott is kisebbek legyenek a veszteségek, ahol nem csak a vezetőségnek kell mellé állnia, azt látjuk, hogy a legtöbb nagy lánccal is úgy kezdődött az együttműködés, hogy egy valakit, akár csak egy raktári munkatárs vagy egy HR-es nagyon zavartotta a pazarlás, és megkeresett minket, kitaláltuk a folyamatot, és aztán elég nagy csodák alakultak ki belőle, úgyhogy tényleg bárki, aki úgy érzi, az élelmiszerbank.hu információt talál, és keresse minket akár önkéntes feladatok iránt érdeklődve, vagy akár, ahogy említetted te is, egy elég nagy hatásfokú adománynak az átutalásával.
4: Oké, András, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, sok erőt
5: köszönjük
4: a munkátokhoz.
5: Szépen. Köszi szépen, sziasztok!
4: Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával beszélgettünk.
1: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: bekopogtam már az összes budapesti metróvonalon elérhető. Ugye korábban volt egy pilot, ami a 100E repülőtéri járat
1: és a kisföld alatt
0: kísérleti jelleggel ment. Nyilván a tapasztalatok olyanok voltak, hogy ki lehetett terjeszteni az összes metróvonalra. Erről fogunk beszélgetni. Méghozzá Bodor Ádámmal, a BKK igazgatósági elnökével, mobilitási vezérigazgató helyettessel és Berkes Tiborral, a Mastercard közép-európai divíziójának Magyarországért és Szlovéniáért felelős termékfejlesztési vezetőjével. Ha minden igaz, mindketten itt vannak egy-egy telefonvonalon keresztül. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Két jó reggelt, hát ez kiváló, akkor nagyon jó lesz, össze vagyunk drótozva rendesen. Na, nézzük akkor, hogy mi történik. Mi volt a fő ok ennek a fejlesztésnek, illetve az, hogy már át lehetett lépni a többi metróvonalra, és ki lehetett terjeszteni ezt a rendszert?
1: Mert ugye mondhatjuk azt, hogy hát van nekünk már egy elektronikus rendszer, illetve volt egy korábbi fejlesztés, ami befutcsolt, utána lett egy másik, ez a vonalkód leolvasó, és akkor miért kellett egy gyakorlatilag egy harmadik rendszer?
2: Hát lehet, hogy erre érdemes, hogyha én válaszolok a BKK nevében. A pilotunk, ami 2023-ban indult, a 100E, ahogy elhangzott, és az M1 metróvonalán, annyiban jelentett újdonságot a korábbi kísérletekhez, vagy a korábban bevezetett eszközökhöz képest, hogy szerintem a vonalkód leolvasó alatt a Budapest-Góra gondoltatok. A Budapest-Gó továbbra is van, nyilván ehhez viszont le kell tölteni egy applikációt, ami nyilván nagy előrelépés ahhoz képest, mint hogyha meg kellene vennünk egy jegyet egy ügyfélszolgáltatón, vagy akár egy nagyon jó működő automatában is, hiszen a telefonunk mindig kéznél van, a legtöbb embernél van már okos telefon, viszont ezt a belépési küszöböt teszi még alacsonyabbra az a lehetőség, hogy már egy applikációt se kelljen letölteni azoknak az alkalmi utazóknak, akik váratlanul, vagy nem annyira váratlanul, de kevésbé felkészülten úgy döntenek, hogy a közösségi közlekedést választják. Egyszerűen elő kell venniük a bankkártyájukat a pénztárcájukból, vagy a zsebükből, és oda kell érinteni a már említett 4 metróvonalon, vagy éppen a 100E buszon, ahhoz a validátorhoz, amit ezeken a helyeken telepítettünk, és már indulhat is a közösségi közlekedési utazás Budapesten.
0: Aha, egyébként a kártyatársaságnak ezzel volt teendője, hogy a korábbi egy-két vonalas pilotból átlépve a több metróvonalon működő rendszer, az értelemszerűen azért az egy nagyobb forgalom, nem tudom, hogy kellett-e ezzel valamit is csinálnia a Mastercardnak.
3: Természetesen azért ezzel voltak feladatok, és voltak fejlesztések is, hogy ezt a rendszert ki tudjuk terjeszteni. Egyébként nagyon érdekes az, hogy egy olyan nemzetközi technológiára épülő rendszert hoztunk el Budapestre, és tettünk lehetővé az utasok számára, vagy elérhetővé az utasok számára, ami már több mint 250 nagyvárosban és több mint 900 rendszerben működik, beleértve olyan nagyvárosokat, mint New York, Sydney, vagy éppen Szingapur. És nagyon örülünk annak, hogy ezzel a bővítéssel egyébként a világvárosokban megszokott szolgáltatás a budapesti metróhálózaton utazók számára is rendelkezésére áll.
1: Ez egyébként kinek a rendszer, vagy milyen rendszer, mert aki tényleg utazgat külföldön, azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag 2-3 év alatt a városoknak a többsége átállt arra, hogy igen, nem kell applikációt letölteni, nem kell napi jegyet venni, hanem simán kártyaérintéssel gyakorlatilag bármelyik tömegközlekedés eszközre felszállhatok. Ez ugyanaz a rendszer, vagy ezek egymással versengő rendszerek, csak azonos technológiára épülnek? Ez hogy néz ki?
2: Ugye itt a városoknak a közösségi
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szolgáltató foglalkozik azzal, hogy olyan rendszereket építsen, ami elősegíti a tömegközlekedés fejlődését. Ilyen rendszert működtet a Mastercard is. Nálunk ez a rendszer egyébként 2012-ben indult Londonban, a londoni buszokon, majd 2014-ben került kiterjesztésre a londoni metróhálózatra, és azóta bővítjük ezt a szolgáltatást, és különböző városokban jelenünk meg. Ahogy mondtam korábban, már 250 városban elérhető az a megoldás, illetve az a technológia a Mastercardon keresztül, ami most Budapesten is elérhető a metróhálózatban.
1: Tehát akkor ez maga, ez a kártyatársaságnak a fejlesztése, rendszer? Vagy...
3: Így van, így van.
2: Ha megengeditek, annyit azért hozzátennék, persze, hogy ezeket a fejlesztéseket nyilván a kártyatársaságok egy technológiát fejlesztenek, illetve a validátorok gyártói egy technológiát fejlesztenek, de ezeket minden városban az adott városnak a közlekedés szervezője

0: szerzi be és állapodik meg egy ilyen szolgáltatásról. Ez egyébként azért alapvetően kártya független, a Mastercardnak is, ahogy elhangzott, van ilyen jó megoldása, de mindenképpen fontos az, hogy az adott városnak a közlekedés szervezője, tehát mondjuk Londonban a TfL az, aki az egész rendszert megrendeli, és mi esetünkben is így van ez, tehát nem a BKK fejleszt saját magá egy rendszer, hanem pont majd az új E1 keretében egy ilyen rendszert szerzünk be. Ehhez gyűjtünk most amúgy tapasztalatokat, mert ebben sokkal több van, mint hogy egyszerűen egy jegy helyett lecsippantunk egy kártyát, hanem ebben napi, illetve heti, vagy akár havi kepeket lehet beállítani, és ez egy azonosítási eszközként is szolgálni ez a kártya, tehát gyakorlatilag a különböző utazások, különböző szokású utazókhoz a legkedvezőbb csomagot tudjuk ajánlani, tehát hogyha többször érinti egy nap majd, akkor nem feltétlenül vonal jegyeket, hanem lehet egy napi jegyet, egy héten többször érinti, vagy egy hónapban többször érinti, meg lehet egy havi bérletet fogunk neki ilyen értelemben kiszámlázni, ezért ez az E1-nek az előszobája. Most ezt még nem tudja a rendszer, de azt már igen, hogy az egyes vonal jegyek helyett az alkalmi utazóknak nagy segítséget nyújtunk.
1: Erre, amikor ez felmerült, akkor mondták hallgatók, na ez itt biztos nem lesz, mert Magyarországot minden benyelnek, hiszem New York van, ugye, hogy automatikusan, amikor elérsz egy limitet.
2: Londonban is így működik.
1: Ugye akkor már nem fizetsz annyit, és eléggé szkeptikusak voltak ezzel szemben a hallgatók, de akkor azért az irány, meg a cél azért mégiscsak ez, hogy ezt elérjük.
2: Igen, és mi kell ahhoz, hogy ezt elérjük?
0: Ugye most egy pilotról van szó, ha kiterjesztett pilotról is. A 4 metróvonal nyilván Budapest közösségi közlekedésében nagyon fontos, körülbelül 1,5 millió utas visz el, az a 100-e is egy nagyon fontos buszvonalunk, de azért 3 millió utazás történik Budapesten, tehát nyilván most a legforgalmasabb vonalakra, legforgalmasabb vonalak, azok meg jellemzően ugye metróvonalak koncentráltunk, de nem csak ide, hanem akkor mindenhova kell, az összes buszra is kell, az összes villamosra is kell validátor, tehát ezért ez egy nagyobb projekt, hogy mindenhol legyen, viszont ebből a mostani pilotból fogjuk azt megtanulni, hogy hogyan csináljuk jól, mik azok az érzékenységek, amikkel például a budapesti utazók találkoznak, amitől tartanak, és ezekre tudjunk jó válaszokat adni technikai és kommunikációs értelemben is, annak azért, hogyha amikor megtesszük ezt a nagy befektetést, hogy a teljes fővárosi közlekedési hálózatra elérhetővé tesszük a bankkártyási érintéses fizetést, akkor már egy kipróbált technológiát, egy Budapesten ismert, megbízhatónak számító, és úgyis érzékelt technológiát vezessünk be.
2: Tehát akkor ez még nem dőlt el, hogy ez biztosan megvalósul? Tehát a londoni szintű bérletekre, kepekre képes full rendszernek a felépítése, vagy csak ezen belüli irányok az, amit még ki kell találni a budapesti első tapasztalatok alapján?
0: Alapvetően csak az irányok, tehát azt eldöntöttük, hogy a londoni, amsterdami, szingapúri típusú kepes rendszert szeretnénk bevezetni, és azt is, hogy ezt bankkártyára alapozva nem akarunk már closed loopnak nevezett saját kártyát kibocsátani. A világ ezen túllépett, tehát ilyen értelme Budapest késése azt jelenti, hogy a legmodernebb technológiát tudjuk egyből bevezetni. Az Oyster kártyát, ami, hogyha Londonban utazott valaki, tudja, azt már nem fogjuk bevezetni, mert nyilván ezen átlépett az idő,
2: igen,
0: a technológia.
2: Gyerekjeként törtem a régi Oyster kártyáimat, de hát nyilván már kártyát használ mindenki Londonban, igen.
0: Igen, igen, egyébként nem járt rosszul a TfL, mert maradt rajta elég sok pénz az Oyster kártyákon, de...
2: Igen.
1: Kérdezi egy hallgató, hogy a metróban a kifelé irányba hogyan bizonyítom, hogy vettem jegyet, amikor bementem. Azt hiszem Milánóban használtam először ilyet, és már bemutattam a rendszerben, amikor azon kezdtem eltűnődni, hogy oké, de egy komplett banki vonatot kell majd bemutatnom, vagy hogyan fogják ellenőrizni.
2: Igen, ez érdekes technológiai kérdés, mert az ellenőrnél levő kütyű az egyből leveszi, csak hogy hogyan?
0: Az ellenőrnél lévő kütyű egyből, hogyha odaérintik hozzá, szintén fogja írni, hogy van egy érvényes vonaljegye, és ezzel semmi gond nem lesz. Egyébként pont ezek azok a dolgok, amiket szeretnénk tesztelni, hogy milyen legyen az érzékenysége, hogy ne akkor derüljön ez ki, hogy valamit állítani kell rajta, amikor rengeteg validátort már kitoltunk a városba, kiraktunk. Úgyhogy ez most működik, én nem nagyon hallottam ilyen panaszt ennek kapcsán. Nyilván az embereknek azt is meg kell szokni, hogy amikor odaérintik, akkor egyébként a validátor kijelzőjén kiírja azt, hogy sikeres vásárlás volt, és egy vonaljegyet vett. Tehát ezt érdemes azért figyelni a validátornak a kijelzőjét, hogy hogyan csippant, kiírta, hogy érvényes vonaljegy, vagy elutasított tranzakció van. Úgyhogy én erre az egy dologra hívom fel a figyelmet, hogy ezt mindenki figyelje, de hogyha érvényes vonaljegye van, akkor ahogy a validátor leolvasta a bankkártyát, ugyanúgy az ellenőrnek a készüléke is le fogja tudni olvasni a bankkártyát.
1: A Mastercardnak egyébként az, hogy a közösségi közlekedést ilyen irányba fejlesz-e, vagy ezt a kártya alapú PNG-o rendszert, ez egyértelműen egy ilyen volumen növekedés, tehát kártyahasználat növekedés, az áll mögötte, vagy egyéb célok is hajtják?
3: Én azt gondolom, hogy a Mastercard oldaláról ez elsősorban stratégiai cél. Ugye mi úgy gondolkodtunk, hogy hogyan lehet egyszerűbbé tenni az emberek mindennapi közösségi közlekedését. Hogyha megnézzük azt, hogy a mindennapi élet egyik leggyakoribb és leginkább használt dolga a közösségi közlekedés, ez egy nagyon időérzékeny dolog. Egyre több ember él városokban, ahol a mobilitás tulajdonképpen elengedhetetlen része a mindennapi életnek, hiszen A pontból, B pontból, B pontba, C pontba szeretnénk eljutni. Ezzel egy időben pedig nő az utasoknak az az elvárása, hogy gyorsan, zökkenőmentesen és valamilyen digitálisan támogatott szolgáltatások mentén tudjanak utazni. És amikor azt mondom, hogy ez a Mastercard stratégiájának a része, ugye mi úgy gondolkodunk, hogy például a közösségi közlekedés digitalizációja lehetőséget ad arra, hogy egy bankkártya, egy okostelefon vagy egy okos óra a szolgáltatás szerves részévé váljon, és ne egy különálló fizetés legyen. Tehát ne az történjen, hogy én belépek egy metró megállóba, és nekem félre kell állnom jegyet venni egy automatánál, vagy letöltenem egy appot, hogy tovább tudjak utazni, hanem ahogy megérkezek, egy egyszerű érintéssel haladhatok tovább. Tehát nálunk ez szervesen a stratégia része, hogy hogyan tudunk tulajdonképpen láthatatlan fizetési élményt hozni különböző szolgáltatásokba, és erre egy nagyon-nagyon jó példa a közösségi közlekedés.
2: Uh-huh. Egy kis technológiai kérdés, de szerintem ott bedobhatjuk.
1: Mindenképpen a hallgatók is aktívak, igen, hogy Amsterdamban, ha telóval csekkolsz be, de mondjuk órával csekkolsz ki, a kártya az ugyanaz, de mégsem fogadja el. Szóval, ha nem a kártya számot nézi, akkor mit?
3: Tulajdonképpen maga a technológia során úgynevezett tokenek utaznak, ez biztosítja azt, hogy a tranzakciók biztonságosan haladhatjanak végig, és tulajdonképpen ne kártya információk utazzanak a rendszerben. Így tulajdonképpen, amikor ma valaki a PNG-t használja Budapesten, ha kártyát érintett, akkor az ellenőri készülékhez ugyanazt a kártyát kell érintenie, ha telefont, akkor azt a telefont kell érintenie, vagy ha okos órát használt éppen a belépéshez, akkor azt az okos órát kell érintenie az ellenőri készülékhez, amellyel a vásárlás történt. Uh-huh.
2: Hogy néz meg ki a tervek? Tehát, hogyha ez a rendszer fejlődik, és megyünk ebbe az irányba, és gyakorlatilag ez a londoni szintű, teljes értékű bérletelfogadásra mindenre képes rendszer megvalósul, akkor a másik kivezetődik, arra szükség lesz? Vagy megélhet egymás mellett, vagy érdemes egyáltalán fönntartani több rendszer? Tehát a Budapest Gós, appos, QR-kódos, leolvasós rendszerrel mi lesz? És ide kapcsolódó kérdés, hogy van még egy másik versengő és gyorsan növekvő rendszer Európában. Ezt nem tudom pontosan, hogy hívják, de becsekkolok valahol, hogy vagyok, becsekkolok valahol, hogy amikor kész vagyok, és akkor kiszámol a rendszer, hogy mennyit utaztam, és az alapján számol egy egészen külön árat, ami nyilván ettől független rendszer. Szóval érdemes-e többet fönntartani akár, vagy akkor ez lesz a végleges rendszer most, amin a PNG-nál haladunk?
0: Szerintem mindenképpen fog maradni a Budapest Go is, hiszen a Budapest Go app az egyébként egy account kezelőként is fent tud maradni, ahol megnézhetjük azt, hogy milyen utazásaink vannak, voltak, és ha összekapcsoljuk ezt a kártyával, akkor ez mindenképp egy fontos segítség. Ugye a kártya nagy-nagy segítség akkor, amikor bemegyünk, kijövünk, hiszen nem kell applikációt megnyitni, viszont ugye abból adatot kiolvasni mi magunk nem nagyon tudunk, úgyhogy ebben segíteni fog a Budapest Go, illetve mindenféle kedvezményekre is szeretnénk tovább és fenntartani a Budapest Go-t, mondjuk úgynevezett árukapcsolásokra, mondjuk a Bubi rendszerhez kapcsolódóan, de akár egyébként most például a gyógyfürdőkkel is dolgozunk ilyen közös, vagy a Szigettel van közös ilyen bérlethez kapcsolt kedvezményakció, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy fenn fog maradni a Budapest Go is, a különféle leolvasási technikákban nem vagyok biztos, hogy az hosszú távon fennmarad, például a QR kódos leolvasó technika, de szerintem maga az applikáció az meg fog maradni. Az említett példa, amikor becsekkolok, kicsekkolok, az szerintem egyébként inkább hosszabb utazásoknál valósul meg, ahol távolság alapú jegyeket helyettesít az, hogy becsekkol, kicsekkol valaki egy applikáción, de egyébként ilyen ezzel kapcsolatban is van közös gondolkodás, de azt nyilván a nemzeti közlekedési szolgáltatókkal, MÁV-val, Volánnal közösen gondolkodunk, hiszen ezeknek az utazásoknak van olyan nagyobb földrajzi kiterjedése, amikor fontos az, hogy térben földrajzilag hol van valaki. Városon belül ugye inkább nem annyira távolság alapú jegyeink vannak, sőt egyáltalán nem, hanem alkalomhoz, utazáshoz illeszkedik, úgyhogy ez a becsekkolós, kicsekkolósban valószínűleg mi nyitottak vagyunk egy partnerségre, fogalmazzunk így, hogyha lesz egy ilyen országos.
1: Szintén hallgatói kérdés, hogy szkemmerek nem lehetnek, akik ellenőrnek kiadva magukat egy kártyaterminállal járkálnak?
0: Hát nyilván bűncselekményre mindig vannak kapható emberek, de mi azt szeretnénk kérni, hogyha bárki ilyet tapasztal, azt jelezze. Egy jelen pillanatban egyébként én ilyenről nem tudok, valódi ellenőrök dolgoznak a metróinkban, és egyébként máshol is, akiknek van egyébként erről igazolványuk is, persze. Hát mondom, a bűncselekményt elkövetni akaró emberek között mindig ott vannak, úgyhogy ezzel résen kell lennünk is, figyelni fogunk, hogy ne legyenek ilyenek.
2: Ez nagyon könnyű lebukás, nem?
1: Szerintem is, igen.
3: Illetve, hadd válaszoljak erre a kérdésre a Mastercard oldalról is, tehát hogyha valakinek az a gondolata vagy elképzelése, hogy esetleg egy POS terminállal valaki ott megjelenik és a kártyánkat hozzáérintjük és arra el tud tűnni a pénz, arra azt tudom mondani biztonságosan, hogy ilyen nem tud előfordulni. Tehát a kártyatársaságoknak a szigorús szabályrendszerei biztosítják azt, hogy milyen feltételekkel kerülhet egy elfogadóhoz, vagy akár egy kereskedőhöz POS terminál. Ezek az entitások pontosan be vannak azonosítva, és folyamatos ellenőrzés alatt vannak. Tehát az nem történik meg, hogy valaki szerez valahonnan egy POS terminált, és akkor hirtelen kiáll egy metró megállóba, és majd kártyákat lehet oda érinteni. Ez nem fordulhat elő.
2: Uh-huh. Hogy néz ki most a timeline, tehát hogy a tervek szerint, hogy ha sikerül haladni, akkor mikorra állhat föl a teljes rendszer, meddig tart a pilotnak ez a mostani szakasza, mivel számolhatunk?
0: Ugye mi most megkérdettük a közbeszerzéseket az E1 kapcsán, úgyhogy azoknak a lezárultát követően tudunk majd beszámolni arról, hogy hogyan haladunk. Egyébként ennek is van több lépése. Az elején alapvetően inkább a validátorokra fókuszál, és jövőre pedig kapukra is indítunk közbeszerzést a legfontosabb metroállomásokra, nem akár mondjuk 2028-tól, bocsánat, szerintem már működni fog az új rendszer.
1: Oké, akkor így a végére adjunk valami útravalót az úttörőknek, akik most kezdenék ezt használni. Ugye azt lehetett hallani, meg érzékelni a hallgatói reakciókból, hogy azért van körül egy kis bizonytalanság, óvatosság, próbáltunk azért sok információt eljutatni, de mit lehet nekik üzenni az első használóknak? Ádám Tibor, egy-egy gondolattal, akkor egy összefoglalásképpen a beszélgetést.
3: Én arra bátorítom őket, hogy próbálják ki a szolgáltatást, ez egy kényelmes, gyors és modern utazási élmény nyújt számukra, ahol tulajdonképpen a bankkártyájuk, telefonjuk, vagy éppen az okosórájuk válik tulajdonképpen az utazási jeggyé. Én mindenkit bíztatok a használatra.
0: Én is mindenkit biztatok a használatára, és nyilván a közösségi közlekedés használatára is. Az indulás óta több mint 2 millió egyedi felhasználó vásárolt a rendszerben, és az eladott jegyek száma meghaladta a több mint 5 milliós értéket. Alapvetően problémamentesen zajlott, úgyhogy nyugodtan bízhatnak a Pay&Go rendszerben azok, akik jelen pillanatban még ettől esetleg óckodnak, és nem a közösségi közlekedést választják, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki a Pay&Go-t, szerezzen tapasztalatokat, és a tapasztalatait ossza meg velünk, hogy tudjuk még jobbá tenni ezt a rendszert.
1: Oké, rendben. Ádám Tibor, köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot kívánunk!
0: Szép napot, köszönjük.
3: Köszönjük szépen, további szép napot.
1: Bodor Ádámmal, a BKK igazgatóság elnökével, mobilitási vezérigazgatóhelyettesével és Berkes Tiborral, a Mastercard Európa Közép-európai divíziójának Magyarországért és Szlovéniáért felelős termékfejlesztési vezetőjével beszélgettünk a PNG-ról.
4: Rádió Café. Van barátod.
5: Halljó, sziasztok, Réz András vagyok, és miért utcassatok tovább is hallgatni a Rádió Cafét?
4: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Impozáns, de olcsó lesz az államalapítás ünnepe. Néhány év és érkeznek az elbuszok Budapestre, dinnyéket ellenőriznek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből, valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg a sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, a leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
4: Kórház!
5: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
6: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
7: Csomagolóanyagról fogunk beszélni, hogy ez egy nagy mumus a környezetvédelem meg fenntartatóság szempontjából. És bár ilyen furcsán hangzik, de még az üvegpalack is az. Nem tudom, hányan gondoltak bele a hallgatók közül, hogy azért itt egy 1500 fokos kemence kell ahhoz, hogy üveget olvasszunk, és nyilván azt megformáljuk palack formájába. Ezt a kemencét a legtöbbször olyan fűtőanyaggal táplálják, vagy érik el a hőmérsékletét, ami valamilyen fosszilis energiához kötött, és akkor még ott vannak a különböző szabályozói elvárások, kiterjesztett gyártói felelősség, de már a fogyasztói igények is azt diktálják, hogy minél környezetbarátabb csomagolásba kerüljenek ezek a termékek. De egy ilyenről lesz szó. Arató Márk a telefonvonalunk túlsó végén, a Siemens ZRT kommunikációs vezetője. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
7: És ez nem más, mint az üvegpalackokat kiváltó papírpalack. Hát ezt hogy kell elképzelni? Ez egy ilyen, mint a tetrapak, egy ilyen rétegzett anyagú valami, vagy miről van szó?
5: Hú, tetrapakban a bort, az jól hangzik így elsőre.
7: Egyébként azt hiszem, hogy árulják, elég furán néz ki azok a kocka dobozok, szerintem azok.
8: Uh-huh. Igen, ez már a mindennapoknak a gyakorlata. Van egy brit vállalat, a festői szépségű Cambridge városa mellett a Frugalpac nevű vállalat 2020-ban alakult, és azt a kérdést tette fel, hogy hát mi lenne, hogyha ugye az üvegpalackok helyett 100%-osan megújuló kartoncsomagolásba, papírcsomagolásba tennének néhány italt. És hát ez eléggé bejött a cégnek, mert az elmúlt 6 évben már több millió ilyen papírpalackot gyártottak, egész pontosan 4 millió papírpalackot, és a világ több országban elérhető ez az áruházak polcain. Az alapvetően az angol száz országokban hódít, például Ausztráliában, akkor az Egyesült Államokban, de Németországban, Svédországban, vagy Indiában, vagy akár Ausztráliában is lehet ilyen termékekkel találkozni, ebbe vodkát, bort, olívaolajat, rumot, vagy egyéb töményszeres italt tesznek be. És itt a mágia az amit a Frugalpac kitalált, hogyha papírpalackba teszik bele ezeket az italokat, akkor mondjuk egy ilyen hagyományos félkilós üvegpalackhoz képest, amely jellemzően ilyen 3/4 literes folyadékot tartalmaz, akkor mint egy ilyen 80-90%-kal kisebb annak a szén-dioxid lábnyoma, jóval kevesebb víz szükséges a felhasználáshoz, és ez a félkilós tömeg, ez akár 100 gramm alá is csökkenhet. És hogyha belegondolunk, ez a szállítástól kezdve számos területen érezteti ennek a pozitív hatását. És ami miatt most ez az érdeklődés homlokterébe kerülhetett, az, hogy ez a vállalat most sebességet vált, és az eddigi technológiát azt magasabb szinten oldja meg. És ez azt jelenti, hogy az ő tervük az, hogy mostantól évente 14 millió papírpalackot képesek gyártani, ráadásul úgy, hogy akár az italtermelő vállalatoknak a helyszínére letelepítik ezeket a papírpalack gyártására alkalmas gépsorokat, és akkor ezek a vállalatok a helyszínen tudják a papírpalackokat gyártani, azaz még alacsonyabb lehet a szén-dioxid lábnyomuk. Ez nem csak terv, hanem ez már valóság, mert például Kanadában vagy akár Koreában is vannak olyan partnerek, akár egy boros cég, amely így oldja meg a palackjainak a gyártását. És ez a vállalat azt mondja, azt mutatják a felmérések, amely többek között egyébként ezzel a termékkel már termékdíjat, meg egyéb elismeréseket is bezsebeltek, hogy főként, ahogy te is mondtad, Balázs, az Z, illetve az Y generáció, a fiatal generációinak egy nagyon fontos üzenet, mert ők ugye nem feltétlenül abban a világban nőnek, nőttek fel, hogy hát egy bornak, egy extra szűz olívaolajnak mindenféleképpen üvegpalackba kell lennie. Ők azt gondolják, hogy ha van olyan cég, ami szeretne tenni a klímatudatosságért, akkor ez jelenjen meg olyan területen is, mint például a papírpalackoknak a gyártása. Hát ugye az egy más kérdés, hogy ez mondjuk Magyarországon egy palack visszaváltó rendszert ezt mennyire bolygat fel, de ez egy mindenféleképpen egy érdekes és előremutató
7: gondolat. Igen, abszolút. Ott egyébként a felhasználására vonatkozó korlátozások nincsenek? Tehát nincs ráírva, hogy mondjuk a bort itt ki két éven belül, mert mondjuk átszivárog a beltartalom a papíron. Tehát ez úgy van megcsinálva, olyan a technológia, hogy az teljesen zár akármeddig. Ugye most a borokat hoztuk példának, hát ott azért 10-20-50 évet is figyel hát egy palackba.
9: Észak-koreai kigyó pálinkám is van, vagy 40 éves már.
7: Na tessék, és még nem szivárgott át az üvegem. Mi a helyzet a papírpalacka?
8: A referenciák azt mutatják, hogy legyen akár ez a korábban említett ausztrál vodka, vagy angol gin, vagy például Svédországban rum, hogy ennek a tartósága azért egy belátható ideig szolgál. Illetve ez a technológia nem képes szénsavas italokat palackozni, tehát például sör vagy ásványvíznek nem ez a legjobb megoldás. Itt olyan jellemzően gyorsabb felhasználású termékek vannak előtérben, amiknél nem szükséges az, hogy akár valaki 40 évig nézegessen egy palackot, de végül nem bontja fel.
7: Aha, világos. Még egyet áruljál, miért veled beszélgetünk erről? Ugye ez egy szívesz közlemény
9: hát,
7: volt.
9: Hát, mert engem hívtatok föl, hogy beszéljek erről. Ezt a választ kérjük.
7: Igen, Márk nézett körül itt a gyártósoron, hogy milyen palackok készülnek, de azon túl a Siemens hogy kapcsolódik ebbe a projektbe?
8: Hát a válaszot szerencsére nagyon egyszerű, mert a tradicionális szereplőktől az újítókig, a mikrogyáraktól a gigagyárakig jellemzően a Siemens megoldásait választják az ipari szereplők, mert technológiai ipari oldalról ez a egyik legmeghatározó vállalat, és olyan megoldások, technológiai know-how és ökoszisztéma áll a cég mögött, melyet szívesen csatlakoznak a vállalatok.
7: Egyébként ehhez a palackozó céghez, tehát ilyenkor a Siemens esetekben is száll az ilyen startup-szerű vállalkozásokba, vagy inkább a technológiai oldalról támogat?
8: Mind a kettő. Például nemrégen jelentettük be, hogy a számos startupoknak kínált szoftvert nagyon jelentős árkedvezmények mellett teszünk elérhetővé az európai startupoknak, így a magyaroknak is, de az is előfordul, hogy a különböző cégek idézőjelben csak a Siemens megoldásait választják, legyen az adatközpont, vagy például olyan különleges terület, ahol a kutyák rehabilitációját segítő medencéket kell üzemeltetni, vagy AI-jal működő, eprészkedő robotokat kell hatékonyan koordinálni, vagy pedig zöldség előállításhoz vertikális farmokat kell tökéletes precizitás mellett üzemeltetni.
7: Oké, hát ez nagyon klassz, örülök, hogy beszélgettünk erről a fejlesztésről, és ott várjuk majd a fejleményeket, hogy mennyire terjed el, meg hát főleg, hogy a mi polcainkon látunk ilyen termékeket. Már köszi szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk neked.
8: Köszönöm, minden szervusz. Jót, sziasztok,
7: szia. Arató Márkkal, a Siemens ZRT kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Kérem szépen, a 48-49-es szabadságharc vezér alakjáról van szó. Pont 200 évvel ezelőtt született Vasárhelyi Pál, és nagyon fiatalon is hunyt el, de majd mindjárt átadjuk a szót a telefonvonal túlsó végén lévő Katona Csaba történésznek, aki segít megemlékezni róla. Szia, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Hát valóban napra pontosan 200 éve láttam az a napvilágot Bűdön, vagy ha úgy tetszik Tisza Bűdön 1826. július 14-én. Az a vációs ifjú, aki talán a harmadik legismertebb, azért mondom így, mert Petőfi Sándor és Jókai Móreve, ugye mindenki más előtt szokott szerepelni. A talán harmadik legismertebbet meg azért, mert azért akadnak jó néhányan, akiknek a alakja föl szokott bukkani a különféle megemlékezéseken, de Vasvári Pál minden esetre ott van azok között, akiket azt gondolom, hogy legalábbis a nevét már mindenki legalább egyszer hallotta. Maga a szülőhely, Bűd, ma már nem létezik ebben a formában, a Tiszavasvári nevet viseli, nem véletlenül róla a
2: nevet. Ezt nem tudtam.
4: Érdekes dolog ez, igen. Mert maga a község, Bűd vagy Tisza Bűd, az 1950-ben jött létre a mai formájában, oly módon pedig nem, hogy Bűcsen Mihályt és Tisza Bűdöt egyesítették, viszont valamivel később, ez 1950-ben történt meg, és két évvel később lett a neve Tiszavasvári, tehát nagyszülőtre emlékezve. Most ha megnézzük az ő hátterét, akkor a családjáról viszonylag sokat tudunk, állítólag a Fejér család, mert hogy eredetileg neki meg Fejér volt a neve, nem pedig Vasvári, tehát felvett név. Úgyhogy igazából ma a település egy ilyen többszörös áttételvel kapta meg ezt a nevét. Állítólag hajduk is voltak a ősei között. Ezt nehéz megmondani, a nagyapja János a felszabadított jobbágy volt, tehát ezt már nagyjából biztosan lehet tudni. És ebből a családból került ki aztán értelmiségiként Vasvári Pál édesapja, Fejér Pál, vagy ha úgy tetszik időse, Fejér Pál. Őt viszont már pappá szentelték, görögkatolikus pap volt, tehát ha úgy tetszik értelmiségi háttérrel kezdte a pályáját Vasvári Pál, és azért ez nagyon nem mindegy, hogyha valaki tegény sorból indul. Tanulmányairól mit tudunk? Hajdúböszörményben járt iskolába, illetve Nagykárolyba a piarista gimnáziumba. Itt egészen kiváló tanulónak bizonyult, ennek meg volt az előnye, hogy a Károlyi grófok támogatták őket, sőt vannak olyan források, amik arról szólnak, a Károlyi bajos gyermekeit is tanította. Akárhogy is van, gyakorlatilag évfolyam elsőnek számított, vagy legalábbis nagyon a közelében volt, mert például végzősként ő búcsúzott a tanáraitól az évfolyam nevében. És hát a Károlyiak olyan értelemben is támogatták őt, hogy amikor beiratkozott a Pesti Egyetemre, ahol bölcseletet, nevezetesen történelmet és természettant hallgatott, ott lassan, de biztosan elkezdett egyre inkább a történelem felé fordulni az érdeklődése. Ugyanakkor azonban már egyetemi hallgatóként is vezéralaknak számított, és 1847-ben történik egy érdekes dolog vele, bekerült Teleki Blanka nevelő intézetébe. Na most Teleki Blanka nevelő intézetébe újra pedig leányokat nevelnek. És így ennek köszönhetően maradt ránk Vasvári Pál egyetlen ismert arcképe. Mindenki előtt ott van szerintem ez a metszet, hogy fogja a karját. Igen. Nézd magad, hát kérem szépen, ez új módon történt, hogy ebben a lányiskolába Vasvári Pált, akkori nevén még Fejér Pált szerződtették, majd később változtatja meg a nevét Vasvárira. Nos, az a helyzet, hogy itt kezdett el tanítani, és hát a itteni leányok azok nagyon-nagyon rajongtak érte. Fiatal, jóképű tanár, aminek az lett a következménye, hogy jó néhányan, mondjuk úgy, hogy olyan érzelmeket is tápláltak iránt. Ez rajongás, semmi komoly dologra ne gondoljunk, ami túlmutatott a tanár diák dolgon, de ez nem volt kölcsönös. Tehát Vasvári Pál tisztességét nem érheti kétség. Viszont nagyon érdekes dolog, hogy milyen dolgozatokat iratott a lányokkal. Például ilyen kérdéseket tesz föl nekik, hogy miért szeretnék férfi lenni, és miért nem. Szeretnék-e nagy hatalmú lenni, vagy pedig nem, és ha nem, akkor miért? Kit találtak hasonlatosnak a magyar történelmből, Hannibálról, vagy mi a véleményetek Nagy Károly császárról? Ezek olyan dolgok abban a korban, amikor a nők helyzete finoman fogalmazva és hátrányos, amikor azt gondolom, hogy tiszteletet érdemelnek, mert egyértelműen kiderül az, hogy alapvetően Vasvári Pál úgy tekintett rájuk, hogy valóban a szellemükre figyelt és a képzésükre. Most fönnmaradt olyan irat is, fönnmaradt az Országos Levéltárban, amit 1847-ben egy Matild nevű leányzó írt, tisztelt tanító úr. az a vezérhit az én gondolom hasonlónak Hannibálhoz a magyar történetben Hunyadi János. Tegnapi tanítástól egészen meg vagyok lepve, azóta, hogy itt vagyok, még soha se hallottam oly szépet, mint Hunyadi László halála és a tegnapi. Én nékem még nem volt új egy tanítóm, akitől oly szépet, oly érdekeset tanultam volna, mint tisztelt úrtól maradok tisztelt tanítványa Matild. Érhet-e ennél nagyobb megtiszteltetés egy tanár, hogy a tanítványai ellevéllel lepi meg?
2: Nagyon klassz.
4: Ugye? Na és ez szerintem egy nagyon jó dolog tényleg, hogy ilyen esmét is tudunk róla, és visszatérve az arcképére, hát igazából ez az arckép ez úgy született meg, hogy a intézmény vezetője, Teleki Blanka, illetve a tanítványok végső soron rávették őt arra, hogy legyen már olyan kedves, és egyezem bele abba, hogy egy arcképet készítenek róla, és hát Barabás Miklós volt az, aki ugye ezt meg is tette, és ennek köszönhetően maradt ez ránk.
0: Most Csaba, hányban vagyunk most?
4: 47-48-ban.
0: Aha, tehát már közeledünk, jó.
4: Uh-huh. 46-ban kezdtem a működését az intézmény, és ha az emlékezetem nem csal, akkor 47-ben kezdett ott működni a Vasvári. Egyébként nagyon érdekes dolog, ugye, hogy még idég a forradalmat követően is igyekezett ellátni ezt a feladatát, és például a hallgatótól, vagy a tanulóktól kapott levelei között voltak olyanok, amik a tisztelt tanító helyett a tisztelt polgártárs megszólítást használták. Sőt, még olyan is volt, hogy 7 lány összerakta a saját 12 pontját, és ebben ilyenek szerepeltek, hogy a nők is járhassanak egyetemre, a nők kapjanak szavazati jogot, legyenek a falvakban iskolák, ahol most tessék figyelni, jól fizetett tanítók foglalkoznak a gyerekekkel.
0: Ó, hát ez nem valósult meg azóta sem.
2: Igen.
4: Nem, de azt talán el lehet mondani, hogy a szó legjobb értelmében Vasvári Pál az iskolájában minimum influencer volt.
2: Igen.
4: És hát azért is tartom fontosnak hangoztatni, mert egy kicsit szeretném kiküszöbölni a csorbát, ugye ha valaki megnézi a Most vagy Soha című filmet, bár ezt...
2: Ha muszáj neki!
4: Igen. Ugye már többször beszéltünk róla, hogy a valósággal való átfedés lazának nevezhető. De... És azt is értem, hogy egy filmben nem, nyilván helyben az írói fantáziának nem lehet elvitatni az írói szabadság gondolatát se, de hát azért nem árt, hogyha legalább nyomokban közelít ahhoz, amit tudni vélünk a történelemből. Nem állítva azt, hogy a történés mindent tud, mert nem állított ilyet egy történés sem. De szóval Vasvári Pált ábrázolták a Március ifjak csapatában nagyjából az amerikai egyetemi filmes sémája szerint csajozógépnek. Tehát ő volt az a fickó, akit igazából egy dolog érdekel, hogy minél több hölgyel kerüljön erős testi kontextusba, ami lehet akár szórakoztató elem is egy filmnek, csak azt gondolom, hogy pont őt kiválasztani, aki a kortársain szemléletén azt gondolom, hogy messze túlhaladva tiszteletre viseltetett a nők iránt, hát ez minimum tudatlanságot takar, úgyhogy csak rövid akarok lenni, azt tudom mondani, amit már a film után is többször elmondtam, hogy férfiként, emberként és történészként kikérem magamnak, hogy így ábrázolt, ez nagyon-nagyon
2: megkapandó volt.
4: De, és ez a fiatalember mind a mellett nagy valószínűséggel, hát maradjunk annyiban, hogy kapcsolatba került még valakivel, és ez a még valaki, ez nem más, mint Teleki Blanka. Uh-huh. Volt köztük korkülönbség, nem is kicsi. Nem, Teleki Blanka volt a fiatalabb. Keveset tudunk erről a kapcsolatról, amit tudunk az az, hogy nagy valószínűséggel itt egy igazi nagy szerelem bontakozott ki két teljesen más társadalmi hátterű és életkorú ember között, amiről a részleteit nyilván nem ismerhetjük, és akkor fölmerül a kérdés, hogy mi történt volna, ha Vasvári Pál túléri 1848-49-et, de nem így történt. Tanári attitűdjéről talán csak egy dolgot idéznék még, ez a kettőt. Az egyik az az, amit 1876-ban Teleki Blanka unokahúga, de Zserándó Antonina írt le. Egy Erdélyi Erzsébet nevű hölgynek a visszaemlékezés, aki tanított, ő azt írta, hogy Vasvári tanító oly magával ragadó módon tanította a történelmet, hogy midőn Múcius Cévoráról tanultunk, éjjel együtt mi gyertyát gyújtott, majd a lángba tartotta a karját. Klassz. Hadlást, hogy ő vajon képes ezen fájdalmat hűségesen kiállni.
2: Valószínűleg nem.
4: Hát valószínűleg nem, és szerencsére nem is lett egy komolyan. Igen. És ezt veszük össze Vasvári Pál naplójáról, aki pedig így írt, és most nagyon büszke vagyok rá, hogy történésznek lehet őt nevezni, mert az volt. A történet komoly múzsáját fiót választám második anyámból. Ennek szellemi karjaira dőltem, ennek ajkáról olvasám el le minden idők és nagy emberek elveit, történeteit. Ez lőn dajkám, ki nagyszerű mesében tünteti előnybe az életet és a világot, ezt tanított meg az ős és újakkor nagy embereinek elveire. Nekem legjobban tetszett azon történeti mesem, mely legszomorúbb volt, mert ez mindig egy nemzetről szólott, ki Clio a szánakozó szavakkal szokott említeni, a szegény, a szerencsétlen, a jogsorsa érdemes magyar. Ebben benne van az ő fölfogása. Tehát egyrészt az, hogy mennyire fontosnak tartotta a történelem ismeretét, tudván azt, hogy abból tanulni lehet, és még azt is felvetném, hogy például van egy írás, aminek az a cím, hogy a hontörténeti ismeretek fontossága, és itt a következőt írja. Vezesse fel a gacsa gyermekét Drégely várának Moklette falai közé, és beszélje el a feladásról hallani sem akaró szondi hűsies halálát. Vezesse a gyermekét Szigetváró Mihályhoz, mondja el a gyermeknek Zrínyi dicső elestét. Miért fontos dolgok ezek? Ugye ezt a pedagógiai módszertont ma is alkalmazzák, hogy elmegyünk az eredeti helyszínre, mennyivel többet tud adni a tanulónak. Uh-huh. És ő ezt már akkor evidenciának tartotta. Hát ki tudja, hogy mekkora oktató lett volna Vasvári Pálból, ha a történelem nem szól közben, de a történelem közben szólt, és ő a forradalom radikális tárnyához tartozott. Részt vett ugyan olyan értelemben a március 15-én túllendülve a hétköznapokban, ugye a belügyminisztériumban fogalmazó lett már áprilistól, majd a pénzügyminisztériumban titkár, ami azt jelenti, hogy kormánytisztviselő volt, de hát radikálisabb nézetei voltak, mint a kormánynak, és így lett tagja az egyenlőségi társulatban, amely ugye sokkal inkább a radikálisabb nézeteket képviselte, ugye a forradalomnak nem azt mondom, hogy a szélsőségeihez tartozott, de mindent elmond róla, hogy a társulat elnökét Madalász Lászlónak hívták, akit mindenki szélső balosnak tartott.
0: Csabának volt előzménye, tehát a forradalom kirobbanása előtt? Tehát akkor is már úgy szervezkedett, összejárt, vagy nem hirtelen jött gondolom neki ez a hevület?
4: A következő helyzet, hogy egyetemi hallgatóként már nagyon-nagyon népszerű volt a társai körében, és hát ugye tagja volt a márciusi ifjaknak, tehát 12 pont megalkotásában részt vett, úgyhogy neki nagyon határozott nézetei voltak arról, hogy hogyan akarja megreformálni, modernizálni Magyarországot, és ugye ez volt az a pillanat március 15, amikor ő hirtelen megjelenik így a történelem színterén, és innentől kezdve ő vissza se vonul haláláig, hanem igyekszik az nézeteit maradéktalanul érvényesíteni, ami egy idő után azzal jár, hogy harcolnia kell. És itt jön elő egy nagyon fontos dolog, hogy ez a fiatalember, ez kész volt kimenni a testi épségét és mindenét kockáztatva a frontra, nem pedig csak beszélt arról, amit gondolt. És igazából ez lett az ő végzete. A helyzet a következő, hogy minek utána több helyen harcolt, egy idő után Bihar, Szatmár és Szabolcs megyébe került, nevezetesen 49. januárja végétől itt a Rákóczi Ferenc nevét viselő szabad csapatnak lett a szervezője, majd pedig a parancsnoka. És itt aztán folyamatos harcokban állt egészen július 6-áig. Július 6-án történt az, nagyon nehéz pontosan megállapítani, hogy mi történt, hogy a csapataival egy román felkelőkkel vívott harcba keveredett, egyes források szerint lövésértem, más csapások szerint fejcsapás talált el, megint mások úgy emlékeztek, hogy volt, aki lándzsával mérte rá végzetes csapást. Bárhogy is van, a szabad csapat nagy része keresztül vágta magát a román felkelőkön, de aztán hamarosan megszűnt, elvesztették a vezérüket. És igazából innentől kezdve nem tudjuk, hogy mi lett az ő holtestének a sorsa.
2: Igen, ezért is a találgatás, ugye? Mert hogy nem került elő a holteste.
4: Nem került elő, mm-hmm. nagyon nem került elő, annyit tudunk ugye, hogy elesett a küzdelembe, ezt így nagyjából tényként leszögezhetjük, de ennél többet viszont nem tudom mondani, és akkor tegyünk hozzá még egy dolgot, hogy emlegettem Teleki Blankát, ugye nem véletlenül, ugye a köztük levő kapcsolat az nagyon-nagyon erősnek mondható. Teleki Blanka megpróbálta megkerestetni az ő holttestét. Teleki Blankát július 5-én keresztelték meg, ez egy teljes véletlen, és július 5-e volt ugye az a nap, amikor állítólag 1848-ban elköszöntek egymástól, és Teleki Pál elestét július 5-re vagy 6-ra teszik, tehát pont egy évvel később. Ez a kísérlet, amit Teleki Blanka lankozatlanul és kitartóan folytatott, hogy megtalálják Teleki Vasvári Pál földi maradványait, és sajnos nem jár sikerrel. Úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy ő hol nyugszik. Mi az, amit tudunk? Azt, hogy egy nagyon-nagyon kiváló és elhivatott figurája volt 1848-49-nek. A forradalom az egy igazi érvényesülési terepe volt neki. Itt elmondanám azt is, amit Petőfi Sándor kapcsán szoktam hallani, hogy meg akart halni a hazáért. Nem akart meghalni a hazáért, kész volt meghalni a hazáért. Igen. Nagyon nem ugyanaz. Ő élni akart a hazáért, és örökre ott marad a kérdőjel, hogy vajon milyen pályát futhatott volna be történészként és pedagógusként, ha nem robban ki a forradalom és a szabadságharc. Ezt nem tudjuk megmondani, de róla is azt tudom röviden kijelenteni, amit nagyon sok más emberről, hogy tudni vélünk róla ezt-azt, ismerjük a nevét, mindig mindenhol felbukkan, de ha megnézzük a személyiségét, akkor rájövünk, hogy egy nagyon izgalmas emberről beszélünk, és érdemes olvasni azt is, amit ő keletkeztetett, meg azt is, amit róla írtak.
2: Igen, abszolút. Nagyon jó, köszönjük szépen, Csaba, hogy megemlékeztünk róla, főleg, hogy ilyen sikeresen elkaptuk a pont 200. évfordulóját a születésének. Azon
0: még, hogy Teleki Blankáról volt már?
4: Nem, de érdemes volna.
0: Ugye? Már csak nekem se. Igen, mert...
4: nem olyan régen készült egy film, amiben Bruce Willis, illetve ő a főszereplő. Még meg is szólaltam benne, és azt gondolom, hogy mivel a filmben is fölbukom a Vasvári Pál alakja, lehet, hogy érdemes megemlékezni erről a két nagyszerű hölgyről.
0: Jó, akkor a folyamatosan bővülő listánkra akkor vegyük föl, mert már vannak
4: én néhány. Én örülök neki, hogyha van még közös munkát, úgyhogy hajrá.
0: Oké, okay, akkor majd
2: igen, hát meg hozzá, ja nem, pont lemaradtunk, mert július 3-án volt a születésének napja, de akár októberben a halála évfordulóján megemlékezhetünk Taleki Blankára, vagy majd valamikor egyéb más időpontban. Nagyon köszönjük Csaba a mait, szép napot, jó munkát!
4: Köszönöm szépen, szervusztok
2: mindenkit. Katona Csaba történésszel emlékeztünk a 200 éve született Vasvári Pálról.
0: 200.
2: 200, mennyi mondtam? 7?
0: Nem. 8? Lehet, hogy csak rosszul hallottam nekem. Csak 200, nekem csak a 100 volt meg, de jó. 200. Okay, ez a lényeg.
1: Rádió Café. Van barátom. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés. Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
5: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
6: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Ez a Millás reggeli best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
0: Millás reggeli.
6: Mi nem beszélünk rombuszokban.
7: A sport és innováció kapcsolatát, a sport találmányokat fogjuk feszegetni, hogy mi fellelhető ebben a témakörben. Dr. Lábadi Péterrel tesszük ezt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettesével. Szervusz!
8: Szervusztok, jó reggelt!
9: Jók voltak a spanyolok, ugye? Jók voltak a spanyolok.
8: És én azt mondtam, hogy a franciák fognak nyerni.
9: Mindenki
8: gyakorlatilag, de... És közben a többség már a spanyoloknak szurkolt, de hát és aztán bejött.
9: Én is ugyanezt éreztem, hogy nagy többség azt gondolta, hogy a franciákat nem lehet megállítani. Kicsit többen a spanyoloknak szurkoltak, és mindenki meglepődött, hogy mennyire egyszerű volt a spanyolok részéről. Oké, akkor te is ugyanígy járt.
8: Hát igen.
9: Ja,
7: okay. Na, hát akkor nem is tudom, hogy mivel kezdjünk, mert hogy ugye a szellemi tulajdon az itt is jelen van, és kezdhetjük akár a stadionokkal, vagy magával a labdával, ugye, ami körül most óriási hype van, azt valaki azt mondta, amit hát én fenntartásokkal kezelek, hogy már a levegőben, amikor érkezik, hogy is hívják a bogyót?
8: Trionda.
7: Igen, a Trionda, amikor a levegőbe felé érkezik, hangjáról felismeri, hogy az az a labda. Szóval ezt nem tudom, hogy mennyiben van így, de kétségtelenül, hogy egy sajátos tervezésű komoly bogyó lett.
8: Igen, én még nem hallottam, hogy száll felé, de elvileg lehet, mert hogy a kialakítása önmagában nagyon különleges.
7: Igen, lehet, hogy igen, erre.
8: Mert négy panelből áll, amúgy 6-8-ból szoktak, és van egy ilyen speciális anyag, tehát a tetraéder formából indul ki egyébként, és van egy speciális anyag, ami ezeket a paneleket, amiket ilyen külön háromszögekként képzeljétek el, hogy egymásba forognak, négy darab, és ez önmagában is vannak ilyen recék rajta, amik egyébként a röppáját, meg az irányíthatóságot befolyásolják, úgyhogy szerintem ennek lehet egy ilyen tehát speciális
7: nem csak
8: hangja.
7: A cipőt recepecézték már meg, ugye, hogy jó irányítottan lehessen lőni, hanem most már a labdán is vannak ilyen
8: igen,
7: kis
8: igen. És persze, tucuk. Ugye mivel az IP-ról szemítőadóról beszélünk, igen.
7: Ez jó megküldik.
8: Hát meg, hogy így arra megy, ahova akarják, igen. Jobban talán. És ugye maga a kialakítás, ez a három szín, annak is van jelentősége, meg a névnek is, mert hogy három azért trímer, hogy három helyszín, az onda meg ez a hullám, ahogy ez a speciális mozgására, és alapvetően ez nyilván védjegy, és a kialakítás az meg design, és ami meg egy kicsit ilyen hókusz-pókusznak tűn nekem az elején, ugye ez, hogy ilyen műszer van benne, egy ilyen imuszenzor, hogy ahogy láttatok ti is a meccset, néha bejön ez, hogy hányal ment, mit tudom, és ugye az ebből jön, ami egy ilyen speciális 14 grammos szenzor, benne a belsőben van. És az is érdekes.
7: Ne lehessen szétrúgni azért.
8: Igen, és az egyik panelhez van rakva, tehát nem is a közepében van. És azt nézték meg a kollégáim, nyilván itt meg szabadalmi, meg használati mint a oltalom van, hogy ez meg másodpercenként 500 információt juttat el az elemzőkhöz, meg hát ugye nyilván ilyen automatizmus az egész, és gyakorlatilag egy ilyen folyamatos információval látja el a bírókat.
7: De akkor gondolom a másik kettőben.
9: Csak akkor nem jelzett, amikor kellett volna. Igen. Tehát amikor a hajszál hozzáért és emiatt les volt, igen, de amikor a kameramadzagon irányt változtatott, igen, akkor azt nem
7: tűnt a műszernek. Két,
9: hogy jó, mondjuk ez technikai.
7: Bőrdarabba is be kell vanni valami kamuszenzort, gondolom, mert 14 gram az 14 gram, tehát az egy oldalon.
8: Igen, de valahogy ki van súlyozva. De hát valószínűleg annyira nem befolyásolja, de az ősúlyát nem tudom. Aha. De ami még érdekes, hogy mondtad a stadionokat, ott meg szerzői jogi oltalom van a kialakítása, egyébként is az épületeknél ez a jellemző. Uh-huh. Nem tudom, hogy nektek volt ilyen átalakítási szándék, lakás vagy ház kapcsán, ez mindig felmerül, hogy a tulajdonosnak, meg a szerzőnek, a tervezőnek a jogai azok

0: rámegyünk, meg a szerzőjogra, ugye az is felmerül, hogy önmagában a foci, mint tevékenység, mint sport, az mennyire lehetékeny szerzőjog által védett, mert hogyha valaki belegondol egy előadó művészeti teljesítményben, mondjuk egy színházban, teljesen egyértelmű, hogy ott szerzői, vagy előadó művészeti jogok vannak, szerzőjogok vannak,
1: akkor ez előad érdekes, egy darabot. De ott sem a hegedülésen van a szerzői
0: jog. De érdekes, hogy itt
1: tevékenysége.
0: Igen, de mondjuk belegondoltuk most tényleg így a mondjuk egy Zidane csel, vagy az Iguitára emlékeztek, az a skorpió rugás, amikor a kapuba így úgy volt, hogy fordítva, így kirúgta sarokkal a labdá, vagy a panenkának
2: le kellett volna védet.
0: Na és ugye ez egy érdekes kérdés, hogy itt van-e szerzőjogi védelem, és volt is szerzőjogi jogvita az Európai Bíróság előtt, ami egyébként egy ilyen televíziós közvetítésből indult ki, hogy mindegy, nem mondom a hátterét, de ott vizsgálták ezt, hogy szerzőjogi védelem tehát a sport, és azt mondták, hogy a focinál a szabályrendszer az annyira kötött, vagy mondjuk a jégkorongnál, vagy a kézilabdánál, hogy igazából az a fajta egyéni eredeti jellegű tevékenység az nem tud megvalósulni, annyira keretek között van. De hogyha belegondoltunk még egy jégtáncba, ahol pedig igazából már inkább egy ilyen színházi irányba, igen, darab irányba, ott meg volt egy Egyesült Államokbeli jogeset, ott pedig nyitva hagyták ezt a kérdést, tehát ott nem utasították el az erre való hivatkozást. Szóval, hogy ilyen szempontból a szerzőjog eléggé.
1: De hogy látod egyébként, hogy jogilag az valahogy kivitelezhető lenne, hogyha én kidolgozok egy cselt, és azt mondom, hogy ez a Gede-féle.
0: Nyilván van is ilyen, biztos van.
1: Egy nagyon leegyszerűsített, már lenne, hogy a letisztult cserről
2: beszélni. Gede-féle body check csel.
1: Igen, hogy ez keresztül vihető valahogy?
0: Hát ugye alapvetően azt mondják, volt egyébként Mezei Péter, a Szeged Egyetem egy nagyon nemzetközi és elismert szerzőjogász, ő vizsgálta ezeket a kérdéseket, és ott azért felmerült, hogy pont amit mondasz, hogy ez kivitelezhetetlen lenne, egyébként a szerzőjognak a lényegével sem nagyon lenne összeegyeztető, de hogyha mondjuk belegondoltok, a Boltnak ez a égbemutató, amikor igen, ugye az egyébként védegy, arra tudott védejót tanulni szerezni. Aha.
2: És hát a Neymar meghovalta valaki volna a Neymar ringra?
0: Hát lehet
2: a forgásra.
0: Igen, vagy
2: akkor a mém lett belőle is mindent.
0: Igen. Szóval, hogy igazából az egy példa, hogy lehet ilyet csinálni. De az egy védejoltalom, ami erre a test kifejezésre, és hát nyilván az általa megvalósított, tehát ilyen szempontból ez kötött.
1: Abból mekkora viták lehetnek, mert nekem ez a stadion meg a forma fogott meg, hogyha bizonyos elemei megjelennek egy másik, tehát mint például egy plágium perben, ugye az írott szerzői anyagoknál, hogy itt van-e plagizálás, hogy nem tudom, az íve a rövid oldalon a stadionnak.
0: Abszolút megjelent, tehát itt ugyanazok a szabályok irányadóak, mint egyébként, hogyha valamilyen jellegzetes részét egy adott szerzőalkotásnak a szerző engedélye nélkül felhasználod, lemásolod, akkor itt ugyanúgy felmerülhet szerzőjogi jogvita. Egyébként olyan építészeti alkotások kapcsán például az szokott még megjelenni, hogyha volt egy Bilbao városában, Kalatra vagy egy neves építész, aki egy az Ubizari hidat megtervezte, és ehhez a város ahhoz, hogy jobban megközelíthető legyen, megbízott egy másik tervezőt, hogy egy ilyen rámpát készítsen hozzá, aha, ami ugye az egésznek az összkialakítását megváltoztatta, és ebből lett egy jogvita, amit az eredeti építész a Kalatról indított a város ellen, hogy hát ők milyen alapon nyúlnak hozzá az ő művének az integritását, miért sértik meg. És aztán ilyen jellegű ügyek vannak, és akkor igazából első fokon nyert is, és másodfokon meg pénzt ítéltek meg neki, hogy ez a fajta szerzői védelem, ez még akkor is, hogyha a városnak ahhoz, hogy megközelítető legyen egy híd, van egyfajta használati érdeke, vagy ennek a biztosítása, a közérdek szempontból, de itt ezeknek az összemérése alapján a szerzőnek adtak egyfajta.
1: És ezt milyen mélységig lehet levédeni? Mert most hirtelen eszembe jutott egy sztori, az On cipőknek az eredete, hogy ezt egy svájci srác találta ki, ilyen mentális problémái voltak, tele kellett volna gyógyszerezni, azt az anyja elküldte futni, azt nagyon megszerette, és teljesen belebolondult, és kreált egy sportcipőt, egy ilyen cipőre földrótozott ilyen slagdarabokat keresztbe, elvitte az Adidashoz, onnan kivágták a francba, azóta az On cipő, vagy az On sporttermékek óriási pályát írtak le, nagyon népszerűek, hogyha meg emlékeztek, hogy a talpra merőlegesen ilyen lukacsos, tényleg ilyen slagszerű, de hát azért az le van gyártva, meg anyag, meg minden. És ugye nézzük, ez most ugye elterjedt, és azt látni, hogy más cipőgyártóknál, és ez egy nagyon divatos, és nagyon bejövő ilyen talp kialakítást hozott, holott biztos, hogy azon rajta volt azon, hogy ezt levédje ezt a dolgot, de ha már nem úgy kerekedik, vagy nem olyan az íve, akkor ezek valahol ott be lehet férni, gondolom.
0: Igen, alapvetően azért nem tud, de ezt a

0: teljes megoldást kisátítani ilyen szempontból, de konkrétan dizájn oltalommal tudja védeni azt, ahogy kinéz, hogyha valaki egy pont ugyanőt akar csinálni, akkor meg alapvetően tudja a megoldást is valamennyire. Ez attól függ, hogy mondjuk egy szabadalmi oltalomnál, vagy használati mintára milyen fajta kört fedne, alapvetően ezek az igénypontok vannak, amikkel meg tudod határozni, te konkrétan milyen megoldást akarsz védeni, és ezen is múlik, hogy ez mennyire tág kör tud lefedni, mert ezzel minél tágabb, annál inkább meg tudja akadályozni másoknak a piacra lépését. Nyilván itt ezt a konkrét ügyet meg kell nézni, de itt a design oltalom is, vagy pedig a vagy szabadon, vagy használati mintára is lehet erre kivatkozni.
1: Világos. Mit adtunk mi a sportban, hogy a feltalálás, vagy hát, szabadalmak.
2: Hát volt egy emlékevetes vita, az is Adidas-szal
1: volt? Hát az volt a cipő. Így van, az a vezető.
2: És az végül kinek a javára dőlt el? Már nem is emlékszem, mi lett a vége.
1: Nem tudom, mert nagyon sokáig húzódott. Valami rettenetesen, 10 évek. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán lezárult a teljesen és megnyugtató.
0: Igen, én szerintem ebben én sem vagyok tisztában. Mi is tudunk erről az ügyről, hogy alapvetően ugye ott is az Adidas-ról volt szó, hogy egy kialakításnak a felhasználásával kapcsolatban volt egy magyar tervező.
1: És nagyon rumlis, mert járt náluk, tehát valahogy úgy ugye, tudtak erről a tervezésről. Igen, és
2: felajánlott
1: a
2: sőt, tehát volt valahogy egyezkedtek van, is, és végül nemet mondtak.
1: Majd megjelent a gyártónál.
2: Majd megcsinálták gyakorlatilag, vagy hát
0: és eléggé,
2: inspirálódtak belőle.
0: Igen, és eléggé sokra is, vagy eléggé nagyot is ment a cipő.
1: Igen.
0: De a konkrét végét, vagy hogy volt-e megállapodás, azt nem tudom. De hogyha már...
2: Nekem úgy rémlik, hogy nem állt meg már, mint a tervezőnek az igénye, és hogy nyert az Adidas.
0: Igen, nekem valami olyan rémlik talán, hogy ugye ez is fontos, hogy területhez kötöttek ezek a jogok, és szerintem abban talán volt egy eltérés, hogy bizonyos területeket talán sikerült úgy megállapodni, de bizonyos területekre meg ez nem volt, talán valami ilyesmi, de ebben sem vagyok biztos. Tehát ugye kicsit ilyen cizelláltabb az ügy, de nyilván ez a, igen.
2: Ez nagyon nehéz laikusként megérzni, hol a határ, amikor már ugye ide élnek, oda ítélnek, amikor jogviták vannak, ez...
0: Igen.
2: Igen, hogy
0: meg akkor ez a területiség is elég érdekes, hogy például ebben, amikor a sportnak a szerzőjogi védelmét vizsgálták, akkor az abból indult ki, hogy egy Angliában egy kocsma tulajdonos nem akarta a Sky-nak az angliai díjait megfizetni, mert drágább volt, hanem egy görög előfizetést
2: rakott ki
0: a kocsmába, és amiatt indult el a per, hogy igazából azok a területi engedélyek, amik az ottani elérés biztosítják, azt a Premier League azt csak az angliai Sky-nak adta meg, és ebből indult a jogvita, és ott vizsgálták, hogy oké, de egy sporteseményben milyen fajta védelem merülhet fel, hiszen itt szerző, ez nem egy film, vagy és igen. Akkor így vizsgálták meg, hogy tulajdonképpen a sport önmagában a foci nem védett, viszont azok a logók, szignálok, felvezető műsor egyebek, amik összekötik ezeket a sporteseményeket, azok viszont igen, és ilyen szempontból fel tud lépni ezzel a területi oltalommal kapcsolatban.
2: Na, de hát ugye, ha egy olcsóbb szolgáltatótól vásárolja meg a kivetítés jogát a kocsmában, attól azok a logók ugyanúgy ott vannak, tehát hogy...
0: Igen, de ezeknek a használata nem arra a területre adott, és ilyen szempontból tudott fellépni. De
2: és akkor bele tudták kényszeríteni a drágább hazai megoldásba, tehát vissza kellett érni a Skyhoz, ez lett a vége?
0: Igen, azt hiszem, hogy az lett a vége, hogy a szerződéses alapon vissza kellett érnie. Uh-huh. És ami, igen, hogy mit adtak a magyarok, volt egy... Ahogy megnéztek a kollégám, és egyébként ajánlom is mindenkinek, hogy nyilván nem fér bele most az egész délőt, hogy ezekről beszéljünk, de hogy van a honlapunkon ez a 130 év, 130
2: igen, már említettük, story, és a tök jó dolgok
0: és tök jó dolgok vannak tényleg. Úgyhogy én javaslom, és ott például ezt is megvizsgálták, és itt, amit én a legérdekesebb, amit láttam, azon túl, hogy egyébként az atlétikában magasugró lécet, meg rudugró lécet, hogy rudat adtak tulajdonképpen, amit terveztek. Igen, Angyal János volt ebben a 20. századnak a közepe fele, de van ez van egy ilyen automatikus indítórendszer a kajakkenulá, hogy arra emlékeztek, hogy tudod,
1: amikor tényleg, felállnak. Rémlék, igen.
0: És az is egy magyar fejlesztés, és az több olimpián is megjelent, ez a Polaritás GM-nek egy ilyen fejlesztése, és az is egyébként nemzetközi szabadalom alatt áll. Ugye ez biztosítja, hogy mindenki egyszer induljon el, igen. Ilyen bóják kamerarendszer, meg ez a kihangosító amikor ez a beep hang a versenyek előtt. Szóval, hogy ez az egész egy rendszer, és egy magyar fejlesztés, szóval ez is igazából szuper. Meg talán emlékeztek, ez a Techból.
1: Igen, azt hiszem, ez a legutóbbi, ami, tehát hogy ugye egy komplet játék, meg a hozzátartozó sporteszköz, tehát ugye ott még a játék is.
0: Igen, meg a Techból, meg ez a ping-pong, az a ping-pong asztal.
1: Igen,
0: foci.
1: Ez az éves.
0: Igen, az is dizájnoltam alattál, úgyhogy igen, a sportban így eléggé sikerült magyar részről is ez az innovációhoz hozzátenni.
1: Ez amikor, hogy kicsit visszakanyarodjunk a stadionokhoz, amikor elnevezi egy szponzor, itt van nekünk a Grupa Marina például, ugye akkor ezeket a neveket így egyben kell használni. Tehát ugye ebbe az a pláne, hogy nyilván azért fizet, hogy ez a név így vándorol, és akkor ez így jelenik meg mindenhol, ezt a nevet kell hordozni. És
0: igen, meg ki is van ugye ráírva, meg ugye a bajnokságokra is szokott, ugye az NBA-nek is mindenki a szponzora, hogy ezek ilyen reklám lehetőségek, felületek is ilyen szempontból, úgyhogy igen, ezek is szerződéses alapon múlnak.
1: Oké, van-e még egyebünk, amit megbeszélünk? Itt volt már sportszer, játék, stadion, épület.
0: Még egyet mondok talán nektek a stadion kapcsán, az épület, ez szerintem egy érdekes dolog itt az építészeti szerződő kapcsán, hogy ugye Magyarországon nem is szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mondjuk én lefotózom a régi Népstadiont, mostani a Pap László sportarénát, és gyakorlatilag ezt bárhogy kiteltem a netre és használhatom, de ez nem mindenütt van így, például Franciaországban az Eiffel toronnyal kapcsolatban ugye nyilván ez egy régi tervezés, viszont az a kivilágítása, ami talán megvan nektek, egy ilyen villogó kivilágítás, annak viszont a felhasználása, hogyha te ezt lefotózod, vagy ezt videón ki akarod tenni a netre, és ezt profitorientált céllal csinálod, mondjuk az engedélyköteles, függetlenül attól, hogy ez bárki elkészített ezt a felvételt, de mégis gyakorlatilag itt engedélyt kell kérni. Most meg is néztem egyébként, és van is egy ilyen weboldal, ahol fel tudod venni a kontaktot azzal a céggel, aki üzemelteti.
1: Nem mondod.
0: Igen, és gyakorlatilag egy jog, tehát hogy már jogot sértesz, hogyha te
1: tehát a saját Facebook oldalon mondjuk feltehettem, de mondjuk előtte nyalok egy márkás fagyit, és akkor ebből pénzt csinálok.
2: Tehát influencer kecsis, és
1: valamit mondjuk, egy influencer marketing, igen, kérdés, hogy hányan néznének engem, mint influencer, de ez mindegy, az most nem
0: akkor érdekes. Akkor az engedélyköteles és pénzt kell fizetni. Én kíváncsi voltam olyannyira, hogy még a ChatGPT-t is megkérdeztem, hogy mennyibe kerül egy ilyen engedély, de azt mondta, hogy ez mindig egyedi megállapodás kérdése.
1: Milyen diplomatikus tud lenne az
0: ilyen. Szóval igen, Magyarországon meg ami így nyilvános helyen van, és tartósan van elhelyezve, mondjuk egy szobor vagy épület itt nálunk, ez szabad. És egyébként az Európai Unióban volt is törekvés, hogy egységesen biztosítsák ezt a panorámaszabadságot, de aztán nem sikerült belerakni abba a jogalkotásba.
1: Panorámaszabadság?
0: Ez a neve. És vannak most is
1: országok. Igen, abszolút.
0: Igen. Úgyhogy ezek sem biztos, hogy a népszerűségét biztosítják a szerzőjognak, de van mögöttem.
1: De létezik, és van. Nagyon klassz, hogy beszélgettünk ezekről, szerintem nagyon izgalmas és érdekes téma volt. Köszi Péter, hogy eljöttél hozzánk.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Sziasztok. Dr. Lábodi Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnöke helyettese.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: Újra, vidámabban.
4: Starsky és Hot Jazz Club a Rádiókafé.
5: Vidámabban.
4: Starsky és Hot Jazz Club.
3: Nem jó. Ez egy szakműsor.
4: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
4: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
4: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
5: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Egyeztetés indul a közlekedésbiztonságról, drónokkal erősít a MÁV, marad a napsütés. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. Társadalmi párbeszéd indult a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon várják a véleményeket. Például arról, hogy akár börtönbe is küldhessék az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit, illetve elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját. A cél az, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyeket mindenki elfogad és betart, írja a kormány.hu. Drónokkal is figyeli a MÁV vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Érdekvédelmi szervezetek is részt vennének a szívhangrendeletről szóló egyeztetéseken. 18 a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó szervezet és szakértők kértek közös levélben Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe. Azt írják azért, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Figyeljenek a klímára a nagy hőségben, erre kér a katasztrófavédelem. Idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Azt tanácsolják, csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be. Ehhez pedig a terhelésbíró elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos vagy gyengébben hűt, azonnal kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartást végeznek például a DÁP és a KAÜ oldalain. Hétfőtől áll helyre a rendszer. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház!
4: Folytatódik a Millás reggeli best of külön kiadása.
5: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli.
6: Az ingatlan piaccal foglalkozunk, és annak apropóján, amit még korábban a hírek előtt elmondtunk műsorismertetőként, ugye, hogy volt itt egy történet, a kúria megsemmisítette szerencsére azt a kisajátítási határozatot, ami a szegedi BYD-hoz köthető. Volt egy földterület, valaki az üzemnek a részét képezte volna, és 55 milliót kavalér módon megajánlott érte az állam, amikor a piaci alapon hozzávetőlegesen 8-900 milliós forgalmi értéke lenne a területnek. Na, ebből jutott eszünkbe, hogy megnézzük, hogy ez a kisajátítás, mint olyan, ez hogyan zajlik, milyen jogi keretek között, milyen árazás mellett, és ehhez kértük segítséget. Itt van velünk a stúdióban dr. Fodor Dániel, a Jasoszki ügyvédi iroda ügyvédje. Szervusz, jó reggelt neked!
7: Jó reggelt kívánok!
6: Na nézzük, mi a keretei, mi az, hogy kisajátítás, mikor milyen ügyel sajátíthat ki, alapvetően csak az állam, ugye?
7: Ennél tágabb kör egyébként, tehát a kisajátításnál arról van szó, hogy az önkormányzatok is, az állam, ugye, ahogy mondtad, illetve bizonyos harmadik személyek is, akik valamilyen közfeladatot látnak el, kérhetik egy ingatlannak a kisajátítását. Itt ugye arról van szó, hogy az állam jogszerűen elvonhatja, vagy megszerezheti egy magántulajdonban lévő ingatlannak a tulajdonjogát. Tehát ezt azért érezni, hogy itt egy nagyon erős közhatalmi eszközről van szó, nem csak valamilyen módon korlátozzák valakinek a magántulajdonjogát, hanem ezt teljesen el is vonja.
8: Az de gondolom, ennek nagyon szigorú szabályai vannak, hogy milyen esetekben lehet ez.
7: Így van, éppen ezért ennek nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni. Azt mondja a törvény, hogy csak kivételesen kerülhet erre sor, csak valamilyen közérdek miatt, vagy annak fennállása érdekében, és kártalanítás fejében természetesen, a kártalanítás pedig teljes, azonnali és feltétlen kell, hogy legyen, ezeket a jelzőket határozza meg, vagy teszi mellé a jó.
8: Vegyük ezeket sorra, szerintem. Igen. Mi az a közérdek, ami megalapozza? Éri, de akkugyárat szeretnék tenni, ezt láttuk.
6: Hogy ez nekem elég fura egyébként.
8: Mi, hogyan dől ez el, hogy mi minősül annak?
6: Igen, ez a BYD dolog is, mert az, hogyha azt mondjuk, hogy van például az M0-ás, ugye, ahol annak az ívén számtalan ilyen történt, nyilván ez egy közérdek, sok milliárdos beruházásokon fogják használni.
8: Vasútvonal bővítés.
6: Tudom én, ezek számunkra logikusak.
7: Igen, ez rögtön egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi ez a közérdek. Ez egy nagyon tág és nehezen megfogható fogalom, amivel sok minden belefér. Vannak ezek a klasszikus esetek, amiket említettél is, hogy mondjuk egy autópályát akar építeni az állam, annak van egy nyomvonala, amitől viszonylag nehéz eltérni, és ez egyértelműen közérdek, de mondjuk olyan esetek is felmerülhetnek, ahol ez a közérdek csak áttételesen jelenik meg. Tehát mondjuk van egy közvetlen magánérdek, akár a BYD-nak, akár egy nagy beruházónak a magánérdeke, hogy ott egy adott területen gyárat építsen. Értelemszerűen itt is megjelenhet a közérdek közvetetten, mert lehet, hogy ez nemzetgazdasági szempontból valamilyen kiemelt beruházás, lehet, hogy ott nagyon sok embert fog foglalkoztatni ez a gyár, és akkor így gyakorlatilag közvetetten jelenik meg a közérdek.
6: Hú, akkor ez már mondhatni, hogy egy kis kapu. Tehát, hogyha támogatok egy üzemet, az üzem foglalkoztat egy csomó embert, a GDP-hez hozzájárul ennyivel, a GDP-ből, vagy befizet a költségvetésből én egészségügyi szolgáltatáshoz jutok, akkor gyakorlatilag.
8: Hát ezt csinált az állam azért.
6: Bármiről levezethető ez a közvetlen.
8: Ráhúzza a közérdeket, és onnantól kezdve, ha nem tetszik, pereskedj.
7: Így van, tehát a mostani jogi keretek szerint egyébként ez megfelel a közérdek fogalmának egy ilyen eset. Egyébként ebben a BYD-s esetben sem ez volt valójában a fő kérdés, tehát a jogalapot valójában senki nem vitatta, hogy itt kisajátításra sor kerülhet. Amiről itt a vita folyt, az már a másik nagyon izgalmas aspektusa vagy kérdése ezeknek a jogvitáknak, az a kártalanítás összege.
6: Hát igen, és hogy aki től elveszik, vagy akinek kisajátítják a tulajdonát, őt leginkább ez érdekli. Hogyha már se szó, se beszéd viszik.
8: Tehát... Nem olyan egyszerű, hogy piaci?
7: Egyszerűnek hangzik, tehát valóban piaci árat kell fizetni a tulajdonosnak, méghozzá a kisajátítás időpontjában fennálló piaci árat, tehát nem a két évvel korábbit mondjuk, amin ő adott esetben még akkor megvette, mert ez ugye gyorsan változhat, főleg mostanában, amilyen inflációs környezetet látunk, azért az ingatlanárak elég gyors változásokat tudnak mutatni. A nehézség az nyilván abban van, hogy ezt a piaci árat hogyan határozzák meg. Tehát a kisajátítási eljárásban ez alapvetően egy szakértői kérdés, a kormányhivatal kirendel egy szakértőt, aki megállapítja a piaci árat, vagy a forgalmi értékét ennek az ingatlannak. Csak ugye ez elég nehéz tud lenni, tehát azért azt értjük, hogy itt nem tőzsdén jegyzett részvényekről van szó.
6: És még csak nem is panellakásról, hogyha ingatlannál maradunk, van, ami elég jól összehasonlítható lokáció, négyzetméter, szobaszám, stb., és akkor nagy tévedés nincs, hogy mennyi az annyi.
7: Igen, a nehézség éppen az abban van, hogy valóban összehasonlíthatónak minősülő ingatlanokat kell keresni és figyelembe venni, és azoknak olyan forgalmi értékét, ami szintén nem túl régi. Ugye az elmúlt évekből kell, hogy származzon itt valamilyen adat, vagy valamilyen statisztika, mert hogyha túl régre megyünk vissza az időben, akkor azok már nem figyelembe vehető adatok, azok torzítani fognak. És valóban ez, hogy egy ilyen összehasonlítható ingatlan találni ott a környéken, vagy legalábbis nem túl távol az ország más pontjaiban, ez elég nehéz. Ugye itt az övezeti besorolásokat kell figyelembe venni, az ingatlan egyéb adottságait, elhelyezkedését, és számos más tényező.
6: Igen, hát itt értjük, feladat. Hogy lehetnek toligok, de ugye ebben a konkrét esetben az 55 millió és a 90 millió, az, vagy 900 millió azért az nagyon, nagyon messzire esik egymástól.
7: Ez valóban egy elég kirívó dolog. Itt az történt egyébként a kúria ítélete szerint, és ezért utasította új eljárásra a kormányhivatalt, hogy újból folytassák le ezt a szakértői vizsgálatot is, és egy új kártalanítási összeget állapítsanak meg, hogy már a kiindulási pont is rossz volt, tehát hogy teljesen rossz összehasonlító ingatlanokat vettek figyelembe, vagy vett figyelembe a szakértő, más övezeti besorolásba tartozó ingatlanokat vizsgált, és valószínűleg ezért tudott ennyire félre menni, de ez tényleg egy nagyon-nagyon látványos különbség, tehát itt azért általában nem erről van szó, hanem ennél kisebb különbségeken szoktak elkezdeni vitatkozni.
8: A törvényes út az, hogy az állam megmondja, hogy mit kér, innentől kezdve milyen időhatár van, meddig kell válaszolni, hogy elfogadom, nem fogadom el, milyen vita lehetőségek vannak, tehát gondolom nem azonnali per, hogyha valaki vitatja mondjuk az értékét, hogy működik az egész folyamat, mit tartalmaz a szabályozás.
7: Viszonylag gyorsan lezajlik az eljárás, hogyha a pert nem veszük figyelembe, a perek azok mindig évekig el tudnak húzódni. Az államnak először meg kell próbálnia megvenni ezt az ingatlant, tehát meg kell próbálni megállapodni a tulajdonossal, hogyha ez sikertelen.
8: Tehát először vételajánlatot ad.
7: Így van. Hogyha ez sikertelen, akkor kerül sor a kisajátítási eljárásra, amiben ugye a kormányhivatal fogja ezt lefolytatni, és fogja megállapítani a kártalanítási összeget. Ez se húzódik el túl sokáig, tehát ez is egy 75 napon belül befejeződik. És utána, hogyha ezzel valamelyik fél egyébként nem feltétlenül a tulajdonos, tehát az is lehet, hogy az állam vitatja ezt, vagy a kisajátítást kérő vitatja ezt, hogy na jó, hát ez az összeg, ez túl magas, ez valójában az egy alacsonyabb összeg lenne a reális. Tehát, hogyha valamelyik fél ezt vitatja, akkor kerül az ügy bíróság elé, ilyenkor pert kell indítani. Erre egy nagyon rövid határidő van egyébként, tehát itt nagyon észnél kell lenni, 15 napon belül kell a keresetet előterjeszteni. Ezért fontos, hogy már a kisajátítási eljárásban is, hogyha olyannak tűnik az ügy, tehát hogyha valamilyen vita már felmerül, akkor már ebben a szakaszban is jogász segítségét kérje az a fél, akinek ez érdekében áll, mert a 15 napos perindítási határidő az egyébként tényleg nagyon rövid, és annyi idő alatt összerakni ezt, ez komoly munka.
6: Az egyébként, hogyha már ilyen rövid, akkor érdemes kitérni, hogy az honnantól számít. Tehát ugye beadok egy keresetet mondjuk postai úton, főleg manapság, amilyen klasszul működik a posta, még az elsőbségi küldemény is saját tapasztalat volt, hogy 3 napot utazott, az honnantól számít.
7: Ez a határozatnak a véglegessé válásától, tehát amikor a kisajátítási határozat véglegessé válik, mert átveszi.
6: És a beérkezésig, tehát hogy átvegye a bíróság az én kérvényemet. Tehát be kell számítani, vagy pedig személyesen beslatyogni vele, talán az a legkézenfekvőbb és átadni. Mi történik ezután? Tehát meddig mehet ez a húzavonal? Mert ugye ez most egy laikus a számomban, ugye a fejemben így menne egy ilyen folyamatos, igen, ez nem tetszik, ez sok, ez kevés, ez még mindig nem jó, tehát ezt nyilván valahol valami szabályozza úgy, hogy véget lehessen vetni.
7: Hát az a helyzet, hogy ezek azért el tudnak húzódni. Tehát, hogy ez az ügy is, hogyha jól tudom, 2024-ben indult maga a kisajátítás, akkor kezdődött, és most sincsen még vége. Tehát először egy elsőfokú bírósági eljárás zajlott le a szegedi törvényszéken, és ez került felülvizsgálatra a kúria előtt. Ennek a felülvizsgálati eljárásnak lett most vége, de a felülvizsgálati eljárásban a kúria arra jutott, hogy meg kell ismételni gyakorlatilag az alapeljárást, a kisajátítási eljárást, tehát visszatette a startmezőre a szereplőket, újraindul az egész, le kell folytatni újra a szakértői vizsgálatot, megint lesz egy határozat, amit megint megtámadhatnak a felek, mert ez már egy teljesen új döntés, egy teljesen új határozat. Úgyhogy ez most megint kinyitja azt a történetet, sajnos ezek akár ilyen esetben el tudnak húzódni.
8: Tehát és mit mutat a gyakorlat? Tehát, hogy ilyenkor mielőtt pereskedünk, érdemes egy ellenajánlatot tenni, vagy alkudozni az állammal, és akkor megegyezni, még per előtt kicsit följebb strófolni, gondolom a kisajátítónak, tehát az államnak is az lenne az érdek, hogy minél hamarabb lezárjon az ügy, ha ő mondjuk építkezni, vagy beruházni, vagy bármit akar a területen. Vagy erre van lehetőség jogilag? Vagy
7: igen, ez... ilyesmi felmerülhet még a legelső szakaszában az eljárásnak, de szerintem ez teljesen esete válogatja meg a beruházás jellegétől is függ, hogy itt milyen beruházásról van szó, hogy milyen, mekkora nyitottság van erre, vagy mekkora mozgástér van erre.
6: Hallgató kérdezi, ki fizeti ilyenkor a bírósági költségeket? Az, aki támad? Tehát aki nem fogadja el a határozatot?
7: Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye a bírósági költségek azok több dologból állnak, van eljárási illeték is, amit meg kell fizetni, hogy a pert meg lehessen indítani, vannak ügyvédi költségek is, van a szakértőnek is díja. Ezeket így gyűjtő fogalomként perköltségnek nevezzük, és a főszabály az, hogy ezt a pervesztes fél fizeti a nap végén, tehát a per végén. A bíróság fogja kötelezni azt, aki a pert elveszti, tehát hogyha mondjuk igaza van mondjuk a tulajdonos támadja a döntést, mert alacsony az a kártalanítási összeg, mint jelen esetben, és végül azt mondja ki a bíróság, hogy igaza van, valóban alacsony volt az összeg, egy magasabb összeg indokolt, tehát megnyeri a pert, akkor a bíróság, amellett, hogy ezt kimondja, kötelezi a másik felet, a kormányhivatalt egyébként ebben az esetben, tehát a hatóságot, hogy térítse meg a perköltségét a kisajátítást a magántulajdonosnak.
8: És ilyenkor a bíróság rendel ki egy másik szakértőt, mert itt gyakorlatilag én, hogyha én ebben érintett vagyok, és a kormányhivatal kisajátítana, akkor egy szakértői fölmérés alapján mondanak egy összeget. Ha szerintem az kevés, és látványosan eltér a piaci ártól, akkor én csak ezt vitatom és beadom, és a bíróság rendel ki egy másik szakértőt, aki megvizsgálja, vagy én hozok egy szakértőt, és parazzal megyek oda, vagy hogy egyáltalán hogy működik. Mikor érdemes egyáltalán elkezdenem ezt saját költségre fölméretni, vagy valós értéket, és ha nagy az eltérést, mi a bírósági gyakorlat, hogy mi az, ami meg szokott állni?
7: Hú, itt megint nagyon azt hiszem, hogy esete válogatja, hogy mi merülhet föl. Ugye itt a jelen esetben, hogyha ezt a bivádis ügyet nézzük, itt arról volt szó, hogy támadta a tulajdonos magát, a szakvéleményt, hogy az alapvetően rossz. Nem csak, persze a következtetés is rossz, amire jutott, de nem csak arról van szó, hogy nem ekkora összeg, hanem egy nagyobb összeg, hanem maga a módszertana volt rossz ennek a szakvéleménynek, amilyen ingatlanokat figyelembe vett. És emiatt a bíróság azt mondta, hogy akkor ezt az egészet csináljuk meg újra, tehát vissza a közigazgatási eljárásba, a kisajátítási eljárásba, ott rendeljen ki megint a kormányhivatali szakértőt, tehát nem a bírósági eljárásban fogunk szakértői bizonyítást lefolytatni, hanem vissza a közigazgatási eljárásba. És gyakorlatilag ez így tud, hogy mondjam, korrigálódni ez a hiba, hogy az új szakértő, akit kirendelnek, figyelembe veszi persze a kúria megállapításait, hogy mit talált hibásnak az előző szakvéleményben, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, és lefolytat egy megfelelő szakértői vizsgálatot, aminek lehet, hogy nem az lesz a vége, az összeg, amit egyébként most a tulajdonos megjelölt, vagy mondott, hogy szerintem mi lenne indokolt, lehet, hogy valahol a kettő között fogunk valahol félúton, vagy bárhol találkozni. Az a lényeg, hogy legyen egy megfelelő módszertan alapján elvégzett szakértői vizsgálat, ugye ennek elég részletes szabályai vannak, hogy valójában a szakértőnek hogyan kell eljárnia ezekből a nagyon sok tényezőből, mit hogyan kell súlyoznia és figyelembe vennie, és akkor így alakul majd ki ez az összeg, amit a kártalanításként megkap a tulajdonos.
8: De ez nem általános, hogy ez mindig így van, tehát előfordulhat, hogy a bíróság azt mondja, akkor ő kirendel egy szakértőt,
7: így
8: tehát
7: van,
8: nem
7: igen.
8: Kell visszamenni az elejéig, és újra kezdeni az egész
7: ügyet. Igen. Tehát akkor kell visszamenni az elejéig, hogyha ott már valami olyan alapvető hiba volt, amit később nem lehet korrigálni a bírósági eljárásban, és akkor sajnos muszáj visszatérni.
6: Ugye azt mondjuk, hogy a kisajátítás ténye az nem nagyon támadható, de arra azért volt precedens, mondjuk nem autópályánál, mert ugye, ahogy beszéltük, a nyomvonalat megváltoztatni azért az nem úgy megy, de mondjuk itt egy üzemi terület, és azt mondjuk, hogy pont belelóg a szántomba, és hogyha egy 10 métert lecsapnának abból a placból, akkor nem kéne az enyémet elvinni.
8: Ezek régen, ja. Amikor a földes urak el tudták, az Alföldön hát néhány vasútvonal azért cicakkozik, mert nem engedték oda a vasutat, és ugye akkor még nem volt ez a kisajátításos jogászkodás, kérem szépen.
6: Olyan akkor. Esetekben, amikor ez mondjuk kivitelezhető, arra van mód, hogy valahogy azért valamiféle...
7: Persze. A
6: jelen esetben nem.
7: Nem támadták, de egyébként abszolút van arra is lehetőség, hogy magát a jogalapját támadjuk a kisajátításnak, hiszen nem állnak fenn a feltételei, tehát hogy nem veheti el ezt a területet az állam, mert a jogszabályi feltételek nem állnak fenn. Egyébként, amit most megpendítettél, ez a részleges kisajátítás, hogy nem az egész ingatlan sajátítják, hanem annak csak egy részét, az is egy nagyon izgalmas dolog, és talán még sokkal bonyolultabb, mint hogyha az állam egy egész ingatlan kisajátításáról dönt, mert az is felmerülhet, hogy oké, egy részét kisajátítja, de a fennmaradó rész az gyakorlatilag használhatatlan, nem lehet megközelíteni, stb. És ilyen esetben ez egy nagyon sérelmes szituáció lenne a tulajdonosnak. Ilyen esetben kérheti azt, hogy az egész ingatlant akkor vigyék, persze megfelelő magasabb áron, mert neki gyakorlatilag nem érdeke az, hogy megmaradjon
6: egy kis része. Tartsa azt a használhatatlan valamit.
7: Igen, tehát ezek a részleges kísérletítések.
8: Tehát mit tudom, egy vasútvonal egy csík lenne a közepén, amit elvinnének, neked meg a két oldala maradna.
6: Az egyiken a nappali, másikon a háló, tehát lássuk be, hogy ez nem egy élhető terület.
8: Igen.
6: Aha. Jó, hát ez nagyon klassz, nagyon sok mindent átbeszéltünk, ez fontos volt, mert szerintem ez még nem volt témánk, és jó apropót adott ez a BYD is történet. Nagyon szépen köszönjük, hogy felvettél hozzánk és beszélgettünk erről.
7: Én is köszönöm a lehetőséget.
6: Dr. Fodor Dániel, a Jalsavszky ügyvédi iroda ügyvédje volt az, aki szakértett nekünk kisajátítás ügyben.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Bocsánat, van ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
4: Elkészült a civil klímatörvény javaslat, megnézzük, hogy mi áll ebben, miről szól. Éger Ákossal, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökével váltunk erről pár szót. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Miért volt erre szükség, és utána megnézzük, hogy mit tartalmaz.
5: Hát ha mindenki itt ér ebben a nyárban, 40 fokban és vízhiányban, akkor talán a szükségességét nem kell nagyon bizonygatni, de a konkrét ötlet az abból született, hogy tavaly nyár elején az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a jelenlegi klímatörvényünk az alkotmányellenes, és ebből jött az ötlet, hogy akkor segítsük a kormányzatot, az országgyűlést, és kezdjünk el egy folyamatot civil szakmai szervezetek, aminek a végén lerakunk az asztalra egy klímatörvény.
4: Mi volt egyébként a konkrét indoklás? Mi az, hogy alkotmányellenes egy klímatörvény? Tehát mi volt a kifogás?
5: Igen. Hát egyik az, hogy a 2030-as célt már gyakorlatilag elértük, kibocsátás csökkentési célt, és azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy nem lehet itt ölbetett kézzel ülni, amikor azt látjuk, hogy ilyen nagy a probléma, akkor előre kellene lépni, és az előrelépést nem látta az Alkotmánybíróság a klímatörvényben, másrészt pedig azt mondta, hogy a jövő nemzedékek jogait nem megfelelően kezelte ez a törvény.
2: Azt hadd kérdezem meg, csak lehet, hogy kicsit mellékszáll, de ebben a vizet te is említetted, ugye most ez nagyon nagy téma és óriási probléma, és talán a legsürgetőbb ezt a víz megtartást megoldani az országban. Ezzel is foglalkozik? Ez része a javaslatotoknak, vagy ez egy külön kezelendő és külön értelmezendő nem. probléma kupac.
5: Foglalkozik. Ugye pont arról szól a klímatörvényünk, hogy nem, végre nem külön-külön kellene kezelni a problémákat, hanem gyakorlatilag ez egy szabálykönyv, hogy a társadalom és a gazdaság egyrészt persze hogyan csökkentse a kibocsátásokat, de hogyan alkalmazkodjon a változó éghajlathoz. Benne vannak az erdő, a víz, az agrárium.
4: Nézzük át akkor egy kicsit, mert nyilván ez egy vaskos tervezet vagy javaslat, hogy melyek a fő pontjai, vagy milyen fókuszpontjai vannak.
5: Igen. Hát mint mondtam, egyrészt az a lényeg, hogy ez egy rendszer.
4: Igen.
5: Tehát, nem kellene kiemelni majd egy megszületendő törvényvel egy-egy elemét, hanem amit mi letettünk az asztalra, azzal mindennel foglalkozni kellene. Ugye természetesen szól az alapelvekről, hogy hogyan kellene kezelni a kibocsátást, az alkalmazkodást, ellenálló képességet. Persze tűzünk ki célokat magunk, elég hosszú távú célokat, de ez a törvény nem abban újszerű, hogy most már nagyon nagy célt mondunk be 2050-re, hanem hogy végre tényleg kezdjünk el nap mint nap ezen dolgozni. Ennek például az egyik eszköze a karbon költségvetés, ugye ez akár lehet egy olyan, azt mondani, hogy olyan, mint egy pénzügyi költségvetés, csak a üvegházgázokra határozzunk meg 5 éves célokat, azt bontsuk le 1 éves teendőkre, és folyamatosan vizsgáljuk felül, hogy sikerült a teljesítése. Meg hát persze ez nem csak az állam feladata, hanem a társadalom minden szereplője, önkormányzatok, vállalatok, lakosság, mindenki számára meghatároz feladatokat. Sokszor ugye az a probléma, hogy belemegyünk mindenféle megoldásban nélkül, hogy a megfelelő kockázatelemzést elvégeznénk, ezt is javasolja a törvény, és mint már említettem többször, ugye nem csak a kibocsátásokkal, hanem alkalmazkodjunk is a változó éghajlathoz. Mert úgy látszik, hogy ez elkerülhetetlen. És persze ezt finanszírozni is kellene, van egy gazdasági, pénzügyi lába is a javaslatunknak, hogy kiszámítható legyen ezeknek a tevékenységeknek a finanszírozása. Másrészt pedig, ugye ezt már többször kimutatták, hogy a nem cselekvésnek, a halogatásnak sokkal nagyobb az ára. Tehát ezzel is számoljunk, illetve ott vannak az ágazatok, tehát a különböző ágazatok, az agrárium, az erdészet, a víz, az épületenergetika, energetika számára is meghatároz különböző elveket és célokat a javaslatunknak a melléklete. Ott van persze az oktatás és szemléletformálás, a tudománynak a szerepe, meg hát ezt be is kellene tartatni, és különböző eszközöket ad különböző szereplők számára, hogyha a kormányzat vagy a vállalatok nem cselekednek megfelelően, akkor azt a hogyan lehet kikényszeríteni tőlük a cselekvést.
4: Aha, tehát még a jogérvényesítésre is kiterjed akkor ezek szerint a javaslat.
5: Így van, így van.
4: Uh-huh. Mennyiben lehet arra számítani, hogy ezt figyelembe is veszi a jogalkotó, ezt sikerült eljuttatni hozzájuk, tanulmányozzák-e, esetleg konkrét felkérés volt arra, hogy dolgozzák ezt ki?
5: Igen, hát azt gondolom, hogy most vagy soha, tehát ha az Alkotmánybíróság döntése, a Zöld Minisztérium megalakulása, illetve ezután a nyár után azt gondolom, hogy ősszel nagy esély lehet ennek az elfogadására. Belekerült a törvényalkotási programban, tehát ez már hivatalos, hogy lesz ősszel egy klímatörvényünk. A nagy kérdés az, hogy milyen. Az élő környezetért felelős minisztériummal már elkezdődtek az egyeztetések, és ez nem csak ennek a minisztériumnak, ugye ez nagyon sok területet érint, úgyhogy most veszik fel a kapcsolatot a többi érintett kormányzati szereplővel is, de már érkeztek megkeresések anélkül, hogy mi elküldtük volna a mi levelünket ezzel kapcsolatban.
2: A három pillér mindegyikéről néhány konkrétumot ki tudnál emelni, tehát a fő újdonsága ennek a javaslatnak, hogy a klímapolitikát három egyenrangú pillére építés, akkor a kibocsátás csökkentés, ami talán a legkézenfekvőbb mindenkinek, mellett az alkalmazkodás és a reziliencia is szerepel. Tudnál mondani néhány konkrétumot, hogy melyiket hogyan, mint a konkrét javaslatot?
5: Igen. Hát az alkalmazkodás tekintetében ugye az, hogy tényleg elővettük az ágazatokat, és gyakorlatilag ugye a kibocsátás vagy éghajlatváltozásról beszéltünk, akkor mindig az, hogy a közlekedés vagy energetika, de egyáltalán, hogy megindul a párbeszéd és ezzel kapcsolatban az agráriumban, az erdőkben, klímakockázat becslés kell csinálni, és hogy egyáltalán máshogy álljunk. Ugye látszik, hogy azok az ágazatok is, akik érintettek ezzel, teljesen másképp állnak a dologhoz, mint akár 5 vagy 10 éve volt. 15 éve is egy éghajlatvédelmi törvényjavaslatunk, ahol teljesen más környezetben ugye azt mondtuk, hogy ez a jövő generációknak az ügye, és dolgozzunk azért, hogy őnekik egy megfelelő életkörülményeket biztosítsunk, de gyakorlatilag most már ott vagyunk, hogy minden napunk része lett ez. És a vizes, a más ágazatok abszolút nyitottak arra, hogy átalakítsák a működésüket ezzel kapcsolatban.
2: Uh-huh. És a kibocsátás csökkentés, igen, az hogyan?
5: A karbonköltségvetés lenne ugye az eszköz, amit már említettem, hogy ne azt mondjuk, hogy 30-ra vagy 50-re bemondunk egy nagyobb vagy kisebb számot, és utána megpróbáljuk ezt valahogy elérni, hanem minden évben határozzuk meg azt a limitet, vagy azt a célt, amit el akarunk érni, és ezt folyamatosan frissítsük a szükséges és a lehetőségeknek megfelelően, illetve csatornázzuk be több testületre is, ami reméljük nem csak egy műtestületek lesznek, vagy munkacsoportok, hanem valóban működőek is lesznek. Például a tudományt is szeretnénk ezekbe a döntésekbe, döntési jogkörrel behozni.
4: Uh-huh. Világos. Az mennyire érzékelhető, hogy egy hát ez hogy mondjam, tehát hogy a költségeket mennyire érinti, mármint általában véve a költségvetést, ezt csak azért kérdezem, hogy mert több pontja elbukhat a költségvetés helyzetét, hogyha figyelembe vesszük, és esetleg olyan javaslatok vannak benne, ami érzékenyen érinti a költségvetést, akár rövid, akár középtávon, akkor arra lehet számítani, hogy az nem megy át. Érzékelhető-e, vagy vannak-e ilyen pontjai a javaslatnak, amiből azt lehet sejteni, hogy ez most nem fog menni?
5: Igen. Hát itt ezt ketté bontanám, ugye egyrészt hát a pénzügyminisztériumban is szeretnénk majd leülni, és amit említettem, ugye, hogy erre azért világos számítások vannak, hogyha ha most nem cselekszünk, akkor a jövőben ennek sokkal nagyobbak lesznek a költségei, másrészt pedig szép lassan ugye csomó zöld adó vagy zöld pénzügyi eszköz rendelkezésünkre áll, ami jelen pillanatban ugye bemegy a költségvetésre is, elköltsük akár zöld célokkal ellentétes ügyekre is, úgyhogy ezt a rendszert kellene átalakítani, hogy azok a bevételek, amik erről a területről származnak, azok erre a területre is legyenek elköltözve. Azt gondolom, hogy még akár a pénzügyminisztériumnak is tetszett ez a javaslatuk, mert akár új forrásokat is, bevételi forrásokat is jelenthet.
4: Oké, akkor várjuk az őszt, megnézzük, hogy milyen eredménnyel, vagy mi valósul meg belőle. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Jó munkát, szép napot, szervusz!
5: Köszönöm a lehetőséget, szervusz!
4: Éger Ákossal, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökével beszélgettünk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Apa, ma te mesélj!
7: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
7: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
7: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
8: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Kórház!
3: Ez még mindig a Millás Best of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
4: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.
5: Ez tényleg egy...
6: De mit napszeroztok itt a mikrofonot?
3: Úgy
5: csinál, mint hogyha DJ lenne. Szertartásosan nyomogatja.
6: Ki melyikbe? Folyamatosan. Tehát az enyém, az egyetlen stabil az enyém. Az összes többi kavarunk, szekerünk.
5: Jól felvettem a fejhallgatót, amiben aztán csak annyi történik, hogy kevésbé hallom magam.
3: Ja igen, és nagyon brummogos.
5: Igen.
3: Igen.
5: Lehet, hogy ezért volt a kukában.
3: Bár a műszaki igazgató nagyon büszke rá, és mindig mondja, hogy ez egy új beszerzés, de valójában...
6: De sokkal halkabb, mint a többi. Igen.
3: Igen, azt a halkat is nagyon mélyen nyomja, tehát érthetetlen, ami abból visszajön.
6: Ígértünk egy kérdést, amivel biztos, hogy megcsináljuk a hangulatot. Szóval...
3: Ja, igen.
5: Megint az én kontómra nyit a dolog.
6: Természetesen.
3: Hogyan tovább parkolás, kedves kollega? Hogy lesz ez, hogyha leszerelik az órákat?
5: Az van, hogy továbbra is alkotmányos jogom lenne a készpénzes fizetés, úgyhogy én ezt majd átírjuk szeretném bevarni.
6: És nem lesz alkotmányos, ne lesz neked alkotmányos jog.
5: Én szeretnék készpénzre fizetni, mindig ott egy halom apró, én azt gondosan előkészítem, megtáplálom bele
3: igen, egyébként
5: masinát,
3: ez,
5: és ennyi.
3: Ez nekem is problémám, mert a kisebbik fiam összegyűjtött egy csomó 20-ast. Én nem tudom, milyen indítatásból, de egy darabig gyűjtött a 20-asokat, és azt, hogy azt valahogy elfüstöljem, én is arra használtam az automatákat, hogy széttömtem. Ugye nehéz játék volt, mert volt, hogy amikor már...
5: Kell balanszírozni, mert a 25-öt fejbe kell tartani.
3: Igen, bizony, mert visszaokadja az egész. És kezdheted
5: el. Igen, az kellemetlen.
3: Igen.
5: Hát így.
3: Na jó, hát akkor ez egy kihívás lesz.
6: Viszont... Nem adod be a derekadat.
5: Nem.
6: Én kitartasz?
5: Arról vagyok híres.
6: A végsőkig.
5: Én abszolút.
6: Tehát semmi applikáció, semmi.
5: Örök ellenálló vagyok. Ha nem muszáj, akkor nem élek ilyenekkel.
6: Végszükségben SMS?
5: SMS az oké, csak ugye azt beszéltük itt Gede kollégával, hogy azt nem egészen értjük, hogy most akkor a totem oszlopok helyén lesz majd egy jelzés arról, hogy mi az aktuális igen. zóna, mert akkor oké.
3: Mert ugye eddig azokon volt, hogy ott tudtad azonosítani a kódot, hogy mi, vagy hogyan tovább.

0: nem apróval fizetek, tehát nem kéne elmennem a parkolóráig, de el kell mennem a parkolóráig, hogy a zónát azonosítsam. Igen. Jó, már vannak persze trükkök, meg applikációk, amik beazonosítanak.
1: Apok már tudják, igen.
2: Mielőtt végig elmegy erre az egész adás. Azért azt még szeretném érteni, mert én nem egészen olvastam, vagy nem azt mondjam, egészen egyáltalán nem olvastam erről semmi konkrétumot, hogy a nehezebb autók dupla parkolási díját, azt milyen körülmények között, vagy hogyan, vagy miként ránézésre, kézrátétellel, satszolással, hogyan fogják azonosítani, vagy beolvassák, és rendszám alapján kidobja valami, hogy a forgalmi szerint mik az adatai?
0: Hát az oké, hogy kidobja mondjuk az ellenőrnek, de te hogy fizeted ki? Tehát van egy adott 600 órás tarifa, akkor hogy fogsz többet fizetni?
2: Két SMS-t indítasz,
0: két SMS-t. Tehát...
2: Két telefon.
0: Ja, hát ez még tisztázatlan, ez tényleg ez egy jó kérdés, mert szerintem ezzel még nem nagyon találkozhattunk, hogy mi a megvalósítás alapja. Na, de nézzük az MG-t. Milyen híreid vannak?
2: Nézzük az MG-t méghozzá azért, mert az MG-vel voltunk Goodwoodban, és úgy gondoltam, hogy ez azért egy olyan téma, ami túlmutat egyrészt az MG-n is, tehát ezzel is fogunk foglalkozni, de egy picit még Goodwoodról, mert tegnap, bocsánat, múlt héten, amikor hívtatok, akkor csak odafelé tartottam, és még nem tudtam magamévá tenni a hangulatot.
3: Na mit, akkor meséld, de mi van Goodwoodban?
2: És az benne az izgalmas igazából, csak hogy egy ilyen madártávlatos dolgot meséljek el nektek, hogy Goodwood lett így az zarándok helye azoknak, akik még egy rendes autós fesztivált, vagy egy rendes autókiállítást szeretnének látni.
3: Mi a rendes?
2: Hát ahol az autó van a középpontban, és nem az autót helyettesítő egyéb, nem tudom, autónak tűnő,
3: technológia?
2: Vagy szója jellegű, vagy ilyen dolgok, hanem, mert hogy ugye most már a mobilitási kiállítások címszó alatt futnak az egykori autókiállítások, tehát mondjuk a müncheni autókiállítás, az már nem autókiállítás.
3: Mobility show?
2: Hanem mobility show, aminek a fele az valamilyen autót helyettesítő termék. Lásd, bicikli, roller, Isten tudja mi, önvezető robotaxi,
0: igen,
2: vagy bármi.
0: Igen, az Isten tudja mi, annak a karikának mi a neve, annak az egykerekűnek?
2: Ja, nem tudom, de aha, igen.
0: De
2: az is a Segway, nem? Vagy az, mármint, hogy hát a gyártó az...
0: A gyártó az lehet, hogy az le, hogy hívják.
3: Melyik egykerekű?
0: A meg vagy hadnagy. Tudod, ami egy kerék, ráállsz, és azzal repesztesz előre ilyen síugó.
3: Az a Segway lehet akkor. Gondolom.
2: Mindenféle ilyen dolog van. Autó meg ugye egyre kevésbé, tehát az autós az új dohányos, és próbáljuk mindenhonnan visszaszorítani, ugye, és hát már hova?
3: Jaj, hát eltúlozza. Most is
2: hát eltúlozza. Minden egyes új hír arról szól, hogy hogyan lehet még jobban szivatni az autósokat, ugye most csak, hogy behozzak
3: most
2: egy ilyen
3: kis... Most mondod, amikor az Unió fölébredt, igen, és az Unió ráébredt arra, hogy amit a Várkonyi 15 éve mondom illesek, az már úgy
2: mindegy
3: kell csinálni.
2: Értem, csak mindegy. Hát már leépült.
3: Értem, hogy a kínaiak
2: már spájzban vannak, de... Már leépülnek a gyártóink, már minden leépül, úgyhogy már tök mindegy.
0: Már a munkaerőállomány is, és megnézik a Volkswagen, már 100 000 embernél tartom ki utcára.
2: És az a Volkswagen csak, tehát, hogy itt
0: és még... Csak
3: ezt nem semmi esély ezt megállítani, vagy egy kicsit lelassítani, vagy akkor valami...
0: Most
3: már legalább van rá szándék, tehát...
2: Arról beszéltünk itt éveken át, hogy ez nem olyan, hogy fogsz egy potmétert, és akkor arrébb tekered, és holnaptól fölébredsz, és onnan minden úgy lesz, mint előtte.
0: Igen.
2: Tehát itt 10 év kemény iparellenes és autóiparellenes politika folyt, aztán most rájönnek, hogy mi a végkifejlet.
3: De legalább jó beződültünk.
2: Hát nagyon beződültünk, mert az sokkal jobb lesz, amikor egy olyan országból jön minden, ahol ezzel nem foglalkoznak. De
0: ja,
2: tegyük ezt most zárójelbe. Goodwood azért izgalmas, mert mindenféle ilyen helyettesítő termék helyett itt még arról szól a dolog, amiről szólna, gumi égetésről, hangos motorokról, száguldozásról, heritage-ről.
3: De ez már csak egy nagyon-nagyon szűk szektának fontos.
2: Nem, ez fontos lenne sok mindenkinek, mert...
0: Közben kívül rázzák a rácsot az zöldek, hogy igen, azt azonnal tessék abban.
2: Lehet, hogy Gréta még nem találta meg a Goodwoodi táblát, de...
3: Érök neki egy mailt, akkor
2: előbb-utóbb majd megjelenik.
0: És ennek van tematikája, tehát ez nem tudom...
2: Minden, ami autóbuzulás. Ezt bocsánat, nem tudom szebben mondani. Egyszerűen minden, ami arról...
0: A veterán, a kicsi, a nagy, a sok henger, az egy henger.
2: De minden stílusosan.
0: Világos.
2: Tehát minden úgy, hogy annak legyen valami vagy történelmi beágyazottsága, vagy jövőbe mutató sztoria. A jövőbe mutató sztori egyébként pont az elektromobilitással is összefügg.
0: Ja.
2: Tehát rengeteg olyan tanulmányt mutattak be most is, meg láthatott a közönség most is, ami abszolút az elektromobilitásnak az izgalmáról fog szólni. Az egy nagyon érdekes látvány volt, hogy itt is Kína anyagi értelemben mennyivel többet szán a megjelenésre, mint az összes többi szinte. Tehát volt egy-egy nagy stand a hagyományosnak mondható autógyártóktól, ezt a kifejezést nem szeretem, mert szerintem félrevezető, de valamennyire meghonosult, úgyhogy próbálok, igen, hozzá azonosulni.

0: És akkor voltak a kínaiak, akik ilyen több emeletes standokat, meg ilyen hatalmas dolgokat, meg pénz nem számít típusú.
1: Ezt akartam mondani, nyilván ott is ez megjelent az, hogy...
0: Elképesztő. Elképesztő. Ezek közül volt az egyik az MG, és az MG kettő olyan... volt egy Tech Day, amit Londonban tartottak. A Tech Day az a várakozásaimat nem feltétlenül... tudta beteljesíteni, mert nagyon kevés konkrétum volt. Uh-huh. Ez általában azért igaz egyébként a kínaiakra ilyen szempontból, de nyilván beszéltek az új hibridekről, lesz egy 1-1-es hibrid, ami egy érdekes sztori. Beszéltek a fél vagy semi-solid battery, fél kemény, de na, szóval a szilárd testből, a nem teljesen szilárd test, hanem az átmeneti technológiát képező romból. Itt egyszerűen az van, hogy még én úgy érzem, hogy nem feltétlenül sajátították el ennek a művészetét, hogy hogyan lehet ezt kellő showval átadni az újságírók számára, mert általában kínai mérnökök beszélnek, és általában nem feltétlenül vérpesdítő előadási módban, és akkor finoman fogalmaztam. De ez nem baj, tehát hogy látszik, hogy az irány az megvan, az MG-nél egyébként a többi kínai márkához képest sokkal inkább előtérben van az, hogy van egy európai történet tudata, és rengeteg európai mérnököt és dizájnert és menedzsert tolnak az előtérbe, folyamatosan hangsúlyozva azt, hogy ez egyébként egy olyan márka, aminek a történelmét ők tiszteletben akarják tartani, de nem múltba révedve, hanem a jövőbe tekintve. Én azt gondolom, hogy ezt az üzenetet viszonylag jól átadták, mert hogyha az MG számait megnézzük, már több mint 1 millió autót adtak el Európában az új hullámos sztoriból, tehát nem abból, ami a kínai átvétel előtt volt, és formai szempontból szerintem erősen orientálódnak a kifejezetten európai ízléshez. Tehát, hogyha megnézzük a kínai modellek sokasságát, és utána megnézzük az MG-nek a dizájn nyelvét, akkor sokkal inkább rezonál az európai ember ízlésére, mint a kínaiak többsége. Ez többek között egyébként azért van, mert olyan dizájnfőnökök vannak, akik nagyon-nagyon nagy múltú, nagy koncernektől lettek jó pénzért áthozva az MG-hez, többek között József Kabán, akivel lehetett interjút készíteni, ő egy szlovák származású figura, aki egyébként baromi kedves, mindig kapható egy kis beszélgetésre egy-egy ilyen kiállításon, és azért elég komoly múlttal rendelkezik. Volkswagen csoport, BMW, Rolls-Royce, tehát nem akármiket csinált. Egyébként ez látszik is a két új koncepcióautón. Az egyik az MG Go, ami egy ilyen ötös Renault méretű jellegű autót fog formázni, de erősen brit beütésekkel. Ezt mutatták be Goodwoodban, illetve egy olyan koncepcióautót, ami egy nagy SUV kupé jellegű autó lesz, de erről még kevesebb konkrétumot mondtak, és ezt azért akartam elmesélni, még az MG-re kitérve, mert hogy a Goodwoodi egyébként alapvetően 30 sok évvel ezelőtt teljesen más miatt megalakult fesztivál egyre inkább egy olyan instrumentum a más autógyártóknak is, hogy olyan dolgokat mutassanak be, amiket régen egy genfi, egy frankfurti, egy párizsi autószalonon mutattak be, csak mivel ezeknek az izgalma egyre inkább a háttérbe vész, tehát egyre kevésbé exkluzív, egyre kevésbé ünnepies, egyre kevésbé csak az autó fókuszáltságáról szól, ezért azok a gyártók, akik még akarnak érzelmi töltetet adni bizonyos modelleknek, egyre inkább orientálódnak ebbe a open air rock fesztivál a típusú és hangulatú Goodwoodi sztorira, ami azért kellően pos, tehát ez a lovaspóló hangulat egy brit kastély és brit birtok környékén, azért ez eléggé exkluzív hangulatú ahhoz, igen. És ez keveredik egyébként tényleg akár egy szigetfesztivál irányába elmozduló sztorival is, tehát egy annyira heterogén, annyira izgalmas, annyira jó hangulatú valami.
1: Mennyi ideig vagy? Mennyi?
0: Négy nap, full teltház, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy egyszerűen már ha nem mész be, csak azért mész oda, hogy a mezőn parkoló autókat megnézd, amivel érkeznek az oda jövő emberek, az önmagában egy napos program.
1: Ez egy külön kiállítás.
0: Olyan autókkal jönnek oda, amiket normális esetben nem vagy a forgalomban nem veszel elő, hanem elrejted a világ elől. Gond nélkül ott állnak mindenféle ritka Ferrarik, mindenféle ritka Porsche-k, meg még ennél is sokkal ritkább dolgok, tehát így felsorolni is nehéz lenne. Tehát ha azért mész ki, hogy csorgasd a nyáladat, rendszámos odaérkezett autókra, az is egy napos program, mert akkor a hely, hogy hihetetlen, és egy nap alatt esélyed nincsen bejárni. És tematika szempontjából is baromi izgalmas, mert vintage amerikai versenyautó részlektől kezdve a teljes F1 történelméig, koronikig bezárólag, úgyhogy azok mind mennek. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon lényeges, hogy ez nem úgy van, hogy ott, hogy áldogálsz és nézed, hanem azok mind ott ezen a hegyi felfutón, ezen a szűk 2 kilométeres szakaszon, azok előbb-utóbb elmennek az órad előtt, úgyhogy egy pro tippet szeretnék adni mindenkinek, aki erre menni akar, mindenképpen tribűnös jegyet vegyen, különben esélye nincsen látni ezeket. A szalma bála mögül úgy, hogy 72 ember van előtte, annyit fogsz látni, zing, és kész.
1: Igen.
0: És akkor kivetítő nézheted azt,
1: látni semmit, ezt hallani
0: lehet. Így van. Aha. Szóval egy nap alatt bejáratatlan, iszonyatos tömeg van már az első napon is, tehát közel 200 000 ember megy oda ki naponta. Tehát, hogy erre van igény, az teljesen világosan látszik, csak hát egy magánbirtokra lett száműzve az autós fesztiválok, hogy mondjam, egyedülije mostanára már. De én ezt abszolút javaslom annak meg végképp, aki csak ismerkedik ezzel a sztorival, mert valamit vissza fog kapni abból, ami már egy kicsit kiveszett az autós hangulatból. Szóval ennyit Goodwoodról maximálisan javaslom.
2: És nézzük a hallgató üzeneteket.
0: Nézzük.
1: Hát most jött egy olyan Gábor Várakonyinak, túl sok az autógyártó, túl nagy a kapacitás és drágák az új autók, ezért is kell szerintem leépíteni.
0: Hát az, hogy drágák az autók, az nagyrészt annak köszönhető, hogy bonyolultak a szabályozások. Tehát ugye amikor arról beszélünk, hogy egyre több technológia van egyre drágábban belekényszerítve az autókba, és ezért izgalmas lenne ez a KIK kategória Európában is, amiről beszéltünk itt a néhány héttel ezelőtt, hogy olcsóbb, egyszerűbb, könnyebb és kevésbé bonyolult dolgokat kéne csinálni a megfizethetőség egyében a városi mobilitásba, felőlem aztán elektromobilitás szintjén, egyébként ez jön, ez a szabályozás.
2: Kérdezzétek meg Dr. Várkonyit, a BYD új vezetőjének kinevezésére.
1: De ezt többen írták, de most...
0: Egyrészt én ezt már hetek óta tudom, hallottam.
2: Tényleg?
0: Szakmai berkekben, igen. Másrészt meg ebben én olyan...
2: Ennyire előre lejátszott volt?
0: Régóta lehetett tudni. Uh-huh. Egyrészt, másrészt meg csak, hogy egy ellenpéldával is éljek, Christian Lindner, a volt német gazdasági miniszter az előző kormányból, az FDP-s figura, az Németország egyik legnagyobb használt autóláncának lett a vezetője, miután gazdasági miniszter volt.
2: Na, de ez nem ugyanaz, mint olyannak, akivenek mondjuk a hatalmas állami támogatásáról
0: nézzük el előzőjük is.
2: Persze, nézhetjük azt is.
0: Jó, akkor emlékezzünk meg erről is, tehát mindenről lehet kontroverz vitákat folytatni. Hogy mondjam, én nem szeretnék politizálni ebben.
2: Mi sem politizálunk, de a politikusok beszállása azonnal a bukások után olyan bizniszban, amiben érintettek voltak
0: politikusként. Szerintem Nyugat-Európában sem példa nélkül.
2: Persze, hogy most sem. Sok példa van rá, tehát abszolút, igen, és csak ebbe illeszkedik ez a...
0: Bankokban, meg egyéb helyekben, tehát igen, van ilyen. A kecskeméti Mercedes gyár, ha már erről beszélünk, hiszen ez is témánk kellene, hogy legyen még ma.
2: Egy percünk van.
0: Akkor,
2: és még vannak hallgatói üzenete.
0: Akkor annyit elmondok, hogy Kecskeméten ugye duplázták a kapacitásokat, tehát 200 hektárról 440 hektárra ment fel a gyár területe, lett egy új présüzem, lett még egy fényező üzem, lett egy akkumulátor összeszerelő üzem, és elkezdtek, és ez nagyon fontos, ez volt a legkevésbé említve a hírekben, szerintem ez a legfontosabb része. Elkezdtek úgynevezett core modelleket is gyártani Kecskeméten. Az azt jelenti, hogy Kecskemét eddig egy ilyen inkább belépő modellekre fókuszáló, és nem a Mercedes legfontosabb modelljeit gyártani képes gyár volt a 2010-es évek eleje óta. És most először jön ide egy olyan modell, ami egyébként a teljes eladásainak nagyjából a 30%-át teszi globálisan ki. Nem csak Magyarországon fogják ezt gyártani, de a C-osztálynak az elektromos verzióját ezt elkezdték gyártani Kecskeméten is. Jönni fog ide a GLC, nagyon-nagyon fontos modell elektromos kivitelben, és az új Baby G, tehát ugye ismeritek, van a G-Wagen, a nagy proccos és bizonyos szempontból egy társadalmi státuszt jelképező, és nem feltétlen pozitív értelemben, itt Kelet-Európában jelképező autónak lesz egy emészthető, kicsi és könnyű, és többek között elektromos verzióban is gyártott autója, amit viszont csak Kecskemétről fogják, csak Kecskeméten fognak gyártani, és innen fogják szállítani a világ minden részébe. Ezek szerintem nagyon-nagyon jó hírek, több mint 5000 embert foglalkoztat ez az autógyártó Kecskeméten, és mostanra a jelenlegi fejlesztéssel a legnagyobb autógyártónk egész Magyarországon.
1: Ja, még, okay. Még a parkoláshoz írta valaki, hogy mit fognak csinálni a külföldiek, amikor nem találnak automatát. Hát azt, amit én Mariborban hiába találtam automatát, nem tudtam megfejteni a Maribor úr írt utasításokat. Úgyhogy letöltöttem egy olyan appot, amivel egyébként a Európa számos helyén lehet parkolást fizetni.
0: Én egy, erdélyi autópálya gyorshajtás büntetés próbálok 2 hete befizetni, de nem jövök rá, hogy hova kell, aha, mert a rendőr ráírt a kézzel, de olyan számlaszám nem létezik.
1: Bakker. Ezek a szép.
2: A bitangjó képek vannak a Gábor oldalán, az a Goodwoodról és a blog.hu-s oldaladon?
0: Igen, blog.hu.
2: Na, oké, akkor ott lehet nézegetni.
1: Ó, de jó, az kiegészíti a rádiós beszámolót.
2: Így van, oké.
1: Ezeket az élményeket lehet vizualizálni. Gábor, köszi szépen, hogy beugrottál hozzám.
0: Sziasztok.
1: Szia.
3: Millás reggeli.
4: Ahol széles a spaletta.
1: Mára ennyi volt a Millás reggeli Best of. Reméljük, jól szórakoztatok. Találkozunk hétfőn fél.

0: miatt majd.
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Idén is tűzi játékkal ünnepelhetjük az államalapítást. Több száz e-busz érkezhet. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
0: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges lepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak a kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
4: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati-nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
7: Okay, szóval, sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és 2026. 7. hó 13-a van, folytatódik a kánikulás nagyon meleg nyár, és itt a stúdióban viszont igazi parti hangulat van, zsúr hangulat, ugyanis négyen vagyunk a stúdióban. A Houston Houston-os adás szokásos brigádja, vagyis Pőce Balázs, Marvin, jó magam, megmenem én már, és nagyon udvarias módon a vendégünket a végén mutatjuk be, aki Sauder Dávid. Szia, Dávid!
8: Sziasztok, jó reggelt, vagy jó napot!
7: Hát mindegy, tegye oda, ahova lesz ismétlés reggel is, meg lehet majd visszahallgatni, úgyhogy végül is ez bármikor elmegy. Na hát nagyon örülünk, hogy itt vagy a stúdióban, ez nagyon megtisztelő, hogy köszönhetünk itt a köreinkben, hiszen aki szerintem egy picit is foglalkozik manapság a modern művészettel, az AI generálta tartalmakkal, az biztos, hogy hallotta a nevedet, vagy legalábbis a tartalmaiddal biztos, hogy találkozott, ugye 1,6 millió követőd van az Instán, azért ez egy eléggé komoly szám, és azt is mutatja, hogy ez nem csak a hazai közönségből tevődik össze, hanem hát tényleg egy nemzetközi szintére mozgó művész vagy, egy igazán hot topic a piacon, ezt szerintem nyugodtan el lehet mondani, hiszen azért nagyon komoly nevekkel dolgozol együtt. Amiről én tudok, a Gyurán Gyurán koncerten is pont láttam egy videódat, Jean-Michel Jarre-ral is úgy tudom, hogy együtt dolgozol, Geszti Péterrel is dolgozol együtt, folyamatosan kiállításaid, megnyilvánulásaid vannak a világ minden területén, és hát most jelent meg a Glitchy, ez ugye? Glitchy's and Glory című 256 oldalas könyved, ami, mint kiderült, úgy fogy, mint a forró süti, úgyhogy ez még csak a kezdet, szóval, hogy itt tényleg egy olyan művészt köszönhetünk itt a személyedben, aki szerintem még nagyon sokat fogunk róla hallani, úgyhogy örülünk, hogy be tudtad préselni a megjelenésedet itt a sűrű agendádba. Ezt szerettem volna felvezetésként mondani.
8: Én rögtön reagálok, köszöntöm a hallgatókat, rögtön reagálnék erre. Én nem dolgozom együtt Jean-Michel Jarre-ral, ugyanis Jean-Michel Jarre felhívott, és a következőt mondta nekem a telefonban. Itt nézegettem az Instagramodat, Dávid, van ez a három videód, én levettem a hangot róla, beraktam a saját zeném, és tök jól működik. Szeretném elkérni ezeket a koncertre. És ez azóta is fut, ez már a második turnénk, volt egy tavaly nyári turné, és van egy idei turné. Hát nyilván át kellett dolgozni, hogy olyan legyen, hogy azt az ő technikusai meg az ő setupja tudja használni, de hát azért...
7: Tehát nem az Instagramra lekapta, és aztán azt kihírta a kivetítőre.
9: De ez a legjobb, hogy egy gyufaszállat csak
10: lenne. De ez lenne a legjobb világ, az a szerbusz, Dávid, szerbusz Márk, szerbusz Marvin, én Kornél vagyok Békés Csabáról, és nagyon tetszik a videótok, levettem a hangját, és amúgy az én amatőr rappem, hogyha megengednétek használnám, szerintem, ha egy ilyen permission irányított a világban lennénk, és szépen mindenki megkérdezne mindenkitől mindent, akkor kevesebb időnk lenne, de több örömünk.
7: Na jó, de Jean-Michel Jarre egy régi becsületes motoros, ő tudja, hogy kell ezt csinálni. Mert ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy akkor így esetleg, ha a hallgatók között van olyan, aki nem ismeri a munkásságot, menjünk végig ezen az egészen, kérlek, hogy te hogy jutottál el ehhez az AI művészethez, mi vezetett oda, mi a háttered, ugye neked valódi művészeti háttered van, tehát a művészettörténetet tanultál az ELTE-n, ugye képzőművészetire jártál, ha jól tudom, Helsinki-ben csináltad a mastert, szóval, hogy neked tényleg egy komoly művészeti képzettségű háttered van, hogyan jutottál el innen az AI generálta tartalmakig?
8: Sokkal korábban kezdődött. 9-8-9 éves lehettem, amikor a nagyszüleim a holland rokonok segítségével beállítottak egy Commodore C64-es kompjúterrel, ami tök jó volt, mert játszottam a szokásos kötelező játékokat, Wizard of War hasonlók, de aztán felfedeztem egy lemezt, ami azt hiszem Simon's Basic-nek hívták, a vizuális kódot lehetett írni, tehát írtál egy kompjúterkódot, és a C64 a maga lomha tempójával elkezdte generálni a vonalakat, köröket, formákat. És akkor elkezdtem bilizgálni, és átírtam mindenféle paraméter teljesen random módon, és ilyen tök jó absztrakt képek jöttek ki, és akkor anyukámnak volt a munkahely én egy ilyen traktoros nyomtató, bevittem a képet, és ott valahogy sikerült kinyomtatni, és kiraktam a falra otthon, és akkor nagyon büszke voltam magamra. Igazából nem tudtam, hogy ez művészet, tehát ez volt a legfurcsább az egészben, én nem tudtam, hogy ez micsoda, és nagyon sokáig nem tudtam, mert van egy programozó informatikus énem, és van egy művész énem. És tulajdonképpen az, hogy az AI-ig eljussak, ez ennek a két dolognak, és az állandó kísérletező kedvnek a folyamatos ingadozása és kölcsönhatása. Csak hogy mondjak egy példát, járok a művészettörténetre, amiből sikerült 3 évet elvégezni, tehát ebből fakadóan nem fejeztem be, és ott a középkor vizsgára készülve a Szép Művészeti Múzeum egyébként fantasztikus könyvtárában kutattam a könyveket, és a kezembe kerül egy pici kiadvány, Photocopy Art, Amerikából, és nézegettem, és azt mondom, hogy hát ez elképesztő. Tehát, hogyha ezt ők művészetnek nevezik, akkor én pont ilyen irányba szeretnék elmenni.
7: Hogy kell elképzelni a Photocopy Artot?
8: Hát, hogy a Xerox egyébként támogatott művészeket a 70-es években, a kezdetekben, hogy magát a fénymásolót használja arra, hogy különböző kompozíciókat létrehozzon, és ugye a fénymásolónak van egy ilyen, és a szkennereknek is van egy ilyen tulajdonsága, hogy lehet ott, ahogy mozog végig és letapogatja a képet, abban bele lehet nyúlkálni, és mindenféle mozdulatgesztusokat lehet létrehozni, amitől baromi izgalmas képek alakulnak ki. Ennek a 70-es évektől kezdve Amerikában már van jelenléte, a mai napig van egy jó pár művész, aki foglalkozik ezzel, és hát ez nekem nagyon megtetszett. De aztán a karrierem, mint egy ilyen klasszikus média művész indult, foglalkoztam 2D-vel, 3D-vel, robotikával építettem egy pici robotinstallációt Berlinben, a Covid alatt bezárták a múzeumok, a galériákat, nekem persze pont akkor volt szóló kiállításom, amikor bezárták a galériát.
10: Hát ezért hívták szóló kiállításnak, nem hiszem, hogy te elkészítetted, és utána te meg is nézted
8: mozgóban. Igen, de kitoltam velük, mert utcai kirakata volt a kiállítótérnek, és építettem egy ilyen pici rajzoló robotot, összekötöttem a hírportálokkal, és amikor a hírportálokon megjelent a Covid, pandémia, vírus szó, akkor ez a szegény kis rajzoló robot kettő darab filctollal elkezdett köröket rajzolni a papírra a földön, és azt képzeljétek el, hogy ez egy 8 négyzetméteres terecske volt, ott hagytuk egy hónapig a robotot, cseréltem csak a filceket, tehát a végén ott a földön lehetett látni egy ilyen nagyon absztrakt lenyomatát a pandémiának. De foglalkoztam augmented reality-vel, virtuális valósággal, és aztán egyszer csak áprilisban 2022-ben felkeltem, ezt szoktam minden reggel csinálni, és utána még az Instagramot is pörgettem, ezt is sajnos szoktam minden reggel csinálni.
7: Sajnos vagyunk így egy páran ezzel.
8: Így egy páran, és megakadt a szemem egy képen. És akkor már így 17 éve foglalkoztam médiaművészettel, és egyszer csak így láttam egy olyan képet, aminek mind a textúrái, mind a color palettája, tehát a színpalettája, mind a részletek, a fragmentek úgy álltak össze, hogy én ezzel nem tudtam mit kezdeni. Én szó szerint lefagytam, tehát az összes tudásomat magam mögött hagyva, elfutottam a kép elől, és megkérdeztem a feltöltőt, hogy ezt ne haragudj, mi ez. És azt mondja, hogy hát ez mesterséges intelligencia. Persze én akkor már ismertem a mesterséges intelligenciát, mert mint egy rendes kísérletező ember, mindig elővettem évente, fél évente, és nézegettem. Ha emlékeztek rá, ez volt az időszak, amikor jött a Google ezekkel a pszichedelikus típusú deep dreames képekkel, amelyeknek az esztétikája nagyjából ugyanaz volt, kvázi irányíthatatlan volt, és azt gondoltam, hogy hát ez az én alkotó bázisomban, vagy alkotói táramban nem fog beleférni, ezzel én nem szeretnék foglalkozni.
7: Ez amikor folyamatosan morfolódott a kép egyikben a másikban.
8: A szín, meg a formák, meg a körvonalak, ez, amit akkor láttam 2022 áprilisában, Ez egészen elképesztő volt.
7: Tehát ez kinek az alkotása volt, hogy mi volt
8: egy,
7: ez?
8: Egy ismerősömnek, aki egyébként nem digitális művész, Berlinben élő ismerősömnek, aki azóta is használgatja, de nem fordult rá annyira, és ez szerintem nem alkotásnak. Nézzétek, az a helyzet, hogy az elején ezt nagyon nem lehetett eldönteni, hogy miről beszélünk itt. Hogy beszélünk egy játékról, egy kísérletezésről, egy útkeresésről, vagy van az a művészeti projekt, van az a kereskedelmi kreatív projekt, amikor ezt a technológiát elő lehet venni a cilinderből, és integrálni lehet a saját alkotói folyamatodban.
10: És ezt a lépést, azt a bizonyos lépést, amikor innen kiderült, hogy valójában komoly eszközökről van szó, az eszközök fejlettsége lépte át a Rubikont, vagy az alkotók hozzáállása és ügyessége?
8: Ezt nem tudom megmondani, én csak a saját válaszomat tudom megadni. Én közel 5 hónapig ültem az AI-on és kísérletezgettem. Időnként egy-egy dolgot feltöltöttem, de nem szántam ezt komoly dolognak. De kellett két dolog. Az egyik dolog, hogy a feleségemmel, állandó alkotótársammal, és egyébként aki a Dávid Szaude stúdiót, a mi stúdiónkat vezeti, és a kreatív producer az összes munkánknak, Baktai Anna Rékával meghívtak minket egy installációra a Ludwig Múzeumba ide Budapestre. És csináltunk egy elképesztően helyes installációt, ez a dioráma Kicsiny Világok, aminek volt egy külső burka, egy nagyon szép finom külső burka, amit az Anna Réka elkészített, és ott a belső videókon én itt morfondíroztam, hogy most akkor mit csinálnak, mert szeretnék ebbe a burokba egy olyan vizuális világot teremteni, ami az emberek számára nagyon meglepő és meghökkentő lesz. És akkor azt gondoltam, hogy most akkor én kurátor megkérdezése nélkül előveszem az AI-t, és elkezdek vele dolgozni. Ami akkor azért még 22 nyarán nem volt egy leányáló.
10: Ezt akartam kérdezni, hogy az akkor egy kb. Egy Midjourney, Runway, ezeknek a dolgoknak Runway a felfutása. Runway se volt még akkor?
8: Runway sehol. Volt a Dali-nak az első verziója, a Midjourney-nek a harmadik verziója, és a Stable Diffusion-nek a valahanyadik verziója, ami kvázi használhatatlan volt akkor.
10: Ugye ez volt az az időszak, nem tudom, hogy emlékeztek, hiszen a műsorban is beszéltünk róla, amikor még focista képet akartál generáltatni a szoftverrel, és a Dali 2 még a Getty-nek, a képügynökségnek a vízjelét is rágenerálta a képre. Annyira közel volt az, amit el tudott készíteni ahhoz, amiből tanítani lehetett. És akkor ott azért nagyon nagy kérdőjelek meg fejvakargatások zajlottak.
8: Ennek meg volt azért az alapos oka. Tehát ennek az volt az oka, hogy ezek a korai, és itt a Midjourney-t is tegyük bele ide, nem tudom a hallgatók mennyire ismerik a Midjourney-t. A Midjourney-t 2022-ben alapította egy darab fiatalember, akinek már voltak különböző startup és tech kísérletei. Ő azt gondolta, hogy egy újfajta AI-t próbál létrehozni, és kevéssé az ismert alapokon indult elő, inkább egy social AI-t akart létrehozni, ahol mindenki együtt alkot, és ebből jön létre egy ilyen művész társadalom. Nagyon ügyesen csinálta, nagyon jól csinálta, mindenféle befektetés nélkül létrehozta az egyik legjobban működő vállalkozást, aminek a mai napig ő a tulajdonosa, David Holtz egyébként, az úriember neve. Nagyon jól működik. Én is ezzel kezdtem akkor.
7: És bocsánat, David, és amikor ez mondjuk ennyire kezdetlegesen működött még, és kiszámíthatatlanul működött, az nehezítette a művészeti folyamatot, vagy akár hozzátett azáltal, hogy egy kicsit kiszámíthatatlan volt az eredmény, amit kaptál belőle? Tehát ezt tudtad-e integrálni abban, amit csináltál?
8: Nézd, a helyzet az, hogy én sose fotorealisztikus képekre törekedtem. Tehát az említett Ludwig Múzeumos installációnál kimondottan egy szürreális világot szerettem volna létrehozni. És abban tökéletes volt, csak hát nem mozgott rendesen, tehát generáltam karaktereket, generáltam háttereket, generáltam előtereket, fogtam az egészet, szétvágtam Photoshopba, és utána összeraktam egy klasszikus animátor szoftverben, After Effects-ben, és úgy már egész jól mozgott, mert lehetett bábozni a karakterekkel, lehetett mozgatni a háttereket, és egész jól működött. Volt itt még egy másik fontos dolog. Engem megkeresett 22 kora őszén a Washington Post Magazine Amerikából, hogy szeretnének egy covert rendelni tőlem a magazinnak, egy úriemberről, akit úgy hívnak, hogy Donald Trump, talán hallottatok róla.
10: Nem lehet a műsorban kimondani a nevét, ne haragudj.
7: Csak Répa királyként emlegetjük, bocs.
8: Répa királyként, igen, ez a pillanat volt, ugye, amikor már nem volt elnök, és még nem volt elnök, az amerikaiak egy jelentős része tele volt félelemmel, és arról szólt ez az egész magazán külön szám, hogy mi fog történni, és hogy fog történni, és ki mit vizionál ebben az egész történetben. De nem is ez az izgalmas, mert ők mást láttak tőlem, tehát ők nem láthatták azt, hogy én AI-jal dolgozom, ők láthatták a Behance-en meg különböző portfólió oldalakon azt, hogy csinálok digitális torziókat, digitális kollázsokat torzításokkal, és hogy azt képzelték, hogy ezt a fajta torzítást én át tudom emelni a Donald Trumpos portréra. Most kicsit azért nézzünk bele, bocsánat, még egy mondatban, hogy nézzünk bele azért abban az akkori helyzetben. Tehát ott állok digitális művészként, és mik a lehetőségeim? A lehetőségeim az, hogy felmegyek egy stock oldalra, lásd Shutterstock, hogyha hallgatók nem tudnák, ez egy olyan oldal, hogy meg tud az ember vásárolni fotókat, 374 euró plusz áfáért birtokolja a fotót, szétszedheti, a hasára kenheti, vagy amit akar a kreatív belőle. Másik lehetőség az volt, hogy itt állok ezzel az AI-jal, nagyon kezdetleges, nem tudom mit csinálok, hogy csinálom, de főzök egy kávét, leülök, és adok magamnak másfél órát, és ha eljutok valahova, akkor abban az irányba megyek tovább. tudtam, mit akarok, és ez a legfontosabb üzenetet. Pontosan tudtam, hogy én ezt a Donald Trumpot egy ilyen folyós, gusztustalan, rossz értelemben olvadós fagyiként képzeltem és vizionáltam, és ezt sikerült átvinnem. Tehát ennek a képnek a fejemben sikerült egy lenyomatát létrehoznom a mesterséges intelligencián. Nagyon jó lett a kép, több képet küldtem, nem szerintem lett jó a kép, szerintük lett jó a kép, mert azt mondták, hogy ilyen gyorsan még nem jutottak el döntési helyzetbe egy kép kiválasztásánál. No, de akkor jött a nehezebb kérdés, megkérdezték, hogy és kedves Dávid, megkérdezhetnénk azt, hogy milyen technológiát használtál? És hát nem szeretek hazudni, és mondtam, hogy hát a mesterséges intelligenciában benne volt. Hát, ezt nem lehet.
7: Mert ez akkor még azért sokkal kevésbé elfogadott, tehát akkor tényleg ez az abszolút
10: még most is azért, tehát az etikai meg jogi értelemben is, vannak itt még tisztázatlan kérdések, de akkor viszont épp száguldott ez a vita.
7: Igen. Folytassuk innen egy gyors break után, és akkor belemegyünk a hátterébe.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén, továbbra is Sauder Dávid, David Sauder a vendégünk, digitális művész, az AI egyik talán legismertebb alakja a nemzetközi szintéren, és 1,6 milliós követőtáborral az Instán, és hát az egész munkásságáról és erről az egész AI folyamatról beszélgetünk, és ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy a Washington Posttól kapott egy megrendelést, a Répa királyról kellett csinálni egy covert, és hogy hát igen, és akkor ott akadtunk fönn, hogy amikor kiderült, hogy AI-jal dolgoztál, akkor az ott kiakasztotta a szerkesztőséget.
2: Hát azt mondták, hogy ezt így nem lehet publikálni, úgyhogy másnap felkeltem, elővettem a Blender című csodálatos 3D-s modellező szoftvert, amiben nem voltak olyan szépek a textúrák, utána elővettem a Cinema 4D nevű nagyon szép modellező szoftvert, abban megcsináltam a textúrákat és a fényeket, lerendereltem és elküldtem nekik, és akkor azt mondták néhány screenshottal, hogy ez valóban látott 3D-s modellező programot, és akkor azt mondták, hogy szuper, köszönjük szépen.
1: Tehát igazából el akarták fogadni, csak...
3: Hát ne, elfogadtak. Ugye ez egy nagyon érdekes, mert hogyha megnézitek mind folyamat, ez azt jelenti, legalábbis az én olvasatomban, hogy a Dávid készítette egy ilyen, vagy proof of conceptet, vagy legalábbis egy prototípust abból, csak nagyon jól sikerült, hogy akár akkor, ha jól értem, te azzal ki lettél volna békülve, mint művész, ha ők arra azt mondják, hogy rendben, kérjük belőle a nagy felbontású verziót, már nyomtatjuk is.
2: Nagy felbontású volt, és pontosan ez a lényeg, és most egy kicsit akkor menjünk előre, ha szabad így haladni. Tehát, hogy a nagy felbontás, az nem úgy van ám, hogy a mesterséges intelligencia kiköpi a nagyméretű képet. Ugye a legnagyobb most beszerezhető képem, az egy tapéta kollekció, a Freeform Collection belső építés csapattal csináltuk Milánóban, lehet megvásárolni online. Hát azért ez eléri a 8x4 méter, tehát ahhoz, hogy ez olyan mértékű legyen, az már nem AI, hanem az én vagyok, és rengeteg óra klasszikus photoshopozás, tehát elkészül egy kép, és abból tudom, hogy esetleg borító lesz, mint most, ahogy megjelent a Wired Italy-nek, sajnos az utolsó Wired Italy-nek a borítója, ahhoz, hogy ez egy nyomtatható, jó minőségű, nem pixeles kép legyen, ehhez jön az utómunka.
1: Meg pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy kicsit így világosíts föl minket, mert egyenlőre nekünk földi halandóknak ez egy picit egy ilyen varázslat kategória, hogy oké, akkor van az AI, adok neki promptot, és akkor az kiköp valamit, de bárki, aki próbálkozott vele, az tudja, hogy azért az, amit kiköp nekünk, laikusoknak az AI, az nagyon messze van attól, ami nálad készül, és mégis szerintem sok mindenki azt gondolja, hogy ja, hát ez ugye csak a gép megcsinálja, csak neked kell adni egy jó promptot, de hát azért ez ennél sokkal bonyolultabb.
3: Olyannyira, hogy Dávid, említetted is az előbb, és szerintem hangsúlyoztad is, hogy volt egy vízió a fejedben, tehát tudtad, hogy mit akarsz megcsinálni. Ebben az esetben mindig az alkotó folyamat mindig azzal kezdődik, hogy akár tudnál le is tudnál skiccelni egy darab papírra, vagy egy pár kockát meg tudnál belőle csinálni, amit később elő akarsz állítatni részben a géppel.
2: Szoktam is használni, annyira csak nem papíron, hanem iPad-en egy Procreate nevű, nagyon egyszerű, de nagyon jól használható rajzoló applikáció, bár az az igazság, hogy újabban azokban a rendszerekben, amit használok, megvan a lehetőség, hogy belerajzoljak, tehát belerajzolok akkor egérrel, ő azt felveszi, átviszi, és struktúraként tudom használni. Így dolgoztam egyébként az idén megjelent New Yorker magazine-ba, csináltam ennek a másik fantasztikus figurának a szem átmennek egy illusztrációt, mert az róla született cikknek egy illusztráció.
3: Izgi arcokkal találnak meg téged. Nem tudom, ki lesz a következő, de ez azért egy izgi sor.
2: Ez egy izgi sor volt, tehát ő nagyon nehéz volt, mert egyszerűen nagyon nehezen találtam a figurán fogást, mert ugye hát nagyon nehéz, mert...
1: Igen, semleges feje van.
3: Különleges, hát meg egy különleges karakter, meg minden, csak nem semleges egyébként a személyisége, meg a fejlődés története.
2: Az lehet, de amit látsz belőle, és amit vissza tudsz adni, egy ilyen teljesen, mint egy hal így kicsúszik a kezedből, és így nem tudod azt a fogást megtalálni rajta. Na de térjünk vissza most egy picit itt az alkotási folyamatra. Most csalódást fog okozni a hallgatóknak, én nem igazán használok promptokat, a promptot muszáj használnom, de ezek általában 3-4 szavas promptok, ezek arra valók, hogy összetartsák a képet. Az én munkám az általában úgy kezdődik, hogy van egy kép a fejemben, vagy van egy koncepció a fejemben, és ehhez elkezdem összegyűjteni a forrásokat, amik lehetnek

0: könnyebben, mint hogyha levest főznék, tehát egyelőre kellenek először az alapanyagok, és amikor megvan az összes alapanyag, és megvan a fejemben a leves főzésnek a metódusa, akkor dobálok be mindent, precíz előkészítés után az AI-ba. Ott van körülbelül, tehát most eljutottunk az alkotói folyamat első 20%-ához. Utána az AI körülbelül 40%-át viszi el a maradéknak, generálódik a kép, akkor ott van egy nagyon nehéz helyzet, mert ami kijön, az nem biztos, hogy olyan lesz, akkor jön egy döntési grafikon, hogy tudok-e döntést hozni pozitív vagy negatív irányban, ha negatív irányban, ami ugye egy nagyon nagy veszély az AI-jal, hogyha elfogadom azt, amit ő generál, és nem próbálom a saját vizuális akaratommal felülírni azt, ez minden alkotó és művész számára egy nagyon nehéz kihívás, mert az AI elkezd aztán fantáziálni, és előhoz valami olyat, amire nem is gondoltál, és akkor aztán kaparod az asztalt, hogy most akkor mit tegyek, feladom a saját alkotói ambíciómat, és elfogadom egy gép által létrehozott képnek az identitását, és azt, hogy ez tényleg kép. Tehát...
1: De van ilyen, azért van, amikor mondjuk dob egy olyat az AI, hogy azt mondod, hogy oké, ez nehezen,
0: Teljességében nem, de részletekben tud egy olyan jönni, amikor például, most gyorsan leírom, mert ugye a rádióban nem látjuk, hogy a Wired címlapján a 10 legfontosabb Olaszországot formáló tudós művész tettem rá egy reneszánsz városban, nem létező reneszánsz városban álló torony körlépcsőire, és a toronynak az ablakai nyitottak, tehát mindenki belelát. Itt azért nagyon sok olyan részlet volt, ahol egy picit hagytam utána menni, például az egyik hölgy alatt van egy dombormű, ami nem olyan volt az első képeken, ahogy szerettem volna, és ott hagytam egy picit, hogy csináljon különböző variációkat az AI-jal, mert szerettem volna azt, hogy a dombormű nem túl hangsúlyos, de nem is válik az a felület, ami egyébként pont, hogyha nézem, az orrommal egy vonalban van a címlapnál, ami nagyon fontos, mert ugye a címlapot azt nem így nézzük a kezünkben, hanem meglátjuk az újságos standon, és úgy kell működnie, hogy ez azonnal a figyelmet terelje. Tehát ilyen apró részleteknél azért hagyom, hogy variációk létrejöjjenek, és ott kiválasztom. De hát nyilván a nagy kompozíció az itt is tőlem származik, és ha ettől eltért volna, azt nem engedtem volna meg. Tehát ott az autoritásommal felülírtam volna azt, ami kijön a mesterséges intelligenciából.
1: De hát akkor már rögtön megcáfolod azért azt a szerintem sokak által vélt hozzáállást, hogy ja, hát igen, hogy tehát az AI generált a dolgok, azok semmi, tehát az gyakorlatilag csak a gép csinálja, és minimális beleszólása van az alkotónak, de ahogy elmondtad te folyamatodat, abból az derül ki, hogy te az AI-t abszolút mint egy eszközt használod, és ez itt 90%-ban te vagy, és csak esetleg 10% az, amit mondjuk beletesz az AI, tehát a te esetedben ez tényleg egy újfajta grafikai eszköz, ami nem különbözik sokban mondjuk a Photoshoptól vagy a Blendertől, csak egy másfajta technológia.
0: Ez pontosan így van, olyannyira, hogy egy ilyen esetben, ahol ugye a címlapon még a szereplőkre ruhákat is adok, egyenként megterveztem nekik a ruhákat. Aha. Is, tehát hogy ez egy teljesen nagyon szimpadias, és ezt sok embertől hallottam, hogy a képeimben van egy adag szimpadiasság, mintha lenne egy színpad, arra felállítanám a szereplőket, megvan a háttér, és utána még fel is öltöztetem kosztümökbe őket, ami most mindjárt visszafog egy pillanatra a kosztümszőre.
1: Mindenképp, mert az látszik, hogy az fontos.
0: Térni, de még befejezem ezt a gondolatmenetet, amikor elkészült az AI-jal egy elfogadható kompozíció, ami azért nem így néz ki, mint ezen a borítón, még nem voltak rajta a karakterek, még fel se voltak öltözve, de láttam a működő struktúrát, akkor jön a végtelen utómunka. Uh-huh. Tehát ha most átmegyünk a számokra, akkor 20% az előkészítés, 40% a mesterséges intelligencia, és 40% az utómunka. Az utómunka 40%-ában is van mesterséges intelligencia, azok a különböző editor típusú mesterséges intelligenciák, és aki most ebben kétséget érez, annak elmondanám, hogy nagyon Photoshopot sem tudunk már AI nélkül használni, mert annyira beépítette az Adobe a saját rendszereit. Látható és láthatatlan módon van egy csomó olyan láthatatlan funkció, amihez nem is tudjuk, hogy AI-t használ, és egyébként AI-t használ. Tehát ahhoz, hogy eljussunk egy ilyen típusú kompozíció,

0: munkához nagyjából ez a workflow. Ami
1: hány óra? Vagy hány nap? Mennyi idő?
0: Ez nagyon sok. Ennél a Wire-nél egy kedves barátom, a Csobaj Bence beszállt az editor részébe, tehát javítgatni és a verziókat reciklálni, ahogy kérték, mert én közben másik két nagy projekten dolgoztam. Ha egyedül csinálom, akkor azért ez több nap egy ilyet létrehozni. Nem is igazából az a több nap, az a több nap, hogy van egy alapkoncepció, és akkor utána jön a képeditor, és ő meg elmondja, hogy mit, hogy és miért nem.
2: Dávid, még az előbb, ugye itt a már kérdését folytatta, te az előbb említetted, hogy azért a C64, amikor oda került eléd a holland rokonoktól, ez egy fontos lépés volt, abban elkezdtél képeket manipulálni, és eléd került valami szép, tehát a te alkotói utad, ugye egy C64-ről beszélünk, akkor valahol a 80-as években vagyunk, hogyha jól sejtem, az 40 év alatt érett odáig, hogy most AI eszközöket is használsz, de közben rengeteg analóg, kezdetleges digitális, meg nagyon fejlett digitális eszköz fordult meg a kezeid között. Mi a helyzet szerinted azokkal az alkotókkal, akik az AI eszközben nőnek bele? Tehát az ő Commodore 64-ük az a nagybátyjuk gépén ott hagyott Midjourney előfizetés, amiben elkezdenek dolgozni. Megmarad a fejükben az, vagy beleszületik a fejükbe, hogy kell, hogy legyen egy vízióm, amit a gép megvalósít, vagy lehet, hogy annak a generációnak az alkotási módját, az alkotói gondolkodását már sokkal jobban átalakítja az, hogy egy picit alkotótárs is a technológia, ami a kezeim alatt van.
0: Abszolút, és ez sajnálatos, tehát, hogy itt egész egyszerűen egy veszélyhelyzetről beszélünk. Azért veszélyhelyzet, és ez azt a kérdésedet erősíteném azzal, hogy ugye egy Midjourney-nek nem az a célja, hogy én dolgozzam vele. Én vagyok a 10%, aki professzionális célokra időnként használ Midjourney-t. Hát erre mondjuk nem használhatom egy Wired címlapra, nem használhatom a Midjourney-t, és mindjárt egy kicsit a jogi dolgokra is kitérünk, és az etikai kérdésekre is, de azért nézzük azt, hogy a Midjourney-nek van nem tudom hány millió subscribere. A Midjourney abból él, hogy jön a subscriber, kifizeti a havi minimum talán $15 és maximum $120, ha most ezt milliókkal felszorozzuk, akkor látjuk azt, hogy ez egy baromi nagy összeg. Ami láthatatlan talán a hallgatók számára, hogy, és én most csak az AI vizuális világáról beszélek, tehát nem a ChatGPT és baráti társaságáról, marha nagy harc van, évek óta folyó komoly harcok vannak, és mindig jön egy újabb, egy és újabb rendszer, amelyik próbálja leuralni a benne lévőeket. Az, hogy egy Midjourney éveken keresztül fenntartsa mondjuk úgy vélt piaci előnyét, az egy nem kis harcnak a köszönhető. De aztán vannak olyan veszteségek, például az OpenAI, ugye ChatGPT képgenerálója is próbálkozott videógenerálóval, ami az első verziója nagy csintradattával Sora néven jelent meg. A Sora 2 az meg akkor átbukott, hogy le is álltak a fejlesztéssel. Tehát nagyjából minden héten van valami új, minden héten van valami, amitől búcsúzunk. És akkor vannak az ilyen hibridek, mint a Grok az X-től, ami az Elon Musk-nak a saját rendszere. Még nem néztem meg, de tegnap éjjel még jött egy üzenet az X-en, hogy el se hiszik az embereket, hogy miket produkál most a Grok.
1: Tehát egy ilyen... lehet fütyit is generáltatni.
0: Lehet, most már egyébként nem letilt mindent, annyira belkem a Grokka a múltkori tévedések miatt, de hogy igazából egy ilyen harc van. Ennek a harcnak pedig nem én vagyok a felhasználója, nem mi profik vagyunk a felhasználói. Azok, akik a nagybátyám előfizetésén elkezdenek képeket generálni. Ők meg nem hiszem, hogy művészeti oldalról jönnek. Inkább a nagy kérdés...
1: A kérdés az, hogy nem onnan jönnek,
3: mégis, de igen. De ha mégis... Alig, ha hiszem, hogy el fog menni turkálni bolha piacokra forrásokat, és
1: miért
3: ilyen...
1: Ne?
3: Mert azt gondolom, hogy
2: nem ebben nőtt fel,
3: egyszer nem. Fel sem merül neki.
0: Igen, ugyanakkor van egy másik kérdését, hogy a Gen Z-ben van egy nagy ellenállás egyébként.
1: Pont ezt akartam mondani.
0: AI irányában, most ez ebben most itten talán nem mennék annyira bele, inkább azt mondanám alkotóként, hogy a nagy kérdés, hogy azok a művészek, akik tudnák használni, fel tudnák használni az AI-t a saját alkotói folyamatukba, veszik-e az erőt, a lelki erőt, mert sokszor lelki erő kérdése, és belemennek ebbe az egészbe.
1: Mármint az, hogy veszik-e, tehát, hogy föladják azt, hogy saját víziójukat alkossák meg, és vagy mi, hogy érted?
0: Hanem egyszerűen megnézik azt, hogy én egy fotós vagyok, szeretném utána a fotóimat átdolgozni, hol van az a lehetőség, hogy a saját képemet felviszem, akár trénelek belőle egy saját rendszert, aki nem értené, megtanítom a képeimre a rendszert, tehát nem a Midjourney fog visszaköszönni, hanem a saját képeimet egy zárt rendszerbe, egy külső felhasználó számára nem használható rendszerben hagyom folyni, és abból tudok képeket létrehozni. Ebbe persze időt és tudást kell beletenni.
1: És akkor... Dávid, bocs, megint csak egy hírblokkra el kell, hogy ugorjunk, és akkor innen folytatjuk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Börtön a gyorsulási versenyért, záporoznak a vélemények. Aratás, idén nincs oka derülátásra. Végre a helyére kerül Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
3: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. A közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni.
2: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság. Erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító aszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termésátlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgónál és a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, míg a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-lal Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Poollal, amit csak lehet, így a bajnokok ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. Viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat. És ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Some time away.

0: Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, a Rádió Café 98-on, vendégünk továbbra is Szauder Dávid. Mondhatjuk, hogy mesterséges intelligencia művész, hogy szereted magad definiálni?
1: Nem, mostanában azaz, hívnak előadásokra mindenfele. Most voltam éppen Frankfurtban, ott tartottam egy a Hesseni Minisztérium által létrehozott kreatív napon, ahol ugye a mesterséges intelligencia megjelent, mint fő kérdés. Én voltam a második előadó, és az volt a címe az előadásunknak, hogy I'm not an AI artist, ami egyébként a szép szlogen a feleségemtől származik megint csak, de ez amit ő is így érez rajtam, hogy hú, hát én nem vagyok egy AI művész.
2: A hírek előtt pont azt ecsetelte a Dávid, hogy ugye a művészeknek egy ilyen, hát kell venniük egy mély levegőt, el kell dönteniük, hogy szeretnének-e ezekkel az eszközökkel foglalkozni. Itt szerinted a média művészeknek, mint amilyen magad is vagy, van-e kezdeti előnyük? Tehát van-e az, hogy annyi eszközt kellett már megtanulni, annyira sokszor jöttek újabb paradigmák, újabb eszközök, újabb gondolatok, hogy ez beépül a működésetekbe, míg mondjuk egy festőnél, egy építésznél, egy fotográfusnál ez egy sokkal nehezebb dolog.
1: Nem hinném, szerintem nincs előnyük, mindenkinek megvan a maga lehetősége, hogy egy taburázával induljon az AI tekintetében. Itt a legnagyobb kérdés az, hogy ahhoz a fiatal generációhoz, aki egy egyetemi környezetből kikerül, és most itt ne csak művészetről beszéljünk, hanem beszéljünk a kreatív iparról, tehát az alkalmazott művészetet itt most hozzuk be a bugyorba, és kezeljük egyként a képzőművészettel és digitális művészettel együtt. Azt mondom, hogy az ő esetükben a legnagyobb kérdés, egy picit ezt kibontom, tanítottam 2 éven keresztül a MOMÉN is, de legutóbb tartottam egy egyhetes projekthetet a Milánói Politechnikóban. Aki nem ismerné, a Milánói Politechnikó az nagyjából megfelel a Műszaki Egyetemnek, az építészettől egészen a digitális művészetig lefedi Milánó egyetemi lehetőségeit, és Olaszországban egy jó esélyű egyetem arra, hogy a diákok iszonyú harc van. Tehát én azt láttam, bekerültem oda, és azt láttam, hogy a diákok között elképesztő harc van. Na de nem is ezért hozom fel. Amikor tartok egy egyhetes ilyen projekthetet, egyhetes mondjuk azt workshopot, az első az mindig egy hosszú beszélgetés. Ez egy 2-3 órás beszélgetés, amikor először ők beszélnek, anélkül, hogy én bármit is mondanék, és a legfontosabb és első kérdés, hogy félsz az AI-tól? Mit gondolsz az AI-ról? Tudod integrálni az AI-t? És azért azt láttam, hogy a diákok egy jelentős része azért jött el hozzám, mert félnek az AI-tól. Mert nem tudnak vele mit csinálni. És utána arról szólt az egy hét, hogy hármasával létrehoztak egy-egy rövid filmet, az első storyboardtól a vágásig és a hangosításig. Állati jók voltak egyébként, és iszonyú büszkék voltam rájuk. És a végén mentünk ugyanazt a kört 3 órában, és az jött ki, hogy oké, most már értem, hogy mit tudok vele kezdeni, ha szükségem van rá.
0: Ez szerinted csak egy technikai hiányosság, hogy az emberek félnek az AI-t, hogy egyszerűen nem látják át, hogy hogyan működik, vagy azért ennyire egy komplexebb dolog, tehát hogy az is benne van, hogy attól fél, hogy nem fogja tudni irányítani, és mondjuk elveszíti a saját kreatív identitását ennek köszönhetően.
1: Én azt hiszem, hogy ez utóbbi. Valójában az a probléma a mesterséges intelligenciával, hogy láttunk már ilyen nagy technikai ütást, lehet a fotózás feltalálása, a dagerotípia megjelenésére gondolni, aztán lehet ugye az alkalmazott grafikusoknál, amikor egyszer csak a Photoshop, egyébként szerintem előbb az Illustrator jelenik meg, és utána a Photoshop, hát ott azért mindenki így összerosálta magát, hogy fú, hát én eddig így és így dolgoztam, így csináltam illusztrációkat, így csináltam a feliratokat, a tipográfiát, most itt van egy rendszer, ami aztán pillanatok alatt leegyszerűsít mindent. De ilyen gyorsan, ilyen láthatatlant, mint a mesterséges intelligencia, nem láttunk még. És az a legfurcsább, hogy úgy settenkedett bele az életünkbe, hogy arról mi nem tudtunk feltétlenül, hiszen már ott volt a telefonjainkon, ott volt a különböző appekbe beépítve, de nem tudatosítottuk magunkban azt, hogy ez a technológia egyszerűen ráépül a mindennapjainkra. Innentől kezdve pedig egy robbanás történt, és persze most megkérdezhetnétek azt, hogy most ennek a hullámnak mely részén vagyunk, és én csak a kreatív részét tudom, és azt mondom, hogy itt még mindig nincs egy megállapodott helyzet. Itt még mindenki keresi nagyban az útját, és mindenki azt nézi, hogy merre lehet menni. Ebből talán kivétel a filmesek, akik az egyre finomodó technológia mentén egy jó pár dolgot már le tudtak egyszerűsíteni a filmkészítés mentén, és ebben Hollywood nem feltétlenül áll ellen annyira, mint azt az elején gondoltuk volna, hiszen ők is érzik a lehetőséget benne. Számomra azért nagyon sok mindent megnyitott a mesterséges intelligencia használata, mert hozzáfértem olyan dolgokhoz is, mint például a címlapon szereplő kosztümök és ruhák, ami gyerekkorom óta nagyon szeretem a divatot, de hát nem voltam az a tehetséges rajzoló, ha bár az egyetem alatt még festettem, aki képes lenne leskiccelni ruhákat. És ugye ezeken a kis videókon, amiket csinálok így az elmúlt 2 évben, és amitől egyébként az Instagram követettségem berobbant, anélkül, hogy én ezért bármit is tettem volna, egyszerűen csak rájöttem, ha megmozgattam a figurákat, az sokkal jobban fog működni, és teszek mögé egy koncepciót, ráteszek egy hallgatható zenét, ettől az emberek rezonálni fognak. A koncepció egyébként az általam saját gondolatokat, meg ahogy én megélem a hétköznapjaimat, meg a világomat, és ebben nagyon erősen megjelent a kosztüm és a ruha, mint jellemző, úgyhogy kaptam is tavaly egy e-mailt és egy telefont a hamburgi opera és balettől, hogy volna a kedvem Alexej Ratmanszky világhírű koreográfussal, aki egyébként korábban a Balsonynak volt művészeti vezetője, most New Yorkban dolgozik és él, lenne kedvem vele megcsinálni a Wunderland, ami tulajdonképpen az Alice Csodaországban első felvonásban és Alice Tükörországban a második felvonásban előadás kosztüm terveit, és ez volt a kérdés utolsó része, hogy tudok-e kosztümöket tervezni, mondtam, hát még nem próbáltam.
0: De szívesen megpróbálom.
1: De ez az a pillanat, amikor nem lehet nemet mondani. És leültem Alexej Ratmanszkyval, ültünk 6,5 órát összezárva a hamburgi operaház egyik rejtett termébe, és azt éreztem, hogy hát itt elképesztő kémia és közös működés van, és hát június 20-án ebben az évben, tehát alig egy hónappal ezelőtt bemutattuk a darabot a kosztümjeimmel, ami egy elképesztő komoly mérföldkő volt az életemben, olyannyira, hogy ezt most viszem tovább egy következő színházi előadásra, ami inkább opera lesz. És ebben bizony a mesterséges intelligencia használata nagyon sokat segített, hiszen meg tudtam szerkeszteni az alapkonstrukciókat a különböző kosztümökhöz, és utána létre tudtam hozni azokat az anyagokat, amiket utólag felapplikáltam digitálisan ezekre a kosztümökre. Majd egy nagyon komoly brigád létrehozta kézzel, kiszabta, és kézzel létrehozta a kosztümöket, amikben lehet táncolni is. Voltak ugyan problémák, a nyilvános főpróbán a sas fiúnak leesett a szárnya, ami egy vassal volt rá rögzítve, ami egyébként eredeti elhullott állattollakat gyűjtöttek össze, és azt applikálták rá. Helyesen cipelte a kezében, forgott vele néhányat, majd kipattintotta a backstage-be, tehát még úgy jól sült el, másnapra persze visszaoperált.
0: Visszadőlt a szárnya a másnapra.
1: Visszadőlt a szárnya.
0: Dávid, de viszont akkor azért ezt azért el kell ismerni, nyilván az, hogy te idáig eljutottál, az nyilván nagyon-nagyon sok mindennek tudható be, mint ahogy ezt már így levezettük, de azért mégiscsak azt lehet látni, hogy akkor azért a mesterséges intelligencia megnyit egy óriási nagy teret, demokratizálja a művészetet, tehát amit ugye, akik ugye mellette érvelnek, mindenki ezzel jön, hogy akkor ugye ez lehetőséget ad majd egy csomó olyan fiatalnak is, aki mondjuk esetleg eddig a képzettség hiányából kifolyólag nem tudott mondjuk bizonyos területeken labdába rúgni, most itt ez lehet a film, vagy lehet a divat, tehát mégiscsak ad a mesterséges intelligencia egy lehetőséget arra, hogy érvényesüljenek. Ezzel egyetértesz, mert nyilván a te esetedben, mondom, itt nagyon sok minden vezetett ide, de elképzelhetőnek tartod, hogy a jövőben mondjuk azok az emberek, mint ugye Balázs is fölhozott, aki a nagybácsi Midway erőfizetésével kezd el dolgozni, eljusson arra a szintre, amit te is képviselsz, tehát hogy új művészek szülessenek, és tényleg mondjuk egy tehetség meg tudjon nyilvánulni ennek a technológiának köszönhetően.
1: Hadd legyek rossz arc, ehhez nem kell AI. Ehhez elég egy papír és egy ceruza, ehhez elég egy fényképezőgép, ehhez az elég az, hogy most már minden, tehát nem kell ellopni a videókamerát, mint régen a családi fiókból, minden telefonban van, tehát hogy ez nem kell az AI igazából.
0: De gondolod akkor neked is, hogyha nincs az AI, akkor is eljutottál volna mondjuk oda, hogy kosztümöket tudjál tervezni?
1: Nem tudom, hogy eljutottam volna. Tehát nyilván hozzám tett, aminek az oka, hogy a fejemben túl sok a kép, és azokat létrehozni, az túl sok ideig tartott. Nyilván, hogy ez mind benne van. Benne van egy adag tudatosság, hogy eljutottam ide, hogy volt egy Covid, hogy Berlinben éltünk, hogy bezárták az iskolát, hogy ott ültünk hárman, hogy éppen olyan anyagi helyzetben voltam, hogy nem kellett aggódni, hogy mit teszünk másnap, és elkezdtem az Instagramra koncentrálni, amit meg kell mondanom őszintén nektek, én nem szeretem a mai napig az Instagramot. A Facebooknak is csak azt a zárt részét, amikor a barátaim, ismerőseim és rokonaim posztjait nézem, és arra reagálok.
0: Hát de ami eredetileg is volt.
1: Igen, de ezt a nagy merítést az Instagramban nem szeretem, de mégis azért ott ültem egy Covid helyzetben, mégis azon gondolkoztam 40 akárhány évesen, hogy most akkor mi lesz velem, mint digitális művész, mert hát digitális művésznek lenni, és most ebből hagyjuk ki egy percre az AI-t, nem a világ legegyszerűbb dolga. Tehát ugye most megkérdezhetnétek, de hát ott a Beeple. A Beeple az egy darab ember, akinek sikerült egy olyat letenni az asztalra, ha hallgatók nem tudnák, egy Kriszti árverésen eladta 10 év képeit egy nagyobb 10-akárhány millió dollárért, amiből aztán azóta gazdálkodik, csinált egy művészeti centert. Azért az a Beeple előtte alig tudott nyomatokat ilyen 100 eurókért ér, vagy 100 dollárokért értékesíteni. Tehát digitális művészként én nem láttam azt, hogy nekem akkora mozgásterem van, és azt gondoltam, és akkor üljünk le, Dávid, egy pillanatra, és gondoljuk azt át, hogy milyen irányba tudunk elmenni. Csinálok egy kiállítást, ha szerencsém van, a kiállítást megnyitom, ott van 220 ember, továbbra még megnézi 860 baromi lelkes ember, de ha az Instagramot jól kezelem, akkor ott akár több ezer, több tízezer, több százezer ember megnézi azt a posztot, és valahogy sokkal közelebb kerülök az emberekhez.
0: Számítottál egyébként ekkora átütő sikerre?
1: Nem számítottam, de nekem mindig nagyon fontos az volt, hogy eljussak az emberekhez. Tehát nekem a siker az egy feldolgozhatatlan dolog, ezt is elmondom őszintén. Nehezen kezelem, rosszul kezelem. Ez szegény családom. Most itt visszajöttünk egy nagyszabású olasz kulturális fesztiválról, a Spoletoi Dei Due Mondi fesztiválról, ahol 7 hatalmas épületvetítést csináltam meg. Olyan emberek dolgoztak a fesztiválnak, mint művészek, mint Pasolini, Visconti, a Carla Fracci, a híres balerina, Schippers, a híres karmester, de mondhatnám a neveket, és az elmúlt 2 napom az egy katasztrófa volt sikerben. Nem ez számít, az számít, amikor ott ülök Spoletóban, bemutatom a könyvem, vége a könyvbemutatónak, és utána elkezdenek az emberek kérdezni, és oda megyek és beszélgetek, és azt látom, hogy az emberek rezonálnak arra. Az egész Instagram nekem arról szólt, hogy csinálok valamit, és az emberek erre elkezdenek rezonálni, elmondják, hogy tökre értem, amit itt elmondasz, Dávid, velem is ez volt, és úgy éltem meg ezt az egészet, hogy és a te videód nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy túllépjek ezen, vagy legyen a napomnak egy 2 órája, amikor megnézem a videódat 26-szor, és elkezdek a karakterek esetlenségével azonosulni. Tehát igazából nekem ez a fontos ebben az egészben, ahogy az emberekkel kommunikálok, nem pedig a siker, mert még egyszer mondom, ezért a sikerért nem tettem sokat, én azt csináltam, amit az AI előtt is, csináltam a kis Instagramomat, feltöltöttem, először volt 1000 követőm, nagyon örültem neki, aztán lett 10 000, aztán lett 100 000, az 1 milliót viszont már alig hittem el. Ami azóta történik, ez meg már tényleg olyan, hogy egészen elképesztő, és hát a követőim között azért van egy-két olyan figura, akik így folyamatosan feljönnek, előkerülnek, kommentálnak, Annie Lennox, Isabella Rossellini, Jean-Michel Jarre, így jött a Duran Duran is, de mondhatnék még Sharon Stone-t is, meg ilyen neveket is a világból, akikhez hát én semmi közöm nem volt tulajdonképpen, egyszerűen csak az orruk alá került ez a valami, amit én csinálok, és erre a valamire képesek voltak ilyen figurák is rezonálni.
2: Dávid, itt a pont az Instagramból levezetve, a hogy éled meg azt ezek után, hogy azért rengeteg mindent elértél, és rengeteg emberhez eljutott a művészeted, és el is fog szerencsére, már a közeljövőben is fantasztikus projektjeid lesznek, vannak. Hogyan éled meg a technológiának való kiszolgáltatottságot? Mert ez szerintem nagyon sok szinten jelentkezik, akár nálad, mint művésznél, egész az alkotó folyamattól, tehát hogy az eszközök, amiket használsz, megváltozhatnak egyik pillanatról a másikra. Tehát míg korábban egy művész megvásárolt egy eszközt, egy ecsetet, vagy egy festéket, vagy nem tudom, amit azt birtokolta, most meg előfizetünk, és bármikor, ahogy a Sora 2-t lelőtte hirtelen az OpenAI, mert megpróbált fókuszálni más termékfejlesztési területekre, megváltozhat a szoftver, amit használhatsz. Aztán ugye az Instagram követőknél itt van az, hogy 1,5 millió ember követ, de valójában az algoritmus már tényleg eléd dobál bármit, e fölött se tudsz uralkodni, és a vége meg az, ami különösen foglalkoztat, ugye a Ghiblify-ra még mindig emlékszünk szerintem, mert sokat röhögcséltünk rajta, de hogyha a következő esetben elindulna az X-en egy kis trend, és a Saudarify lenne a következő divat, amikor mindenki Dávid karaktert csinál a saját arcképéből. Ezek a dolgok mennyire foglalkoztatnak, bántanak, vagy egyszerűen művészként csinálod, amiben hiszel, és körülötted meg zajlik az élet, és jó napot.
1: Őszinte leszek, én alapvetően egy elég szorongós ember vagyok. A technológia az egyike azoknak a dolgoknak, ami miatt nem szorongok. A technológiát kontrollálni kell tudni, ez megvan, ez az adottságom, mert programoztam is, 3 vagy 4 programozási nyelvet tudok, tehát látom és tudom, hogy mi történik. A reggelem az, és az estém az X-el kezdődik, és fejeződik be, ami csak célzottan követem azt a körülbelül 70-80 hubot, ahonnan le tudom azt az információt szűrni, hogy mire számíthat holnap után, a jövő héten nézem a számokat, a mérőszámokat, hogy mi fog történni. Nyilván biztonsági játékos vagyok a tekintetben, hogy mindig van egy biztonsági workflow, de tudom azt is, hogy az életben maradás, mivel csinálunk kereskedelmi projekteket, megköveteli azt is, hogy a legújabb technológiát is figyelembe vegyem, mert aztán jön az X, és jobb videót fog csinálni technikailag, nem művészetileg, de technikailag, és ez egy sajnos egy kereskedelmi projektben, ez aztán nagyon fontossá válhat, tehát ezt le kell követni. Ez van a technológiával. Az Instagram, az szerintem én ezt az Instagram dolgot ezt így magamban lezártam, 1,6 millió követővel, biztos van a hallgatók között, aki találkozott már ezzel az új, elmúlt 3 hónapban aktualizált algoritmussal az Instagramon. Ez nem egy kedves dolog, ez nem nagyon támogatja a bővülést és a növekedést sok szempontból, nem is igazán érdekel, arra törekszem, hogy heti egy feltöltéssel és a sztorik up-to-date-ségével fenntartsam az emberek érdeklődését, aminek nem is az a lényege, hogy több legyen, hogy 2 millió követőm legyen, hanem az, hogy az a közönség, aki megszeretett és megszerette a munkámat, velük egyfajta kapcsolatban legyek.
0: Bocsánat, Dávid, még egy kis gyors break-re el kell menjünk, és akkor még egy utolsóra visszajövünk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
2: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Folytatódik a kávézó a világ végén, utolsó blokkunkhoz érkeztünk, Szauder Dávid a vendégünk még mindig, és aki nem AI művész, hanem művész, aki használ AI-t is, mint eszközt, és ugye ott hagytuk abba, hogy egyáltalán igen, hogy a platformoknak és a technológiának való kiszolgáltatottság hogyan érinti. Engem az érdekelne még nagyon itt az utolsó blokkban, hogy merre felé látod menni ezt az egész tendenciát, nem csak a saját művészetet, hanem úgy általában, hogy mennyire kiszámítható, meddig lesz ez mondjuk a te esetedben, ugye azt mondtad, hogy szeretnéd megtartani azt az 1,6 milliós követőtáborral a kapcsolatot, de mondjuk lehet, hogy ez most per pillanat egy trend, meddig tudod mondjuk például ezt a trendet fönntartani, illetve szerinted úgy általánosságban marad-e az AI iránti érdeklődés, hogy ez csak egyszerűen csak majd beleolvad mondjuk a többi művészeti ágba?
4: Én azt gondolom, hogy egyszerűen annyi pénzt tesznek bele ezek a nagy cégek, hogy ez így nem fog elmenni egyszerűen. Tehát tudom, hogy sok ember azt gondolja, hogy szeretné, hogy elmenjen. Ezt így nem lehet kizavarni az életünkből. Most egy dolgot tudunk tenni, és én megint csak hadd beszéljek a kreatív és művészeti oldalról, az az egyetlen egy dolog, hogy egyszerűen elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogy lehet ezt a művészeti és kreatív iparba a legjobban beépíteni. Hívnak rengeteg konferenciára, hívnak előadásokat tartani, amit azért szeretek, mert bemutatom egy kicsit részletesebben képekkel, mozgóképekkel a munkámat, mutatok kampányokat, megmutatom, hogy az én esetemben hogy áll össze egy ilyen dolog, és azt várom, hogy a néző, a befogadó képes legyen arra, hogy felmérje azt, hogy ő hol fog tudni ebben elhelyezkedni ebben a folyamatban. Tehát igazából itt most a technológia mellett egy pszichológiai, nagyon fontos pszichológiai kérdéssel kell szembenézni, amikor a társadalom érzékenyítését mondanám talán a legfontosabb kérdésnek, annak a társadalomnak az érzékenyítését, aki vagy nagyon ellenáll az egésznek, vagy nagyon el van szállva az egésztől, mert az igazság az valahol az AI-jal kapcsolatban a középúton van. Még egyszer mondom, egy eszközről beszélünk, amit ugyanúgy meg kell tanulni. Akik most itt elhúzóban vannak, amit már jeleztem, ez az AI filmmaking, akik vagy teljes értékű reklámfilmeket csinálnak AI-jal, vagy pedig integrálják azt bizonyos folyamatokban. És most ne csak azt képzelje el a hallgató, hogy leforgatnak vele egy filmet, hanem van egy leforgatott anyag, azt újra fényelik, kicserélnek részleteket. Mert tehát ezek a mai...
3: Hát az egész hátteret ki lehet cserélni.
4: Egész hátteret ki lehet cserélni, ami egyébként nagyon-nagyon jó lehetőség sok filmes számára, hogy elinduljon.
3: Elképzelhetőnek tartod mondjuk a filmezés szempontjából, hogy mondjuk eddig például mondjuk Hollywoodnak az volt a nagy előnye, hogy mondjuk nagyon-nagyon látványos blockbustereket csak ők tudtak előállítani, és ez látszott is, hogy alapvetően e felé megy, a Marvel univerzum felé megy, hogy akkor ami hollywoodi, az színes, szagos, nagy duranos, de hogy most ezt akár otthon is valaki, egy amatőr filmes is elő fogja tudni állítani, hogy ez mondjuk egyrészt azt hozza meg, hogy Hollywoodban mondjuk megint esetleg elkezdenek a forgatókönyvekkel is foglalkozni, nem csak a látvánnyal, illetve az, hogy mondjuk lehet, hogy nagyon tehetséges fiatal rendezők is fognak tudni hollywoodi színvonalú filmet összerakni, hogyha beleteszik azt a munkát.
4: Abszolút így van, tehát szerintem abszolút egy lehetőség.

0: egy nagy játékfilmet elkezdtem saját magam csinálni, ami a saját magam világáról szól. Még az elején tartok, egy magyar producerrel dolgozunk együtt ebben az egészben, és pontosan azt szeretném kipróbálni, hogy ez, ami kicsiben Instagramban, kicsiben képeken, kicsiben épületvetítésen, vagy egy immerzív térben működik, az át tud menni egy mozivásznóra, és hogy fog működni a mozivásznon. Azt gondolom, ez mindenki számára egy nagy lehetőség. Olyan az AI, mint egy gyorsan rohanó vonat, de mindenkinek van a peronon lehetősége, hogy felugorjon erre a vonatra. Azt az ember dönti el, hogy akar-e ezzel a vonattal mit kezdeni. Vannak filmrendező ismerőseim és barátaim, akik nem köptek le, nem dobáltak meg tojással, hanem inkább azt kérdezték, hogy és miként, és hogy lehetne ezzel. Tehát én ezt mindenképpen egy pozitív dolognak tartom.
1: Hát is animációs filmek korábban is voltak, tehát hogy itt szerintem sok mindenki attól tart, hogy csak ez lesz. Tehát, de én meg ezt gondolom, hogy az embereknek mindig lesz igénye arra, hogy valódi húsvér színészekkel készülő filmek legyenek, csak lesz egy zsáner, ami mondjuk ez lesz, és akkor igen, az animációs filmnek egy válfaja lesz ez.
0: Meg például, hogyha illusztrátor vagy, és te klasszikusan illusztrálsz, viszont szeretnél csinálni egy kis animációt az illusztrált karaktereidből, például meg tudod tanulni azt, hogy ezt hogy csinál meg az AI-jal, és mondjuk, hogyha szeretnél ebből egy 15-20 másodperces saját magad által meganimált és megvágott anyagot akár social médiára elkészíteni, akkor már nem vagy kiszolgáltatva egy animációs stúdiónak, hanem ezt saját magad le tudod ütni, és meg tudod csinálni. Ugyanakkor a diákokkal az is nagyon fontos feladat, és azt is megtanítom nekik, hogy rajzoljanak, és a rajzaikat vigyék át az AI-nak, és használják. Tehát nem azt jelenti, hogy eldobunk, hanem azt jelenti, hogy beemelünk, és komplexebb workflow-kat hozunk létre a mesterséges intelligencián belül.
1: Tehát az emberre mindig szükség lesz, mert ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy sok mindenki azt gondolja, hogy oké, ugye vannak is ezek a mémek, hogy arról volt szó, hogy a robotok majd megcsinálják helyettem a takarítást, meg a kuli munkát, és én meg lesz szabad időm arra, hogy művészkedjek és rajzoljak, és ehhez képest fordítva történik, hogy én csinálom a takarítást, és a művészetet vették el tőlem, de azért ezt te nem így látod, hanem az emberi tényező továbbra is fontosnak tartod.
0: Beszélgettünk egy kedves ismerősömmel, aki itt van most Magyarországon, egy DJ, Marvin jól is ismeri, a Fodor Attila Kevinnel tegnap összefutottunk, és végre egy jót beszélgettünk, és pont a Suno, aki nem tudná hallgatók között, ez egy hanggeneráló rendszer, akkor bárki szuperslágereket tud a háromsoros plontokból csinálni, és pont erről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen ennek mi az értelme, hogy például a Spotify elkezdi feltölteni a tartalmakat mindenféle AI generált zenével. De azért én azt gondolom, hogy az ember nem arra vágyik, hogy AI által generált zenét hallgasson, hanem felmenjen a Spotify-ra, összerakja a saját kedvenceiből vagy új dalokból a playlisteket, és azt hallgassa. Én nem hiszem azt, hogy a Suno például ebben fog tudni létrehozni egy új zenei zsánert.
2: Ez annyira jó, hogy elkanyarodtunk, mert régóta tartogatom benne, hogy van-e bármilyen zenei kíváncsiságod, mert ugye mondtad is, hogy amikor megcsinálsz egy szép filmet mondjuk az Instádra, keresel hozzá nagyon tudatosan egy teljesen klasszikus vagy régi zenét, és hogy felmerült-e, mert az egész mindig az ugrott be, hogy beszéltünk, egy kicsit nagyon hasonló, nem is kicsit, nagyon hasonló, amikor a 90-es évek elején egy ilyen forradalom tört ki, az elektronikus zene igazából elkezdett nagyon virágozni. Nyilván már előtte is volt mondjuk a szintetizátorok feltalálása, azt hívjuk illusztrátornak vagy Photoshopnak, de amikor igazán jöttek a kütyük, az volt szerintem a zenében az akkori AR boom, és valójában onnan már nem is nagyon mozdult el. És azok, akik erre ráéreztek, ott hát egy hihetetlen kulturális lavinát indítottak el, hogy neked van-e egyébként bármi ugyanúgy, hogy kosztümöt szerettél volna tervezni, mondjuk akár zenét is komponálni az adott művethez?
0: Nem szeretnék. Próbálkoztam a Sunoval, próbálkoztam még a klasszikus zenei lehetőségekkel. Én nem vagyok ebben.

0: túl ügyes, nincs jó ritmusérzékem, nincs túl jó hallásom se. Csináltam most egy rövid filmet Amerikának, egy Oscar-díjas rendező felkért 6 AI-jal foglalkozó művészt, a feleségemmel közösen csináltunk egy rövid filmet, ugyanazt a koncepciót adta ki minden AI művésznek, és mindenki csinált másfél percet. Ezt kitaláltuk a feleségemmel, és vége az lett, hogy megkértem a lányom, aki egyébként szaxofonozik is, hogy szaxofonozzon alá egy dallamot. A Spoleto esetében viszont, és ez egy érdekes helyzetet generált, bejött egy zenei támogató mellém, ezt úgy hívják, hogy Sugar Cam Archive, ez Olaszország egyik legnagyobb zenei gyűjteménye, amit egy Ladislao Sugar, született nevén Sugar László nevű ember alapított Milánóban, aki a 30-as években a Rózsa Völgyi nevű zeneműboltban dolgozott. Onnan küldte ki a Rózsa Völgyi egy kongresszusra Milánóban, majd kint ragadt. Elkezdett eleinte operetteket gyűjteni, utána elkezdte a filmzenéket gyűjteni, és a leszármazottjai ebből összeraktak egy nagyon komoly zenei archívumot. Benne van a létező összes olasz filmzene, aki ismeri Nino Rota nevét, esetleg az tudja, hogy milyen értéket képvisel. Benne vannak a klasszikus zenei művek és rengeteg jazz, és egyébként most nyitottak a kísérleti és elektronikus zene fele. Na most a Spoletónál meg ugye ez egy elképesztő érzés volt, hogy a Sugar Archive-nak elküldtem a fiatal velem tárgyaló leszármazottnak, Alexandra elküldtem nagyjából a vázlatokat, és jött egy belső playlist, amiben volt 30 szám, és azt mondjuk, hogy Dávid, ezek a stílusok nagyjából passzolnak, kérlek, választ ki azt a zenét, ami hozzád a legjobban passzol. Ez egy elképesztő érzés volt így dolgozni, és beszélünk egyébként hosszú távú kooperációról is, mert...
1: Ezek ilyenkor mondjuk hol jelennek meg, mert ugye az Instán szerencsés az, hogy ugye tudsz bármilyen zenét használni, mert az Insta jogdíjasítja, de mondjuk egy ilyen esetben akkor ezt ugyanúgy kitérted az Instára, vagy ezt csak más platformon tudod használni?
0: Nem jogdíjasítja sajnos az Insta, mint azt mi képzeljük.
2: Igen, ez...
0: Ebből nekem most jelen pillanatban van egy nagyon nagy konfliktusom. A trió Dada című száma, mindenki számára ismert. Felhasználtam egy nagyon bájos Halloween-i Amerikában voltunk New Yorkban, és ott csináltam egy ilyen nagyon színes Halloween-i animációt, és rátettem, nagyon jól működött a zene, majd a Meta könyvtárát használtam, majd bekopogtatott egy német jogdíjvégő cég, akiknél van a triónak a jogdíjak egy része, és közölte, hogy hát az van, Herr Sauder, hogy kék pipája van az Instán, és maga önpromócióra használta a mi zenénket. És akkor mi leírtuk, az Annaléka, a feleségem, aki ugye a stúdiónkat vezeti, leírta nekik, hogy hát az a helyzet, hogy ez nem önpromóció, Herr Sauder az csinálja a kis videóit, és betesz alá zenéket, és hát ez a Metánál van, és azt mondták, hogy nem, mert a Metánál csak eddig és eddig van, de ezen túl, ha ez önpromóció, akkor...
1: Viszont önpromóció, hát bármilyen kiraksz igazából az önpromóció, nem? Hát most...
0: Hát amikor az embernek ennyi követője van, akkor az, hogy én minden héten felrakok egy Instagram-ért...
2: Pedig gondolhatták volna az fordítva, hogy ezt őket promónod, hát egyébként, igen. Ennyi év után pláne.
0: Igen, is, meg nem is, azóta 3 levelet írtunk a Metának, akik nagyjából nem válaszoltak semmit. Én ezen a ponton leállítottam a Meta könyvtárának használatát, és innentől kezdve bevallom derekasan, hogy vettem néhány soundtracket, hozzáfértem, és akkor van egy-két ilyen look ebben az egészben, ahol híres jazz számokat, például a Take Five-nak van egy olyan felvétel, ami jogdíjmentesen használható, ahhoz például hozzájutottam teljesen ingyen, és hát elkezdek inkább egy archívummal együtt dolgozni, vagy zenészekkel direktben együtt dolgozni azért, hogy ne kerüljek többet ilyen helyzetbe, mert ez nagyon rossz érzés, hogy van egy darab, amit én is szeretek, más is szeret, és nem az történik, hogy a zeneszerző azt mondja, hogy fú, de jó, mint ahogy ez történt a Michael Bublé-nál, akinek használtam egy zenét, és a menedzsment bejelentkezett, hogy hát ezt a Michael nagyon szereti, és még esetleg beszélhetünk egy kooperációról. A legtöbb esetben akkor jön a trió a Dádádával, ami gyerekkorunk nagy slágere.
1: Kaptál egy Dádádát a triótól.
0: És jön a Dádádával.
1: De az a Dádá Dávid, az a baj, hogy lejárt az időnk, pedig még baromi sok mindenről tudtunk volna, és kellett volna beszélni. Hát én nagyon remélem, egyrészt kívánok neked további ugyanilyen nagy sikereket, vagy még nagyobbat, ha te is ezt szeretnéd, mert mondtad, hogy azért az a siker, ez nem olyan egyszerű, és remélem, hogy valamikor azért jársz még felénk, és akkor tudunk beszélgetni arra, mi történt az utóbbi időben.
0: Nagyon szívesen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem, hogy a hallgatók egy picit ezután főleg művészeti szempontból egy nagyobb nyitottsággal próbálják kezelni ezt a témát, és megérteni, hogy mi történik tulajdonképpen a színfalak mögött.
1: Köszönöm. Én biztos vagyok benne.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük, és nektek is köszönjük, hogy meghallgattatok, minket Szauder Dáviddal beszélgettünk. Ha szeretnétek visszahallgatni az adást, akkor szombati ismétlés egyébként meg ugye fölkerül majd a podcast platformokra, meg megpróbálom majd ebből valamilyen YouTube-os anyagot is csinálni, ahol esetleg be lehet villantani, majd ezt megbeszéljük a Dáviddal, tudunk-e esetleg villantani valamit a munkájából, hiszen ez egy annyira vizuális tartalom, hogy azért nem lenne rossz megmutatni, és sziasztok!
2: Hello!
0: Köszönöm szépen!

Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Elektronikus ügyintézés akadozhat a rendszer a hétvégén, autós üldözés és lövöldözés Pest vármegyében. Vége az egyensúlynak, Prágában romok maradtak utána. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Vegyük fel a mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha csónakkal, vízibiciklivel vagy száppal távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint ezzel komoly esélyt adunk magunknak, ha ne adj Isten baj történik. Számos esetben kellett már helyszínelni idén a természetes vizeknél tragédiák után.
4: Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, fog tudni levegőt venni, bajba jutott.
3: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elszabadultak az indulatok Pest vármegyében Valkó és Dány között. Egy 50 éves férfi autójával üldözőbe vett egy 22 éves nőt. Többször rálőtt az előtte haladóra, aztán szándékosan nekiütközött. A másik kocsi utasai innen gyalog menekültek tovább. A férfi ekkor ismét tüzet nyitott gumilövedékes fegyverével, de senkit nem talált el. Arról nem írt a polisz.hu, hogy egy közlekedési konfliktus durvult el, vagy esetleg valami más áll az ügy hátterében. Kezdeményezték a férfi letartóztatását. A nő mivel szemben is eljárás indult, mert kocsiában kábítószer gyanús anyagot találtak. Összedőlt az egyik legnagyobb köztéri szobor a Csefővárosban, szerencsére senki sem sérült meg. A 15 méter széles és 6 méter magas absztrakt alkotás betonból készült, és az Egyensúly nevet kapta, amikor felállították. Most több tonnányi törmelék maradt utána, amely részben elzárt egy forgalmas utat. Gyalázatosan rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe. A prágai városvezetés le akarta bontani, de erre már nem jutott ideje. több órás napsütés valószínű gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
1: Július 19-én 17:30 nyílik Szentendrén a Csáj Galeriben Perlaki Gergő tanulmányok című kiállítása. A különc életművész kiállításán művei mellett egy ikonikus performance is megelevenedik majd. Tanulmányok, tanulmányrajzok kiállítása Da Vinci, Rembrandt és Rubens esetében megszokott, indokolt és szeretett gyakorlat volt. A Perlaki kiállítás anyaga ellenben csak címében tartalmaz tanulmányokat. Provokatív, mint Perlaki maga, ám de figyelmünket, e provokáció rögvest a kiállítás lényegére, azaz a koherens és befejezett művekre tereli. Festményeket látunk, amelyek tán sosem voltak tanulmányok. De mi a helyzet a művész saját tanulmányaival? Minden esetre látunk még egy fülkét is, e fülke lenne az 1959-es nagy múzeumi szabad rablás mementója. Mit szabad és mit nem? Bűne a lopás, ha szabad. 1959-ben esett meg az ikonikus eset, méghozzá műcsarnokban 3000 francia könyvet állítottak ki. A kéthetes nyitvatartást követően alig pár kötet maradt a helyén, azaz a múzeum területén. Megismétlődik a legendás lopás, lábakél fülke bélnek. Perlaki lenne az áldozat, vagy éppen az elkövető felbújtód netán. Bűnbe esik-e a kedves látogató? Válaszokért, műtárgyakért, fülkéért és szögizmusért irány a Csáj Szentendrén.
0: Esemény.
1: Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben, vasárnap esténként vannak a kertmozis előadások a Pirogránit udvaron. Az idei programkínálatot úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve, a skifin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációig terjed a kínálat, így olyan alkotásokat vetítenek, mint a Szerelem hullámhosszán, a Vasember, az Eredet vagy a Bohém Rapszódia. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs filmvetítését augusztus 30-án a Szamárfül Fesztiválhoz igazodva. Korábban már 8 órakor elkezdik.
0: Kiállítás.
1: A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából életre hívott utazó kiállítás Balatonfüredre érkezik július 23-án, és másfél hónapon át lesz látható. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installációin. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon életre kelnek a régi időket idéző fotók és metszetek, érintő képernyőkön bejárhatók a Magyar Tudományos Akadémia székházának legrejtettebb zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Szintén érintő képernyőkön keresztül nézhetnek körül a Magyar Nemzeti Múzeum és az MTA Varázshatalom című kiállításán, valamint a székházban hónapról hónapra megújuló, a tudományos osztályokat bemutató kiállításokon. Az érdeklődők ezen kívül VR szemüvegen keresztül tekinthetnek be a Kunkolytege Miklós Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé a látogatók. A vándorkiállítást az MTA 200. évfordulója alkalmából a TUBA, Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A Tudománybarát Település Mozgalom célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösségek között, idézi a közlemény Freund Tamást, az MTA volt elnökét, aki 2025-ben így határozta meg a mozgalom fő célkitűzését. A fő cél, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösség fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kis közösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. A Balatonfüredi kiállítás kísérő rendezvényeként a Lipták Gábor Városi Könyvtárban nyílik tárlat, az MTA Biológiai Tudományok Osztálya és a Naturárt Magyar Természetfotósok Szövetsége közös Natura Mirabilis című fotópályázatának díjnyertes alkotásaiból.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek tanástalan szülőknek nyári szünetre. Szalajka völgyi túra,
2: Ha valami tipikusan tökéletes családi kiránduló célpont, akkor az a Szalajka völgy. Sokan járják meg babakocsival is, simán lehet tolni a terepen, de hordozóban is sok szülő bevállalja a túrát. A völgy legfőbb vonzerejét a csodás erdei környezet, a Szalajka patak, a sziklaforrás, a fátyol vízesés, a szilvásváradi erdei kisvasút és a pisztráng telep jelenti. Jó ötlet megállni egy pisztrángosnál útközben, ha kíváncsi vagy, hol készítik igazán finoman a pisztrángot az országban. A fátyol vízeséstől nem messze található a Gloriet tisztás, ahol pihenőhelyeket alakítottak ki. Tőle nagyjából 60 méterre fekszik a szépséges felső tó, melynek bal oldalán alakult ki a 45 méter mély istálóskői barlang. A cuha szurdoka. A cuhavölgy szurdoka méltán foglal el kitüntetett helyet a magyar természetjárásban. Látványos sziklák között búdácsoló patak, gyönyörű erdő, az ország egyik legszebb vasútvonala található itt, és ma már vasaldudakkal is találkozhatunk a völgyben. A Vinyétől Porvacsesznekig terjedő, mintegy 4 km hosszú szakaszon többször keresztezi az utunkat a kisebb zuhogókkal sziklák között csordogáló vízfolyás, amin olykor simán átsétálhatunk, máskor pedig köveken ügyeskedhetjük át magunkat. Az út mentén táblák mutatják az irányt a főbb nevezetességekhez, a milleniumi emlékműhöz, forrásokhoz, rétekhez és a betyárok egykori búvóhelyéül szolgáló barlangokhoz, a tanösvényhez, a műemléki viadukthoz és az alagutakhoz. A kiépített és jól karban tartott széles bakonyi ösvényen száraz időben akár biciklivel is közlekedhetünk, de még babakocsit is tolhatunk magunk előtt. Mivel ezen a szakaszon minimális a szintemelkedés, idősebbek számára sem megerőltető a túra. Óbányai völgy. Az Óbánya és Kisújbánya között húzódó, közel 3 kilométeres Óbányai völgy nagy eséllyel pályázhat a Mecsek legvadregényesebb szurdoka címre. A völgy valóban rászolgált a népszerűségre, hiszen pazar erdőképe és patakjának sziklafodros medre országos szinten is kiemelkedő ritka látvány. A vízfolyásnak számos szikla lépcsőn kell átverekednie magát, ezért zúgók és vízesések vadítják a bükkerdő árnyékába burkolózó mély árkot. Óbánya szélső házait elhagyva, nyugat felé haladva, pár perces sétával érkezünk meg a pisztrángos tavakhoz, amelyek után a völgy összeszűkül, oldalai sziklássá és meredekké válnak. A völgy egyik különleges természeti látványossága a ferde vízesés, ahol a patakvíze a lépcsőzetesen és ferdén álló mészkő rétegeken csopog lefelé. A másik a szomszédságában található csepegő szikla. A körülbelül 30 méter széles forrás mészkő lerakódás vízfolyások táplálják felülről, ezért csöpög belőle a víz folyamatosan, melyből cseppkőszerű formák is kialakulnak. A bükkerdő árnyékába burkolózó völgyet Óbányáról és Kisújbányáról is megközelíthetjük. Csupán a Dél-Dunántúli kék túra K jelzését kell követni.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Platon Karatajev, amely egy Tolsztoj karakterről kapta nevét, 2016-ban alakult. A Magyar Indi Kvartett zenéjével a létezés magja körül bolyong. Paradoxonokon keresztül keresi a válaszokat az elemek atomi szintű megfigyelésével, vagy csillagászati szemszögből elmélkedik az igazán lényeges kérdéseken. A zenekar fokozatosan eltávolodott akusztikus hangzásvilágától, és megjelent dalaiban az elektronika is. Az évek során a Platon Karatajev nem csak helyi szinten szerzett figyelmet, hanem nemzetközileg is elismerték. Több millió streameléssel a Spotify-on, főként az USA-ból, az Egyesült Királyságból és Németországból.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Stone vagyok a Dagshell zenekarból. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lázár Domokos és Lázár Ágoston. Na, ők a Lázár tesók. Domokos 3 évvel idősebb, mint Ágoston. Ezért aztán csak 1 év különbséggel kerülhetett be az Esti Kornél zenekarba. A két testvér majd csak később kezdett el duóban zenélni, amikor úgy érezték, van annyi személyes mondani valójuk, amellyel érdemes kiállni a színpadra. Két gitárral, két énekhanggal, akusztikus hangzással és sok új színnel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Az elefánt a nyugalom, a béke szimbóluma is. Az elefánt együttes zenéjét azonban nehéz ilyen könnyen bekategorizálni. Jellemző rá a lüktetés, a lágy melankólia és a kirobbanó energikusság egyaránt. Egy kis punk, egy kis pszichedélia, néha elektronikus műfajokból derengő elemek bukkannak fel. Stílusjegyek terén nehéz megnevezni egyet, így talán a korlátok nélküliség a legfontosabb ismérvük. Az elefánt hosszú évek óta az első magyar zenekar a Kis Pál és a Quimby után, amely a dallamokat, gondolatokat finom humorral is átszövi, fogalmaz az írástudó kritikus.

Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az énekhangnak 6 fő típusát szokás megkülönböztetni az énekesek hangfekvése szerint. A női, illetve gyermekhangok a magasabb fekvéstől lefelé szoprán, mezzoszoprán, alt. A férfi hangok pedig tenor, bariton, basszus.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A német-kanadai énekesnő Csécsi azzal a célkitűzéssel alkotja az általa az érzelmes indie pop zsánerébe sorolt dalait, hogy a hallgatót megnyugtassa, nincs egyedül. E törekvés valóban tetten érhető dalszövegeiben. A Two Buddies in a Bed szereplői, ahogy a cím is mutatja, ketten mullatják az időt az ágyban. Az Indie Kinds hősei kettesben álmodoznak és olvassák egymás gondolatait. Az 18 karakterei korántsem 18-an vannak. Csécsi nosztalgikus sorainak sztoria szerint két régi barát, akik már jó ideje nem látták egymást, találkoznak és visszaemlékeznek, hogy milyen volt együtt 18 vagy éppen 14 évesnek lenni.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ, itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megjelent a pályázat, keresik a NAV új elnökét, forró hónap az utak mentén, megkezdődött az őzek nász időszaka, fes egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére, a hónap végéig várják a jelentkezéseket. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás többek között a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program is. A kiírás hangsúlyozza a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Kormány.hu oldalon érhetők el a részletek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak nappal is gyakrabban keresztezik az utakat. Mindez fokozott figyelmet követel az autósoktól, mondta rádiónknak Blyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Hirtelen, szinte a semmiből az út teremhetnek. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű.
3: Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Megújulnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a nyári és a téli uniform is egyaránt. A szaktárca azt ígérte, praktikus, kényelmes és fes viseletet kap majd az állomány, és nyílt közbeszerzési eljárással választják ki a beszállítót. A téli modell első darabjai a jövő decemberben érkezhetnek meg, míg a nyári kivitel úgy fél évvel később. Holnap jön az enyhülést hozó front, e-mail részletek. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Yeah!

0: Bonga Heaven, Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombat délután egykor Cyborg Templar újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Csak korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Csimpánzos programokkal készül ma a Pécsi Állatkert, néhol jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
5: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
4: Csimpánzos programokat tartanak a Pécsi Állatkertben. A park a Magyarországi Jane Goodall Intézettel közösen a Csimpánzok Világnapjához kapcsolódóan számos játékkal, érdekességgel készül. Bárki tesztelheti például, hogy ügyesebb-e, mint egy csimpánz, részt vehet hangyahorgászaton, vagy kipróbálhatja az ugandai csimpánz csörgőket. Az érdeklődők csimpánz csemegét is készíthetnek, a bátrabbak pedig próbára tehetik egyensúlyérzéküket a Csimpánz Kalandparkban. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Itthon ma többfelé zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, jönnek a részletek az időjárásról. A gomoly felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, de néhol zápor, zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet 30-37 fokig is felkúszhat. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. 27-33 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Szécsi Judit gyerekpszichológus a mai vendégem, akivel ezúttal a családi rendszerre és azon túl az önismeretre térünk ki. Vajon mit tanítunk a gyerekeinknek a saját viselkedésünkkel? A családi szerepek hogyan befolyásolják azt, hogy ők milyen felnőttek lesznek, hogyan alakítanak ki kapcsolatokat, és azokban hogyan viselkednek majd? Mit tehetünk, ha a gyerekeinknek más mintát szeretnénk adni, mint amit mi kaptunk? Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor. Vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus, akit köszöntök, szia!
2: Szia Marianna, és üdvözlöm a hallgatókat, jó újra itt lenni.
1: Igen, régen hallottunk már, még szerintem a nyári szünet előtt volt el utoljára. Na és most azt gondoltam, hogy ma legyen az, hogy magából a gyerekpszichológiából kicsit eltávolodunk, és a családi rendszerre tesszük a hangsúlyt, illetve az önismeretre, mert hogy ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy mi az, amit a gyerekeinknek közvetítünk, mi az, milyen név állnak ők, és aztán utána mi hogyan csodálkozunk rá arra, hogy ők milyenek, hogy viselkednek, ezt kitől örökölték, és így tovább. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagy téma.
2: Igen, igen, ez nagyon fontos téma, és hogy léptennyomon szembesülök ezzel így a terápiák folyamán, amikor így jön egy család, és azt mondja, hogy valami probléma van az ő gyerekével, és próbálja meg én ezt megoldani, és a visszajelzéseket esetleg így nehezebben viselik és bírják. Uh-huh. És mindig elmondom, hogy nagyon együtt tudok érezni az, hogy milyen nehéz, amikor kap egy család egy visszajelzés csomagot, hogy akkor itt és itt és itt kell elkezdeni dolgozni mind a szülőknek, mind így egymással, így a kapcsolódásokon, de hogy ez így fontos, és hangozzon el, hogy, és tudatosítsuk magunkban, hogy igen, azért hogyha egy gyereknél valamilyen nehézség van, akkor általában ott a családi rendszerben is kell kutakodni. Nyilván vannak esetek, amikor egyéb nehézségek is vannak, de hogyha egy gyereknek valamilyen szorongásos tünete van, vagy indulatkezelési nehézsége, akkor ott nagyon fontos rápillantani a családi rendszer működésére. Vannak persze kivételek, amikor valamilyen idegrendszeri érintettsége van egy gyereknek, vagy valamilyen figyelmi problémája, tehát valamilyen eltérő idegrendszeri fejlődése, akkor ott egyénileg is van nehézség, amivel dolga van egy szakembernek, de a legtöbb pszichés nehézség azért nagyban összefügg a családdal. Volt is erre pár éve egy kutatás, és elég magas számot mutat az, hogy a családból jövő stressz, vagy a család negatív hatásai milyen dolgokat váltanak ki a gyerekekben. Tehát a szorongásos és depressziós tünetek körülbelül olyan az ilyen felsőstől gimi végéig, tehát az ilyen 10-18 éves korosztályban körülbelül ilyen majdnem megközelítőleg 20%-ot mutatott. Tehát, hogy azt látszik, hogy ennek a forrása nagyban ott van a családi feszültségekben.
1: Hát az,
2: ez nagyon magas szám.
1: Magas, de ugyanakkor gondolnám, hát ugye végülis azért a gyereknek a elsődleges világa a család, és aztán utána jön a korosztály, meg a különböző környezet. Tehát ezt így nagyjából értem. Inkább a kérdés az, hogy a jelen életben, a jelen világban hogyan lehet csökkenteni azokat a feszültségeket, amelyek a családba beszivárognak.
2: Igen, ezeket vegyük át egyébként, igen, hogy miket lehet tenni, de még mielőtt ezeket átbeszéljük, azért gondoljunk abba bele, hogy egy kisgyerek, amikor megszületik és belekerül a családi közegbe, ugye ez az elsődleges szocializációs bázisunk, hogy ott mit tanulunk meg a világ működéséről. Tehát azáltal, ahogyan a szüleim...
1: Hát tulajdonképp mindent. Úgy működik a világ, ahogy ez a kis közösség.
2: Hát meg nem csak ez, hanem hogy még egészen kicsi babakorban, ahogyan így reagálnak rám, ahogyan megélem azt, hogy mennyire egy kiszámítható, egy konzisztens, egy saját érzelmeimre hangolódó világ az, amiben az anya meg az apa velem valahogyan bánik. Szóval ez az, ami később szimbolizálja azt, hogy a világ milyen, hogy az egy fenyegető dolog-e, vagy egy biztonságos dolog, olyan, amiben úgy kell élnem, hogy bármikor történhet valami váratlan, amivel kapcsolatban lehet, hogy nincsenek eszközeim, ahol a reakcióimat valamilyen megtorlás követi, ahol esetleg az érzelem kifejezésemet jobban járok, hogyha így mellőzöm és háttérbe szorítom. Tehát, hogy ez már egészen kicsi korban verbális, tehát a nyelvi dolgok előtti időszakban már meg tud pecsételődni.
1: Jó, akkor ennek köze van gondolom a kötődéshez is, hogy alakul ki a kötődés, és a kötődésünknek meg köze van gondolom arra, hogy később mi milyeneket tudunk csinálni. Oké, akkor átnézzük, hogy milyenek vannak.
2: No, hogy ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ugye van ez a, ahogyan reagálnak a szülők rám, az én érzelmi állapotaimra, szükségleteimre, ugye ebből ki tud alakulni egy világkép, de hogy nem csak az alakul ki egy kisgyerekben, hogy, hogy milyen a világom, mennyire félelmetes vagy, vagy biztonságos, hanem az is kialakul, hogy, hogy abban én milyennek értékelem magam, hogy abban én, tehát hogy az én fejlődésben, ugye ez az első rész, amiről beszéltünk, hogy az érzelem szabályozásom milyen lehet, hogy abban segít-e az én anyukám, apukám nekem, vagy azt önmagamnak kell csinálni. Belegondoltunk, hogy egy kis óvodás mennyire nem képes még arra, hogy önállóan szabályozza az érzéseit, vagy egy bölcsis kisgyerek. De emellett nyilvánvalóan az, hogy ők hogyan kapcsolódnak hozzám, azáltal a kötődés is. Ugye a klasszikus terminológia szerint többféle, a legkevesebb esetben lehet biztonságos kötődés. Lehet. Szóval, hogy legkevesebb esetben alakul ki biztonságos kötődés így az emberekben. Nyilvánvalóan ez attól függ, amit említettem, hogy mennyire konzisztens, mennyire ráhangolódó a szülő viselkedése. És hogyha ez sérül, akkor ennek különböző konstellációi tudnak kialakulni. Azok a gyerekek, akik bizonytalanul kötődnek, lehetnek szorongó kötődők, amit szintén ezáltal a nem megfelelően illeszkedő szülői viselkedés által tanulnak meg, vagy szülői ráhangolódás miatt.
1: Lehet ezt példázni ilyen nagyon gyakorlati, nagyon mindennapi dolgokkal?
2: Hát most arra gondolsz, hogy mondjuk azt, hogy egy gyerek hogy reagál, vagy hogy felnőttként mi jelenik meg bennünk?
1: Nem, hanem hogy tehát mit jelent az, hogy nem reagálnak? Mitől lesznek bizonytalanul kötődő, mitől lesznek biztonságosan kötődő? Tehát, hogy ez, hogy mennyire elérhetőek a szüleink, mennyire nyugtatnak, illetve, oldanak?
2: Hát, nézd, nyilván ez több összetevős, az is, hogy mennyire elérhető az én anyukám vagy apukám.
1: Vagyis oda jön-e, ha sírok?
2: Gondozom, ha sírok, ha kétségbe vagyok esve, mennyire elérhető, az elérhetősége az mennyire kiszámítható számomra, megvan-e bennem az a bizalom, hogy ő mindig elérhető lesz, vagy éppen valamilyen oknál fogva ő nem mindig elérhető, tehát hogy ez az is egy hiátus, amikor nem állandóan elérhető, néha igen, máskor nem. Ugye ebből alakul ki az ilyen ambivalens kötődésem, hogy azt tudom, hogy néha lehet megbízni a másikban, és lehet ráhagyatkozni, máskor pedig nem. A szorongó kötődésben pedig az a teljes hiátus, amikor nincs ott a másik, vagy nem vagyok benne biztos, hogy ő bármikor a rendelkezésemre fog állni. Ez mondjuk gyakori olyan esetekben, hogyha éppen akkor van valamilyen családi krízis, amikor kicsi még a kisgyerek, akár egy válás, vagy egy tartós betegség, vagy például ez a szülés utáni posztpartum depresszió, amikor nem képes a szülő arra, hogy rá tudjon hangolódni a gyermek szükségleteire. Szóval, hogy ezek ugye meg tudnak jelenni, ezek a, hogy milyen egy gyerek kötődése meg tud jelenni azokban a szeparációs helyzetekben, ami már ott van egy bölcsődei beilleszkedéskor, egy óvodai beilleszkedéskor, vagy egy iskolában menéskor, hogy milyen az, amikor anya vagy apa nélkül kell az időmet tölteni, mennyire könnyen szakadok el tőle, milyen a viselkedésem, vagy annak a kisgyereknek, amikor mennek érte az óviba, akkor hogyan viselkedik, hogy fogadja a szülőket, hogy tud kapcsolódni más felnőttekhez. Tehát ezek annak a indikátorai, amik így segítenek megérteni a viselkedés alapján, hogy az én gyerekem hogyan működik.
1: Ha jól értem, akkor ugye ebben vannak olyan tényezők, amik rajtunk kívül állnak, és amik lehetetlenné teszik, vagy megnehezíthetik azt, hogy rendelkezésre álljunk, hogy oldjunk, hogy segítsük ezt a gyereket. Gondolnám, hogy átmenetileg, időszakosan.
2: Hát az a szerencsés.
1: Ez a szerencsés.
2: Csak egy időszakos dolog, és milyen szuper az, hogyha a családban van valaki, aki egy másik fontos felnőttként ott tud lenni. Akár az
1: igen,
2: apuka,
1: az a kérdésem, hogy ebben az esetben van ennek oldása? Tehát lehet ezt később oldani, lehet ezen változtatni, vagy annyira fontos ez az időszak, és ebben az időszakban adott reakciók, hogy ez kb. Így beleíródik a személyiségbe.
2: Nyilvánvalóan ennek van egy ilyen nagyon fontos alapvetése, vagy így alapként itt megjelenik egész életünkön át, hogy mi az, amit hoztunk kicsikorunkból, de hát nyilvánvalóan terápiás formában ezeknek a tudatosítása, később ezeknek a finom hangolása lehetséges. Sok munka és sok belefektetett tudatos energia, vagy tudatos figyelem kell ahhoz, hogy ez a későbbiekben tudjon oldódni.
1: De ha belegondolok, hanem arra gondolok, hogyha ezt a szülő észreveszi, tudja, ahogy te is mondtad, van egy nehéz időszak, tudja, hogy nem tudja most úgy megosztani a figyelmét, ő ezt önmagára reagálva tudja oldani, erre gondolok.
2: Hát nyilvánvalóan erre is van lehetőség, uh-huh. de ez, amiről beszélek, hogy felnőtt korunkban tudatosítom, uh-huh. hogy én mit hoztam magammal, és már akkor itt is vagyunk a generációkon átívelő hatásokon, hogy persze van ennek egy nagyon erős, mondjuk egy ilyen kényszerpálya ereje, hogyha ha nem tudok rápillantani a működésemre, de hogyha észreveszem, hogy van valamilyen elakadás akár a gyerekemnél, akkor ennek a tudatosításával szépen lehet ezen dolgozni. Nagyon gyakori ez, főleg az ovis vagy kisiskolás pácienseimnél, hogy vagy kiegészítőleg dolgozunk ezeken a mintázatokon a családokkal, vagy megkérem a szülőket, hogy kezdjenek el egyéni folyamatokba részt venni. Bízom benne, hogy egyre többen nyitottak erre. Ez az, ami egy ilyen kényesebb pontja a terápiás folyamatnak, amivel elkezdtük a mai beszélgetést is, hogy igen, sokszor nagyon döbbenten szembesülnek ezekkel a hiátusokkal a szülők, és hogy az egy fantasztikus dolog, hogy ezen át tudnak rendülni, és nem a negatív részébe ben süppedünk bele, és abban maradunk, hanem akkor elkezdenek magukon dolgozni. Abszolút lehet, tehát, hogy én ebben ilyen nagyon pozitív hozzáállással vagyok, hogy minden egyes generációs szinten lehet változásokat előidézni, és akkor azzal szépen, szépen alakul tovább a sor.
1: Én azt gondolom, hogy annak van nagyon nagy jelentősége, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy az, hogyha dolgozunk a magunkon, az nem azt jelenti, hogy betegek vagyunk, az nem azt jelenti, abszolút. Hogy nem vagyunk. Tehát, hogyha most éppen pszichológusra van szükség, vagy ahhoz, hogy egy családi ügyet megoldjunk, és az kell külső segítség, az nem azt jelenti, hogy elbuktunk. Mert én ezzel még mindig, képzeld, hogy ezzel még mindig találkozom.
2: Én azért nagyon bízom benne, hogy ez a szemlélet szépen formálódik már.
1: Én, oké, csak én nekem olyan megdöbbentő családom belül is volt olyan reakció a távolabbi családban valakinek a problémájára, hogy a szülők azt mondták, hogy Jézusom, nehogy már oda jussunk, hogy pszichológushoz kell menned, hát akkor az azt jelenti, hogy te beteg vagy. Uh-huh. Ami egyébként, tehát úgy abszolút, én azt gondolom, hogy ez nagyon kemény, hogy ez még elhangzik.
2: Igen, de valószínűleg ez azzal is kapcsolódik, hogy nagyon intenzív tünet megjelenéskor fordulnak már a családok gyakran. Tehát, hogy akkor már így eszkalálódik a helyzet, és akkor lehet azt gondolni, hogy úristen, tényleg valami nagy jáz van, mert hogy akkor már ott van valami, tényleg valami olyan tünet, ami akár ijesztő lehet, mármint a gyermeknél. Uh-huh. És akkor lehet, hogy ebből gondolhatják, hogy úristen, itt tényleg valami hatalmas hiba történt. De hogyha ezt egy ilyen folyamat részeként látjuk, akkor az kevésbé félelmetes. Szóval, hogy igen, tehát fontos azt megvizsgálni, meg végig gondolni, hogy az én gyerekem, amikor megszületett, mit tanult meg a világról, hogyan alakult a mi kapcsolódásunk, mert hogy miért fontos ez, amellett, hogy megtanulja a gyerek a világról, hogy az milyennek tartja, mennyire tartja biztonságosnak, félelmetesnek, kiszámíthatónak vagy kiszámíthatatlannak, ki is alakul ezzel együtt az is, hogy ő milyennek tartja az önértékelését.
1: Igen, hogy helyezi el magát benne.
2: És hogy ugye azért addigra, amire már közösségbe kerül egy kisgyerek, nyilván már az óvoda is egy olyan, de főleg az iskola kezdésre, amikor a kortárs kapcsolatokra átkerül a fókusz, akkor ez az alap azért nagyon fontos, mert ennek mentén lehet utána kialakítani a kortárs kapcsolatokat, és hogyha egy kisgyerek mondjuk nehezen kapcsolódik, vagy éppen nagyon hajlama van a deviáns viselkedésre, akkor itt is lehet gyanakodni arra, hogy van valami olyan családi elcsúszás, ami nem engedte azt, hogy valahogyan kialakuljon az, hogy én saját jogom vagyok, valamilyen magabiztos vagyok. És emellé oda tehetjük azt, hogy mindezekkel együtt, ami a kötődés, az én kép és egyebek, a modelltanulás fontossága milyen, hogy nem csak azt látja a kisgyerek, hogy ő vele, vagy azt tapasztalja, hogy ő vele hogyan bánnak, hanem azt is látja, hogy milyen otthon a problémák kezelése, milyen az öngondoskodása a szülőknek, tehát hogy bizony-bizony nem csak az ő vele való kapcsolódás, hanem ahogyan a szülők egymással bánnak, ahogy a különböző élethelyzeteket megoldják, ahogy a saját érzelmeiket kifejezni képesek vagy nem képesek, ahogy a dühüket kezelik, ahogy a kudarcot kezelik, ahogyan gondolkodnak a családról, ez mind-mind olyan, ami beépül egy kisgyereknél, és nyilvánvalóan ezt viszi tovább, amikor a kortársak felé fordul. így az alsós időszakában.
1: Igen, mennyire számottevő az, ugye, hogy mondtad, hogy persze nagyon fontos az, hogy mit hoz a családból, de mennyire számottevő olyan értelemben a személyiség és a személyiségének is az öröklött részei, hogy, amit ugye szintén a családból, a szülőktől, nagyszülőktől hoz, szóval azért nem mindenki nyitott, nem mindenki barátkozós, nem mindenki nem tudom én, népszerű, hanem vannak, akik visszahúzódóbbak, vannak, akik nagyon megválogatják, hogy kikkel állnak le társalogni, beszélgetni, és így tovább. Tehát ez gyerekeknél is különböző személyiségűek lehetnek, és nem feltétlenül biztos gondolnám én, de kérdezem inkább, hogy emögött elcsúszás van. Tehát, hogy létezik, hogy ez a személyiség?
2: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen veleszületett, vannak olyan faktorok, amik veleszületettek, az, hogy valaki mennyire nyitott, mennyire mit tud kezdeni az ingerekkel, mennyire képes a nyitottságra, a barátságosságra, tehát vannak alapvető olyan személyiségvonások, amik velünk születnek, és olyanok, és pont. De erre jönnek a környezeti hatások, tehát nem csak az öröklött dolgok a fontosak, hanem ugyanennyire fontos ezzel interakcióban az, hogy milyen a környezet és ebben a szocializációs bázisunk. Tehát, hogyha egy
1: szóval magyarán nem választható ez szét.
2: Nem választható szét, és itt a lényeg az, hogy az alap személyiség diszpozícióinkkal, hogy mondjuk valaki mennyire szorongó, és azzal, amit kezd egy közösségben, hogy az ő szorongóságával tud biztonságban lenni, és egy-egy kisgyerekkel kapcsolatot kialakítani, ez, hogy erő bátran képes legyen, és ettől ne egy ilyen kisebb rendűség alakuljon ki benne, ez az, amit a környezete, a családi környezete tud kvázi megtanítani, vagy az ő reakciója által, tapasztalatok által így átadni neki. Tehát, hogy ez a kettő így függ össze, hogy vannak dolgok, amik mondjuk impulzívabb egy kisgyerek, de hogyha erre nem egy szintén impulzív, vagy akár erőszakos reakciókat kap, hanem megtanulja azt otthon a családban, hogy az impulzivitásával mit tud kezdeni, hogy azt le lehet vezetni, hogy azt át lehet fordítani olyan pozitívumba, tehát a környezeti hatásokkal, ez egy szocializált formában tud megjelenni később a kortárs közegeiben is. Tehát ezt így kell elképzelni ennek a kettőnek az összjátékát. Tehát erre mondja azt a szakma, hogy ez egy ilyen interakcióban működő dolog egymással. És akkor nyilvánvalóan tud ez negatív irányban is hatni, hogyha valamilyen veleszületett jellemzőre egy negatív tapasztalatiság társul, vagy tapad, akkor pedig ebből ez tud később eszkalálódni, és tud valamilyen deviáns viselkedésbe, valamilyen nagyon extrém szorongásban kiteljesedni.
1: Mondj erre légy egy gyakorlati példát.
2: Például, hogyha az a kisgyerek, aki sokkal impulzívabb a társainál, de mondjuk az otthoni közegben azt látja, hogy anya meg apa is nagyon sokat veszekszik, vagy mondjuk dobálja otthon a távirányítót, hogyha dühös, és üvöltöznek egymással, vagy ezzel a kisgyerekkel, aki a saját impulzív viselkedésével önmaga is küzd, és hogy nem tudják esetleg őt ezzel az egészre együtt elfogadni és valahogyan így keretezni, hanem szintén sok büntetést és kiabálást kap, akkor a későbbiekben a suliban is nagyobb valószínűsége, vagy az obiban nagyobb valószínűséggel lesz az, hogy ő kontrollálatlanul kifakad, hiszen az érzelmek modulálását nem tudta megtanulni otthon. Tehát, hogy nagyobb valószínűséggel fog a kortárs kapcsolataiban ő is inkább valamilyen devianciát kipróbálni, verekedni, vagy a társait bullyingolni. Szóval, hogy ezek így függenek össze, de a pozitív irány pedig az, hogyha ő megtanulja, és az önbizalma kialakul, hogy akármiben is ügyetlenkedik, vagy szorongóbb, vagy kicsit elkerülőbb, de ezt az egészet otthon, a családban egy szeretet övezi, és biztatásokat kap, és pozitív megerősítéseket, akkor ezzel együtt ő nem fogja megélni a kirekesztettségét mondjuk az alsó tagozatban, hanem biztos, hogy ki fog tudni alakítani egy-két olyan kortárs kapcsolatot, ami megtartja őt. Egyébként, mint protektív faktor, az, hogy tehát, hogyha mindenféle nehezítettség van az otthoni szocializációs közegben, azért a nagyon-nagyon tud védőfaktor lenni és segítség lenni, hogyha van olyan kortárs kapcsolat, vagy közösség, ahol meg tud élni pozitívumokat egy gyerek. Tehát, hogy nagyon sokszor kérem azt, ilyen terápiás segítségként szoktam javasolni, hogy ha egy gyerek küzd az iskolában azzal, hogy ő a kifejezett rossz gyerek, és akár agresszív is, hogy keresünk valami olyan hobbit, amiben ő szerethető, amiben ő ügyes, amiben sikerélményeket ér el, mert ez egy ilyen nagyon jó védőfaktor arra, hogy finomodjon, mert hogy ezzel ugye azt tanulja meg, hogy amúgy én oké vagyok.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Jó, zene jön és feles információk, és aztán jövünk vissza. A vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus. Maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Mamba.

Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos program sorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartijának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Szécsi Judit, gyerekpszichológus, és arról beszélgettünk, hogy mit tanítunk a gyerekeinknek a viselkedésünkkel, a családi szerepek hogyan befolyásolják azt, hogy ők milyen felnőttek lesznek, és igazából picit leragadtunk itt a csecsemőkornál, de hát a legfontosabb rész feltehetően az, hogy egy gyerek hogyan ítéli meg, vagy hogyan keretezi magában a világot, és abban saját magát hogyan helyezi el. Tehát, hogy ez nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy milyen reakciókat kap otthonról.
2: Hát, hogy honnan indul ez az egész, amiről beszélünk, hogy valamilyen viselkedés egyszer csak feltűnik egy gyereknél.
1: Igen, hogy honnan indul, és aztán azt, hogy később ugye ez meghatározza azt is, hogy ő hogyan tud kapcsolódni, és a kapcsolataiban hogyan viselkedik. És mondtad azt, hogy ugye lehet a generációkon keresztül mindenkinek magán dolgoznia, akkor, amikor mondjuk jön egy helyzet, ami a családi dinamikát megborítja, amitől nem jó, és akkor kiderül, hogy azért, mert ilyen és ilyen problémája van a gyereknek lelkileg, ami eredhet abból, hogy ilyen és ilyen kötődése volt, és így tovább, és így tovább, és olyankor nagyon sokszor van szerintem az a szülőkben, vagy egyáltalán úgy bennünk, emberekben, hogy de hát nem feltétlenül tudok mást adni, mint amit én is hoztam. Ugye? Tehát, hogy ez generációkon átível sok minden, azzal együtt, hogy azt is szoktam én magam mondani, hogyha semmit nem változtatok ahhoz képest, amit otthonról hoztam, akkor az olyan, mint hogyha nem történt volna semmi az életben. Uh-huh. Szoktam ezt egy kicsit csúnyában is mondani, de most nem akarom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy minden generációnak valamiért, valahogyan dolga, hogy más legyen, mint az előzőek, mert hogy ez viszi előre a világot, és akkor tudod, egyszer majd valakiknek jó lesz. De hát azért mégiscsak vannak dolgok, amiken nagyon nehéz lehet változtatni, és ha nem akarjuk ezt a mintát továbbadni, akkor mit tegyünk, hogy tegyük?
2: Hát ugye az első az, hogy fel tudom-e ismerni, hogy hogyan működöm. És nyilván ez egy olyan helyzetben, amikor a gyermek elkerül egy szakemberhez, akkor ott kapnak a szülők erre visszajelzést, hogy itt ezek a dolgok újra meg újra ismétlődnek. Ahogyan a konfliktusokat kezelik, ahogyan az érzelmeket tudják kifejezni, vagy feldolgozni, vagy fel nem dolgozni, és akkor erre azért, mert ott elindulnak az ilyen mankók, hogy mikre érdemes figyelni. Tehát, hogyha ilyen visszatérő mintázatok ott vannak, amik mindig vacakul alakulnak a családban, mindig valami rossz vége lesz. Ezek biztosan olyan dolgok, amikkel érdemes elkezdeni foglalkozni. Tehát, hogy ilyen első lépésként, ha más nem, akkor legalább ezekben érdemes tudatosnak lenni szülőként, és megnézni, hogy én hogy vagyok ezekkel, hogy csinálom a párkapcsolatomban, hogy csinálom ezt így a baráti kapcsolatomban, mi ebből az én saját gyerekkori tapasztalatom, és akkor onnan már, hogyha van abban egy tudatosság, értem ez alatt, hogy egy felismerés, hogy én hogyan működöm, mi az, ami így zsigerileg történik, ott már el tud indulni egy folyamat. Tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy mindenki rohanjon azonnal önismeretbe, persze tök jó, hogyha ez meg tud történni, de hogyha azt meg tudom tenni, hogy legalább azokon a viselkedés mintáimon elkezdek tudatosan gondolkodni, és ezáltal módosítgatni, amik visszatérők a családban, és mindig ugyanúgy valamilyen ilyen negatív spirált okoznak, azzal már nagyon sokat lehet tenni a béke, vagy a nyugalom felé. De hogy vannak ilyen nagyon gyakorlatilag milyen egyszerűnek tűnő dolgok, de mégis ezek is nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy én is tudjak változni, mint felnőtt a családban, meg a gyerekemnek is segítsek. Értem ez alatt például azt, hogy azt megvizsgálni, hogy hogyan kezeljük az érzelmeket. Ki tudunk-e fejezni érzelmeket? Ha én tudok szabadon érzelem kifejező lenni, ami azt jelenti, hogy nem árasztom el a gyerekemet vele, de nem is folytom el magamban azt, amit érzek, azáltal egyrészt ő látja, hogy bennem bízhat, és azáltal ő is el fogja tudni kezdeni ezt megtanulni, hogy ezt lehet csinálni. Másrészt meg ebből érzi a gyerekem azt, hogy empatikus vagyok vele, hogy rá tudok hangolódni. Tehát, hogy például ez is egy olyan, ami szintén egy ilyen, hogyan lehet a családtagoknak önismeretet szerezni, ez egy ilyen nagyon sarkalatos dolog. Akkor egy másik ilyen dolog, hogy megvizsgálom azt, hogy amikor konfliktus van otthon, azzal mit kezdünk. mennyiszer van az, hogy szerintem a leggyakoribb az, hogy valamilyen ököljoggal próbálják a családok megoldani, hogy ez van és kész. Ugyanez ez a szabályokra, hogy hogyan van a családi együttélésnek, hogyan alkotjuk meg a szabályait. Ez egy olyan, amit így de facto kijelentenek a szülők, és úgy van rigid, megváltoztathatatlan, mert én azt mondtam, vagy olyan, ami rugalmas, amit közösen alakítunk ki, amit mindenki a sajátjának érzi, gyerekek, szülők, házi állatok egyaránt. Szerintem ugyanígy fontos, amit szerintem már ilyen, mint egy ilyen kis motorra mindig mondom, hogy közösen töltsünk valamennyi időt. És én értem, hogy sokszor azt mondják a családok, hogy jó, de senkinek nincs hozzá kedve. Az már egy ilyen kialakult helyzet, amiben senkinek nincs kedve. Tehát, hogyha ez egy olyan, amit így megszokjuk együtt, hogy nem tudom, együtt eszünk, vagy elmegyünk kirándulni, a közösen töltött idő ugyancsak egy olyan, ami segít a gyerekeknek abban, hogy valahogy könnyebb legyen az érzelmeket kifejezni, valahogyan könnyebb legyen a család tagjának érezni.

0: Amikor megnézzük a családi rendszert, hogy az érzelmi kapcsolódások milyenek. Ugye nagyon sokszor akarnak a szülők, vagy akarunk a gyerekekkel mindenféle hát ilyen kéréseket betartatni, de hogyha így egy kicsit megkaparjuk ezt a miért nem tudunk együttműködni dolgot, akkor látszik, hogy sokszor így az érzelmi kapcsolódásban van valami döccenő a szülők meg a gyerekek között, és hogyha így szeretnénk valamiben együttműködést, akkor az is egy nehezített dolog. Tehát, hogy bocsánat, ezeket mind-mind érdemes végig gondolni, hogy ebben hogy működünk családilag, és hogyha ezekben a szempontokban, vagy a szempontok szerint tudunk egy kicsit változtatni, az segít abban, hogy a gyerekünk is másképp tudjon működni.
1: Amikor a családban elkezdenek a szülők, vagy valamelyik szülő ránézni önmagára, így, ahogy te ezt elmondtad, megvizsgálni, hogy én ebben hogy működöm, hogyan rájönni arra, hogy melyik működésem az, ami okoz valami olyan viselkedést a gyerekembe, ami aztán nekem nem tetszik, és akkor azt mondja, hogy jó, ezt elkezdem átkeretezni. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy itt viszont magában a szülői kapcsolatban lesz egy megakadás, mert hogy ebben is kettő, tehát itt a két embernek abszolút szüksége van az együttműködésre.
0: Abszolút.
1: És abban az esetben, hogyha valaki menne ezen az úton, és ez hány ilyen kapcsolódás van, tehát függetlenül attól, hogy gyerek, nem gyerek, vagy már később, már kirepültek a gyerekek, és akkor az egyik tagja a családnak azt mondja, hogy én már másként akarok élni, és oda akarok figyelni erre, és akarok reagálni magamra. És nagyon sokszor mondják, hogy de hát a férjem, a feleségem, ő nem, ő ugyanazon a vágányon van, mint eddig. Az egy nagyon nehéz helyzet, hogy akkor
0: hát
1: ezt hogyan oldhatom?
0: Ha ez egyik családtag változik, akkor ott borul egy csomó minden szerepleosztás, érzelmi dinamika. Szintén beszéltünk róla már egyszer egy korábbi adásban, hogy egy a család az olyan, mint egy ilyen homeosztatikusan működő rendszer, hogy valami egyensúlyra törekszik. Az egyensúly az nem azt jelenti, hogy az egyes tagok baromi jól érzik magukat benne, csak hogy valahogyan kialakul egy olyan balanszírozottság, amiben úgy a család egészében úgy elműködget. Hogyha ott bárki egy kicsit változik, ez az egyensúly borul. Tehát akkor minden családtag egy kicsit majd új helyet kell ebben találjon. És akkor ez ilyenkor nagyon nehéz. Szerintem ilyenkor...
1: Nyilván ebbe az a legjobb, ha ezt közösen.
0: Hát ezt akartam mondani, hogy nyilván ilyenkor nem egyéni akciókról van szó, hanem itt közösen kell ilyenkor újra definiálni magunkat, vagy éppenséggel segítséget kérni, és erre való a családterápia. Az egy olyan módszer, ami nagyon intenzíven, viselkedéses szinten segít a családnak abba, hogy eszközöket kapjanak egy ilyen megváltozott működésben. Tehát, hogy ez ebben fantasztikus, hogy, és akkor itt is hangozom el, hogy egy családterápiában soha nem azt keresi a terapeuta páros, hogy ki mit ront el, hanem pont azt, hogyha újra kereteződik egy család, akkor abban mik a jó működések, az hogyan tud a maga erőforrásaival újra jól működni, tehát hogy nem hibások és bűnbakok keresése, ez egy nagyon gyakori félelem egyébként a családokban. Szóval, hogy ez ettől fontos, és ezért van az, hogy ha egy valaki változik, akkor sokszor így borul a rendszer ideiglenesen, mert akkor így újra kell megtalálni mindenkinek a saját helyét, működését, funkcióját.
1: De közben szeretnéd. Meg az egy nagyon jó hír, hogy ha ezt sikerül közösen, az egy szerintem ilyen szintlépés.
0: Hát ez egy hatalmas szintlépés.
1: Ott már akkor ott tartunk, hogy ez már máshogy van, mint mind a ketten, amit hoztunk, összeöntöttük egy tálba, megnéztük, mi sült ki belőle, annyira nem jó, oké, akkor ezt újra nem tudom, fűszerezzük.
0: Így van.
1: És újra nézzük, hogy úgy mi sül ki belőle. Tehát, hogy ez családi szinten is, azt akarom mondani, hogy ez minden szinten, kapcsolati, családi, a gyerek szintjén, és úgy az összességében én azt gondolom, hogy olyan változásokat hoz, amik előtte elképzelhetetlenek voltak. Csak olyan nagyon nehéznek tűnik, hogy mi van a hegy másik oldalán.
0: És egyébként fantasztikusak, most eszembe jutott pár ilyen terápiás helyzet, amiben így olyan szuperül meg tudják fogalmazni a kisgyerekek is azt, amikor esetleg így azt látják, hogy van egy olyan elvárás feléjük, amit esetleg így a család többi tagja sem csinál túl jól az életében.
1: Mondjuk
0: egy
1: abszolút
0: rendezettséget várnak el egy alsóstól, de közben mondjuk anya meg apa is szét van csúszva, vagy azt várják tőle, hogy mindig kontrollálja a saját érzéseit, de otthon állandóan balhé van este, mert fáradtak és indulatosak, szóval, hogy ezekben érdemes ebben is egymásra hangolódni, hogy a gyerekek is tök jól meg tudják ezt mutatni, hogy ők hogy látják a szüleiket, és hogy ebben tényleg érdemes ezt nem elnyomni, hanem így meghallani, és ezen nem felháborodni, vagy nem kétségbe esni, hanem egész egyszerűen ezt így, mint egy ilyen

0: ilyen muníció hordozni. Tudod, hogy én nekem nagyon ilyen optimista, meg pozitív a hozzáállásom, így a családok változásához. Tényleg az a tapasztalat, ha meg tudjuk fogni a dinamikát, akkor utána nagyon, nagyon jó változások tudnak lenni, ami így önmagát is megerősítőleg hat a családtagokra. Viszont odáig el kell jutni, és az sokszor melós dolog, vagy fájdalmas, hogy akkor na, hogyan alakuljon egy változás.
1: Igen, igen, igen, csak én azért szerettem volna, hogy erről beszélgessünk, mert én azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet megúszni egy életet anélkül, hogy ez fel nem merülne, hogy valamilyen módon változtatni kell.
0: Abszolút.
1: Akármi miatt, tehát ezt akármi is provokálhatja. De általában ugye a gyerekek tünethordozók, ezt azért szoktuk mondani, hogyha egy családban bármilyen megborulás van, az a gyerekeken fog először látszani, és szerintem tényleg kétségünk ne legyen. Ma nincsen úgy egy élet, hogy ne legyenek tüneteink.
0: Hát igen.
1: Mert ahhoz túlságosan gyors, túlságosan kemény a világ, és ugye ezt a kis közösséget próbálgatja szerintem legtöbbször, hiszen ide megyünk haza. Én is szoktam azon gondolkodni esténként, hogy oké, a rengeteg elvégzett feladat mellett mi az, ami kimaradt, és hogyha ezt a checklistet végignézem, akkor mindig valami olyan maradt ki, ami rólunk szól. És hát ez azért el tudja koptatni az egészet, úgyhogy ezért akartam, hogy erről beszéljünk.
0: Nagyon fontos, hogy ezt a témát hoztuk ma. Igen.
1: Hogy ezt vegyük észre, hogy minden, ami otthon történik, az fontos, abból indul ki az élet, és hogyha ott valami elromlik, akkor van lehetőség megoldani, vagy segítséget kérni. És nagyon köszi, hogy ebben segítettél.
0: Én
1: örülök, hogy itt voltál. Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem, és ezzel a pontjókor már a véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Pont jókor! Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsiba és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 5 adónemet töröl el a kormány, csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyálfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. A folytatásban is többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, megélénkül a nyugati észak-nyugati szél, még 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 20 fokig hűl le a levegő. Holnap már több esőre, záporra kell készülnünk, de marad a nagy meleg, 29 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Jövő héten ennél kissé hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babi Kedit vagyok, és mai vendégem Kalas Györgyi, gasztronómiai író, újságíró, számos gasztrokönyv szerzője, aki rendszeresen tart workshopokat is a gyerekeknek, és akivel ma a gyerekekről és a gasztronómiáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Györgyi.
2: Szia. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Kezdhetjük azzal, Györgyi, hogy picit idézzük fel a te gyerekkorodat. Mondjuk, hogy gyerekkorodban te kuktáskodtál-e? Magyarul sürögtél, forogtál-e az anyukád, nagymamád körül, mint oly sokan tettük azt annak idején?
2: Igen, ez így volt. Nagyon sokat sürögtem a nagymamám körül, de ez csak utólag tudatosult egyébként bennem, hogy én így nőttem föl. Akkor ez ilyen természetes volt. Az egyik nagymamám a városban élt, ahol mi is laktunk, a másik nagymamám pedig falun, és ugye hát jó szokás szerint én oda egész nyáron mindig le voltam téve. Nagyon-nagyon élveztük, nagyon szerettük, szerettünk ott lenni, és egy idő után egyébként kicsit már inkább később, tehát inkább kamaszkoromban kezdtem el minden konyhai folyamatban részt venni. Én nagyon-nagyon élveztem, hogy a nagymamámnak állatai vannak, tyúkjai vannak, nálunk minden évben volt disznóvágás, volt, hogy kecske is volt, a kecske sajtot is maguk készítették, mindent maguk termesztettek, tehát ha mondjuk a nagymamám reggel elhatározta, hogy mit főz, akkor engem vagy az unokatestvéreimet kiküldött, hogy szedjük le a kertből és frissen megfőzte, de ugye részt vettünk egy kicsit a mezőgazdasági folyamatokba is, a kertművelésbe is. Utólag tudatosult bennem, hogy szerintem nagyon-nagyon sokat jelentett nekem akkor ez, és az is utólag tudatosult bennem, hogy nagymamám különösen jó szakácsnak számíthatott, hiszen a falu összes lakodalmában mindig ő sütötte a tortát, amióta csak emlékszem. Nekem is mindig saját készítésű tortát. Akkora, vannak olyan fényképek, hogy a torta nagyobb, mint még én vagyok. Mindig ilyen óriási tortát készített minden unokájának, és gyönyörű, nem csak finom, hanem gyönyörű tortákat sütött, úgyhogy az összes lagziba is őt hívták mindig, hogy az ünnepelteknek készítse el az esküvői tortát, és nekünk is mindig nagyon finom süteményeket sütött, úgyhogy az, hogy ennyit tudok róla mesélni, szerintem az is mutatja, hogy volt szerepe ennek a gyerekkoromban.
1: Te nagyon-nagyon komoly gasztronómiai előnnyel indultál akkor az életben. Azt kell, hogy mondjam, először is micsoda óriási kincs egy vidéki nagymama is.
2: Igen.
1: Másodszor az, hogy aki azért tényleg lakodalmakba főzött, az valóban így van, hogy hát az annak a közösségnek lehetett a főszakácsa, vagy a főgazdasszonya, tehát valóban úgy van, hogy az esküvőkre, a lakodalmakra mindig a legszebbet, a legjobbat szeretné az ember.
2: Igen, és ennek az az előnye is megvolt, hogy minket is mindig meghívtak ezekbe a lakodalmakba, ugye kicsikorúktól kezdve. Nagyon-nagyon szerettem lagzikba járni, leginkább azért, mert a felnőttek egy idő után egyáltalán nem figyeltek ránk, tehát azt csinálhattunk, amit akartunk, és azt tehettünk, amit csak akartunk, úgyhogy én nagyon szerettem már akkor is mindent megkóstolni a lagziban.
1: Szóval mindenevő voltál. Volt-e esetleg olyan étel, amit utáltál? Van ilyen emléked?
2: Két étel nem szerettem világéletemben, és ezt a mai napig nem sikerült megszeretnem, de tényleg csak ez a kettő van. A grízes tészta és a sárga borsó főzelék. Egyébként a sárga borsóval már egy kicsit barátkozom. Az édes tésztákat nem tudtam megszeretni, tehát nálunk soha nem volt divat. Talán ezért, mert a nagymamám meg az anyukám is ennyire jól főzött, tehát nálunk grízes tészta, diós tészta, mákos tészta, ilyen édes tészták nem készültek, tehát ezt nem tudtam megszeretni. Sem a sárga borsót, és erről van egy nagyon kedves történetem is, mert amikor ugye anyák napjára kellett készíteni egy ilyen kis rajzot az anyukákról, amit anyák napján odaadtak nekünk, és kért az óvónéni, hogy egy mondatot írja oda az anyukádról, ami nagyon jellemzi őt, akkor az én kislányom azt írta oda, hogy ez az anyukám is, ő nem szereti a sárga borsót. Tehát az 5 éves kislányom is ezt jegyezte meg rólam a legjobban. Ő szereti a sárga borsót, úgyhogy ezért barátkozok vele. Találtam egy olyan receptet, amikor kókuszkrémmel készítem most már a főzeléket, és úgy én is valamennyire meg tudom enni.
1: Szóval az látszódik, hogy a gyerekkori minták ott voltak az életedben, teli-teli jó élménnyel. Mi volt az a vonal, vagy az a hívás, amikor azt érezted, hogy neked a gasztronómiával komolyabban, mélyebben kell foglalkoznod?
2: Ez is lassan alakult ki bennem, tehát soha nem volt ez ennyire tudatos, de utólag visszatekintve világos egy kicsit számomra is, hogy mennyire érdekel, tehát már gyerekkoromtól kezdve. Én kulturális antropológia szakra felvételiztem az egyetemre, gimnázium után, tehát én kulturális antropológus végzettségű vagyok, és ott már az volt a feladat, hogy kellett írni egy felvételi dolgozatot, és már azt is a kukoricáról írtam, tehát hogy milyen szerepe volt az amerikai őslakosok életében a kukoricának, és utána hogyan terjedt ez el Európában, hogyan épült be az étkezésbe. És utána terepmunkán kellett részt vennünk a kutatás alatt, én Gyimesben kutattam, és ott is részt vettem a családi gazdaságoknak a működésébe, tehát ott ugye egy antropológiai terepmunka alkalmával minél hosszabban be kell épülni és részt kell venni egy család életében, úgyhogy én ott is jártam ki a mezőre, kaszálni, együtt készítettük a sajtot, együtt főztünk, tehát minden ilyen folyamatban részt vettem, és a szakdolgozatomat is már abból írtam, hogy hogyan működnek ezek az önellátó családi gazdaságok. Úgyhogy igazából engem már egyetemista koromban is érdekelt, viszonylag hamar megtanultam főzni is, és nagyon-nagyon szeretek is főzni, és aztán újságíróként dolgoztam, később a kommunikáció szakot is elvégeztem, és akkor úgy kezdtem el újságíróként dolgozni, és egyre több ilyen gasztronómiai témájú cikket írtam éttermekről, olyan emberekről, akiknek különös viszonya van a gasztronómiához, érdekes történetük van. Eleve szerintem nagyon érdekes, hogy valaki miért nyit egy éttermet, vagy miért kezd el gasztronómiával foglalkozni, és hogy egyre több ilyen témájú cikket írtam, éreztem, hogy engem is egyre jobban érdekel ez a téma, egyre több helyre jutottam, egyre több ételt tudtam megkóstolni, egyre több tudást szereztem ezzel kapcsolatban, és hát most már szinte kizárólag gasztronómiával foglalkozom.
1: Szóval beszippantott akkor ez az életforma, mert ez egy életforma.
2: Igen, igen.
1: Emlékszem, egyszer meséltet valamelyik könyvet kapcsán, hogy ha ti külföldre is mentek, akkor neked végig kell járni azokat a bizonyos éttermeket, amit előre kiszemelsz, megtervezed, hogy oda ellátogattok, és ennek a család is a részese, a gyerekek is a részesei.
2: Igen, igen, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik ezért. A férjemet is nagyon érdekli a gasztronómia, ő is nagyon jól főz, szerintem még jobban főz, mint én. És a gyerekeimnek is nagyon hálás vagyok, hogy őket is érdekli, illetve ha nem is mindig érdekli, elfogadják ezt, és velem jönnek, most nemrég Kairóban voltunk, és ugye Kairónak van ez az érdekes nemzeti étel, ez a kosari, ami hát itthon nem egy elterjedt étel, és nagyon érdekes is, mert tészta van benne, rizs, meg csicseri borsó, tehát hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat nekünk nem jutna eszünkbe így összerakni, és hát Kairóban is ez egy projekt volt, hogy akkor megtaláljam a legjobb kosarit, és nagyon alaposan utána olvastam, és a gyerekek jöttek utánam nagyon aranyosan az ilyen kis eldugott városrészekbe, és kóstoltuk ezeket az ételeket.
1: Azért a kulturális antropológus, meg a gasztronómiai lét az viszi neked végig az életedet. Miért a gyerekek lettek a te célpontjaid? Hogy őket kellene edukálni? Miért lettek ők a te célpontjaid?
2: Egy részben azért is, amit te most mondtál, hogy milyen jól meg lehet mutatni a világot a gyerekeknek az ételeken keresztül, és ezt kezdtem felfedezni a saját gyerekeimen, hogy akár egy ilyen étel, mint ez az egyiptomi kosari kapcsán is, mennyi mindenről tudunk már beszélni, hogy ugye ez hogy alakult ki, milyen hatások voltak az adott országban, ugye, hogy indiai és olasz hatások alapján hogyan alakul ki mondjuk egy új étel, vagy akár ha veszünk egy ilyen egyszerű ételt, mint a pizza, amit minden gyerek szeret. És hogy nekem is lettek gyerekeim, egyre több helyre jártam, és egy kicsit hiányzott, hogy nincs erről semmilyen tudás tulajdonképpen az iskolában. Tehát nagyon fontos lenne, hogy megtanítsuk a gyerekeket főzni, hogy maga biztosan tudjanak a konyhában mozogni, hogy később majd, amikor egyedül élnek, akkor is teljesen természetes legyen számukra, hogy főznek maguknak és a családjuknak, és nem mondjuk rendelnek ételt. Másrészt, hogy nagyon tetszett ez, hogy mennyi információt tudok átadni ezáltal a gyerekeknek, és ez mennyire érdekli őket. Nagyon sokszor tartok előadást iskolákba, könyvtárakba, és mikor a pizzáról beszélünk, akkor ugye nagyon sok olyan történelmi, meg földrajzi dolog felmerül, ami esetleg mondjuk, ha földrajzórán vagy történelemórán beszélünk róla, nem biztos, hogy megmarad bennük, de ha arról beszélünk, hogy hogy kerül a paradicsom a pizzára, és ugye mi kellett ahhoz, fel kellett fedezni Amerikát, de már pizza sokkal hamarabb volt, mint paradicsom, és akkor ez a kettő hogyan egyesült, és akkor milyen ételek jönnek még Amerikából, például például a csokoládé, meg a kakaó, amit annyira szeretnek, és nagyon-nagyon sok ismeretet át lehet így adni, és ezért kezdtem el én írni igazából a gyerekeknek szóló könyveimet, kicsit a saját gyerekeimnek is. Tehát elképzeltem, hogyha lenne egy ilyen tantárgy az iskolában, mint gasztronómia, akkor szerintem az ilyen lenne, és igyekeztem ezt elég holisztikusan megfogni ezt a témát, tehát minden oldalról bemutatni, és aztán később ehhez kapcsolódott a főzés is, hogy együtt főzök a gyerekekkel nagyon sokszor, hogy tényleg ilyen megbízható, meg magabiztos tudást lehet a kezükbe adni, amit egész életük során használni tudnak.
1: Egy picit visszakanyarodok az iskolai oktatáshoz. Én nagyon-nagyon régen voltam általános iskolás, és akkor nekünk volt egy olyan tantárgyunk, hogy gyakorlati oktatás? Azt hiszem, hogy ez volt a neve, és emlékszem, hogy mi lányok kötöttünk, horgoltunk, főztünk, ugyanakkor a fiúk, ha jól emlékszem, ilyen alumínium lapokból hamutartót gyártottak. Én nem is értem, hogy lehetett ilyet tenni. Tehát, hogy az akkori világnak a szemléletét azért ez nagyon jól leírja, hogy hamutartót készítettek a fiúk. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy emlékszem, hogy amikor az iskolában főztünk, egész másképp ismertem meg az osztálytársaimat, az osztálytárs nőimet, ahogy ott kommunikáltunk, ahogy vettük egymás kezéből át az alapanyagokat, vagy éppen a kést, vagy a nem tudom én milyen segédeszközzel, vagy konyhai eszközzel dolgoztunk éppen. Szóval arra emlékszem vissza, hogy olyan közegben ugye egyébként nem találkoztam az osztálytársaimmal, de valahogy erősítette a csapatot. Tehát adott egy más szemléletet, és ami a non plusz ultra, hogy utána leültünk és elfogyasztottak, és akkor meghívhattuk a fiúkat is. De hogy az az élmény, az nagyon-nagyon erősen benne van az iskolai életből, hogy volt egy ilyen tantárgyunk, nagyon jó volt abban részt venni, új szemléletet adott, tehát a közösséget formált, az együttfőzés, hát van annak valami nagyon nagy ereje.
2: Igen, és nagyon jó, hogy ezt mondod, és szerintem te nagyon szerencsés vagy, hogy akkor neked volt ilyen az iskolában. Volt. Amikor én erről mesélek, akkor a legtöbben felidézik, hogy egyszer ők sütöttek palacsint az iskolában. Nekem még ilyen emlékem sincs, tehát nekem a maximum emlékem ezekről a gyakorlati órákról, vagy technika órákról, hogy adtak valami fadarabot szeptemberbe, amire májusra úgy le kellett csiszolni valami kézi reszelővel, hogy legyen belőle egy tutaj, és úgy éreztem, hogy soha nem fog megvalósulni. Persze nyilván ennek is van valamilyen haszna, meg gyakorlati haszna. Nálunk nem volt főzés az iskolában, és nem is azt állítom én, hogy kötelező lenne, hogy mindenhol legyen főzés, de úgy érzem, hogy szerencsére egyre több iskola nyitott erre, és megérti azt, hogy maga az egészséges étkezés nem tud abba kimerülni, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy a saláta jó, a répa jó, a csoki rossz. Tehát, hogy ez azért ennél egy sokkal összetettebb dolog.
1: Sokkal színesebb.
2: Igen. És ez nem is marad meg a gyerekek. De ha megtanítunk nekik olyan skilleket, hogy hogyan tudnak vagy akár hogyan tudják a saját fantáziájukat használni egy étel elkészítéséhez, vagy milyen alaphagyakhoz nyúljanak, amikor otthon vannak, vagy mit alkossanak abból. Tehát a főzés az egy alkotás, ez egy kreatív folyamat. A gyerekek ezt nagyon élvezik, és nálam is, amikor vannak ezek a főzések, én is azt látom, hogy amit te is mondtál, hogy hát új barátságok születnek, hát ott megismerkednek, akkor ők onnan úgy mennek el, hogy már meg fognak tudni csinálni egy süteményt mondjuk egy recept alapján, ami egyébként nem egyszerű, tehát, hogy egy gyereknek is egy receptet követni, azért azt meg kell tanulni. Tehát ez egy ugyanolyan tanulási folyamat, mint bármi más.
1: Egyébként te hogy látod a mai gyerekeket? Ugye nyilván, aki már hozzád elmegy egy workshopra, ő már érez valami hívást arra, hogy részt vegyen egy ilyen főzésen, de mit tapasztalsz? A mai szülők főznek a gyerekkel, tanítják a gyereket főzni, bevonják a folyamatba, mondjuk úgy, vannak-e olyan szerencsések, mint te a nagymamáddal, hogy ott lehettél mellette és segíthettél neki?
2: Azért nehéz nekem erre válaszolni, mert én csupa pozitív dolgot tudnék mondani. Tehát, mint említettem, nagyon sok iskolába járok előadást tartani, és engem azért meglep, hogy mennyire tájékozottak a gyerekek, és olyan ételeket mondanak a kedvenc ételeiknek, ami mondjuk az én gyerekkoromban, ha most már visszatérünk a technikaórákhoz, nem is volt. Tehát az, hogy mi hazamegyünk és sushit együnk, De talán még a pizza is egy kicsit ilyen nem volt annyira elérhető. Tehát én azt látom, hogy nagyon érdekli a gyerekeket, nagyon tájékozott. nyitottak és szeretnek főzni, érdeklik őket a gasztronómia, de azért azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy én nyilván olyan gyerekekkel találkozom, akiket ez érdekel. Tehát aki eljön hozzám egy főzős workshopra, az azért jön el, mert tudja az anyukája, hogy őt ez érdekli. Ha engem meghív egy iskola egy ilyen előadással, akkor azt gondolom, hogy már ott is van egyféle nyitottság arra, hogy én az ételek történetéről meséljek a gyerekeknek, és azért hívtak meg, mert ez érdekli a gyerekeket. Tehát nyilván nagyon szelektált az én tapasztalatom, meg az én rálátásom, nekem pozitív tapasztalataim vannak.
1: És szerintem az is segíti ezt a folyamatot, hogy a social media felületeken előtérbe kerültek a séfek, a szakácsok. Sőt, nem csak ott, hanem ugye még régen mondjuk a felszolgálóval találkozott csak egy étteremben mondjuk a vendég, ma már tudjuk, hogy abban a konyhában ki főz, van annak híre, hogy ki ott a séf, ismerjük őket akár a televízióból, akár a social media felületekről, ahol egyébként rengeteg edukatív anyag is van, hiszen nagyon sokat tanulhatunk ebből, és ami számomra talán még érdekes, hogy a fiúknak is vonzóbb lett a főzés. Ezt nem tudom, hogy te hogy látod.
2: Pontosan ugyanígy látom, a múltkor valakinek meséltem arról, hogy tartok ilyen főzős workshopokat gyerekeknek, és rögtön azt kérdezte vissza, hogy úristen, és hogy bírsz annyi lánnyal? És akkor mondtam neki, hogy nem csak lányok vannak, nagyon sok fiú van, sőt, nagyon büszke vagyok rá, hogy karácsony előtt volt egy olyan főzős workshopom, ahol csak fiúk voltak. Tényleg. És azért az, hogy 8-10 fiú összegyűlik főzni, erre én is nagyon büszke vagyok. Visszatérve a social médiára, én is azt gondolom, hogy bár nagyon-nagyon sok káros hatása van nyilván, van ennek egy ilyen előnye is, hogy divat lett nem csak a szakácsok, meg a séfek, hogy előtérbe léptek, hanem divat lett talán a főzés, meg a gasztronómia. Tehát nagyon sok ilyen tartalom van a social médián, és ugye sajnos a kamaszok, akik nagyon nagy fogyasztói ennek a social médiának, viszont ez egy előny lehet, hogy ezt látják, tehát én azt láttam például a saját kamaszlányaimon, hogy ez egy divat lett, hogy akkor hú, láttam valami jó receptet, és akkor azt csináljuk meg, vagy süssünk egy brownit, és most teljesen mindegy, hogy az egy édesség, és azt mondjuk bekategorizálnánk abba, hogy ez nem egészséges, akkor is az szerintem sokkal egészségesebb, hogy ő otthon neki el elkészíteni.
1: Tudja, milyen alapanyagból.
2: Tudja, mi van benne. Akár ő maga is látja, mondta nekem a lányom, hogy úristen, anya, ebben nagyon sok cukor van. Hát megtapasztalja ő, hogy egy ilyen sütemény, aha, ha elkészül, ebben tényleg nagyon sok cukor van, tehát adott esetben mondjuk kevesebbet kell belőle enni. Úgyhogy szerintem a social médiának van egy ilyen pozitív oldala is a gasztronómia szempontjából, ugyanakkor megemlíteném azt, hogy szerintem a másik dolog, amiért ennyire talán egyre nagyobb divat a gasztronómia, és a közös étkezés és a főzés az, mert nagyon-nagyon kevés olyan esemény van már az életünkben, amikor nem használjuk a telefont. És az, hogy mondjuk leülünk együtt otthon vacsorázni, vagy meghívunk barátokat és leülünk vacsorázni, az az egyik ilyen esemény. És még az étteremben is előveszük a telefonunkat, hogy lefotózzunk ugye minden kaját, tehát egy otthoni közös főzés talán még egy ilyen dolog, és egy főzős workshop is ilyen dolog a gyerekeknek, hogy ott vannak nálam 2-3 órát, és nem veszik elő a telefonjukat, eszükbe se jut, hogy ránézzenek. Tehát ez egy olyan flow nekik, amit már nagyon ritkán tudnak megtapasztalni a mai gyerekek szerintem.
1: Visszatérünk még az étteremhez, meg a közös étkezéshez, de most muszáj egy rövid szünetet tartanunk, úgyhogy kedves hallgatók, néhány perc múlva Kalasz Györgyivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
3: I am Luciano Cantone from the band Invisible Session. Keep listening to Radio Cafe.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
2: Kedves hallgatók, az Egy életem műsora szól, és mai vendégem Kalas Györgyi, akivel a gyerekekről és a gasztronómiáról beszélgetünk, és a műsor első részében szóba került a social media, hogy hogyan változtatta meg a gasztronómiához való viszonyunkat, és akár az étkezési szokásainkat is, de még valamit megváltoztatott. Te is meséltél a nagymamádról, hadd emlékezzek rá én is, hogy volt csodálatosan kézzel írt szakácskönyve, aztán ahogy az idő telt és idősödött, észrevettem, hogy a Nők lapjából és egyéb női magazinokból kivagdosta a recepteket, szépen gyűjtögette egy füzetbe. Ez volt régen, és ma azon veszem észre magam, hogy mondjuk a YouTube-ról, mondjuk az Instagramról gyűjtögetek magamnak recepteket, és mentem el, és ma már a telefonomban van egy ilyen digitális receptgyűjteményem, ami a nagymamának még kézzel írott volt, és akár az újságokból összeolozott, de hogy változik a világ, és hogy megváltoztatta nekem is a hozzáállásomat a receptekhez. Na, ezt még szerettem volna megosztani veled. És akkor térjünk vissza a terített asztalhoz, hogy említetted, hogy micsoda ereje van a terített asztalnak.
3: Egy picit még én is visszautalnék arra, amit mondtál, mert szerintem, ahogy mondtam, hogy a maga a főzés és egy tanulási folyamat, én nekem nagyon tetszik, hogy hozzám vannak olyan gyerekek, akik ilyen kis füzettel, meg ceruzával jönnek, és akkor ők leírják a receptet. Nagyon nehéz egyébként, ez is érdekes. Érdekes látnom, hogy nagyon nehéz ezt egy gyereknek átlátni, hogy akkor honnan indulok, és akkor utána mi lesz, és mi lesz belőle. Tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog. Én nagyon ajánlom azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekeit érdekli a főzés, hogy azért egy-két receptet írjanak le ma is kézzel, mert sokkal jobban átlátják utána a gyerekek ezeket a folyamatokat, sőt, szerintem mi is sokkal jobban átlátjuk, hogyha mi magunk írunk le egy receptet, mintha máshonnan vágjuk ki. A terített asztalra pedig nagyon örülök, hogy rákérdeztél, ugye ez kapcsolódik ahhoz, amiről már meséltem, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos része kellene, hogy legyen a családi életnek az asztal, a terített asztal, az esti vacsora. Ugye azért említek itt vacsorát, mert általában este az az időpont, amikor találkozik a család, tehát onnantól kezdve, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járnak, edzésre járnak, este lesz az az időpont, amikor mindenki otthon van, és én például nagyon-nagyon fontosnak tartom a vacsora főzést, hogy nálunk legyen lehetőleg minden nap főzés és meleg étel, amit nagyon-nagyon nehéz munka meg gyerekek mellett, nem kell nagy dologra gondolni, tehát szerintem, ha most aznap nincs időnk másra, csak egy pesztós tésztára, az is egy olyan dolog, amit körbe tud ülni a család, de mégiscsak valami meleg étel, amit alkottunk, és nálunk például az a szabály, hogy akkor ott nem lehet az asztalnál telefon, és mindig együtt leülünk. Tényleg, az van, hogy csak 10 perc, mert ha mindenki rohan, nem tud több lenni, de megbeszéljük azt, ami történt velünk aznap. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos közösségépítő és családépítő szerepe van az étkezésnek.
2: Igen, és talán minden hétköznap ez nem megvalósítható, hiszen az egyik gyerek edzésen van, a másik külön órán, apuka túlórázik, anyuka túlórázik, szóval sajnos tényleg picit megbolondult a világ, de legalább az ünnepnapok legyenek ilyenek.
3: Hát, vagy azok a hétköznapok is, amikor ezt meg tudjuk. Tehát,
2: tehetünk.
3: Hogy az igen, de látja az ember, hogy mindenkinek este 8-ig van edzése, és akkor mondjuk a hétfő meg a szerda az, amikor egy kicsit nyugisabb, és akkor próbálunk valamit alkotni.
2: Én azért is említettem az ünnepnapokat, meg mondjuk a hétvégét, mert van egy ilyen rögeszmém, hogy a vasárnapi ebéd íze tartja össze a családot. Szerintem, ha most így mindenki visszaemlékezik gyerekkorába az anyuka húslevesére, a nagymama által készített rántott húsra, vagy kinek-kinek mi a kedvence, vagy mondjuk egy karácsonyi menüben a töltött káposztára, vagy éppen arra a sült fogasra, vagy arra a halászlére. Szóval ott az az íz a szánkban, ott az az élmény, hogy együtt ültünk, ott az az érzés bennünk, emlékszünk a tányérokra az ünnepekről. Szóval egy kicsit talán az identitásunkat is megerősíti, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, milyen emlékeink vannak, milyen közös értékeink vannak, milyen közös érzéseink vannak. Úgyhogy szerintem ennek nagyon nagy ereje van, vagy lehet.
3: Igen.
2: Én ezt azért egy picit hiányolom, hogy azt veszem észre, hogy egyre kevesebb, sokszor már éttermekben is, már nincs ott a terítő, már nincs ott a szalvéta, már el kell menned a szalvétáért, tehát már nincs ott az, amitől egy kicsit elvarázsol, vagy egy kicsit tényleg ünneppé teszi azt az éttermi látogatást.
3: Hát meg ugye vannak azok az ételek, biztos nálatok is, a ti családotokban, meg nálunk is, amit egy emberhez kötsz, amit senki más nem tud úgy elkészíteni. Tehát nálunk is az van, hogy vannak például levesek. Én nem annyira főzök otthon levest, mert ugye igyekszem minden nap főzni, és nem mindig fér bele leves, és az én lányaim például tudják, hogy ha papához megyünk, akkor biztos, hogy lesz leves, és ő nagyon-nagyon jól főzi a leveseket. Ugyanígy mindenkinek van, nekem is van olyan étel, én például nem eszek sehol töltött káposztát, mert sehol nem készítik úgy, ahogy a nagymamám készítette, és egyszerűen az ember azt az ízt keresi, amit ugye gyerekkorában megszokott, és nagyon-nagyon fontosak ezek az ízemlékek, és nagyon fontosak a vasárnapi ebédek is, de egyébként ez egy érdekes nálunk, például mivel mi igyekszünk minden nap főzni, sokszor vasárnap van az, amikor azt mondom, vagy azt mondjuk, hogy na akkor ma nem, hanem ma akkor menjünk el együtt valahova, mondjuk havonta egyszer, és akkor például nálunk ez is egy ilyen családi hagyomány lett, hogy akkor a gyerekek mindig kínait kérnek, mert nagyon szeretik, ugye nekik már kinyílt ilyen szempontból a világ, és nekik én azt gondolom, ha ők felnőnek, akkor lehet, hogy nekik már a vasárnapi ebéd abban az egy kínai étteremben eltöltött vasárnapi ebéd lesz, ahova mindig mentünk együtt.
2: De emlékezni fog anyára, apár, akikkel együtt beszélgetett, közös élmény volt miről beszélni, és most nem csak a kulturális antropológus beszél belőled, hanem tényleg az van, hogyha végigmegyünk ma a körúton, jobbra-balra nézek, itt egy török étterem, ott egy görög étterem, aztán egy kínai étterem, ott egy táj étterem, tehát ma már annyira diverz lett a konyha, és nem csak az éttermek megjelenésével, hanem azt veszem észre, hogy egyre jobban húzzuk be az otthoni saját konyhánkba is ezeket az alapanyagokat és ezeket az ételeket.
3: Igen, de szerintem ez is egy olyan dolog, amivel lehet kapcsolódni a gyerekekhez, és lehet nekik tanítani. Tehát szerintem jó dolog, hogy megismerik a gyerekek a japán ételeket, a kínai ételeket, az olasz ételeket, a mexikói ételeket, és szeretik ezeket, keresik, és egyre többet megtudnak ezáltal ezekről a kultúrákról szerintem. Vagy legalábbis ez egy lehetséges módja annak, hogy megtudjanak többet.
2: Ahogy nézegettem a honlapodat, találtam egy olyan workshopot, hogy uzsi doboz workshop, és elkezdtem gondolkodni, hogy na ez vajon mi lehet, mert ugye ez mindig azt gondolom, hogy a szülőknek a dolga, hogy a szülők állítsák össze, ugye annak idején a, nem tudom, párizsi zsemlét, volt, aki csak pénzt kapott, de hogy ez kicsit szülői feladat, ezek szerint te már erre is edukálod a gyerekeket, hogy maguknak rakják össze az uzsi dobozt?
3: Igen, most volt egy anyuka, aki írt nekem, hogy jönne hozzám a lánya, mert már nagyon unja azokat a dolgokat, amit ő berakne. Hogy tanuljon új dolgokat, de azért én mindig figyelembe veszem, hogy milyen korosztály jön hozzám, és ebbe például igen, arra biztatom a gyerekeket, hogy ők maguk is egy csomó mindent tök egyszerűen el tudnak készíteni a saját uzsi dobozukba, de ilyenkor is próbálok nekik újat mutatni, tehát most például fogunk mini kist készíteni, amit általában a gyerekek szeretnek, de nem állnak neki otthon elkészíteni, vagy olyan egyszerűbb ételeket, zabkekszet, energiagolyót, sajtos rudat, amit örömmel is egyszerűen el tudnak otthon készíteni, és aztán el tudják vinni az uzsi dobozukba, és igen, ez is szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat nekik, hogy egyrészt mondjuk legyen igényük arra, hogy készítsenek maguknak ételt, másrészt átlátják azokat a folyamatokat, hogy hogyan kerülnek ezek az ételek bele az ők zsonnás dobozukba minden nap.
2: Melyek a legkedveltebb workshopjaid? Mi az, amit imádnak a gyerekek? Mi vonza őket?
3: Hát a sushi. 2-3 havonta kell tartanom egy sushi workshopot, mert arra nagyon nagy örömmel jönnek a gyerekek, de hálás téma is, mert nagyon sok alapanyagot meg tudok nekik mutatni, nagyon sokat tudunk beszélgetni a rizsről, hogy tényleg hányféle rizs létezik, és akkor ilyenkor mi megnézzük, mondjuk mutatok nekik egy sushi rizst, meg mutatok nekik egy jázmin rizst, és akkor meg lehet nézni, hogy ez mennyire más. Ugye a szójaszósztól kezdve a wasabinát, nagyon-nagyon sok olyan érdekes alapanyag van, ami érdekli őket, izgatja őket, tudunk erről beszélni. Magát a sushit elkészíteni pedig ugye nem annyira bonyolult, vega sushikat szoktunk készíteni, tehát nyilván nyers hallal a gyerekekkel nem dolgozom, és azért nagyon sokat is tanulnak, és a végére lesz nekik ott egy jó pár sushi tekercs, amit ők tekertek föl.
2: Mi az, amit te tanulsz a gyerekektől, Györgyi?
3: Én nagyon szeretek ilyen

0: miket ők készítettek. Büszkék rá, magabiztosabbak lesznek tőle, átlátnak egy ilyen bonyolult folyamatot, mint a főzés, és én is telefon nélkül vagyok azért 2-3 órát, ami nekem is már ritkaság. Néha mondják is a szülők, hogy majd felhívnak, hogy hogy érzi magát a kisgyerek, de hát mondtam, hogy nem tudom felvenni a telefon, tehát ott csak a gyerekekkel foglalkozom, úgyhogy nekem is ez egy flow igazából, amiben így benne vagyunk együtt.
1: Egyébként most, hogy mondod ezt a telefont, egyre több étteremnél hallom, hogy felkínálják a vendégeknek azt, hogy belépéskor egy dobozban eltehetik, például a Semsey Rudiék, tudom, hogy kifejezetten fókuszálnak erre, hogy amikor megérkeznek a vendégek, kapnak egy üres dobozt, a felszolgáló utána elviszi ezt a dobozt, és az éttermi fogyasztás után természetesen visszakapják a telefonjukat, és egész más minőségben vannak jelen a párok, a családok egy-egy ilyen vacsorán vagy ebéden.
0: Igen.
1: Igazad van. Na és van itt még egy, hát számomra érdekes kérdés, hogy tényleg kinyílt a világ. Nagyon diverz lett a konyha. Már mindent is ismerünk, vagy legalábbis törekszünk rá, hogy minél jobban megismerjük az ételeket, ezáltal a világot is. Ugyanakkor azt látom, hogy a táplálkozási zavarok pedig egyre nagyobb erővel törnek ránk, és nem csak ránk, hanem a gyerekekre, a fiatalokra is. Ennek mi lehet az oka? Tudom, hogy nem vagy dietetikus, és tudom, hogy ez nem a te szakterületed, de biztos, hogy te is észrevettél ilyen jelenségeket.
0: Hát több dolog is eszembe jut a téma kapcsán. Az egyik, hogy én idén nagy örömömre együtt dolgoztam az UNICEF-fel, tehát elindítottunk egy olyan programot, a Kaja Kaland című programot, amire tudnak regisztrálni a gyerekek, és ennek keretében minden hónapban kapnak recepteket, amit el tudnak otthon készíteni, illetve információt egy-egy országról és ahhoz kapcsolódóan recepteket. És számomra is döbbenetes volt, ahogy elkezdtük az UNICEF-fel a közös munkát, hogy a legújabb jelentésük szerint én úgy tudom, hogy idén először már több az elhízott gyerek. De nagyon sok az alultáplált gyerek is sajnos nyilván, de idén először több az elhízott gyerek a világban, mint az alultáplált. Tehát tényleg egy elég komoly probléma például a túlsúly a gyerekeknél is. És én megint csak ahhoz tudok visszakapcsolódni, hogy ezért lenne nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljanak a gyerekek főzni. Tehát, hogy tudjál mihez nyúlni, amikor éhes vagy. És legyen az számodra természetes, hogy saját magadnak készíted az ételt. Mert akkor te tudod, hogy mi van benne, azt te kontrollálod, ahhoz te vásárolsz, és egy olyan dolog fog a végén kialakulni, amiből egyébként valószínűleg nem egy adag, hanem legalább 4-5 ember jól fog lakni, tehát ugye több embert is jól tudsz vele lakatni, és ahogy az előbb is említettem, hogy az én lányom is mikor elkészítette a bránit, és átlátta, hogy hú, nagyon finom ez a bráni, de hát hú, anya, bele kellett raknom egy 2 pohár cukrot, akkor a gyerekek a főzés által azért megtanulják azt, hogy miből áll össze egy étel, és nem azért fog mondjuk tartózkodni a cukros ételektől, mert én állandóan azt mondom neki, hanem azért, mert megtapasztalja. Ráadásul fel tudnak fedezni új alapanyagokat is, amikhez mondjuk ő talán nem nyúlna hozzá, de ha adok neki egy édesburgonyát, hogy ez tessék, ez így néz ki, és akkor ezt pucold meg, és megfőzzük, és akkor már egy teljesen más hozzáállása lesz a dologhoz. Tehát én is azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos lenne az evési zavarok tekintetében is, hogy mi magunk készítsük el az ételeinket, és tudjunk az alapanyagokkal bánni, és ne az legyen, hogy úristen, egy gyerek nem mer, vagy egy kamasz, vagy egy fiatal felnőtt nem ismer nekiállni valamit elkészíteni, mert azt gondolja, hogy úgyse fog sikerülni, hát ó, egyszerűbb valamit rendelni.
1: Egyszerűbb, könnyebb, és akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy a gasztronómiával való foglalkozás, az ételek készítése az ad egyfajta tudatosságot, és talán segít leszoktatni az egészségtelen táplálékokról, és segít rászoktatni az egészségesebb életmódra?
0: Én ebbe hiszek, igen.
1: Hogyha a szülőknek most bármilyen jó tanácsot tudsz adni, a gyerekek bevonásával kapcsolatban, a konyhai műveletekbe, vagy a táplálással kapcsolatban, vagy az étkezésekkel kapcsolatban, vagy a gasztronómiai ismeretekkel, a világ kinyitásával kapcsolatban, akkor miket üzennél? Mivel hagyjuk itt a hallgatókat? Mivel búcsúzzunk el tőlük?
0: Hát én tényleg hiszek abban, hogy a gyerekeket már egészen kicsi koruktól be lehet vonni a főzésbe. Hát főleg a sütésbe eleinte egy tészta nyújtást már egy 2 éves gyerekkel is lehet csinálni, vagy kavarást, vagy az edények pakolását, tehát nincs olyan kicsikor, amikor ne tudnánk valami olyan feladatot adni, amiben részt tud venni, és onnantól aztán bármeddig. Tehát tudom, hogy nagyon-nagyon kevés az idő, és nagyon kevés olyan alkalom van, amikor azt, mert a gyerekkel együtt főzni, azért az macerásabb. Na,
1: hát valljuk hogyne,
0: be.
1: Hát hogyne,
0: több
1: hát
0: idő,
1: veszélyes
0: minden,
1: üzem, ott a kés,
0: oda
1: ott a forró
0: figyelni,
1: víz.
0: Minden, ami ki tud ömleni, az ki fog ömleni, kétszer

0: Annyit kell takarítani, de érdemes rászánni az időt néha-néha, hogy együtt készítsünk el valamit, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését, meg ők is átlássák azt, hogy azért az, hogy ott van a répa, meg ott van a tészta, meg ott van a bármi, az nem evidens, hogy abból étel lesz. Tehát az egy tök hosszú út, amíg az valahol megterem, elviszik a boltba, ott mi megvesszük, azt megfőzzük, tehát ez kell a gyereknek, hogy átlássa ezeket a folyamatokat. Tehát én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy minél hamarabb vonja be a gyerekeket ebbe a közös főzésbe és az ételkészítés folyamatába, mert meghála. Ez egy életre szóló tudás, tényleg, amit egész életünk végéig használni tudunk.
1: És Lámlám, milyen igaza volt anno a nagymamádnak, hogy bevont téged a konyhai munkákba, mert Lámlám, mi lett belőled? A gasztronómia szerelmese.
0: Igen.
1: Egy gasztroíró, gasztronómiai újságíró. Györgyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és megosztottad velünk az élményeidet.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatók, Kalasz Györgyivel beszélgettem, és aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket az újabb műsorommal. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Ma.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Rádiókafé. Farkas réten az FM 98-as frekvencián. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Fontos döntéseket hozott a kormány, visszavennék az elküldött katonákat. Országgyűlés előtt az iskola kezdési támogatás. Jó napot kívánok, Spreyman Betty vagyok. A vagyonkezelőkről és a cégek adóztatásáról hozott fontos döntéseket a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, rendet tesznek a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adónemek szűkítésével. Emellett duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegő terhelési díjat, és környezetvédelmi szabályok és adóváltozások bevezetését készítik elő. Emellett több kisebb adófajtát eltörölnek. A cél, hogy a magyar adórendszer egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb legyen. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalítás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Már az országgyűlés előtt az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskola kezdést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkapóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
2: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. A folytatásban is többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet. záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Megélénkül a nyugati, észak-nyugati szél. Még 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 20 fokig hűl le a levegő. Holnap már több esőre, záporra kell készülnünk, de marad a nagy meleg. 29 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Jövő héten ennél kissé hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy orvosnak a saját betegsége a legnagyobb tanítója? Mit változtat meg az emberben, ha egyszer nem ő áll a vizsgálóasztal egyik oldalán, hanem betegként kerül a rendszerbe, és hogyan lesz ebből egy újfajta gyógyítói szemlélet? A Woman Power női történetekről, női utakról és női egészségekről szól. Ma mégis egy férfi vendégem van itt a stúdióban, nagyon is indokoltan. A stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, aki egyébként három gyermekes édesapa, orvos családból érkezett, sok mindent elmondunk majd még róla. Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek.
1: És induljunk onnan, hogy hát mi ismerjük régóta egymást, innen a tegeződés, viszont kezdjük az elején, mert a hallgatók még nem ismernek. Nála tényleg nem egy véletlen döntés, hogy orvos lettél, mert hogy orvos családból érkezel, édesapád szülész nőgyógyász volt, édesanyád pedig dr. Sav Zsuzsanna, ő patológia és korszövettan, azon belül is a citológia elismert szakértője volt. Volt benned valaha ellenkezés, hogy orvos legyél, vagy ez egy egyértelmű út volt?
2: Nem volt más választásom, ez egy egyértelmű út volt. Nem is tudtam más irányba gondolkozni, annyira meghatározó volt a gyermekkoromban, a fiatal felnőtt koromban, amit láttam, és ahogyan ők az élethez, illetve a munkájukhoz álltam, hogy úgy gondoltam, hogy ez a pálya nekem adott, és nem is döntöttem másképp.
1: Sokszor van olyan helyzet, hogy az ember egy picit tart tőle, hogy tudja ő is ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan kiemelkedően azt az adott szakterületet csinálni. Ilyen félelem vagy érzés volt benned, hogy tudod ezt te is ugyanolyan jól csinálni?
2: Hát édesanyámnál azért ez egy nagyon nehéz feladat.
1: Tehát nem ezt véletlenül kérdezem.
2: Igen, mert gondolom, hogy belenyúltál a pszichológiai pontomba. Nem azt a területet választottam, amit ő csinált. Ő egy rendkívüli okos asszony volt, nagyon sok elismerést gyűjtött be, díjat, ezt tudom mondani, tehát most is ugye egy pakolás kapcsán körülbelül, nem tudom, 8-10 dobozt nem tudok hova tenni, mindenféle érmékkel, díjakkal, mondtam is a gyerekeknek, hogy ne legyetek túl okosak, mert a gyerekeitek nem fognak tudni hova pakolni. Biztos, hogy ez egy nem egy félelem volt, ez egy olyan dolog volt, amit láttam, tudtam, és el is tudtam fogadni, mert...
1: És motivált, gondolom.
2: Mindenképpen megvolt egy motivációs szint, de tudtam azt, hogy egy bizonyos tudásszint felett nem fogom überelni. De ezt így az ember elfogadja, tudja, és nagyon sokat tanított engem. Tehát, hogy a gimnáziumi éveimtől kezdődően, ugyanis én második gimnáziumtól Ausztriába tanultam, ő kint is dolgozott, és úgy gondolta, hogy meg kell tanulnom németül, abban az időben nagyon fontos volt a német nyelvtudás, mert mai napig ebből profitálok, mind a kongresszusokon, mind pedig az oktatásban, a német oktatásban, és tehát a gimnázium éveimben is segített, biológiát tanultunk együtt az egyetemen, számtalanszor a patológiát, azt fönn a norma fenn tanultam meg, elmentünk sétálni, és felmondta, mint Hippokrátesz, és én ott tanultam meg a patológiát, és talán a legjobb, az egyik legjobb szigorlatom volt az egyetemi éveim
1: kapcsán. És később
2: kapcsán
1: együtt is dolgoztatok?
2: Kutatásokban együtt dolgoztunk, hát azt tudom mondani, hogy ő egyengette az utamat a klinikai, illetve az elméleti kutatásokban, és megmutatta azt az irányt, amelyet egyrészt képviselni kell, hogy meglegyen az a minőség, kettő pedig, hogy azért egy fiatalnak igenis kell, hogy legyen egy olyan mentora, aki nap mint nap tud neki segíteni. Én ebből nagyon sokat tanultam, és remélhetőleg én ezt át fogom tudni adni mind a diákjaimnak, mind a gyerekeimnek.
1: Egyébként mi volt az, ami már nagyon fiatalon megérintett ebben a világban? Ott voltál az orvosi egyetemen már, sőt, ott voltál az első gyakorlati helyzetekben.
2: Hát a legelső az, hogy láttam, hogy ők mennyire fontosak. Tehát az, hogy abban az időben orvosnak lenni egy nagyon kiemelkedő dolog volt, és főleg ahonnan ők jöttek, és az a küzdelem, hogy ők orvosok lehettek, az egy nagyon szép út volt. Tehát nem az ölükbe zuhant, pedig édesem kitűnő tanuló volt, és mindenféle díjat már akkor is összeszedett, de nem volt olyan egyszerű akkor az egyetemre bekerülni. az, hogy láttam, hogy ők mit tesznek az emberekért, független attól, hogy most nem a munkaidőben, hanem este vacsora közben átbeszélték a betegeknek a citológiai eredményét, a daganatos kórképet. Tehát azt láttam, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, hanem este 8-9-ig vacsoránál is tovább folytatja.
1: Ez egy hivatás.
2: Ez abszolút náluk, ez abszolút egy hivatás volt.
1: És amikor bekerültél az egyetemre, amikor bekerültél az oktatás után már az éles helyzetekbe, akkor te is ezt érezted?
2: Abszolút ezt éreztem, és én már korábban, már az egyetem alatt például elkezdtem mentőzni. Akkor még lehetett medikusként, ja, úgy hívják, hogy MT3, tehát egy külön vizsgát kellett tenni, és akkor 6. évben már elkezdtünk mentőzni, és én majdnem ezen területen maradtam. Engem annyira megfogott az akut, gyors segítségnyújtás, az, hogy mindenhez hozzá tudsz nyúlni, hogy nagyon nehéz volt eldöntenem azt, hogy én utána szülésznőgyógyász legyek. De évek alatt ez is szépen beért.
1: Most a szülésznőgyógyász szakmánál maradva, ugye ott van a diagnózisok, várandóság, vesztességek, újrakezdés, tehát nagyon sok dolog megérint ebben a helyzetben, és itt nekem a felelősség jut az eszembe, ez nem csak orvos lesz, ez sokkal több annál.
2: Óriási a felelősség. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ahol talán a legnagyobb felelősség rajtad van, mert két ember van, nem csak kettő, hanem sokkal több, mert a család is, akiért felelsz, és azért tudjuk, hogy nagyon sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát mindent jól csinálsz, és mégsem úgy sikerül, ahogy ezt mindenki szerette volna.
1: És ugye a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben találkozol a nőkkel.
2: Igen, ezt is meg kell tanulni. Ezt akkor, amikor én egyetemre jártam, bár jártam nőgyászati pszichológiára még az egyetem alatt, de nem nagyon tanították meg. És ez hosszú évek kellett, hogy elteljenek azzal, hogy az ember megtanulja, hogy tud igazából nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segíteni, hogy tud egy szülést átbillenteni, hogy tud ott lenni akkor, amikor nagyon nehéz ott lenni, gondolok itt mondjuk egy tragédiánál, és biztos vagyok benne, hogy az ember, ahogy fejlődik és érik tragédiák, azzal jobb orvos lesz.
1: Az első szülés, vagy az első nehéz helyzet, vagy az első veszteség, ezek így megmaradnak?
2: Nekem a mentőzésből nagyon sok már megmaradt, mert ott tényleg drámákat éltem át minden szempontból, és ott éreztem először viszont azt, hogy mi van, hogyha segíteni tudsz, milyen egy újraélesztés, mi van, amikor visszaadod valahogyan valakinek az életét, és ez egy eufórikus érzés volt. Tehát, hogyha gondolnom kell dolgokra, akkor mindig próbálok a jó dolgokra gondolni, és a rossz dolgokból pedig tanulni azt a tudást, amit akkor adott esetben elkövettem, mondjuk hibaként, azt tovább tudjam adni olyanoknak, akiknek szüksége van rá, és hogy esetleg ők ne kövessék el ugyanazt a hibát. Nem hiszem, hogy létezik olyan orvos, aki nem hibázott valaha. Ez egy nagyon nehéz dolog és kérdés, tehát hogy itt úgy gondolom, hogy ebből is építkezni kell, és jobbnak kell lenni. És az összes tragédia, ami személyesen ér engem, vagy a szakmámba, az építő jellegű legyen, és az egy meghatározó legyen, és azt szerint próbáljam a következő szakmai életemet folytatni.
1: Mit jelent számodra a születés, a születés csodája?
2: Hát ez egy gyönyörű dolog. Én valószínűleg részben ezért is lettem szülésznőgyógyász, mert ezt átélni, és ezt én mindig átélem olyanokkal, akik jönnek hozzám medikusként, és még nem láttak szülést. És az ember újra abba az állapotba kerül, és amikor látja azt, hogy a 5. éves vagy 6. éves medika elsírja magát, és teljesen elérzékenyül egy születés kapcsán, akkor te is ugyanúgy ezt újra átéred, mint az első. Talán azt mondom, hogy az első szülésvezetésemnél én nem is tudtam átélni, mert annyira izgultam, és annyira szakmaiság volt, hogy ezt az ember csak úgy később főleg...
1: Hogy ezt jól csinálja.
2: Igen, meg hogy amikor ismerősök, barátok, távoli vagy családtag szül nálad, akkor aztán tényleg át tudod élni a lelki oldalát az egész folyamatnak.
1: A saját gyerekeid születésénél csak mint édesapa, vagy kvázi mint orvos voltál jelen?
2: Nem, csak mint édesapa. Szigorúan csak mint édesapa, nem. Én úgy gondolom, hogy ez ott az embernek el kell tudnia engedni, és tudni kell olyanban megbízni, aki tudod, hogy, hogy mindent jól fog csinálni.
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyásszal, HPV specialistával, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika egyetemi docensével beszélgetünk, garantáltan egy nőközpontú beszélgetés a mai. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyásszal, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docensével, és hát a születés csodájánál hagytuk abba annál, hogy ez újra és újra megérinti az embert, akkor is, hogyha szakemberként van jelen, és akkor is, hogyha édesapaként van jelen. És hát itt a legintimebb, és azt mondtuk, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzet, amiben a hölgyek vannak, amikor találkozol velük. Egyébként mitől érzi magát szerinted egy nő biztonságban, egy rendelő, egy műtőben, egy szülőszobában?
2: Hát kezdeném akkor a szülőszobán, illetve az intézményben. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha a körülmények és az emberek, akik körülveszik, azok empátiával és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Ezt azért én gondolom, hogy egy hölgy egyből megérzi, hogy őt hogy kezelik, illetve milyenek a körülmények, amik körbeveszik, és adott esetben egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy érintés, az nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a bizalmat azt meg kell szereznünk, és amikor megszereztük a paciensünk bizalmát, akkor abból lehet építkezni. És ez neki biztosan ad egy olyan erőt, amivel sokkal könnyebb lesz egy adott esetben egy nehéz helyzetből vagy benn tovább lépni.
1: Mitől félnek leginkább a nők ilyenkor?
2: Kiszolgáltatottság szerintem. Ugyanúgy, hogy bárki más, aki egy kórházba kerül, hogy egyrészt, hogy ha már rossz az antré, tehát, hogy ha már nem egy kedves mosolyjal indul, vagy nem egy kedves szóval, hanem egy elutasító, megint mit keresít című mondattal, akkor már ott elveszíti a bizalmát, én úgy gondolom.
1: Mert a kontrollt elveszítjük. Vagy a kontrollt
2: átadjuk. Ezt is meg kell tanulni, igen. Nem veszítitek el a kontrollt, csak segíteni kell azt a kontrollt pozícionálni. És hogy egy picit nekünk az a feladatunk, hogy téged egy olyan irányba tereljük. Szülés kapcsán azért ez egy jó szülésznőnek a feladata, és általában ők meg is valósítják. Amikor mondjuk engem egy paciens ismer, és úgy történik a szülés, akkor könnyebb, mert régóta ismerjük egymást, de tudom azt, hogy őt mivel tudom motiválni, mivel tudom megnyugtatni, és milyen útra tudom terelni, hogy ne történjen baj adott esetben, vagy abból a helyzetből, abból a pontból, amiben beleragadtunk, abból ki tudjunk szakadni.
1: És jó, hogy említetted a szülésznőt, mert hogy ez egy csapatmunka, és ez nagyon sokszor nem hangzik el, és azt gondolom, hogy ez fontos azért kihangsúlyozni, hogy ez a helyzet akkor működik igazán jól, hogyha együtt csináljátok.
2: Ez abszolút csapatmunka, és akkor most egy normál szövődménymentes szülésről beszéltünk, viszont hogyha mondjuk szövődményes az a szülés, akkor igenis kell, hogy ott legyen az ügyelet, ott legyen a klinikai dolgozó, ott legyen még két nővér, mert számos ilyen helyzetbe kerültem már életemben, amikor azért tudtuk azt a pacienst megmenteni, mert ott volt a csapat. Ez egy csapatmunka. Én ezért mindegyben nem megyek bele, de én nem mernék például egyedül vállalni egy szülést. Mert azért, mert tudom, hogy milyen problémák, bajok és szövődmények fordulhatnak elő.
1: Nyilván sok-sok szülés, sok mondhatjuk akár több száz vagy ezer szülésen vagy
2: így
1: túl.
2: Van, így van.
1: És nyilván az ember lát könnyűt, nehezet, veszélyes helyzeteket és egyértelműeket. Van olyan, amikor nem biztos, hogy ezt a kockázatot megéri vállalni. Beszéljünk arról, hogy férfi orvos, női orvos. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt gondolom, a legfontosabb a szakértelem. De ennek mennyi jelentősége van szerinted?
2: Hát ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a paciensektől. Amit én látok, tendencia, egyre több a női orvos, a női nőgyógyász, orvos is különben, ami jó dolog. Mindenhol külföldön ez egy női szakma volt, Magyarországon volt.
1: Ez egy abszolút férfi domináns szakma.
2: Itthon.
1: Volt. Igen, azért is kérdezem.
2: De volt, most már nem. Most már, hogyha megnézzük azt, hogy a fiatal nőgyógyászok, vagy fiatal orvosoknak a felvétele, hát az most már domináns a hölgyek. Ez régen volt, a helyzet miatt, amiatt a protokoll miatt, vagy nem is protokoll, hanem amiatt a szokás miatt, hogy azért 365 napban készen létben lenni.
1: 0-24,
2: az nem egy családbarát munkahely. És ez az, ami befolyásolja. Ezért volt szerintem inkább férfi dominanciája, mert azért még mindig, bár tudom, hogy megváltoztak a viszonyok, de hát azért a gyerekeknek az édesanyjuk az, akinek otthon kell lenni éjjel-nappal sokkal jobban elfogadják nálunk is a gyerekek azt, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy mint hogyha a feleségem nem lenne otthon.
1: Mi az, amit a nők tanítottak meg neked ez alatt, a sok ezer szülés alatt, meg ez a sok munkaóra alatt, amin eddig túl vagy?
2: Hát nagyon sok mindent. Biztos, hogy sokkal empatikusabb lettem, mint voltam korábban. Ez egy óriási lecke, és egy kicsit úgy gondolom, hogy bár az ember az évek során keményedhet, és biztos, hogy valamilyen szinten keményedik.
1: Vagy gyakorlatiasabbá válhat.
2: Gyakorlatiasabb is lettél, de engem meg pont az, hogy ez a sok-sok-sok tapasztalat vitt egy olyan irányba, hogy mindenkihez úgy érzem, hogy nem mindenkihez, de sokkal több hölgyhöz megtalálom az utat, mint korábban megtaláltam.
1: Tanultál Ausztriában, ahogy mondtad, az Egyesült Államokban is tanultál. Mennyire formálta a gondolkodásodat az, hogy más világot is láttál, más helyzeteket, szakmai helyzeteket?
2: Abszolút befolyásolta mind a szakmai, mind az egész életemet. Ugye Ausztriába, gimnáziumba mentem ki, ott kezdtem az egyetemet, és utána hazajöttem, és utána én kimentem Londonba. Londonban a Royal Free Hospitalban voltam kint. Abszolút szakmai út volt, tehát tanulni szerettem volna kimenni, nem ott dolgozni. Ezt édesanyám többször is elmondta, pont akkor is volt vele egy interjú, és elmondta, hogy ugye nagyon fontos, hogy a fiatalok kimenjenek, de jöjjenek is haza. Ezt úgy megkaptam, de nem is volt célom kint maradni. Én nagyon sok minden, mert akkor nagyon sok minden más volt, és nagyon sok minden olyan dolgot tanultam, szemléletben főleg, amit a mai napig hasznosítok.
1: Tudsz erre példát mondani?
2: Hát például az, amivel én foglalkozom, például a méhtükrözés, megtanultam azt, hogy meg kell tanítani a fiatalokat erre a műtétre. Tehát nem, ne autodidakta módon tanulja meg valaki, azért mert látja nem tudom hányszor, hanem az én főnökömnek kinn az elve az volt, hogy nézzél egyet, csinálj egyet, taníts egyet. Uh-huh. Tehát, hogy ez a learning curve-nek hívjuk, ez Magyarországon nagyon lassú volt. Tehát amíg egy műtéthez eljutottam, ez régen, most már teljesen más a helyzet, nagyon nehéz volt haladni és fejlődni. Voltak, akik tudtak, ők azért, mert nagyon szorgalmasak voltak, meg zsenik voltak, meg jókor voltak jó helyen, de az átlagnak sokkal nehezebb volt, mint most, és én ezt például mondjuk hiszteroszkópia kapcsán, ez a méhtükrözés kapcsán abszolút, hogyha valakit meg akarok tanítani erre a műtét technikára, akkor én ezt így csinálom, mert én úgy gondolom, hogy nem lehet az anyós ülésről megtanulni vezetni. Tehát ez egy ilyen alapvető. A másik alapvető, hogy nagyon sok külföldi orvossal voltunk együtt, és dolgoztunk együtt, és ez abszolút egy meghatározó volt, hogy más országokban az orvosok hogy vélekednek dolgokról, milyen a szakmai tudásuk, és akkor én rájöttem, hogy Magyarországon nem vagyunk rossz helyzetben. Ott egész, például császármetszéseknél akkor én már nem tudom, már profi voltam a velem egy idősökhöz képest kint például.
1: Érdekes tapasztalatok, ezek, folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, utána folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyásszal, a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinika egyetemi docensével, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, akivel ma azon túl, hogy beszélgetünk a születés csodájáról, a nőkről, a nők élet különböző élethelyzeteiről, beszélgetünk az immunrendszer helyzetéről, támogatásáról, olyan élethelyzetekről, amikben maga az orvos is lehet, hogy egy picit megáll és elgondolkodik. És a te életedben is, Gábor, volt egy ilyen, hogyha megengedett, hogy ezt behozzam, amikor te beteg lettél a te életedben, és ez egy autoimmun betegség volt. Mit éltél át akkor?
2: Nekem ez nagyon korán kezdődött, 18-20 éves koromban kezdődött, 20 évesen diagnosztizálták. Én azt tudom mondani, hogy ezzel együtt nőttem föl. És egy krónikus betegség nagyon befolyásolni tudja a te lelkiállapotodat, a testi állapotodat, az, hogy milyen ember leszel, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát 20 éven keresztül én ennek a csapdájában voltam. Nem tudtam kiszakadni.
1: De közben egyébként 0-24-ben dolgoztál.
2: Igen, próbáltam mindent is csinálni, tehát ez egy óriási megterhelés volt, és óriási, tehát azt tudom mondani, hogy 200%-on kellett nekem pörögni, hogy tudjam azt hozni, amit hogyha nem lett volna. Úgy gondolom ez a megbetegedés minden szempontból.
1: Amit elvártál magadtól.
2: Igen. És ez mind magánélet, mind szakmailag. Tehát ez elég nehéz időszak volt, egy 20-22 év.
1: És volt egy pont, amikor meg kellett állnod?
2: Nem, hanem volt más választásom. Uh-huh. Tehát eljutottam egy olyan állapotig, amikor már az a sok-sok gyógyszer, amit kellett szednem, nem segített. Különben igazából soha nem segített, csak hol a tüneteket egy picit elnyomta, akkor volt egy-két hónap, amikor tök jó tünetmentes voltam, és akkor kezdődött minden előről, és mindig mentem lejjebb, mindig mentem be a gödörbe. És annyira benn voltam már a gödörbe, hogy nagyon sok gyógyszer mellett nagyon-nagyon nem voltam jól.
1: Miközben sportoltál, miközben...
2: Mindennek próbáltam megtenni, tehát azért tehát tényleg úgy éltem, hogy mintaszerűen, tehát hogy sportoltam. Én akkor azt hittem, hogy egészségesen étkezek.
1: És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg, ez nálad is így volt? Vagy nem. Te azért tudatosan próbáltál hát, ugye, tenni a magadért? Belenőttél?
2: Belenőttem, tehát hogy én mindig elfogadtam mindent, amit mondtak, viszont 40 éves koromra meg úgy döntöttem, hogy akkor saját sorsomat én fogom irányítani.
1: Tehát idáig és nem tovább.
2: Így van. És akkor elnéztem, hogy oké, és már mindent kipróbáltam, nézzük meg, hogy mi az, amit még nem próbáltam ki, és minek van klinikai relevanciája. Magyarul találok olyan bizonyítékot az orvosi irodalomba, ami engem segíthet. Azokon kívül, amit eddig csináltam, mert ez nem volt hatékony.
1: Elkezdtél kutatni akkor?
2: Elkezdtem utána menni, kutatni, mit lehet csinálni, és én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. A teljes értékű növényi táplálkozás arról szól, hogy nem eszel állati eredetű fehérjét, csak növényi tápanyagot. És nagyon érdekes módon elkezdtem csinálni, és 3 hónap alatt jelentős változás mutatkozott.
1: Kezdted elhagyni a gyógyszereket?
2: És el is kezdtem hagyni a gyógyszereket, és nagyjából az utolsó gyógyszert az 9 hónap után tettem le, de úgy gondolom, hogy már előbb letettem volna, de pszichésen nem mertem. És ez volt, ugye, most leszek idén 50, tehát ez most már 10 éve volt.
1: Mit szűrtél le ebből orvosként? Mert hogy nyilván van egy magánember, akinek van egy egészségügyi problémája, de ott van az orvos egy másik szerepkörben, aki lát csomó élethelyzetet, csomó hasonló vagy más betegséget, amiben lehet, hogy pont ez a megoldás lehet.
2: Ezt elkezdtem, mivel úgy gondoltam, hogy addig én erről nem beszéltem, erről a betegségről, csak a
1: nagyon
2: legszűkebb családom és a legjobb barátaim tudtak erről, más senki nem tudott. Egyrészt kinyíltam, tehát hogy tudtam róla, tehát azt, hogy itt beszélek, tehát elkezdtem beszélni róla, azért, mert ezt a negatív élményt át tudtam formálni, és egy pozitív valósággá vált. És úgy gondoltam, hogy ha nekem segített, akkor lehetetlen, hogy másnak ez ne segítsen. És elkezdtem fokozatosan bevezetni a gyógyításomba. Nem azt mondtam, hogy valaki hagyja el a gyógyszert, csak annyit csináltam, hogy elmeséltem a történetemet. Mm-hmm. Senkit nem akartam meggyőzni, csak egyszerűen hallgassák meg, hogy
1: ez is lehet egy út.
2: Igen, és hogy én mit éltem át, és hogy mi lett belőle. És aztán ez egyre inkább úgy láttam, hogy ez hatással van a betegségekre, a pacienseimre, és miután az ember ez egy akkora motiváció nekem, tehát hogy 20 év után te meggyógyulsz valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy soha az életben nem fogsz meggyógyulni, utána olyan motivációt kaptam, hogy a falat is át tudom törni, hogy bebizonyítsam azt, hogy

0: az határozza meg, hogy a krónikus megbetegedések mikor jönnek, vagy egyáltalán jönnek-e? A saját beteg, én korán lettem beteg, tehát ezt még nincs megoldva, hogy akkor most ez egy korai, vagy a sejtjém elkezdtek öregedni, és egy krónikus gyulladás alakult ki. Viszont ezt a krónikus gyulladást, a 20 éves krónikus gyulladásos folyamatot a szervezetembe vissza tudtam fordítani.
1: És méghozzá ehhez képest egy igen rövid idő alatt.
0: Így van. És én most jobb biológiai állapotban vagyok, mint voltam 20 évesen. Tehát mi ez, hogyha nem anti-aging? Ez az igazi longevity. Tehát, és hogyha ezt be tudjuk vezetni a mindennapjainkba, a nőgyógyászati korképekbe, akkor számos olyan krónikus megbetegedés van, mint például az endometriózis, amiben igenis lehet segíteni, és meg lehet fordítani a folyamatot. Nincs erre még evidencia, bizonyíték.
1: És akkor még nem beszéltünk a meddőségről, a perimenopauzáról, a menopauzáról, tehát hogy...
0: Miomákról.
1: Humán
0: papillomavírusról.
1: Tehát sok olyan eset lehet,
0: lehet,
1: ahol ez hasznos.
0: Amiben hasznos, ezt el kell kezdeni, be kell bizonyítani, és el kell kezdeni csinálni. Mi az egyetemen most sok projektünk van, és elindultunk ez irányba, hogy ezt elkezdjük kutatni, és most már vannak olyan számaink, nem evidencia alapú, de vannak olyan számaink, ami egy tendenciát mutat arra, hogy ez endometriózisban is sikeres lehet.
1: Ez kizárólag az étkezésről szól egyébként, vagy ez azért ennél több? Mert akkor már rég fölírták volna csodaszerként, hogy 9 hónapig ne egyél húst.
0: És nem is azt mondom, hogy utána az világéletedben nem ehetsz többé húst, vagy nem ehetsz állati eredetű fehérjét, mert én is visszatettem, visszatudtam tenni. Nem állandóan, de ritkán most már én is megengedem magamnak. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, hogy nem egy dolog oldja meg, és nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki egy kicsit más. Mindenkinek egy kicsit más kell. Tehát, hogy nem tudunk sémákat rátenni, tehát nem tudom azt mondani, hogy most fáj a fejed, adok egy algopirint, az neked is elmulasztja, meg nekem is. Igaz, hogy neked lehet, hogy kétszer annyi idő petelik, mint nekem, de hogy egy kicsit mások vagyunk. Tehát ez az egész életmód, ez megint specifikusan egyénre kell szabni. Nem lehet mindenkinek ugyanazt a sémát felírni. De az alap az ugyanaz. Tehát az étkezés az adott. Tehát vannak alappillérek. Az étkezés, a mozgás, ami nagyon fontos, a sport, a lélek, az, hogy egyensúlyban legyünk, hát tudjuk azt, hogy a stressz az mit tud okozni, és milyen krónikus megbetegedéseket, daganatképződésekhez vezethet. És ami nagyon fontos, és keveset beszélünk, de ez picit a lelki állapottal függ össze, de én úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok. Az, hogy, és ez egy dolog, hogy biztonságban érezd magad. Tehát, hogyha te egy olyan családban vagy, olyan barátaid vannak, akik ott vannak melletted, és érzed azt, hogy bármi történik a világon, te biztonságban leszel, akkor ez egy olyan löketet ad.
1: Tehát ez egy megtartó erő.
0: Abszolút megtartó erő. Tehát, hogy nem nincs egy gyógyír, hanem ezeket pont ez a lényeg, hogy ezt egy kis csomagba kell megvalósítanunk.
1: Személyre szabottan meg kell találni, hogy kinek mi lehet hatásos akkor ezeknek az alap gondolatok mentén. Folytassuk innen, és bocsánat, hogy belét folytottam a szót, de sok mindenről kell itt még beszélgetnünk, viszont most egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense a vendégünk, a vendégem itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Szóbel Gábor szülész, nőgyógyász, a Szemedelész Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense a vendégem itt a Woman Power-ben, és hát arról beszéltünk, hogy te magad a saját életedben, Gábor, megtapasztaltad, hogy egy jól átgondolt változtatás, akár egy autoimmunbetegség élethelyzetét is befolyásolhatja, és ott vannak a hölgyek, akikkel nap mint nap találkozol a szakmád kapcsán. Endometriózist említettük már, méhnyakrák, humán papilloma vírus, és te majd sorolod a többit, hogy mennyi olyan élethelyzet van, ahol jól átgondolt változtatással akár lehetne segíteni, és nem feltétlenül kizárólag a gyógyszer vagy a műtét lehet a megoldás.
2: Azon kutatások, amiket mi végzünk, az nagyon fontos, hogy mi nem azt mondjuk, hogy ez gyógyszer helyett van, vagy a műtét helyett van, hanem azt mondjuk egyelőre, hogy kiegészítésként. Tehát nézzük meg, hogy ha kiegészítésként hozzáteszük mondjuk a gyógyszerhez, vagy a műtéthez, akkor mit hoznak az eredmények. De például, hogyha szó volt az endometriózisról, ugye azt kell tudni az endometriózisról, hogy ez egy ösztrogén függő olyan betegség, amikor a méhnyálkahártyának a sejtjei, kis szigetecskéi megjelennek máshol a méhnyálkahártyán kívül.
1: Ahol nem kellene lenniük.
2: Ahol nagyon nem kellene lenniük. Ez lehet a méhtest, tehát a méhizomzat, ez lehet a kismedencében bárhol, de tüdő, agy, bárhol lehet bőr, bárhol lehet endometriózis. Az, hogy az endometriózis mennyire tud aktív lenni, azt befolyásolja az immunrendszer. Ugye már
1: És akkor ugyanoda jutunk vissza.
2: Hogyha az immunrendszert stabilizáljuk, akkor megvan a lehetőség arra, hogy a betegség tüneteit, vagy kialakulását, vagy előfordulásának az esélyét is csökkentsük. Itt ez nagyon érdekes, mert most azért az irány az, hogy a nőgyógyászati, tehát hogy az endometriózis az nem csak nőgyógyászati betegség, hanem ez egy komplex metabolikus zavar, metabolikus betegség, ott jön ki, de hogy most ezek a sejtek, ezek miért tudnak ott megtelepedni, vagy miért alakulnak ki? Ugye számos teória van, hogy keletkezhetnek, nincs bizonyíték, csak teória van, de biztos, hogy valamilyen oknál fogva az immunrendszerünk, ugye azok a kis falósejtek, azok nem tudják eliminálni, nem tudják felfalni ezeket a kis endometriotikus csomókat. Tehát itt van egy probléma. Tehát valamilyen szinten befolyásolnunk kell az immunrendszert. Befolyásolnunk kell az immunrendszert, hogy azok a sejtek felismerjék és be tudják kebelezni. Ha van egy krónikus gyulladás, akkor az rontja a funkcióit ezen sejteknek, plusz, ahogy mondtam korábban, ez egy ösztrogén függő, ösztrogén dominancia van. És azt kell tudni, hogy ezekben a kis, mondjuk úgy, hogy ezekben a kis endometriotikus plakkokban egy mikrokörnyezet van. És ez a gyulladás, ez erősíti, ugye, most például a legújabb kutatások, sokkal nagyobb volt a hisztamin felszabadulás ezekből a kis makrofágokból, tehát hogy az a környezet, az önmagát erősíti. Egyrészt a gyulladás fokozódik ebben a kis környezetben, plusz termelődik, plusz ösztrogén.
1: És hogy lefordítsuk ezt a mindennapok problémáira, ugye ez vérzéssel, iszonyatos fájdalommal jár, tehát hogy itt nagyon komoly testi tünetek azok, amik akár a munkavégzésben, vagy az élet bármely területén akadályozzák azt a nőt.
2: Így van. Hát a fertilis korú hölgyek 10%-át érinti, tehát nagyon sok hölgyet érint ez a probléma, és ha ezt a gyulladásos szinteket tudjuk már csökkenteni, akkor már előrébb vagyunk, és már úgy néz ki, hogy tudunk segíteni. És tényleg a mi kutatásainkból azt tudom mondani, hogy nem olyan sok betegen végeztük, mert ugye a randomizált kontrollált vizsgálat az ezután jött, most csináltunk egy úgynevezett pilot study-t, egy olyan vizsgálatot, ami retrospektív, ami azt jelenti, hogy megnéztük azokat a betegeket, akik korábban, mondjuk a mi esetünkben, ugye ezt a böjtöt utánzó diétát használták, vagy csinálták, és megnéztük, hogy az ő panaszaik, illetve a laborparamétereik hogy változtak. És nagyon szép eredményeket értünk el a fájdalomba, az általában az élethez való hozzáálláshoz, mert ugye, hogyha neked van egy krónikus fájdalmad, akkor utána te nehezebben, hogy mondtad, nehezebben mész be dolgozni, nehezebben mész el az iskolába.
1: Kihat a gyereknevelésre, párkapcsolatra.
2: Depressziós leszel, párkapcsolatra, szexuális együttlétre, tehát ez mind kihatással van, és mindegyik területen nekünk sikerült azt bizonyítani, vagyis azt egy a tendenciát bizonyítani, igen, hogy így van, hogy javulást tudtunk produkálni.
1: Ez mindenképpen egy jó hír, megbiztató.
2: Hát ez egy óriási hír szerintem, az, hogy gyógyszer nélkül elértük azt a hatást, amit gyógyszerrel. És azért kell a gyógyszer, tudjuk, de minden gyógyszernek van mellékhatása. Ott van az én esetem is. Tehát, hogy igenis, vannak mellékhatások.
1: Nyilván te is kaptál egy csomó gyógyszert, aminek volt egy csomó mellékhatása.
2: Persze, minden gyógyszernek van.
1: Ahogy említetted, hogy 20 éven keresztül egy autoimmun betegségre szedted a különböző gyógyszereket.
2: Tehát nekem azért nem lett csontritkulásom, mert folyamatosan edzettem, vagy hát számos olyan dolog van, amit még nem is tudok. Vagy adott esetben a testem öregedése, az a sok immunszupresszor, tehát olyan anyagok, amelyek az immunrendszeredet lenyomják. Tehát, hogy ezt nekem bárki akkor mondta volna 20 évesen, hogy tehát ez én lettem volna a legboldogabb ember, hogy mondjuk ezt 20 évvel korábban valaki elmondja, hogy e szerint próbáld megcsinálni.
1: Egy kis szünetet tartunk dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyásszal, HPV specialistával, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika egyetemi docensével beszélgetünk. Garantáltan egy nőközpontú beszélgetés a mai. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
6: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
7: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
9: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
10: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
11: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
10: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Sokakat érdekel a közlekedésbiztonság, új miniszteri biztosokat neveztek ki, új egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 24 óra alatt több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági párbeszéd kérdőívét. Vitézi Dávid, a szakterce vezetője szerint ez is azt mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőiben az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Új miniszteri biztosai vannak az országnak. Zahár Ákos az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felel, Szekeres György Tibor a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért, Bognár Zsolt a sürgősségi ellátás fejlesztéséért, Csapodi Csaba az oktatási stratégia kidolgozásáért, Grósz Judit pedig a közmédia ügyeiért. Mindegyik ők megbizatása július 1-e óta él. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, a téli és a nyári viselet is változik. Szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel, az új holmik beszerzése piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg, közölték. A funkcionalitás, a tartóság és a könnyű tisztíthatóság mellett az esztétikum és a kényelem is meghatározó lesz a kiválasztásnál. Várhatóan 2028-ban láthatjuk az új egyenruhákat. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
5: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
12: A folytatásban is többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, megélénkül a nyugati észak-nyugati szél, még 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 20 fokig hűl le a levegő. Holnap már több esőre, záporra kell készülnünk, de marad a nagy meleg, 29 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Jövő héten ennél kissé hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát kiemeltük itt az endometriózis, de nem ez az egyetlen olyan női probléma, betegség, ahol esetleg segíthet egy ilyen hozzáállás, mert hogy a rendelőben a teljes női életút kirajzolódik rengetegféle esettel.
2: Igen, hát ahol még vizsgáljuk a miomák kapcsán, hogy a miomák azok a kis izomcsomók a méh testben, ami különböző helyen lehetnek a méhben, lehetnek a méh üregében, lehet a méh falban, lehet kívülre növekszik. Ezek vérzéses panaszokat és fájdalmakat okoznak, meddőséget is okozhatnak, és mondjuk egy fájdalmas menstruációt is okozhatnak, és itt is vizsgáltuk különben, hogy az egész diéta hogy befolyásolja ezt a tünetet, és itt is nagyon szép eredményeink vannak a fájdalom csökkenésben, illetve a vérzés mennyiségének a csökkenésében. De hát ami, hogyha már ugye nagyon sok hölgy perimenopauza, menopauza.
1: Igen, miatt... ez lett volna a következő kérdésem, amiről most azért egyre többet hallunk, de talán még nem eleget.
2: Így van, szerencsére egyre többet hallunk, és most már nem egy ilyen tabu téma, mint mondjuk amikor én kezdtem az egyetemet, vagy legalábbis olyan sok szó nem volt róla, és azért megint fontos visszamennünk, hogy miért nem beszéltünk róla. Azért nem beszéltünk róla, mert történt egy vizsgálat 2002-ben, amikor én pont kezdtem a pályafutásomat. Ez a Women's Health Initiative, és ez a vizsgálat azt hozta ki, hogy a hormonpótlás az nem túl jó a hölgyeknek. Tehát fokozza az emlődaganat kockázatát, kardiovaszkuláris kockázatot, stroke, stb. Ezt nemrégiben egy jó néhány évvel ezelőtt újra átvizsgálták és áttekintették, és számos hibát találtak a vizsgálatba. Újra értelmezték, és most megint reneszánszát éli a hormonpótlás is. És nem csak, hogy reneszánszát éli, hanem mondjuk, ha már ezt a szót használtuk, hogy longevity, megmutatták a longevity-be való szerepét, tehát, hogy igenis a egészséges fiatal maradáshoz jótékony hatású a hormonpótlás. Tehát nem nincs beállítva, mint régen, hogy ez egy ördögtől való dolog. Nem azt mondom, hogy mindenkinek. Azt
1: mondom, hogy akkor egyénileg kell eldönteni.
2: Egyénileg kell megnézni, meg kell nézni a családi anamnézist, meg kell nézni a hölgy anamnézisét, egyáltalán lehet-e adni neki hormont, és a legfontosabb, hogy ő mit szeretne. Tehát nekünk a feladatunk az, hogy felvilágosítsuk arról, hogy van egy ilyen opció, van egy ilyen lehetőség, és utána el tudja dönteni, hogyha megfelelő információ tudatában van, akkor el fogja dönteni, hogy ő szeretne vagy nem szeretne hormonpótlást. Viszont akkor kicsit előre mentem, mert akkor megint az életmódhoz visszatérnék. Tehát amikor megjelenik egy hölgy nálam perimenopauza és menopauzás tünetekkel, azt kell tudni, a perimenopauza az egy 8-10 év, 12 éves periódus, amikor nem is tudjuk, hogy perimenopauzáról van szó, hanem azt hiszük, hogy valami megerőltette magát az edzése, mert ízületi gyulladása lett, azt hiszük, hogy pazsmirigy problémája van, jönnek hőhullámok, vagy egyszerűen csak idegesebb, vagy nem tud aludni, és amíg eljutunk addig, hogy hoppá, ez lehet, hogy perimenopauzás tünet, és lehet, hogy valami a hormon háztartásban egy kicsit változás jött be, az eltelik jó néhány év. De a hölgy sem megy el orvoshoz, mert úgy gondolja, vagy nőgyógyászhoz, mert úgy gondolja, hogy ez egy teljesen más dolog.
1: Mert épp a dereka fáj,
2: így
1: vagy
2: van,
1: nem alszik jól teljesen.
2: Vagy csak idegesebb, igen. Vagy csak mert a kulcsot benn felejtette, nem tudom, a munkahelyén, és nem tud elindulni az autóval. Tehát hogy ezekre mind gondolni kell. És az első, amikor eljön egy hölgy hozzám, én mindig azt mondom, hogy nézzük meg. Egyrészt vizsgáljuk ki, hogy tényleg miről van szó. Másrészt, hogy első lépésben próbáljuk meg ezt életmóddal egy kicsit helyrehozni. Nem mindig sikerül, de nézzük meg. Mert nagyon sok esetben, amikor beállítjuk az étkezést, meghatározzuk a megfelelő mozgást, akkor nagyon-nagyon sokat lehet javítani az állapoton. És nem csak, hogy az állapoton, hanem a megelőzés szempontjából. Ugye itt, hogyha a perimenopauzát, menopauzát nézzük, a menopauza az egy nap. A perimenopauza meg ez a hosszú idő, amiről beszéltem.
1: 10-12 év.
2: Így van. Tehát azt kell tudni, hogy először a sárgatest hormon kezd el csökkenni. És a sárgatest hormon csökkenés mellett az ösztrogénnak lesz egy ilyen, úgy hívjuk, hogy fluktuációja. Hol magas, hol lent van, hol magas. Ugye ezek az a kettő együttesen okozza a hőhullámokat. Az, hogy hajnali 2-3-kor valaki föl kell, és nem tud aludni, és nézi a plafont. Ez szerintem a 40-50 éves kor közötti hölgyek sajnos sokszor megélik, különben nem csak ők. Ez egyrészt a kortizol hatásnak köszönhető, ugye a stresszhormon, tehát amikor valakinek túl magas a kortizol szintje, nagyon sok a stresszel, akkor hasonlóan hajnali ébredések azok jelentkeznek. Ennek az a hatásmechanizmus a különben, hogy leesik a progeszteron szint, a progeszterinnak van egy metabolitja, egy származéka, ami bekapcsolódik egy receptorhoz, ugye a GABA-hoz, nem fog nagyon belemenni, mindegy, ehhez a receptorhoz bekapcsolódik, és ez a fehérje kell az, hogy te tudjál aludni, és végig tudjad aludni az éjszakát. És ugye amikor csökken ez a sárgatest hormon és a metabolitja, akkor az nem segíti ezt a kis receptor és a fehérje kapcsolatot, hanem könnyebben feloldódik, és könnyebben kiolt.
1: De legalább egy kicsit jobban értjük, hogy mi történik velünk hajnali 2-3-kor.
2: Így van, így van. Tehát ez nem azért van, mert, hanem ennek biológiai oka van, és ezt mindenkinek megint csak a lelki dolga, el kell fogadnia, hogy ez van, és meg kell próbálni, tehát ezt nem kell elfogadni. Mármint úgy, hogy a tüneteket nem kell fogadni, mert tudunk segíteni.
1: Folytassuk innen, ne feledd a szavad, dr. Szobel Gábor szülész nőgyógyász a vendégem ma itt a Woman Powerben, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense. És hát azért említettem itt azt, hogy HPV specialista vagy, mert hogy nagyon sok éve foglalkozol már a humán papilloma vírus okozta megbetegedésekkel a hölgyek esetében. Én úgy tudom, hogy a HPV centrum létrehozásában is volt szereped. Mi az, amit te viszonylag korán felismertél, ami miatt ezzel nagyon korán itthon Magyarországon az elsők között kezdtél el foglalkozni, és mit változott ez a helyzet időközben?
2: Nem elsők között kezdtem el foglalkozni, inkább nevet adtunk a gyereknek, azáltal, hogy létrejöttek a HPV centrumok, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és hát ez még mindig formálódik, és még mindig nincs exakt irányelv. Ugye az, hogy a humán papillomavírus hogy alakul ki, azt már tudjuk, mit okoz. Vagy hát nem, hogy hogyan akarom, hogy mit okoz, azt tudjuk. És a különböző kezelési módok is egyre inkább előttünk vannak.
1: Nagyon sokat hallani most már ugye az oltások szerepéről, kifejezetten a 13 éves korosztály esetében, fiúk, lányok esetében, illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan 16-os, 18-os, és talán te jobban el tudod mondani, hogy milyen vírusok, amelyek kifejezetten rákkeltőek.
2: Ugye két nagy csoportot különítünk el.
1: Fontos azért elmondani,
2: igen,
1: hogy a
2: vannak az alacsony kockázatot és a magas kockázatot típusok, és úgy, ahogy mondtad, ugye a kiemelkedő a 16-18, a méhnyakdaganatok több mint 80%-ában ez a két típus van, de ugye számos egyéb típus, 31-33-53, tehát nagyon sok olyan egyéb magas onkogenitású vírus van, nagyjából 20-25 ilyen típust ismerünk, ami nekünk nőgyógyászati szempontból fontos, és daganatot okozhat, de azért kiemelném, hogy nem csak nőgyógyászati szempontból, mert mindenhol a laphán van, ez a vírus, ez daganatot tud okozni. Tehát szájgarat, végbél, női nemi szervek, akár a szemérem testen is, tehát mi most a méhnyakrákról beszélünk, de hogy ez nagyon sok helyen tud problémát okozni, és megbetegedést okozni. Az, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy miért nem tudja valaki legyőzni a vírust, és miért tudja valaki legyőzni a vírust, azt mondjuk nagyjából, hogy az ember fiatalon három szexuális együttlét kapcsolat után már biztos, hogy fertőződött a humán papilloma vírussal.
1: Tehát valami mindenki, igen, elkapja, de nem mindenkinél okoz tünetet.
2: Így van, tehát nagyjából az, hogy 90%-ban eliminálni tudja a szervezet. Tehát azt jelenti, hogy 10% marad, akinél valamilyen oknál fogva ez nem megy végbe. Valamiért az immunrendszer az nem tudja teljesíteni, amit teljesíteni kell. Most a kutatások azok abszolút azt mutatják, aztán lehet, hogy később ez más lesz, de én is ezzel foglalkozom részben, hogy mi az, ami befolyásolja, és mi az, amit mi befolyásolni tudunk. Ugye van egy genetika, az meghatározott, és amiről most szó van, meg az egész longevity, hát ez az epigenetikáról szól. És egyre inkább azt tudjuk, hogy az epigenetika, a külső hatások, az, hogy én bizonyos géneket hogy kapcsolok be tudok kapcsolni, vagy ki tudok kapcsolni, az befolyásolni tudom. Én a mindennapjaimmal is például, és ezért nagyon fontos az életmód, amiről beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos, és egy bizonyíték erejű. És elkezdtük kutatni, hogy milyen szerepe lehet a hüvei mikrobiomnak a human papillomavírus eliminációjában, vagy megmaradásában. És számos vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos kórokozók, amelyek megváltoztatják a hüvei mikrobiomot, és akkor itt hagy, tehát a hüvei mikrobiomot nem lehet a bél mikrobiom nélkül tekinteni. Tehát ez az a probléma szerintem, hogy nagyon szétválasztottuk a dolgokat, és meg kell próbálni megint az embert, mint Hippokrátesz, egységében nézni. És itt a hüvei és a bél mikrobiomot nem lehet ketté választani. De visszatérve a hüvei mikrobiomra, azt találták a kutatások, hogy bizonyos kórokozók megváltoztathatják a hüvei mikrobiomot, vagy a környezet, lecsökken a teljesabb baktériumok száma, egy teljesen más pH-ba tolja át, és azok a védekező mechanizmusok, azok nem tudnak úgy hatásosak lenni, mint hogyha egy normál mikrobiom veszi körbe a méhnyakat. És nagyon sokszor most a kezelésben azon, hogy megnézzük azt, hogy van-e egyéb kórokozó, és próbáljuk meg először azt a kórokozót kiirtani, visszatenni a normális hüvei mikrobiomot, ezzel egy időben a bél mikrobiomot, mert önmagában csökkentik a krónikus gyulladást, ami nagyon fontos, mert a krónikus gyulladás az oxidatív stresszt okoz. Mi történik egy krónikus gyulladás során, mondjuk sejt szinten, DNS szinten? A DNS megtörik. És hogyha én ezeket a DNS, sok DNS megtörik, akkor ott előbb-utóbb egy olyan változás fog végbe menni, amely rossz sejteket fog produkálni, és ezek a rossz sejtek elindulhatnak egy növekedési folyamatban, ezt hívjuk daganatnak, és hogyha én ezeket ezt az oxidatív stresszt tudom csökkenteni, és ezt a krónikus gyulladást le tudom vinni, például a hüvei mikrobiom rendezésével, például a bélmikrobiom rendezésével, ami az egész szervezetünkre hat, akkor nagyobb esély van, hogy a szervezeted, az immunrendszered legyőzi a humán papilloma vírust. Szóval most itt ez irányba is mennek
1: ez
2: a kutatások.
1: Ez az a nagy változás, amiről beszélhetünk, így az elmúlt akár 20 éves távlatot, hogyha nézzük.
2: Hát igen, az elmúlt 20 év talán a vakcina, ami egyértelmű, hogy a megelőzésben nagyon fontos. Igazából most az elmúlt években van ez, hogy a hüvei mikrobiom hogy befolyásolja a már meglévő humán papillomát. Egyelőre a vakcina azt tudjuk, hogy megelőzésben segít, bár vannak kutatások, ami az eliminációba is a hatását azt mutatják, de egyelőre erről még nem beszélünk.
1: És hát azért nem menjünk el a szűrések fontossága mellett. Szülésznőgyógyászként, nőgyógyászként itt kifejezetten azt gondolom, hogy ezt megerősítheted.
2: Abszolút, tehát ugye van a prevenció. A prevenció az, hogy hivatalosan 3 évente, ugye 18 és 65 év között kell menni szűrésre Magyarországon. Én ezt egy picit sűrűbben szoktam javasolni. És vannak különböző dolgok, amiket tudunk szűrni. Tehát tudjuk a citológiát le tudjuk venni, tehát a rákszűrést tudunk csinálni, amikor sejteket mutatunk ki, ugye egy tárgylemezre kikenve, vagy most már ugye egy folyadékba beletéve, és a patológus, citológus megnézi ezeket a sejteket, hogy van-e gyulladás, van-e olyan elváltozás, ami egy daganat előtti állapotot mutathat, és akkor megjön a HPV tipizálás lehetősége is, hogyha azt látom, hogy van valami kóros rész, akkor megnézem, hogy van-e HPV, milyen típusú HPV van, és akkor túlmegyek, mert most már vannak molekulárbiológiai vizsgálatok is, amik mondjuk úgy, hogy sejtszinten nézik meg, tehát olyan fehérjéket mutatunk ki, csak gyorsan elmondom, P16, NINK4, Ki67, ezek olyan markerek, amik segítenek abban nekem, hogy eldöntsem, hogy ez a folyamat, ez egy rosszabb irányú folyamat, vagy megnyugodhatok, mert valószínűleg a szervezet le fogja győzni. És akkor persze még vannak metilációs tesztek, ugye ez is nagyon fontos, amelyek mind-mind segítenek engem abban, hogyha gondolj, most akkor teljesen gyakorlatias leszek, ott egy 26 éves hölgy. Még nem szült. Megcsinálja-e neki a konizációt, ugye az a kúppal, akkor kimetszés a mészájról, amivel esetleg befolyásolhatom az ő későbbi terhességét, vagy terhességvállalását, vagy adott esetben egy koraszülését, vagy nem kell még megcsinálnom azt a beavatkozást. Tehát nekem ebben segítenek ezek az eljárások, és hogy a szűrés minél inkább pontosabb legyen.
1: Tehát akkor ez egy nagyon fontos lépés még mielőtt az ember a szikéhez nyúl.
2: Abszolút, így van.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyásszal beszélgetünk itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
1: The Soul Session.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
6: Vendégem a stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika egyetemi docens, akivel hát nagyon sok mindenről beszéltünk, arról, hogy végig kíséred Gábor a nők különböző élethelyzeteit, és nagyon sok elakadást, nagyon sok problémát látsz, ami, ahogy te magad is rájöttél a saját esetedben, sok minden megelőzhető vagy visszafordítható, csak jól kell csinálni. Viszont amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy egyénileg kell ezt csinálni. Vannak viszont, azt mondtad, olyan alap dolgok, amelyek segíthetnek, ilyen például az étkezés, azon belül is mondjuk egy böjtölés. Ezt hogyan képzeljük el?
7: Ugye a böjtöléssel akkor kerültem kapcsolatba, amikor 10 évvel ezelőtt sikerült kijönni ebből a krónikus állapotból, és akkor elkezdtem utána tényleg kutatni, és én azt találtam egy nagyon jó módszert, ami professzor Walter Longo nevéhez fűződik, ez a FMD, Fasting Mimicking Diet, böjtöt utánzó diéta. Ez azért nagyon jó, mert én is ezt csináltam, bár akkor nem tudtam, hogy ezt csinálom, ő már 25 éve kutatja ezt a területet. Én ezt abszolút saját magam jöttem rá, hogy ez egy hatásos módszer. Én is azon voltam, hogy nagyon leviszem a kalóriamennyiséget, csak növényéretű étrendet eszem, nagyon sokat sportoltam, lelkileg is helyre tettem magam, és nagyjából ez vezetett az én, úgy gondolom, hogy gyógyulásomhoz. A böjtöt utánzó diétának a lényege az az, mint a böjtöknek a lényege, hogy létrehozok egy állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy autofágia. Az autofágia az állapot, amikor a szervezetem nem jut elég energiához, és elkezdi a szenensz azokat a öreg, nem jól működő sejteket felemészteni, azokat a nem jó fehérjéket, enzimeket megemészteni, a sejten belüli kis kukát, a lizoszómot kiüríteni, amelyek utána a normál szöveti működéshez elengedhetetlen. Tehát megszüntetem azt a krónikus állapotot, ami a szövetekben jelen van.
6: Hát most ideig elhangzott ugye, hogy inkább növényi alapú, vagy először kizárólag növényi alapú étkezést folytattál, illetve kevesebbet ettél, de gondolom itt sem ért még véget, hogy mikor eszel, mennyit
7: nem.
6: eszel.
7: Tehát az FMD-nek a lényege, ez egy 5 napos program, különben 5+1 napos, amikor első nap, tehát ez egy teljes értékű növényi táplálkozás. Nincsen állatéredetű fehérje. Első nap egy 1100 kalóriát viszel be, és utána a következő napok van olyan 700-800 kalória között, mi általában kicsit megemeljük 800, mert majd ennek is elmondom az okát, 800 kalória egészen az 5. napig, és a 6. nap pedig jön a visszatöltés. A 6. nap ott már 1700 kalória van, és ott megjelenik az állatéredetű fehérje, ez pedig a hal. És lehetőleg olyan hal, aminek magas az omega 3 zsírsav tartalma, és megjelennek különben a gyümölcsök is, mert addig nincs igazából az 5 napban gyümölcs, ugye nincs cukor. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy abban az 5 napban igazából nincsen, van szénhidrát, mert nagyon fontos, megváltoztatjuk az egész ugye fehérje, zsírok és a szénhidrát viszonyát, a fehérje megy le a legaljára, tehát alig van fehérjefogyasztás, van, de mondjuk a növényi zsírhoz képest kevés, és természetesen a szénhidrát az nagyon fontos, tehát az kell, de ez egy olyan meghatározott mértékben, hogy elindítsuk ezt a hatást, amit mondtam, ezt az autofágiát.
6: Azt gondolom, ezt senki ne egyedül otthon próbálgassa.
7: Nem, mert ezt mindenképpen azért...
6: Ez nagyon fontos, azt gondolom, hangsúlyozni.
7: Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy gondolom, hogy utána már lehet, de legyen egy útmutatás, legyen pár alkalom, amikor valaki
6: folyamat.
7: Segít, megtanulja, hogy nála hogy működik, nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát ezek mind olyan fontos momentumok, amivel utána később fogja tudni csinálni, de meg kell ismernie magát, és hogy ez hogy hat. Mi a lényege? A lényege az, hogy ugye beindul az autofágia. Azt kell tudnunk, hogy a krónikus megbetegedésekben és a daganatban vannak bizonyos jelátviteli rendszerek. Ezek a jelátviteli rendszerek, ezek sokszor feleslegesen aktivizálódnak, illetve fokozódnak. Ha én ezeket a rendszereket csendesíteni tudom, akkor nem indul be az a burjánzásos folyamat, az a gyulladásos folyamat, ami különben beindul, hogyha mondjuk én nagy mennyiségben fogyasztom. Miről is beszélek? Egyrészt 3 olyan dolog van, ami befolyásolja itt ezeket a működéseket. Az egyik az az mTOR, ez a mechanistic target of rapamycin, ez van 2 nagy komplexum, és hogyha ez fontos például a protein szintézishez. De egy bizonyos idő után neked már nem kell a protein szintézis. Illetve, hogyha te nagyon sok állatéredetű fehérjét eszel, akkor ez nagyon elkezd termelődni. És mihez fog vezetni? Ugye sok-sok-sok sejt fog kialakulni, és az meg, ahogy már korábban beszéltünk róla, egy rossz sejtvonal indul el.
6: És itt most kifejezetten beszéltünk a nőgyógyászati daganatokról.
7: Általában a daganatokról beszélhetünk, így van.
6: Ez férfiak esetében
7: így
6: is
7: van.
6: Igaz.
7: A másik ugye a IGF-1, inzulin-like growth factor, ez is egy növekedési faktor. És hogyha ez emelkedett, akkor ez is a növekedést fogja generálni. Most nekem igenis bizonyos helyzetekben, meg életszakaszokban, most nem a fejlődő szervezetre gondolok, mert ott tilos a böjt, meg nem kell böjtölni, de későbbiekben kell, hogy legyenek olyan időszakok az életben, amikor a szervezet becsapod. Ugye ezért is mimicking, mert hogy nem éhezel, mert 800 kalóriát beviszel, de hogy becsapod a szervezetedet, mimikinget csinálsz, hanem egy hasonló dolgot csinálsz, mint hogyha veszélyben lenne. Ugyanez vonatkozik különben a sportolásra is. Tehát ezért nagyon fontos a sportba is, hogy olyan állapotokat érjél el, ami beindítja ezeket a jelátviteli rendszereket. Tehát a szervezet érzékelje azt, hogy baj van, és kapcsolja be azokat a géneket, ami majd neked a fiatal szervezethez, a fiatal sejtekhez kell. Nekem ez miért fontos? Longevity-n kívül. Azért, mert ez fogja befolyásolni a korképeket. Tehát, hogy ki fog alakulni, vagy nem fog alakulni. Hogyha én a betegség küszöböt el tudom tolni, és ki tudom tolni, akkor a krónikus betegségek annál később fognak jelentkezni. Tehát számomra ezért fontos a longevity-n kívül. De ugye mondtam az mTOR-t, ugye mondtam az IGF-et, és vannak azok a fehérjék, amelyek védik a DNS-ünket, és ez nagyon fontos. Mert az, hogy mennyire stabil a DNS, az határozza meg, hogy mondjuk a különböző külső hatásokból nekem milyen betegségem lesz. És vannak olyan, ahogy mondtam, fehérjék a szirtúinek, nagyon sok ilyen van, 7 darab van, és hogyha ezeket tudom szintén befolyásolni az autofágiával, akkor megint csak stabilizálni tudom ezt az egész rendszert és a DNS-eket. És ez vezet így összességében a anti-aginghez, és számomra ez az anti-aging azt jelenti, hogy nálad minél később, vagy nem fog kialakulni krónikus megbetegedés.
6: És hát beszéltünk ugye a perimenopauzáról, menopauzáról, mindegyik ilyen nőgyógyászati korképre kihat, ha jól értem.
7: Így van. Ugye kihathat.
6: Kihathat, igen. Tegyünk óvatosan. Mondja a szülésznőgyógyász, és nem véletlenül kérdezem így, ugye itt a hölgyek esetében beszéltünk arról, hogy mennyi minden befolyásolhatja egyénileg, és egyébként társadalmi szinten is azt, hogy hogyan viselkedünk, hogyan élünk. Egyébként mindenkinek alkalmas lehet ez, vagy van olyan, akinek nem ajánlod?
7: Nem. Tehát nem mindenkinek. De azért a legtöbb embernek szerintem vagy így, vagy úgy, és egy kis módosítás alkalmas, de természetesen nem. Hát vannak olyan állapotok, amikor nem szabad, vagy tilos ezt a böjtöt csinálni.
6: És gondolom a hölgyek esetében ciklushoz igazítani, tehát ez nagyon
7: igen, igen, ez tökéletes, mert hogy nagyon fontos azt, hogy önmagában, hogyha bárki, bármilyen, nagyon sokféle böjt van. Mi most ezt vizsgáljuk, de a vizes böjt is jó lehet, csak a vizes böjtnél nekem az a problémám, hogy semmit nem viszel be, bár eléred a hatást, de lehet, hogy nem fogsz tudni úgy munkába menni, vagy nem tudsz úgy edzeni, tehát hogy nagyon sok úgy kicsit kiesel. Persze, hogyha elmész 3 napra és meg tudod csinálni, akkor legyen a vizes böjt. Ott szerintem sokkal rizikosabb, mint hogyha 5 napig alacsony kalóriát viszel be, de nagyon fontos, hogyha ciklushoz kötöm, akkor én mindig azt szoktam ajánlani, hogy a menstruáció követő napokba kezdjük el, és középidőig. Tehát, hogy ebbe a follikuláris fázisba legyen a böjtölés, mert ne legyen tüszéréskor, ne legyen menstruációkor, mert az sokkal nehezebb, és a második időszakban, amikor kicsit több szénhidrát kell, akkor se csináljuk.
6: Fontos részletek ezek, meg az, hogy tényleg senki ne egyedül próbálja meg. Egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyásszal, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docensével. Hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Could you turn the music up a teeny bit?

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óraig vendégem itt a stúdióban, dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát egy korábbi mondatodat idézném, orvosként kezdtem, betegként változtam meg, most pedig gyógyítóként szolgálok. Miért fontos ez a mondat számodra?
2: Beszéltünk a prevencióról. Úgy gondolom, hogy a világ az megy a primér-primér prevenció felé. Tehát nagyon jó, hogy betegségeket tudunk gyógyítani, mind gyógyszeresen, nagyon fontos, mind műtétileg, nagyon fontos, de az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket. Ez a legkevesebb befektetés, és hogyha megtanítjuk az embereket, a pacienseket arra, hogy hogyan tudnánk, vagy hogy az esélyét növelni annak, hogy betegségeket megelőzzünk, akkor abból csak mindenki profitál. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyógyítás az itt kezdődik, hogy én megtanuljam, és utána továbbadjam azt, hogy lehet megelőzni a betegségeket. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. Persze tudni kell használni a gyógyszereket, és tudni kell adott szakmákba megoperálni, mert csak az az egy mód van, de ez a primér prevenció, ez egy rendkívül fontos dolog, és ahogy látjuk, e felé tendál a világ.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol van a határ, ameddig még életmóddal, étkezéssel lehet segíteni, és hol van az, amit már nem lehet megoldani.
2: Szerintem nincs határ. Azért nincs határ, mert nem azt mondjuk, és nem azt mondom, hogy te a bőjtöléssel, vagy az FMD-vel meggyógyulsz, vagy hogy meggyógyítod magad, vagy hogy én meggyógyítalak, hanem azt mondom, hogy a kezelésedhez hozzá tudjuk tenni, és be tudjuk illeszteni az életedbe. Amikor még nincs betegséged, akkor a legjobb elkezdeni, mert akkor beszélünk megelőzésről.
1: Itt az időszakos böjtről beszélünk, ha a hallgatók most kapcsolódnak.
2: Igen, az időszakos böjtről beszélünk, vagy hát az időszakos böjt, ugye ez is nagyon sokféle van, de igazából itt a böjtöt utánzó diétáról beszélünk, ami ilyen szempontból nagyon fontos.
1: Tehát határ nincsen.
2: Azért nincs határ, mert számos olyan klinikai vizsgálatot csináltak, ahol az FMD-t kemoterápia vagy immunterápia mellé tették be, és azt találták, hogy a kemoterápia és az immunterápia hatásosabb volt azon csoportban, mint akinél nem volt a böjtöt utánzó diéta a kezelés mellé hozzátéve.
1: Talán meg is válaszoltad a következő kérdésemet, hogy miért fontos a helyettesítés szó használata, illetve a kiegészítés a helyettesítés helyett.
2: Mert itt nem egy, tehát nem az FMD-vel tudom meggyógyítani, hanem azokat a hatásokat hozom létre, amit előbb is elmondtam, tehát például daganatképződésnél, vagy

0: jelenti, hogy, tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek nem evidencia alapú vizsgálatok, hanem ezek ilyen pilot study-k és különböző olyan vizsgálatok, amik tendenciát mutatnak. Tehát, hogy ne gondolja senki azt, hogy most akkor az FMD-t elkezdi, és akkor hol, tehát nem akarok hiú reményeket kelteni, de igenis mellé tudjuk tenni a kezeléseknek, úgy, hogy nem csinálunk bajt. És egy nagyon fontos dolog az FMD-vel kapcsolatosan, hogy ott meg szinte az összes vizsgálat azt kimutatta, hogy tehát nincsen mellékhatása. Tehát nem okozok vele bajt. Ez egy nagyon fontos dolog, mert bármilyen gyógyszert adok, annak mindig van, és mindig lesz mellékhatása.
1: Mi az, amit most esetleg másképp mondasz egy betegnek, mint régebben, és akkor beszéljünk pár szót a páciensekről is, hogy mennyivel nyitottabbak most, mint régen?
0: Nagyon sok minden felelhető az interneten, a közösségi médiától kezdve mindenhol, és viszont nagyon sok fals információ van. Én nagyon sok olyan orvost követek a social médián, aki szintén helyre teszi a dolgot. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek nyilatkozzanak, akik kutatások birtokában mondanak ki valamit, és nem csak úgy, hogy hallottam valahol, és akkor próbált ki, mert Manci néni azt mondta. Tehát ezt hívják evidence-based medicine-nek, amikor nagyon komoly kísérletek, kutatások állnak a háttérben, mert én orvosként csak akkor tudok kimondani dolgokat, és csak akkor tudok egy kezelést egyértelműen javasolni, hogyha a mögött komoly vizsgálatok állnak. Nyitottak a paciensek, legalábbis hát az a paciens keres meg téged, aki nyitott. Aki nem nyitott, az nem keres meg téged, mert ő teljesen más dologban hisz, vagy gondol. Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, minden szempontból. Tehát már a paciensek úgy jönnek, hogy
1: edukáltabban érkeznek.
0: Sokkal edukáltabban érkeznek, és ez egy nagyon jó dolog. Én ezt Angliában tapasztaltam, hogy amikor a 2000-es évek elején kim voltam, hogy ott a betegek már úgy jöttek, hogy sokkal többet tudtak a betegségekről, mint akkor itthon, és ez egy jó tendencia, hogy ő már képben van, és tudja, hogy milyen lehetőségek közül választ.
1: Szülésznőgyógyász vagy, kutatsz, oktatsz, műtesz, több száz vagy ezer szülésen vagy túl, ahogy mesélted. Hogy van egyensúly az életedben? Van?
0: Van.
1: Most már van?
0: Most már van. Elértem azt, hogy van. Persze mindig vannak időszakok, amikor nehezebb, meg több, de úgy átlagban sokkal inkább van, mint korábban. Erre egyrészt meg kellett érni, másrészt pedig a rendszernek át kellett alakulnia, hogy ez működhessen, és új dolgokat tudjak csinálni, és hát ez, mivel én így élek, meg világéletemben így éltem, ez a terület, amiből most elkezdtem foglalkozni, ez nekem nem csak kutatás, meg nem csak szakma, hanem ez a mindennapok. Tehát ez nekem azért könnyű csinálni, mert ez a mindennapjaim. Tehát én most azt mondom el neked, hogy én most elmondanám, hogy milyen egy napom, akkor nagyjából ezek, amiket elmondtam neked. Tehát hogy ez nekem egy nagyon könnyű dolog, nem megterhelő. Tehát nagyon könnyű úgy valamivel foglalkozni, hogy neked az nem okoz stresszt, hanem az feltölt. És én úgy gondolom, hogy ebben azért tudok mindenféle szerényen próbálom mondani, de azért tudok jó lenni, mert én ez vagyok. Uh-huh. És hogyha ezt valaki befogadja, annak én nagyon-nagyon tudok örülni.
1: Mennyire tudsz határt húzni, ugye egy háromgyermekes édesapáról is beszélünk, nem csak egy szülésznőgyógyászról, a munka és a magánélet között. Ugye ez egy orvos esetében borzasztó nehéz kérdés.
0: Nem tudod azt a határvonalat meghúzni, amit egy átlag ember, hogy...
1: Mintha 8-tól 4-ig dolgoznál.
0: Igen, küldök egy e-mailt, és akkor visszajön, hogy nem vagyok az irodában. Azért itt te mindig elérhető vagy. Amikor nem vagyok elérhető, akkor is megmondom, hogyha olyan probléma van, akkor mondjuk üzenjenek. Tehát ilyen szempontból nehéz, de megint csak azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint korábban volt. Tehát korábban nagyon, nagyon nehéz volt, és nem volt egy normális élet, amit korábban éltünk az előző ilyen rendszerben, hogy tényleg az a 365
1: nap az ügyelettel, ügyelet, szüléssel,
0: nem az ügyelet,
1: levezetésével.
0: Nem az ügyelet volt, hanem az, hogy te...
1: Hogy mindig rohantál.
0: Mindig rohanni kellett. Uh-huh. És hát nagyon fontos, mert a gyerekeim is ebben nőnek föl, tehát mind a három gyerekem sportol. Ugye a legnagyobb fiam, olyan iszonyú büszke vagyok, ő a triatlon válogatott, tehát hogy ő iszonyú szép eredményekkel.
1: De te magad is nagyon komolyan sportolsz.
0: Hát én is nagyon komolyan sportolok.
1: Mit akar ez? Amit a hallgatók is megtudhatnak ebből.
0: Hát én tudományos alapon sportolok most. Korábban crossfit-eztem, amit nagyon komolyan csináltam, tehát hobbiszerűen versenyeztem, de előtte mindig valamit csináltam. Tehát én nagyon sok mindent csinálok. Tehát windsurfözök, síelek, snowboardozok, wakeboardoztam, karatéztam gyerekkoromban, boxoltam, sorolhatnám, tehát szinte mindent csináltam. Most már úgy sportolok, hogy az engem a hosszú egészséges
1: okosan, hosszú egészséges élethez
0: vezessen ez az út. Tehát meghatározott megint csak, amit én a

0: a különböző klinikai tanulmányokból látom, én azt alkalmazom, ezt mind saját magam miatt, mint pedig, hogy tapasztaljak, és hogy át tudjam adni ezt a pacienseimnek. Tehát én most rezisztencia edzést csinálok, zóna 2-es, zóna 5-ös edzéseket csinálok, ugye zóna 2 az edzés az az, hogy vagy elmegyek egy súlymellénnyel sétálni, mondjuk 1-1,5 órát, az például egy zóna 2-es edzés nekem, vagy csinálok ilyen tabata hit edzéseket, amikor fölmegy a pózus, lemegy a pózus, fölmegy, és mellette a rezisztencia edzés, tehát nagyon fontos, és ugye erről nem beszéltünk a menopauza, perimenopauza kapcsán, hogy az izomtömegnek a megtartása. 25 éves korunktól elkezd csökkenni az izomtömegünk.
1: És aztán hirtelen ott vagyunk 40-45-50 évesen.
0: Ott meg nagyon elkezd, és erre nagyon kell figyelni, ugyanis az izomzatunk az nem csak ugye arra van, hogy megemeljem a kezem, hanem az egy, ez egy hormonális szerv, egy endokrin szerv, egy anyagcsere szerv, immunszerv, tehát hogy ezek mind, és hogyha elveszítem az izomtömegem jelentős részét, akkor elveszítem ezeket a lehetőségeket. És ezért nagyon fontos, perimenopauza, menopauzába a rezisztencia edzés, és az, hogy az izomtömegünket, azokat tartjuk meg, és próbáljuk fejleszteni.
1: Mi az az egy dolog, amit minden nőnek tudnia kell, és akkor vagy kellene, és térjünk vissza a hölgyekhez, a saját testéről, de még mindig túl kevesen tudnak?
0: Inkább azt mondom, hogy mindenki a jelzésekre figyeljen, mert nagyon nehéz ez a kérdés, ezt így nem tudom megválaszolni exakt, hanem hogyha mindenki figyelje a jelzésekre, és a megfelelő információ birtokában, tudatában van, akkor ezek a jelzések, ezekkel tud mit kezdeni. És ugye mondtad, hogy hölgyek rá, és akkor visszavezetve én is, hogyha én a jelzéseket figyelem a szervezetemben, hogy mit jelez nekem, mit nem kéne ennem, mit lehet ennem, tehát hogy nekem abszolút jelez a szervezetem, és a hölgyeknél is, ha már menopauza perimenopauza, ha jönnek az első tünetek, akkor igenis foglalkozni kell vele, és nem elfogadni azt, hogy most akkor oké, ez el van, és 10 évig nem, hanem ez ellen tenni kell.
1: Na most egy dologról nem beszéltünk, bár azt mondtuk, hogy edukáltabban érkeznek a betegek, nyilván e mögött ott a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, és sorolhatnánk a több ilyen programot. Szeretik ezt az orvosok?
0: Én szeretem. Van olyan, aki nem szereti. Tehát én azért szeretem, mert mindig óriási viták vannak, hogy a ChatGPT-t használjuk, vagy ne, az iskolában használjuk, vagy ne. Ezzel nekem volt is, hát nem mondom, hogy vitám, de nem fejtettem ki a vitámat az iskolában. De én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ebben
1: a világban
0: föl
1: kell felnőniük.
0: Tanuljuk meg használni. Uh-huh. Tehát nem ellenség, hanem próbáljuk meg használni ezeket. És hogyha egy páciens, persze nagyon fontos, mert ha valami ez jól értesz, mondjuk például a HPV, ez akkor látom, hogy számtalan szól, nagyon nem jó dolgokat ír a ChatGPT, tehát vissza kell kérdezni számtalan, tehát nagyon sokszor, és helyre kell tenni. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez...
1: És utána konzultálni az orvossal.
0: Igen, de hogy ezek fontos dolgok, és ezeket használnunk kell, és nem azt mondom, hogy akkor vegyem be azt a gyógyszert, amit, de akkor legalább elmegyek, és tudom azt, hogy mik a lehetőségek.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyeljünk önmagunkra, és az jutott még eszembe, hogy ha most egy nő minket hallgat, vagy sok nő minket hallgat egyszerre, és azt érzik, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a leleteivel, hanem hogy te is mondtad belül, bármi felmerül, akkor mi az első lépés, amit meg kell tenni? Illetve mikor kell orvoshoz fordulni?
0: Vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy menopauzában abszolút orvoshoz kell fordulni, tehát vérzési rendellenességek esetén mindenképpen azt mondom, hogy először azt nézzük, megvizsgáljuk ki, csináljunk egy ultrahangot, és utána el lehet kezdeni gondolkozni, hogyha kizártuk a lehetséges rossz dolgokat, hogy akkor ez mitől lehet. Tehát, hogyha van valami olyan tünet, ami nagyon nem volt addig az életébe, és akkor mindenképpen orvoshoz kell, nőgyógyászhoz el kell menni. Így van.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont személyesen téged érintő kérdés, hogy ha nem orvos lennél, akkor gondolkozz rajta, hogy milyen más szakmát választanál?
0: Biztos,
1: tudnál más csinálni?
0: Biztos a sporttal kapcsolatos. Vagy gyógytornász, vagy dietetikus.
1: Tehát életmóddal.
0: Abszolút életmóddal foglalkoznék, abszolút. Vagy szörfogtató. Vagy.
1: Mit ad neked ez a szakma, ez a hivatás? Mert fogalmazzunk inkább így, mert onnan indultunk, hogy ez a hivatás.
0: Így, hogy most már így csinálom, nagyon sok mindent. Tehát a családomon kívül mindent. Meg a barátaimon kívül. Tehát ez az, ami egy óriási motivációt jelent számomra, és megtaláltam azt a területet, azt a tudományos területet, amivel foglalkozni szeretnék. Még remélem, hogy a életmódom kapcsán még nagyon sokáig.
1: Hát beszéljünk erről majd még részletesebben, mert azt gondolom, hogy tényleg komoly tervek vannak a fejedben, illetve előtted állnak. Úgyhogy örülök, hogy ma itt voltál velem. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense volt ma a vendégem.
2: És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek, tanástalan szülőknek, nyári szünetre. Szalajka völgyi túra. Ha valami tipikusan tökéletes családi kiránduló célpont, akkor az a Szalajka völgy. Sokan járják meg babakocsival is, simán lehet tolni a terepen, de hordozóban is sok szülő bevállalja a túrát. A völgy legfőbb vonzerejét a csodás erdei környezet, a Szalajka patak, a sziklaforrás, a fátyol vízesés, a szilvásváradi erdei kisvasút és a Pisztránk telep jelenti. A Cuha szurdoka. A Cuhavölgy szurdoka méltán foglal el kitüntetett helyet a magyar természetjárásban. Látványos sziklák között bútácsoló patak, gyönyörű erdő, az ország egyik legszebb vasútvonala található itt, és ma már vasaltutakkal is találkozhatunk a völgyben. Óbányai völgy. Az Óbánya és Kisújbánya között húzódó, közel 3 kilométeres Óbányai völgy nagy eséllyel pályázhat a mecsek legvadregényesebb szurdoka címre. A vízfolyásnak számos sziklalépcsőn kell átverekednie magát, ezért zúgók és vízesések vadítják a bükkerdő árnyékába burkolózó mély árkot. A völgy egyik különleges természeti látványossága a ferde vízesés, ahol a patakvíze a lépcsőzetesen és ferdén álló mészkő rétegeken csopog lefelé. A bükkerdő árnyékába burkolózó völgyet Óbányáról és Kisújbányáról is megközelíthetjük. Csupán a Dél-Dunántúli kék túra K jelzését kell követni. Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Keresik az adóhivatal új elnökét. Washington is szenved a kanadai erdőtüzek füstjétől. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap a déli ország részben. A Hungaromet előrejelzése szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell 7,1 és 7,3 közötti értékekre számítani. A szakemberek kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Ha lehet, délelőtt 11 és délután 3 óra között ne napozzon. Használjon fényvédőt, hordjon kalapot, sapkát, vállat takaró ruhát. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A kiírás hangsúlyozza, a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen. Harciasabban lépnek fel, gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában, több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti északkeleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. otthon vagy, úton, netán bulira készülsz, hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
4: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
5: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
6: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
7: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
8: My name is Jean Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
8: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
8: Enjoy.
9: The Soul Session.
10: Nyári Soul Session koktél. Július és augusztus hónapokban ezzel a címmel hallhatod szombatonként műsorainkat. Egy évszám, egy dal és hozzá tartozó érdekes információ a nagyvilágból. Mielőtt elindul ez az izgalmas utazás, kérlek keresd fel YouTube csatornánkat, és iratkozz fel, hogy a legfrissebb tartalmakról azonnal értesülj. 1970. Megjelenik a floppy disk, amely új lehetőségeket nyit az adatmentés terén. Kapacitásával

1971. 70 éves korában elhunyt Louis Armstrong, a jazz történet egyik legnagyobb alakja.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szavazz te is a hét dalára. Szombati adásuk után Facebook oldalunkon megjelenő posztunkban szavazhatsz a hét dalára. A legtöbb szavazatot kapott dal teljes terjedelmében felkerül YouTube csatornánk exkluzív lejátszási listájára. 1973 Tom Rice és Andrew Lloyd Webber azonos című rock operájából elkészül a Jézus Krisztus Super

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: 1974. Az év egyik sikerfilmje, a Kicsi kocsi újra szágult.

egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1976. Az amerikai Viking 1 űrszonda leszáll a Marson.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Magyarország csodái és a műsor támogatója a Visit Hungary, csodásmagyarország.hu.
1: Te tudod, hogy mennyi egy folyami kilométer? Nem baj. Európában a nyaralóhajó turizmus már fél évszázados múltra tekint vissza. Magyarországon 2020 óta elérhető ez az izgalmas üdülési forma. Persze, hát mi vagyok én, hajós kapitány? Gondolhatod. De jó hírünk van. Ezek a lassú járású motoros hajók úgy vannak kialakítva, hogy egy-másfél órás oktatás után hajóvezetői engedély nélkül is vezethetőek. A hajó egyben hűthető, fűthető, komfortos szállás is, és kora tavasztól késő őszig bármikor foglalható. A nap átlagosan 4-5 órás hajózással és a kikötések alkalmával izgalmas programokkal telik. A csapat felfedezi a környéket biciklin, eveznek, strandolnak, vagy épp gyógyfürdőbe mennek. De aki szeretne, lovagolhat, horgászhat, kirándulhat is. Nem beszélve a gasztronómiai élményekről, az éttermek és borászatok megismeréséről. Este a hajóra visszatérve pedig a víztükrön gyönyörű a naplemente. Magyarországon már két térségben is működik a nyaralóhajózás. Tokaj és környékén, valamint a Tisza-tónál.
0: Magyarország csodái és a műsor támogatója a Visit Hungary, csodásmagyarország.hu. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét. Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A Pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
7: Múlt heti adásunk legtöbb szavazatot kapott dala már meghallgatható YouTube csatornánkon. 1977 a Vasas SC nyeri az NB1-es labdarúgó bajnokságot. Mekkora hír itt a Soul Sessionben, gyerekek!

1978, ez év március 20-án a Gagarin űrközpontban megkezdi felkészülését Farkas Bertalan és Magyar Béla.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: 1979 generációkra kiható eseményeknek lehetünk részesei, hiszen augusztus 16-án mutatják be Magyarországon a Csillagok háborúja.

1980. Ebben az évben jelenik meg a Neoton együttes Maraton című nagylemeze, amely Japánban is kiadásra került.

1982 a labdarúgó világbajnokságon Olaszország nyeri el a világbajnoki címet, ezzel már harmadszor világbajnok az olasz csapat.

0: Hűsítő élményeink mellé tölts egy hűsítő italt, pár perc múlva jövök a folytatással.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Visszavárják a korábban fiatalitás címén elküldött katonákat, először végeztek el teljes egészében robotok egy műtétet. Felhőket, esőt hozhat egy hidegfront. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalitás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, észak-keleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
4: 1970. A televízióban elindul a Tetthely című sorozat. Hiszen emlékeztek, a Derekről már volt szó.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1972. Megkezdődik a BMW 5-ös sorozatának gyártása.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Adásunk után ne felejts el szavazni a hit dalára. Ezt hol teheted meg? Természetesen a Facebook oldalunkon. 1974

1975. Ez év szeptemberében megszületett Michael Bublé, kanadai énekes, aki jelenleg már 5 Grammy-díj tulajdonosa.

0: Hear me now, gonna won't you hear me now, gonna won't you hear me now. Heart
1: of fire, heart of fire, heart of fire. 1976. Az Aerosmith megkezdi első európai turnéját, hol máshol, mint Liverpoolban.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
3: 1977. Elvis Presley ez év júniusában adta utolsó koncert.

1978 az év sikerfilmje közül is az első helyen minden idők legnépszerűbb zenés filmje, a Grease.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Te már feliratkoztál YouTube csatornánkra? Ha nem, akkor kérlek, tedd meg. 1979, ez év január 1-jével megszűnik a vízumkényszer Ausztria és Magyarország között.

1982 minden idők legkeresettebb könnyű zenei albumával ajándékozza meg a világot Michael Jackson, hiszen ebben az évben megjelenik, nagyon sokat beszéltünk már róla, a Thriller.

Jövő szombaton újabb, 2x14 dallal várlak egy hasonlóan érdekes utazásra. Remélem akkor is velem tartotok majd, és remélhetőleg ez az adás is tetszett. 1983 az első USA-n kívüli Disneyland Park ebben az évben nyitja meg kapuit. Szerintetek hol? Segítek, Tokióban.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést. Jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Aláírja Súlyog Tamás a 17. alaptörvény módosítást, most kell igazán figyelni a szőlőkabócára. Hidegfront közeleg, esőt is hozhat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírja a 17. alaptörvény módosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelki ismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik. Az új szabályok szerint egyebek mellett legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentős. Növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a kongói esőerdőben, közölte a Florida Atlantic Egyetem. A kicsi fekete állat jellegzetessége a maszk-szerű arc, szája körül világos a bőr, a szájat és az orrot pedig narancsszínű csík veszi körül. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Anya, mi az a sőny? Hogy kerültünk ide?
4: Ó,
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Sziasztok, jó estét mindenkinek, ez itt a 100 hold című műsor, ahogy minden pénteken így most is. Ez az a műsor, ahol gyermek és ifjúság irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi azt gondoljuk, akik ezt a műsort készítjük, hogy a gyermek és ifjúság irodalom nem a felnőtt irodalomhoz képest értékelendő, hanem önmagában is egy óriási érték, nagyon magas színvonalú, mind a kortárs, mind a magyar gyermek és ifjúság irodalom. Ma két kötetről fogunk beszélgetni, a két kötetnek hasonló címe van, az egyiknek az, hogy hoztok nekünk Túró Rudit, a másiknak pedig az, hogy hoztok nekünk még több Túró Rudit? És a szerző Raskó Gabi van itt velem szemben, mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
4: Ahogy mondtam, ma Raskó Gabi lesz a vendégem, aki a szerzője két összefüggő kötetnek, a Hoztok nekünk Túró Rudit és a Hoztok nekünk még több Túró Rudit című köteteknek. Mindjárt kiderül, hogy miről is szólnak ezek, de először megkérdezem, hogy neked mi a viszonyod a Túró Rudihoz?
5: Sziasztok! Én imádom. Nagyon szeretem
4: vagy a Túró másikat.
5: Rudit, nagyon-nagyon szeretem, a gyerekeim is nagyon szeretik, úgyhogy nem, mindig van Túró Rudi, szóval ez ilyen.
4: Akkor is, amikor ugye ti nem Magyarországon éltek többnyire az év nagy részében, és visztek ki magatokkal.
5: Igen, viszünk ki magunkkal, és mindenki azt gondolja, hogy nem tudom, hűtőtáska kéne hozzá, de nem, simán a bőröndünkbe kiviszünk, nem tudom, 50-60 darab Túró Rudit, és akkor az benn van a hűtőbe, és akkor így beosztogatjuk, megeszegetjük, és nagyon jó, hogy most már lehet a reptéren kapni Túró Rudit, úgyhogy ez nem régóta van, azt hiszem, de ott, ha elfelejtünk venni, akkor ott még mindig be lehet pótolni, úgyhogy mindig van, tényleg mindig van.
4: Csak ott 1000 forint egy darab.
5: Hát igen.
4: Jó, szóval ez nem a Túró Rudi szponzorálja ezt a beszélgetést, de abból a szempontból fontos ez, hogy képzeld el, hogy egyszer voltam valahol nem Magyarországon, és megkérdezték tőlem, hogy mi a magyarságom, és nyilván nagy szavakat vártak, himnusz, trikolort, és azt mondtam rá, hogy hát például a Túró Rudi. Szóval akkor ezek szerint ez valami tényleg nagyon unikális dolog, hiszen a kötet címének is azt adtad, hogy Túró Rudi.
5: Igen, mert én amikor, tehát ugye ez a könyvben én világ különböző részein élő magyar gyerekekkel készítettem interjúkat arról, hogy milyen nekik abban az adott országban élni, milyen volt elköltözni Magyarországról, mi a kapcsolódásuk Magyarországhoz, meg a magyar nyelvhez, a kultúrához, és az egyik kérdés, amit mindig megkérdezek tőlük, hogyha jön hozzájuk valaki vendégségbe Magyarországról, akkor mit szoktak kérni? És mivel 10 válaszoló gyerekből 9 mondta a Túró Rudit, ezért így egyszer csak így beugrott, hogy ez egyszerűen ennek benne kell lenni a címében, mert ez annyira, valahogy annyira jellemző erre, hogy külföldön élve a Túró Rudi az így a magyarságot valahogy így jelképezi, és a nagyon érdekes egyébként, hogy olyan emberektől is, akik mondjuk nem feltétlenül olvasták a könyvet, de külföldön élnek, a címére eszméletlen sok dicséret jön, hogy tényleg, hát én is mindig a Túró Rudit.
4: Igen, ez valahogy a lényege a honvágynak.
5: De valahogy így olyan megtestesíti meg, tudod, az az érdekes a Túró Rudiban, hogy én azt vettem észre, hogy ez tényleg főleg a magyarok szeretik, tehát hogy bármi más csoki van nálunk otthon, arra rájárnak a külföldi gyerekek is, a Túró Rudira valahogy nem annyira, tehát hogy annak van valami olyan, nem tudom, speciális íz kombinációja, hogy a magyarok így imádják, megszokták, nagyon-nagyon megszerették, és egy csomó külföldi számára meg kicsit olyan furi.
4: Lehet, hogy van egy ilyen génünk.
5: Igen.
4: A Túró Rudi gén. Egyébként orosz Túró Rudi is van, csak jegyzem meg, tehát az orosz gyerekek is esznek Túró Rudit, ez egy picit másmilyen. Na de ez csak egy motívum, ami vissza-vissza köszön ebben a könyvben, mert azért én gondolkodtam ezen, hogy ugye itthonról azok a akik elmennek, főleg egzotikus vidékekre, Balira, vagy nem tudom, Tájföldre, Kínába, stb. Mondjuk Kína egy kicsit más, de akik egzotikus vidékeken laknak, az itthonról nézve ugye valami álomszerű dolog. De benne van a veszélye egy ilyen kötetben, hogy ilyen mézes kalácskerítéseket vázol föl az ember, vagy kolbászból van a kerítés külföldön, és ez nagyon érdekel, hogy te eldöntötted-e előre, hogy vigyázni akarsz ezekre az arányokra, hogy ne fess túl szép képet, ne fess túl rosszat, vagy túl ilyet, túl olyat, tehát a túlzásokat hogy kerülted el?
5: Én reméltem azt, hogy sikerül úgy... Tehát, hogy reméltem azt, hogy amikor kész leszek vele, akkor ez lesz az összkép. Szóval nem befolyásolt úgy, hogy mondjuk nyilván, ha valaki jókat mondott, akkor nem kértem azt, hogy de most mondjál rosszat is, tehát, hogy így nem volt ilyen szándékolt, ilyen terelgetés, de azt reméltem, hogy amikor majd egybe befejezem a könyvet, és akkor ott van benne 10-12 történet, akkor az összkép az ez lesz, mert hogy ez a valóság igazából. Szóval, hogy a külföldön élésnek van egy csomó olyan része, ami nagyon klassz, meg van egy csomó olyan része, ami nehéz, meg ami kihívás.
4: De azt hiszem, ami szívszorító a kötetben, és ugye, hogy mivel főleg gyerekek spektrumán keresztül beszélünk erről a problémáról, vagy beszélsz te erről a problémáról, az, hogy megfogalmazzák, hogy például a beszokás egy új közegben nehéz, és aztán vannak olyan történetek, ahol a szülők egy ponton úgy döntenek, hogy tovább megyünk egy másik országba, és akkor megint egy elengedés, újra beszokás, és valahogy azt érzem, hogy ez az, ami nagyon fókusza lett a kötetnek, hogy azért ez egy fájdalmas dolog, vagy egy nehéz dolog.
5: Hát igen, ahogy kötődünk, és mennyire fontosak mostanában a pszichológiában a kötődési elméletek, és hogy az, hogy kötődni nem csak emberekhez tudsz, hanem helyekhez is tudsz, meg egy, nem tudom, egy fához is tudsz, és hogy igen, azért ebben, ezekben a nagy külföldre költözésekben azért van gyász is, hogy el kell hagyni ilyen helyeket, és hogy akkor ahhoz hogy tudsz visszakapcsolódni. Ez nagyon... nagyon családfüggő is, hogy ők mennyire akarják tartani a kapcsolatot Magyarországon, mennyire örökre akartak elmenni, vagy csak átmenetileg. Ez sem egyértelmű, hogy melyik a könnyebb egyébként, mert ha örökre mennek el, akkor van benne egy ilyen nagy lendület, hogy mi most elmegyünk, és akkor most itt nagyon jó barátokat kell szerezni, és beépülünk a közegbe, és nem tudom. Ha rövid időre mennek, akkor kevésbé, akkor inkább tartják a kapcsolatot a magyarországi dolgokkal, akkor kevésbé megy ilyen mélyre. Szóval, hogy ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon családfüggő, nem nagyon számít, hogy miből mennek el, hogy ők alapvetően mondjuk itt milyen családjuk marad, azokkal szeretnék-e tartani a kapcsolatot, nem szeretnék tartani, hogy jó életük volt-e itt is, és csak igazából kalandra vágytak, vagy azt érezték, hogy Magyarországon nem találták meg a számításaikat, és hogy a külföld ez egy kényszer, és hogy csak ott lesz jó iskola a gyerekeiknek, mert mondjuk itt nem tudják megfizetni.
4: Egyébként ez a fájdalom, ez mennyire jellemző a kötetben szereplő családokra, hogy valami mi elől kényszerből mentek el? Mert van, aki effektív kimondja.
5: Van olyan, aki kimondja, igen. És ez is nagyon érdekes, hogy ezt kifejezetten szerettem volna, hogy az összkép az legyen, hogy nagyon fontos Magyarország, de hogy igen, hogy van, aki... Tehát, hogy én ezt nem akartam eltitkolni, hogy van, aki úgy megy el, hogy van benne egy akkora fájdalom, hogy én nem is biztos, hogy akarok visszajönni, vagy hogy visszalátogatok néha, de hogy úgy elszakadtam tőle. Volt ilyen család az első kötetben is, például az osztrák család, Ausztriába költöző magyar családnál volt, ő bennük volt egy ilyen nagyon...
4: Elvágólagos?
5: Hát egy ilyen nagyon rossz érzés Magyarországgal kapcsolatban, és aztán nagyon érdekes volt, hogy arra kaptam is kritikát olyanoktól, akik olvasták, hogy hát akik Ausztriába mentek, hogy ők milyen nem szépen beszélnek Magyarországról, és szerintem ez nem igaz egyébként.
4: Nem, szerintem sem, nem nincs így meg a fejemben, hogy csúnyán
5: nem
4: beszélnek.
5: Nem beszéltek róla, de csak őszintén motivum, beszéltek.
4: Igen, de többször előjön, nem? Tehát például van, hogy csak egy fél mondatban, igen, hogy egy gyerek mondjuk azt, hogy azon mondjuk azért felröhögtem. Nem emlékszem, hogy melyik gyerek, de hogy Majd akkor megyünk vissza Magyarországra, ha majd olyan miniszterelnök lesz, aki nekem is tetszik. És ez teljesen váratlanul jön a szövegbe, tehát mindenféle politikai kontextus
5: abszolút,
4: nélkül.
5: Abszolút. Tehát voltak olyan családok, akik ezt teljesen felvállalták, hogy nekik a politikai rendszer nem volt itt oké. Volt, aki elmondta, hogy ők egyszerűen, ahol ők laktak Magyarországon, ott nem tudtak volna ingyenesen olyan 4 gyerekük van, és nem tudtak volna nekik olyan oktatást biztosítani, ami hát szerintük jó lett volna, ezért elmentek Finnországba, és ők például, nekik például nagyon erős honvágyuk van ott a szülőknek, és nekik nagyon hiányzik Magyarország, ők például kifejezetten a gyerekekért tették ezt meg, mert hogy egyszerűen azt érezték, hogy...
4: És attól nem féltél, hogy lesz egy nagyon erős politikai felhangja? Mert egyébként, ha olvassa az ember, ugye minden gyerek mesél a saját iskoláiról például. Tehát tulajdonképpen, ha én oktatásügyi szakember lennék, simán elolvasnám ezt a 2 kötetet, mert a gyerekek elmondják, hogy milyen jó az iskolában. Például a svéd gyerekek arról beszélnek, hogy nekünk nagyon jó fejek a tanáraink, jobban vagyunk velük, és mindig arra kíváncsiak, hogy mit tudunk, és nem arra, hogy mit nem, és alig kapunk házit, és akkor ott van a kínai kisfiú, az nagyon durva, amit elmesél, hogy nem nagyon van időnk utazni, mert annyit kell tanulnom, és csak azt tudja tartani a lépést, aki előre tanul, tehát mert a következő fél évi anyagot is megtanulja, hogy azért nagyon érdekes, hogy ilyen oktatási körképet
5: igen,
4: is ad.
5: Igen, igen, igen. De ez is bennem volt abszolút, hogy politikai, szóval, hogy nekem annyira fontos volt ennek a könyvnek a misszió, a számomra az egyes számú missziója, mivel én is éltem külföldön gyerekként, és átéltem ezt, hogy ez milyen. És nagyon nem szeretem azt a mondatot, amikor azt mondják felnőttek, hogy a gyerekek mindent megszoknak, és bármit megszoknak, és őket bárhova elviheted, bármit csinálhatsz, vagy úgyis meg fogják szokni. Én ezt nem szeretem. Én tudom, hogy gyerekként milyen volt egy uh-huh. elképesztő jó gyerekbandában, nőttem fel társasházunkba, gyakorlatilag ilyen kommunába éltünk, egymásnál aludtunk össze-vissza, mindig hol az egyik anyuka adott nekünk palacsintát, hol a másik, és akkor ebből kiszakadni és elmenni, és akkor ott egy tök másik közegbe bekerülni, az egyáltalán nem volt könnyű, és aztán amikor ott kint lettek barátaim, és lettek osztálytársaim, akikhez nagyon ragaszkodtam, akkor utána meg visszajöttünk ide, és akkor ott megint volt egy elszakadás. Szóval, hogy nekem az első számú misszióm az volt, hogy minél több szülőhöz, nagyszülőhöz, tanárhoz eljusson az, hogy vigyázni kell ezeknek a gyerekeknek így a lelkére, meg arra, hogy ők hogy vannak, meg a gyerekekhez is eljusson, hogy nincsenek egyedül, hogy ez nagyon sok gyerek átéli azt, amit ők átélnek, és hogy ezért féltem attól, hogyha a politikailag nagyon bekategorizálják uh-huh. ezt a könyvet, akkor egy csomó, tehát akkor egyszerűen kizársz. Mint ahogy Magyarországon ez történni szokott, akkor bekerül egy ilyen doboz, vagy ez egy jobboldali könyv, vagy ez egy ellenzéki könyv, vagy szóval, hogy volt igen. az előző időszakban, és hogy akkor a fele eltűnik az olvasótábornak, és hogy ezért erre kifejezetten nagyon figyeltem, hogy azok is megtalálják benne azokat a történeteket, amik velük rezonálnak, akiknek tényleg sokkal erősebb a magyarságtudatuk, sokkal fontosabb nekik, például van benne a kanadai magyar család, ők a himnusz meg a szózatot is megtanítják a gyerekeiknek mondjuk, és hogy nagyon fontos nekik, és hogy tök sokat beszélnek erről, hogy miért fontos uh-huh. a magyarság, meg az is megtalálja, aki meg mondjuk azt élte meg, hogy mondjuk az előző rendszerben, hogy nem érezték itt igen, jól magukat, igen. és hogy el akartak innen menni, és hogy nem
4: de akkor erre úgy figyeltél,
5: lenni.
4: Hogy empatika mérlegen próbáltad, vagy hogy nagyon figyeltél erre, hogy legyen benne ilyen is, olyan is, aki így éli meg a hazaszeretetét, meg aki
5: olyan
4: úgy.
5: Olyan volt, ugye, hogy haladtam előre az interjúkkal, akkor így igen, tehát hogy volt mondjuk olyan érzésem, hogy hogy de jó lenne még egy olyan család, aki mondjuk erről az aspektusról beszél, mert hogy szerintem az még hiányzik ahhoz, hogy egy ilyen jó összkép legyen. És akkor így próbáltam úgy keresni, amiről azt gondoltam, hogy amilyennek én külsőre látom azt az adott családot, ők belepasszolnának.
4: Tudod, mint gondolkodtam, hogy amit elmondtál az előbb, ilyen elszakadások, beilleszkedések, hogy ez nyilván a felnőtteknek is nehéz, de miben különbözik a gyerekek mondjuk a költözéskor átélt traumája a felnőttekétől? Most nyilván az evidens válasz az, hogy nem ők döntik el.
5: Hát ez például ez tök fontos, hogy nem ők döntik el, hanem hogy ő ki van téve ennek a helyzetnek, és hogy nagyon sokat segíthetnek a szülők abban, hogy teszik ki ennek a helyzetnek. Tehát erre vannak ilyen egész hajmeresztő példák, azt szerencsére nem az én interjúimban hangzott el, de olvastam egyszer ilyen külföldön élő gyerek témában, hogy van olyan, hogy a szülő annyira meg akarja védeni a gyereket ettől a pániktól, hogy most külföldre költözünk, hogy mondjuk, mit tudom én, szerdán elmegy a gyerek iskolába, és szerda délután hazajön, és azt mondják neki, hogy akkor kisfiam holnap már nem mész suliba, mert pakold össze cuccaidat, és holnap jön a költöztető kamion, és megyünk el. És ez ilyen brutális, tehát hogy nem tud elköszönni senkitől, szóval, hogy erre vannak. Tehát ennek van egy csomó minden, amit lehet tenni, hogy fölkészülni rá, hogy elköszönni. Mi például annyi energiát beletettünk ebbe, amikor mi mentünk Balira, annak ellenére, hogy mi nem örökre mentünk el, hanem egy pár évre, de hogy az osztálytársaktól elköszöntünk, csináltunk egy közös utolsó programot, az osztálytársak tök cukik voltak, mert ilyen fotós búcsú ajándékot csináltak a gyerekeknek, meg nem tudom, pólót nyomtattak nekik, amire ráírták, hogy visszavárunk, szóval, hogy és ezeket olyan jó volt így magunkkal vinni, meg...
4: Tehát, de közben így elképzelem, és mégis sírós. Nem?
5: Hát, mondom, ez...
4: Én tudom, hogy mennyit sírtam, amikor egy kicsit külföldön töltöttem a barátaim, szóval nem velük, hogy én tök sokat sírtam.
5: Igen, ebben sok sírás van, és a szülőknek tényleg óriási szerepe van abban, hogy tudnak ebben segíteni. Én például...
4: Várj egy picit, tehát, hogy a szülőknek óriási szerepe van. Ez a könyvben is van egy-két példa, de erre most a szünet után fogunk kitérni. Ne menjetek sehova, mert nagyon izgalmas, most jön még egy csomó izgalmas fejezet ebből a történetből Raskó Gabival. Ugye a külföldre költözésről beszélgetünk gyerekszűrőn át, úgyhogy mindjárt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café, van barátod.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
6: Raskó Gabi ül velem szemben, két kötetről beszélgetünk, a Hoztok nekünk Túró Rudit és a Hoztok nekünk még több Túró Rudit című kötetekről. Mindkét kötet több olyan történetet mesél el a gyerekek szülőjén keresztül, ahol a család úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot, és valahol máshol próbál szerencsét, vagy örökre, vagy kis időre, de az a lényeg, hogy egy új kultúrába, egy új közegbe kellett beszokniuk. És most épp ott tartottunk, hogy azért a szülő nagyon sokat segíthet abban, hogy a gyereke jól élje meg ezt a kimenetelt. Most eszembe jut például egy példa, hogy nem fogom tudni felidézni, hogy melyik ország, de hogy az anyuka kitalálta, hogy egy kis szívecskét fest a gyerekek kezére, és amikor benn vannak az új oktatási intézményben, a csupa más nyelvű gyerek között, és úgy érzik, hogy nagyon elmagányosodtak, akkor csak megnyomják a szívecskét, és akkor anya ott lesz velük, és akkor minden rendben van. Tehát, hogy ez például egy nagyon cuki dolog.
7: Igen,
6: ez
7: igen,
6: egy
7: igen.
6: Eszköz.
7: Egy csomó ilyet lehet, vagy tényleg az, hogy amit mondtam, hogy elköszönni, elbúcsúzni, akkor az, hogy mondjuk én például már február környékén el szoktam kezdeni, mert mi minden nyáron hazajövünk, és akkor a gyerekem Magyarország, gyerekeim Magyarországi
6: ugye Baliról, csak ez még az előző részben hangzott, de Baliról, igen.
7: Hogy a gyerekeim magyarországi barátainak a szüleivel egyeztetni, hogy figyeljetek, mikor lesztek itthon nyáron, mit tudunk együtt csinálni, úgyhogy most is az volt, hogy megérkeztünk Baliról, nem tudom, leszálltunk a repülőgépről pénteken, és hétfő reggel elmentünk Erdélybe a Máté fiam legjobb barátjának a családjával túrázni. És akkor így egyből együtt voltak, és egyből találkoztak, és akkor nem tudom, társasoztunk, meg kirándultunk, meg minden, és ez nekik nagyon fontos, szóval, hogy, hogy tényleg egy csomó mindent lehet
6: aktív szülői segítséggel lehet ezt jól csinálni.
7: Szerintem igen, de mondjuk a gyerekek közt is nagy különbség van, szóval azt is el kell mondani, mert hogy vannak gyerekek, akik simán beilleszkednek, gond nélkül, extrovertáltak, könnyű ez nekik, jó nyelvérzékük van, nem esik nehezükre. Tehát ugyanúgy, ahogy a gyerekek tényleg Magyarországon belül is ezerféle gyerek van, amikor külföldre költöznek, akkor is megvan a kis saját személyiségük, és van, akinek könnyebb bekerülni egy közösségbe, van, akinek nehezebb. És nyilván, hogyha egy introvertáltabb gyerek, nem jó a nyelvérzéke, vagy akármilyen szempontból bizonytalanabb, akkor neki nyilván nehezebb lesz, és az ő szülei lehet, hogy egész másképp élnek meg egy külföldre költözés élményt, mint egy olyan gyereknek a szülei, akivel meg semmi gond nincsen, és mint kés a vajban úgy.
6: És a földrajzilag tapasztaltál különbséget? Tehát, hogy van-e olyan, hogy azt mondják, hogy Skandináviában könnyebb, vagy az a tapasztalat, hogy Skandináviában könnyebb gyerekként?
7: Nem, egyáltalán nem.
6: Volt benne egy nagyon megrázó, ez már a második kötetben van, azt hiszem gánai a család, jól emlékszem?
7: Afrika. Szenegál,
6: igen, bocsánat, igen. Már itt a foci VB miatt kicsit kavarodnak a dolgok. Tehát szenegáli család, és akkor a kislány arról mesél, hogy amikor hazajönnek, akkor őt nagyon zavarja, hogy így megnézik, megtapogatják a haját, sőt, és ez tényleg olyan, hogy ez, hát tényleg az ember a fejét veli a falba, hogy elment valami úszótáborba, ahol nem tudták megjegyezni a nevét, és csak úgy szóltak hozzá, hogy te fekete, te gyere ide. Jézusom, tehát, hogy tart egy tükröt tulajdonképpen a mi rasszizmusunknak. Ez kemény.
7: Hát ő például, tehát amikor a második könyvet írtam, azt azért írtam, mert azt éreztem, hogy néhány téma kimaradt az elsőből, ami szerintem fontos. És például erre jöttem rá, miután az elsővel kész voltam, hogy például nem volt az első kötetben olyan család, ahol különböző bőrszínűek a szülők, és hogy ez elkezdett engem érdekelni, hogy ott hogy van, és akkor ennél a családnál ugye az apuka szenegáli, az anyuka magyar, és akkor ez engem nagyon érdekelt, hogy az ő gyerekeik ezt hogy élik meg, és hát igen, elmondták.
6: Nagyon érdekes, hogy elmesélik, hogy ők ott más tapasztalnak, ott mindenféle bőrszín teljesen elfogadott, mert hogy sokfélék az emberek, nálunk meg ő tényleg furán éli meg, igen, hogy hazaérkezik, igen, és hogy mindenki rácsodálkozik. De egyébként az ő történetük azzal is nehezítve van, hogy váltak a szülők, igen, tehát ott élnek ugyan Szenegálban, különböző házakban, de hogy elváltak. Ez is egy cél volt, hogy jöjjön el ilyen történet?
7: Abszolút, tehát ez is mondom, amikor az elsővel készültem, akkor miről nem beszéltünk még, és igen, nem beszéltünk a elvált szülők gyerekeiről, nem beszéltünk arról, hogy mi van, hogyha különböző bőrszínűek. Szóval, hogy több ilyen, akkor nem beszéltünk arról, hogy van olyan, amikor a gyerek egyedül hazaköltözik, ilyen is van, most ebben lett ilyen történet. Szóval, hogy igen.
6: Tehát különböző élethelyzeteket akartál még felvillantani, hogy ami minden előfordulhat, igen, azon túl, hogy abszolút elköltöznek ezek az emberek. Igen. Én úgy is olvastam egy kicsit, képzeld el, ezt tudom, hogy fura, de hogyha félreteszem ezeket a nehezebb témákat, a gyerekek ugye el tudják mondani, hogy számukra mi érdekes az adott országban, tehát tulajdonképpen még azoknak is javasolható a könyv, akik csak meg akarják tudni, hogy bizonyos országokban mi érdekli a gyerekeket, tehát hogyha mondjuk elmegyünk Hollandiába például, akkor április 20 27-én érdemes menni, vagy akkor ott érdemes lenni, mert az a Königsdag, azt hiszem ez a neve, a király napja, és akkor mindenki narancssárgába öltözik, és buli van, és nem tudom micsoda, hogy ilyen dolgokat is, mint kicsit úgy is lehetett olvasni, hogy mondjuk én gyerekekkel utazom, és akkor, hogy mikor érdemes hova menni, és mi az, amit nem szabad kihagyni gyerek szemmel.
7: Igen, abszolút, tehát ez is a célom volt, hogy azért ne csak a külföldön élő magyar gyerekek és családjaik számára legyen érdekes a könyv, hanem hogy egy kicsit ilyen személyes gyerek szemszögű földrajz, ilyen mikroföldrajz könyv is legyen, amit arra is lehet használni, hogy ne ilyen unalmas módon tanuljunk országokról, hanem hogy egy gyerek szemmel mi az érdekes egy országból.
6: Melyik múzeumba kell elmenni?
7: Abszolút, hogy gyerek szemmel melyik múzeum izgi, és hogy ezeket is megkérdeztem a gyerekektől, és egyébként én úgy tudom, hogy több iskolában most már kötelező, meg ajánlott olvasmánynyelvet, amin így teljesen meg voltam hatva, hogy micsoda például azt hallottam, hogy az AKG-nek az általános iskolájában ott például ajánlott olvasmány, és egy csomó Magyarországon élő magyar családtól is kapok rá olyan visszajelzést, hogy imádjuk olvasni, mert hogy mennyi helyre a világnak el lehet vele jutni.
6: Igen, tehát akár egy ilyen utazási javaslatnak is. Ugye a saját tapasztalatod fontos ebben a kérdésben, ha jól sejtem, és az első kötetben a ti életetek is szerepel. Egyrészt a te életed, tehát hogy te mit éltél át, amikor a családoddal még gyerekként költöztetek, és most egy új szemszög is, hogy a te gyerekeid hogy élik meg azt, hogy ti is elköltöztetek Balira. Szóval tulajdonképpen egy pici terapikus is neked ez a kötet.
7: Abszolút, abszolút. Ez annyira vicces volt, hogy jártam pszichoterápiára, és emlékszem, hogy amikor kész lettem vele, és mondtam a pszichoterapeutámnak, hogy írtam egy könyvet, és hogy erről, és emlékszem, hogy ilyen könnyes lett a szeme, és mondta, hogy hát ez milyen szép megküzdési mechanizmus volt, hogy írtam erről egy könyvet, és én akkor igazából így rájöttem, hogy hát igen, lehet, igen. Hogy...
6: Na, de kíváncsi vagyok, mert arról beszéltél is, írtál is, hogy azok, akik éltek külföldön az életük egy szakaszában hosszabb ideig, azok valahogy könnyen megértik egymást, igen, talán a nyitottságuk okán, vagy a könnyű kapcsolódások okán, de hogy végülis akkor mi a terápia lényege, vagy mi az, amit te fel akartál dolgozni, maradt benned, valami hiány, vagy a hazával való viszony, vagy a kötődésekkel, vagy mi az, ami nehéz volt?
7: Én igazából nem, én azt gondolom, hogy ez.
6: Várjál csak, hogy a ti történetetek is meglegyen, tehát ti a családotokkal költöztetek, és 89-ben jöttetek haza.
7: Igen, tehát én nekem az apukám dolgozott külföldön, és 83-tól 85-ig mi is kimentünk vele Mexikóba, 2 évre, akkor én még ovis voltam, aztán hazajöttünk Magyarországra, és 87-től 89-ig újra kimentünk, akkor már Brazíliába. Ott jártam az első 2 osztályt, francia nemzetközi iskolába, szóval én így voltam külföldön, és azért ez a ritkább szerintem, tehát hogy a legtöbben azok elmennek, és akkor így kint maradnak. Tehát, tehát az szerintem az egy kisebb közösség, akik elmennek, és utána visszajönnek, még akár gyerekkor alatt. Én történetesen, nekem a férjem is ilyen, mert ők meg Algériába mentek ki 5 évre, és onnan jöttek haza, még a gyerekkorában. Szóval
6: ez a ti történetetek, és ebben is benne van a 89-es hazatérés, igen, és ez egy fél mondattal szerepel is, hogy ezért is jöttetek, igen, haza, abszolút, hogy egy szabadabb országban élni, az
7: abszolút
6: már egy másik
7: tehát az
6: dolog.
7: Volt, hogy anyukámnak nagyon-nagyon honvágya volt, apukám meg nagyon jól érezte magát. Volt egy Szülőföldünk nevű műsor, amit az egész világon lehetett hallgatni, magyar adás volt, egy héten egyszer, és anyukám azt hallgatta a braziliai konyhánkba, és akkor ott hallotta a Nagy Imre újratemetését, meg minden, és mondta, hogy apukámnak éppen akkor hosszabbították volna meg a szerződését, és mondta, hogy nem, menjünk haza.
6: És ez neked megvan ez az emlék?
7: Nekem az van meg, hogy ilyen nagyon pillanatok alatt hazajöttünk, meg az a családi legendárium van bennem, hogy apukám nagyon nem, vagy szóval, hogy először nem akart hazajönni, de anyukám azt mondta neki, addig 2 lányuk volt, hogy figyelj, menjünk haza, és én szülök neked egy fiút. és ez így is lett, és 90. április 24-én megszületett az öcsém.
6: Anyukád nem viccel, anyukád egy boszorkány.
7: Anyukám ezt hihetetlenül eltökélt volt ebben, igen. Igen, úgyhogy...
6: Na, de mi az, ami megmaradt ilyen, tehát amit fel kellett dolgoznod?
7: Hát ugye akkor nem volt internet, tehát nekem az, hogy én ott elszakadtam abból a iskolai közösségből, az azzal járt, hogy ez tényleg egy elszakadás volt, szóval nem egy osztálytársnőm volt, akinek német szülei voltak, akivel még évekig leveleztünk papíron, meg matricákat küldözgettünk egymásnak, aztán egy idő után eltűnt, és lehet, hogy csak azért, mert mondjuk elköltöztek valahová, és elfelejtette nekem megírni az új címét, vagy nem tudom, de hogy így eltűnt.
6: Ghosting volt.
7: Igen, és ghosting volt, és hogy akkor így, ez így az egy, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon erős vágás. Meg ami más volt, hogy a francia iskola, nekem az első élményem az iskolával, az első találkozásom az iskolával, az egy francia nemzetközi iskolában, egy ilyen nagyon barátságos közeg, tegeztük a tanárokat, hogy nagyon sok projektfeladat volt, együtt dolgoztunk, az énekórán nem az volt, hogy szolmizálni kell, hanem hogy zenét hallgatunk együtt, vagy zenélünk együtt, vagy a rajzórán nem az volt, hogy most akkor mit, hogy rajzoljál ahhoz, hogy ötös legyen, hanem hogy alkotunk együtt valamit közösen. Szóval, hogy egy egész más világ volt, és akkor harmadik osztályban megérkeztem ide, aha. És nem is tudtam, hogy igazából, hogy kell magázni nagyon, és akkor itt magázni kellett a tanárokat, meg én nem tudom, egy kicsit máshogy írtam a betűket, mert a franciák kicsit máshogy írják, meg én első két osztályban nem tanultam matekot, mert ők nem matekot tanítanak első két osztályban, hanem földrajzot meg törít, tehát a Ramapitekuszt én tanultam első osztályban, de az osztálytársaim harmadikban már osztottak, szoroztak, én meg nem tudtam, és én nekem addig kaptam fekete pontot.
6: Igen. Szóval volt ez a trauma.
7: Amíg meg nem tanultam a szorzó táblát, és ez például egy nagy trauma volt, és ez nagyon sok

0: más oktatási rendszerből, ez nyilván nagyon old school pedagógia.
1: Igen, igen, de viszont nem, most nem akarok ilyen gyászos lenni, hogy vannak iskolák, akik nagyon próbálnak ezen erre figyelni, és akik tényleg tök szeretettel várják ezeket a gyerekeket, és pont írtunk is a második könyvembe egy olyan tanárnővel, aki kifejezetten ilyen hazatérő gyerekekkel foglalkozik, írtunk, Berger Balogh Lilinek hívják őt, és írtunk egy fejezetet arról, hogy lehet segíteni ezeknek a gyerekeknek a beilleszkedését, és ezt tanároknak írtuk, meg szülőknek, meg oktatási szakembereknek, így együtt, és egy csomó tipp van benne, hogy igen, mivel lehet nekik
0: most
1: segíteni.
0: Most pont azt lapozom föl, mert hogy eléggé összetett, tehát ad tippeket, tanácsokat mindenkinek, ad szülőknek külön, ad a gyerekeknek, iskolavezetésnek, tanároknak, ilyen a gyerekekben az előző kötet ad, de az a lényeg, hogy sokféle nézőpontból adsz tanácsokat.
1: És van rengeteg nagyon csodálatos pedagógus Magyarországon, aki tehát nekem is, annak ellenére volt olyan tanár, akivel én találkoztam, amikor hazajöttem, aki abszolút nem volt erre nyitott, hogy én miből jövök, de volt olyan, aki meg nagyon, és nagyon kíváncsi volt rá, és kérdezte, és érdekelte, és behozta, és azt mondta, hogy meséljek róla, meg mondjam el a többieknek, szóval, hogy nagyon-nagyon sokat lehet ezért tenni, hogy ez könnyebben menjen.
0: De mindjárt elmondunk egy-két tanácsot is konkrétan a tanároknak, meg konkrétan a szülőknek, Raskó Gabival, aki a hoztok nekünk Túró Rudit, és a hoztok nekünk még több Túró Rudi című könyvek szerzője, de ezeket már csak azt fogja hallani, aki tovább jön velünk a Spotify-ra. Aki meg nem jön, az sem menjen el, mert mindjárt ajánlunk még könyvet.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
0: Sziasztok, jó estét mindenkinek, ez itt a Százhold című műsor, ahogy minden pénteken így most is. Ez az a műsor, ahol gyermek és ifjúság irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi azt gondoljuk, akik ezt a műsort készítjük, hogy a gyermek és ifjúság irodalom nem a felnőtt irodalomhoz képest értékelendő, hanem önmagában is egy óriási érték, nagyon magas színvonalú, mind a kortárs, mind a magyar gyermek és ifjúság irodalom. Ma két kötetről fogunk beszélgetni, a két kötetnek hasonló címe van, az egyiknek az, hogy hoztok nekünk Túró Rudit, a másiknak pedig az, hogy hoztok nekünk még több Túró Rudit? És a szerző Raskó Gabi van itt velem szemben, mindjárt kezdünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.

száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Aláírta az alaptörvénymódosítás Súlyog Tamás, az államfő megbízatása hétfőn megszűnik. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítás Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Súlyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, akkortól ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen. Harciasabban lépnek fel, gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában, több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
1: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Az erdő nem csak fák összessége, hanem egy történet is. Egy életközösség története. Ahhoz, hogy értsd az erdőt, hallgatnod kell rá. Mondja beszélgető társam, aki erdőmérnökként és vállalkozóként egyaránt az erdő és az emberek közös jövőjén dolgozik. Beszélgetünk a fenntartható erdőgazdálkodásról, az ember és természet kapcsolatáról és arról, hogyan lehet egyáltalán a rövid távú gazdasági érdekeket összeegyeztetni a hosszú távú környezeti felelősséggel. Vendégem Lomnici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője. Szia!
2: Szia! Üdvözlök mindenkit!
1: Évvégén közé tettél egy videót, amiben azt mondtad, hogy mit szeretne a Pannon Örökerdő, mint olyan identitás, és abban azt írtad, hogy minél több erdő legyen a világon. És bennem felvetődött, hogy tényleg jó ez? Mert értem az elfogultságodat, egy erdész sok erdőt szeretne, de vannak olyan hangok is, hallottam olyan véleményeket, hogy ez nem biztos, hogy jó, például Magyarországon. Te hogy látod? Tehát miért kell minél több erdő Magyarországon?
2: Egy nagyon érdekes előadást hallottam a talajról, és a egészséges talajoknak a működéséről, és az a kutató, aki ezzel foglalkozott, hogy hogyan működnek az egészséges talajok, az emberi szervezethez hasonlította a talajt, hiszen részben ugyanazok a lebontó mikroorganizmusok, baktériumok találhatók meg az ember szervezetében, amik részben a talajban is benne vannak. Erre egyébként a saját kutatásait mutatta példaként. És hát az volt a végkövetkeztetés, vagy konklúzió, hogy mi magunk emberek, és a társadalom is, az egyének is, és a társadalom is akkor tud egészségesen élni, hogyha a környezet egészséges. Hiszen egymásra vagyunk utalva, és egymásból merítjük adott esetben az energiát. És hát az egészséges környezethez, itt a mérsékelt égövben, ahol élünk, abszolút hozzátartoznak az erdők, és nem csak, hogy hozzátartoznak, hanem az egyik stratégiailag fontos szereplői ennek az egészséges környezetnek a Kárpát-medencében. Úgyhogy nem csak azért szeretnénk, hogy minél több erdő legyen, hogy erdészként melengesse a szívünket, hanem egész egyszerűen azért, mert jól érezzük magunkat itt a Kárpát-medencében, és szeretnénk egészséges, jó környezetben élni, és szeretnénk itt nevelni a gyerekeinket.
1: Na jó, de itt a mérték volt a kérdés, hogy minél több, tehát nyilván nem érdemes, vagy nem lehet egy bizonyos mértéken felül növelni az erdőterületeket. Az ellenvélemény, vagy az óvatosságra intő vélemény úgy szólt, hogy egyre kevesebb a víz itt a Kárpát-medencében, egyre mélyebbre kerül a talajban a víz, a talajvíz szintje csökken, és a fák a mélyre lenyúló gyökereikkel ugye felszívják ezt a talajvizet, és minél több fát ültetünk, annál jobban mélyül, tehát a fák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a talajvíz szintje egyre mélyebb lesz, és ez persze azon túl, hogy ez nem jó, a mezőgazdasági termelést is nagyon megnehezíti például. Tehát ez a fajta ökológiai egyensúly, az nem biztos, hogy persze az erdő önmagában egészséges, de nem biztos, hogy létrejön, tehát óvatosnak kell lennünk.
2: Igen, az ökológiai egyensúlyt, hogyha említed, abszolút indokolt, hogy óvatosnak kell lennünk, hogyha emberként bármilyen módon bele akarunk szólni a természetbe. Óvatosnak kell lennünk akkor is, amikor elvezetjük a vizeinket, amikor lecsapoltuk Magyarországot. Óvatosnak kell, vagy kellett volna lenni akkor, amikor kiirtottuk az eredeti vegetációt. Óvatosnak kellett volna lenni, és akkor sorolhatnám még ezt a vonalat. De nyilván a mai korban meg óvatosnak kell lenni azzal, hogy hogyan és mit alakítunk vissza. Viszont ha egy rendszerről beszélünk, akkor akkor rendszerben is kell gondolkozni, és nem csak egyetlen tényező van, amit figyelnünk kell, hanem a rendszer eredőjét kell megnézni.
1: Na erre utaltam, amikor nem biztos, hogy jó, ha még több erdő van.
2: Attól függ, hogy hol. Tehát lehetnek és léteznek olyan területek, ahol víz gazdálkodási szempontból az erdők pároloktatása az egy kibocsátási tényezőként jelenik meg. Kockázat, és figyelembe kell venni. De ez nem azt jelenti, hogy a nem kell figyelembe venni mondjuk az egyenlet végén a pozitív hatásokat. Szerintem nincsenek generál megoldások, főleg a természetben nincsenek általános érvényű kijelentések és mondások, főleg nem a Kárpát-medencében, ahol egy olyan változatos tájon gazdálkodunk, hogy ugye például ez a víz kérdés az a Dunatisza közén a Kiskunságban a legnagyobb kérdés. Ott akár egy bucka alja vagy egy bucka tető lehet néhány méter vagy 10 méter szintkülönbsége lehet teljesen más termőhely és teljesen más élőhelyi viszonyok, tehát nem beszélhetünk általánosságban. Én inkább azt az elvet követném, hogy igen, óvatosnak kell lennünk és vizsgálni kell a víz gazdálkodási kérdést, de mellé kell tenni mondjuk a talajképző szerepét, az árnyalási szerepét, a hűtő szerepét, a szél csökkentő szerepét, ami meg mind mondjuk a felszíni kiszáradáshoz hozzá, vagy meg tudja akadályozni az erdőt. Tehát, hogy ez egy nagyon sok tényező, sok elemből álló, bonyolult egyenlet, nem lehet csak a gyökerek által felszívott és hasznosított talajvíz oldaláról szemlélni. Fontos, kell, kockázatot jelent, de adott esetben lehet olyan plusz hatása, ami miatt megéri akár ezt a kockázatot is vállalni. Más helyzetekben meg úgy alakulhat az egyenlet, hogy nem, és ez a kockázat nyom többet a latba, ezért nem szabad erdősíteni.
1: Most te ilyen bonyolult beavatkozásokat vázoltál fel, vagy villantottál fel, de én hallottam erdésztől egy olyan mondást, hogy tulajdonképpen az erdőnek az ég egyet a világon semmi szüksége az erdészre. Ez egy érdekes szakma akkor.
2: Ez egy érdekes szakma, és igazából igazat tudok adni, talán egy pici módosítással, és ez a gondolat, ez szerintem úgy folytatódik, hogy alapvetően a társadalomnak és nekünk embereknek van szükségünk erdészre, meg erdőkezelőre.
1: Az emberek követei vagy képviselői az erdőben?
2: Talán igen, talán úgy határoznám meg magamat is, mint aki a természet és a társadalom közötti közvetítő meg kapocs. Nyilván a társadalomnak és az embereknek vannak igényei a természeti környezettel kapcsolatban. Ez az igény, ez lehet egy fenntartási igény, lehet egy hasznosítási igény, tehát ugyanúgy igény a természetvédelem, mint ahogy igény mondjuk a faanyagnak a hasznosítása, és ezt az igényt tudjuk mi lefordítani olyan nyelvre, ami a természetben működik, és amit a természet megért. Én szerintem az erdész hivatásnak nagyon fontos része az, hogy a korlátokat megszabja az emberi igénynek, és azt mondjuk, hogy kérem szépen, lehet, hogy nekünk ez az igényünk, meg az az igényünk, de itt a természeti környezet nem erre alkalmas, hanem mást tud. Lehet nekünk igényünk a rengeteg faanyag, vagy jó minőségű ipari fa, hogyha az a terület csak legfeljebb tűzifát tud termelni. Vagy ha azon a területen mondjuk egyáltalán nem szabadna fát termelni, mert a természet képessége meg ereje arra elég, hogy fönntartsuk az erdő borítását, és az a fő cél, az a legfontosabb, hogy ezt a zöld felületet működtessük és fönntartsuk, és egyáltalán nem a faanyag, az csak a másodlagos. Tehát én egy oda-vissza kapcsolatot gondolok ebben, és szerintem egyébként nagyon sokat vált, ez sokkal értőbb a társadalom ezekre a gondolatokra, vagy ezekre a hangokra, mint 30-40-50 évvel ezelőtt. Tehát egyre inkább...
1: Van tér a fellépésre.
2: Van tér úgy beszélni az erdőről, mint egy egységes életközösségről, és nem csak mint fa gyárról. Van tér arra, hogy az erdei életközösség az ökoszisztéma szolgáltatásairól beszéljünk, és ne csak egyetlen dologról, a faanyagról. Van erre fogékonyság, sőt, kifejezetten keresi szerintem a társadalomnak egy része az erdőnek az egyéb értékeit, legyen ez a biodiverzitás, legyen ez a szénmegkötő képesség, vagy legyen éppen mondjuk egy települési területen a klímavédelmi funkciója az erdőnek.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy igen, legyen minél több erdő. De hát ma az élelmiszer, hát nem mondanám, hogy hiány is itt, nem, különösen nem Magyarországon, de azért az élelmiszerre mondjuk úgy, hogy végtelen igénye van az emberiségnek. Tehát a kereslet az nem korlátos. Ebben az erdők elvesznek a mezőgazdaságtól. Tehát egyre kisebb területet elhódítanak, tehát kevesebb élelmiszer termelési lehetőség van. Tehát ugye létezik ez a konfliktus a mezőgazdaság meg az erdészet között, legalábbis elméleti szinten. Ezt hogy lehet feloldani, vagy van ennek valami közös halmaza?
2: Én azt gondolom, hogy konfliktus az intenzív és természetromboló gazdálkodási formák között van. Tehát amikor...
1: Ezt hogy kell érteni?
2: Ezt úgy kell érteni, hogy, és akkor mindjárt elmondom, hogy kell érteni, tehát konfliktus akkor van, hogyha a természetet kizsigerelő módon gazdálkodunk, hogyha úgy gazdálkodunk, hogy a természeti értékek megmaradjanak és támogassák egymást, akkor ezek között, a rendszerek között nem konfliktus van, hanem segíteni tudják egymást. Mire gondolok? Az elmúlt 40-50 évben hatalmas növekedés és robbanás történt mondjuk a termés átlagokban, sokkal több kukoricát tudunk termelni egy hektáron, sokkal hatékonyabb minden mezőgazdasági tevékenységünk, de ez nagyon jelentős részben a borzasztóan intenzív, és például megint csak visszatérek a talaj
1: kemizálás,
2: tehát a talaj erőforrásait felélő módon történt. És ez ma már nem működik feltétlenül. Tehát egyre több műtrágyát kell beletennünk, ma már nem elég ugyanaz a műtrágya mennyiség, ami 10 évvel ezelőtt volt, ugyanahoz a termés átlag fenntartásához. Tehát észrevesszük, hogy kezdenek ezek az erőforrások, amit egyébként eddig végtelennek gondoltunk, ezek kezdenek kimerülni. És talán a 21. századnak ez az egyik, vagy a 20. század végének ez az egyik fontos felismerése és üzenete a 21. századi ember számára, hogy az erőforrásaink, főleg a természeti erőforrásaink bizony nem végtelenek. Akkor van konfliktus, hogyha nem törődünk az erőforrásainkkal. Ha az a fontos nekünk, hogy a természeti erőforrás egy önfenntartó rendszer legyen, újra termelődjön, akkor szükségünk van a agráriumnak is, szüksége van a fákra, szüksége van a fás területekre, megint csak visszautalok például a talaj, de visszautalhatok a vízvisszatartás kérdésére, a pároloktatásra, tehát a mikroklíma alakítására, vagy akár agrárszinten a mezoklíma is érdekes lehet. Tehát magyarul nekünk igazából az az érdekünk, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, amiben ezek a természetes adottságaink, a termőtalajunk, ami az egyik legnagyobb érték, a termőtalaj formálásában résztvevő zöld vegetáció, de ide sorolom az állatvilágot, hiszen az is az élő helynek a számtalan lebontó szervezettől kezdve a fogyasztókig mind a része. Tehát ugye ez az élet közösség, ez az ökoszisztéma az egészségesen működjön és egyensúlyban legyen. Tehát ebben a gazdálkodási formában nincs ki-ki kérdés, nincs vagy-vagy kérdés, hanem ennek mind egyszerre kell jelen lennie.
1: Hát igen, de az egész társadalom régóta a növekedésre van berendezkedve. Egyre több ember, egyre nagyobb gazdasági teljesítmény, egyre több élet, mindenből, minden évben több kell. Ha tetszik, ha nem. Hát amit most elmondtál, ez minden, csak nem ennek a kiszolgálója. Tehát nagyon erős ütemkülönbség van. Nyilván a természet a maga ritmusa szerint fejlődik, de a mezőgazdaságban van a termelési kényszer, stb. Tehát nyilván nem véletlenül találták ki ezt a termésátlag növekedést, a kemizálást, mert hogyha mondjuk szántás vagy ásásmentes módon kezdenék el termelni, vagy megpróbálni az élelmiszert, vannak erre Magyarországon is példák, hát akkor nyilván töredéke lenne a termés átlagnak, meg egyáltalán az egész természeti természetből nyerhető javaknak a töredéke állna rendelkezésre szemben a mostaniban.
2: Én úgy alapvetően bízok az emberi leleményességbe, meg innovációba, meg alkalmazkodási képességbe, és én azt látom, hogy az az irány, és ezt szolgálja az általunk végzett erdőkezelés is, és erdőgazdálkodás is, hogy igen, a növekedés az benne van az életünkben, meg ez működteti a rendszereket, de nem mindegy, hogy valaminek a kizsigerelésére és kárára növekszünk, vagy pedig, és ugye itt jön be a fenntarthatóság, meg a körforgásos gazdaságnak a fogalmai, vagy pedig megpróbáljuk újra termelni az erőforrásainkat, és a növekedést nem valami pusztításból finanszírozzuk, hanem új megoldások egy körforgásnak a működéséből finanszírozzuk. Aztán én itt meg is állok, mert hogy ez gazdaság, filozófia, mit tudom én, hogyan ez, hogy lehetséges, abban nyilván én azt nem tudom. Én a természet oldaláról látom azt, hogy tehát egy olyan rendszer, amit a természeti törvények tiszteletben tartásával működtetünk, az nem ad számunkra hosszú távon kevesebb hasznot, mint egy olyat, amiben megpróbáljuk megerőszakolni ezt a természeti rendszert. Ugye egy példa, ami ugye a cégünk nevében is benne van, például az örök erdő, ez egy gazdálkodási módszer, ami a természetes folyamatokra alapoz, szemben azzal, amikor mesterségesen ültetünk, növeljük, levágjuk, ültetünk, növeljük, levágjuk. Nyilván az is mondjuk a kukoricához képest egy sokkal természetközelibb, hiszen hosszabb távú gazdálkodási mód, de mégis lehet úgy csinálni, hogy megmaradjon a folyamatos erdőborítás, és hosszú távon, évtizedes távlaton hoz ugyanannyi eredményt az örök erdőgazdálkodás, mint ez a nagyon intenzív erdőkezelés. Most ezek nyilván, az elején azt mondtam, hogy nem szabad általánosítani, itt is nehéz általánosítani. Hely, termőhely, fafa és nagyon sok összetevőtől függ.
1: Nyilván mindenütt nem lehet örök erdő, gondolom. Mindenütt
2: így van, tehát hogy mindenütt nem lehet örök erdő, ezt is fontos tudni, de ahol lehet, tehát ahol ez fizikailag létrehozható, megvannak rá az adottságok, ott abszolút meg lehet élni, és jó tudja a fejlődésünket és a növekedésünket táplálni az örök erdő gazdaságnak a működtetése.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Lomnici Gergővel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Lomlici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője. Ugye az első világháború után a trianoni békekötés nyomán a magyar erdők, hát vagy a hozzáférés Magyarországon, a megmaradt Magyarországon az erdőkhöz az igen lecsökkent. És megindult egy számomra egyébként megható sok esetben egy végtelen erőteljes erdősítés az emberek bizonyos helyeken vödörbe, meg nem tudom milyen eszközökbe vitték fel a földet a sziklákhoz, hogy legyen fájuk. És nagyon komoly erőfeszítéseket tettek arra, hogy legyen fa, és bekerült egy csomó idegen fa is, például a fenyők többsége ilyen. És itt csatolnék vissza az, hogy legyen-e több erdő. Tehát ott is azt akarták az emberek, hogy igen, legyen sok erdőnk, fánk. De most ezek a fák jelentenek többek között gondot. Nem a fő gondot, de gondot jelentenek. Az idegen honos fajok összeesnek, stb. Tehát nem akarok itt nagyon belemenni a dologba. Ezt te hogy látod?
2: Úgyhogy ez egy folyamat. Tehát ahogy a természet is nem egy adott időpillanatban gondolkozik, hanem van egy előzménye, és van következménye a dolgoknak, és a természet egy rend szerint, egy folyamat szerint halad előre, és teszi a maga dolgát. Ugyanígy a trianoni veszteség után, ahol egyébként erdőből sokkal többet veszített az ország, mint például területből, hiszen területből ugye a kétharmad dos veszteségről beszélünk, és tudunk még az erdőterületnek 82-84%-át elvesztette az ország. Így van.
1: Tehát alig maradt fánk.
2: Alig maradt fánk, de a Trianon utáni, tehát a 20-as, 30-as évek erdőtelepítéseit nem csak a faigény határozta meg. Pont amit említettél, a kopároknak a fásítása, vagy éppen a Dunatisza közi homokvidéknek a fásítása, az nyilván ott volt a faigény is, tehát az adott egy áttörési lehetőséget, de annak az igénye már sokkal korábban felmerült, csak ekkor kezdett megvalósulni, annak sokkal inkább környezeti elemei voltak.
1: Azaz?
2: Azaz például a futóhomoknak a megkötése. A futóhomok megkötése miért volt fontos? Azért, mert rengeteg TBC-s megbetegedés volt abban az időben, amit a szállópor súlyosbított. Tehát kifejezetten egészségügyi és környezet. Tehát ott az egy mai szóhasználattal élve, az egy abszolút Green Deal-be illeszkedő zöld projekt csomag volt, ahol a környezeti állapot javítással egy egészségügyi állapotjavulást reméltek elérni, és értek is el abban az időben. Ugyanígy a kopárok fásítása egy helyreállítási folyamat volt, egy élőhelyfejlesztési, élőhelyhelyreállítási folyamat, hiszen általában valamilyen mezőgazdasági kultúra, jellemzően szőlők vagy gyümölcsösök felhagyása után lettek kopárrá azok a területek, mondjuk itt Budapest térségében például a Hármas Határhegy vagy a Budaörsi kopárok, ahol korábban szőlőt termeltek, a filoxéra elpusztította a szőlőt, a talaj néhány év alatt elpusztult, és az erózió elvitte a termőtalajt. Tehát amikor ott újra erdősítettek, nem a legjobb fatermőképességű helyet keresték meg, ahol majd azonnal rengeteg fánk lesz, amire szükségünk van, hanem igenis egy környezeti javítási programot hajtottak végre. Részben az 1800-as évek végén egyesülő főváros érdekében, turisztikai céllal, részben pedig környezeti állapotjavítás céljával, amikor újra erdőt kezdtek el ültetni.
1: Lám, nincs új a nap alatt.
2: nincs olyan nap alatt, új fogalmakat használunk, és újra feltaláljuk a melegvizet, igen. Nyilván egy picit a hangsúlyok változnak, meg a hangsúlyok eltolódnak, de egy kopárfásítási program az a mai napon is ugyanúgy relevanciája lehet, és értelme lehet. Nyilván figyelembe kell venni egy olyan fontos tényezőt, amiről akkor még nem beszéltek, a klímaváltozást, tehát más, ami átrajzolta eléggé a termőhelyi adottságokat Magyarországon, de hogyha ezt a tényezőt figyelembe vesszük, az alap gondolat az abszolút tovább vihető.
1: Az a cégetek neve, hogy Örök Erdő, ez a fajta erdőművelés, mert nekem ez a gazdálkodás, ez valahogy nem jön össze. Tehát tudom, hogy így hívjátok, de nem,
2: nem áll. Nem, nagyon jó, nem. Én kifejezetten nem, erdőkezelésnek
1: hívom. Igen, tehát nem áll össze ez az erdőgazdálkodás a fejemben, hogy már szóba került a klímaváltozás, de hogy ezzel fenntartható a klímaváltozás körülményei között is az, hogy folyamatos maradjon az erdő borítás?
2: Én azt gondolom, hogy lesznek olyan területek, ahol nem lehet erdőt fönntartani. Olyan
1: tehát terület... ahol most van erdő, de később nem lesz.
2: Igen, de ennek gondolsz? Vannak fokozatai. Tehát, hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy most dzsungel van ott, és akkor holnap meg Szahara. De úgy mondjuk el lehet képzelni, hogy most zárt erdő van, és később nem lesz teljesen zárt erdő, hanem gyepfoltokkal tarkított, vagy ahol most ilyen gyepfoltokkal tarkított erdő van, ott átmegy a gyep vegetációba. Tehát lesz Magyarországon olyan terület, sőt, talán már abszolút most is van, ahol a zárt erdőállomány fenntartása nem lehet cél. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen ott fa, csak ez egy felnyíló erdő lesz. Ez egy füves puszta.
1: Ez a szakszó azt jelenti, hogy ritkásabb?
2: Ritkásabb, tehát mondjuk a zárt erdőben úgy képzeljük el, hogy a koronák összezárnak, és árnyalják a talaj teljes felszínét, a felnyíló erdőben pedig mondjuk a 30-40-50%-át árnyalják a talajnak, és a többi helyen besüt a nap.
1: A talaj is tök más lesz, nem? Mert teljesen nem mindegy, hogy éri folyamatosan nap, vagy nem éri.
2: Igen, és azért aztán más fajta vegetáció lesz, hogyha más a vegetáció, akkor más folyamatok zajlanak, más tápanyagot hasznosítanak, máshogy kötik meg a szenet, tehát hogy sok minden változik. Nincs erre az emberiségnek tapasztalata. Tehát ilyen gyors változásra...
1: Ez gyors egyébként ez a változás, mert ez sokan, van akik riadtan azt mondják, hogy túl gyors, van akik azt mondják, hogy ez teljesen természetes, semmi gyorsaság nincs ebben, te hogy látod?
2: Én gyorsnak látom.
1: Már az erdőhöz képest gyors.
2: Az erdőhöz.
1: A száz éves
2: így van, tehát a mi időtávunkon, tehát az erdész horizonton ez gyors változásnak látom, és ez azt mutatja jól, hogy például azok a termőhelyi elemzések vagy előírások, amit hagyományosan használ az erdész szakma arra, hogy meghatározza, hogy milyen fafajt ültessen egy területre, ezek korábban állandóak voltak, tehát ez egy rutin szerint, hogyan döntöd el, hogy milyen fafajt alkalmazzál, előveszem a termőhely leírását, tavait a 62-be készítetted, tehát ezek ilyen állandó dolgok voltak, vagy a típus jelző növények 1700-es évek, 1800-es években leírt dolgai, azok olyan állandók voltak, és ezek a termőhelyi állandók, ezek változnak, és ha azt mondjuk, hogy az erdők évszázadok alatt képesek változni, akkor az, hogyha néhány évtized alatt megváltoznak a klimatikus viszonyok, ami most már nem fikció, hanem tény, mert ha visszanézünk 10-15-20 évet, ugye megint legmelegebb január volt, tavaly legmelegebb év, tavaly előtt megint legmelegebb év volt, tehát hogy ezek jelenlévő trendek, azt nem tudjuk, így folytatódik-e, de már most így volt, ezek igenis az erdő és a természetes vegetáció szempontjából gyors változásnak minősülnek.
1: Na most ilyen körülmények között egyáltalán reális céle, hogy jó, minél több erdő legyen, mert most arról beszélgetünk, hogy hát bizony az erdők veszélyben vannak.
2: Igen, azt gondolom, hogy teljesen reális cél, és pont azért kell ezt tudatosan célként meghatároznunk és kimondanunk, mert nem maguktól vannak. Tehát mostantól kezdve...
1: Hát eddig maguktól voltak az erdők szinte, nyilván.
2: Hát nyilván igen, ez is azért túlzás. Sokkal többet kell tennünk azért, hogy ezek az erdők megmaradjanak. Tehát sokkal tudatosabban abba az irányba kell menni, hogy a mi munkánk, tehát az erdész munkának az eredménye az nem valamilyen termék az erdőből, legyen ez a termék jó levegő, vagy rekreáció, vagy faanyag, teljesen mindegy, hanem a munkának az eredménye az maga az erdő. Az, hogy ott él valami.
1: Ökoszisztéma.
2: Az az ökoszisztéma, így van. Tehát, hogy ez kell, hogy a fókuszba kerüljön eddig, lehetett arra. Az ökoszisztéma van, az erdő van, tudunk belőle elvenni, arra kell figyelnünk, hogy fenntartható módon vegyünk el belőle. Eddig ez volt az alap logika. Most arra kell figyelnünk, hogy ez az erdő, ez az ökoszisztéma, ez legyen.
1: Ahogy elmondod, ebből nekem arra az jön, hogy hát tulajdonképpen az erdészek, meg az erdészeti gondolkodás az sokkal lassultabb, mint mondjuk a környezeté, a piacgazdasági pezsgés, menjünk, csináljunk, stb. Tehát talán óhatatlanul lassíthat szerintem az, ha valaki erdész, lassabb személyiség. Ez működik?
2: Igen, hogy a személyiség mi?

0: fogjuk megérteni, hogy mit miért csinál az a szakember benne, aki hozzálassult az erdőhöz akkor, hogyha mi magunk nem lassulunk le. És tehát én azt mondanám, hogy igen, le kell lassulni, tudatosan is le kell lassulni, de ezt a lelassulást értékként értelmezem, és nem pedig egy tehetetlenségként, lustaságként, működésképtelenségként, hanem sokkal inkább olyan értékként, ami összhangban van azzal a természeti környezettel, amitől a jól létünk, a társadalmi jól létünk függ.
1: Hát én így értettem, tehát a lelassulás az nem azt mondja, hogy állunk, hanem hogy ez egy gyökeresen más gondolkodás, mint az erdőn kívüli környezet.
0: Gyökeresen más, és egyébként ez például a vállalkozásban is megjelenik. Ha már itt a műsorban ugye vállalkozásról beszélünk, ez egy érdekes kettősség, hogy miközben a nagy többség, az a pörgés, a pörgetés, nem, az előrevívő dolog, miközben egy olyan, a mi tevékenységünknek egy olyan tárgya van, ami egy bizonyos megfontoltságot, lassúságot, jó értelemben vett lassítást igényel.
1: Láttam filmeteket, hogy igen, az újulat, vagy hiszem így hívjátok, a kisfákat, amiket igen. Elültettek, hát tulajdonképpen szinte kis hurkapálcák, tehát nagyon picik. És az erdő, tehát hogy úristen, mikor lesz, tehát én elültetek valamit, gyakorlatilag nagyon, valószínűleg nem biztos, hogy a haszonélvezője leszek.
0: Elképesztő
1: tehát
0: ereje
1: van. Remény.
0: Remény, de a természetnek elképesztő ereje van, és ezt jó megismerni, jó érezni. Tehát, hogyha azon gondolkozunk, hogy korábban volt egy vállalat, ami megtartott, és ez a keretrendszer, ez adta a háttérerőt, hogy na, menjünk előre. Most a mi cégünk mögött van egy hatalmas erő, ez pedig a természeti erőforrás, és mi ismerjük ennek a működési mechanizmusát, akkor ez egy hatalmas nagy erőként és támaszként tud akár a vállalkozás mögött is ott állni.
1: És a partnereitek, megrendelőitek ezt érzik? Tényleg, hogy jó, hát akkor oda hívnak, csinálj ebből az erdőből valamit, legyen így, vagyjon így, de hát nagyon más az időhorizont.
0: Igazából azért csináljuk ezt a vállalkozást, mert egyre több olyan ember van, aki ezt érzi, és ezt keresi, és ezt igényli. És én bízok is benne, hogy egyre több ilyen ember lesz, nem csak azért, hogy sikeres legyen a vállalkozásunk, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy ez az út, ami előttünk Kárpát-medencében élő, Európában élő, vagy a világon élő, a Földön élő emberek előtt van.
1: Számodra mi az erdő?
0: A legelső szó, ami eszembe jutott, az az életközösség, amiben fontos az élet rész, fontos a közösség is. Tehát egy olyan egymást támogató rendszer, rengeteg elemből, rengeteg szinte megismerhetetlen mennyiségű kölcsönhatásból, aminek a célja maga az, hogy éljen, hogy létezzem.
1: És nem mehet egyik a másik rovására, gondolom. Ha az életközösségről beszélsz, akkor egyensúlyról is beszélünk valahol.
0: Ez egyens, így van, ebben az életközösségben vannak természetesen vesztesek, meg győztesek, vannak vetélkedési folyamatok, de az egész abba az irányba mutat, hogy mint közösség éljen és létezzem.
1: És te, mint erdész része vagy ennek az életközösségnek, vagy kívülről nézed?
0: Nem csak, hogy én vagyok ennek része erdészként, hanem ennek az életközösségnek azt gondolom, hogy ma a Földön nem gondolkodhatunk máshogy, mint hogy minden ember a részese, és ezért van indokoltsága az erdész, vagy beszélhetünk bárki más, a természetvédelmi szakember, az agrár szakember mindenkinek a munkájára, mert nem úgy van, hogy vagyunk mi, meg van rajtunk kívül egy környezet, és mi szépen vehetünk el a környezetből, hanem olyan annyian vagyunk itt a Földön, hogy nincs tőlünk független környezet, és mi nem tudunk függetlenek lenni a környezetünktől. Ismernünk kell egymást, és csak úgy dolgozhatunk, akár vállalkozásba, akár nem vállalkozásba, hogy ez az összhang és kapcsolat meglegyen.
1: Romici Gergő, köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
0: Köszönöm a meghívást, és remélem nem volt túl dzsungelharc.
1: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Lomlici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezető.

0: vendége volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
2: What's up? It's Mowgli from Berlin. Keep listening to Radio Café.

0: Jungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, kiderült, milyen arcvonásokat találunk vonzónak a másikban. Felhőket, néhol esőt hozhat egy hidegfront. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ausztrál Quartet, a Jet 2003-ban megjelent bemutatkozó albuma, Are You Gonna Be My Girl című megaslágere bevallva bevallatlanul Iggy Pop klasszikusára, a Lust for Life-ra hajaz.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1-5-1 zenekar egy budapesti gimnáziumban megfogant szerelemgyerek. A srácok az évek alatt több stílust is próbáltak magukra aggatni, de a mai napig keresik az igazit. Ezért most legyen egyszerűen alternatív. Az bármi lehet, ahogy ők mondják. Hétköznapi témákat fogalmaznak meg, nem éppen hétköznapi módon. Néha balladák, néha industriális agymenés formájában öntik hangokba azt, ami a szívüket nyomja. Önmagukat keresik, mint mindenki más, szóval hajrá!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Brit kutatók aktuális jelentések szerint közel állnak a valaha volt legerősebb génállományú gyümölcs, a vadfrutti kifejlesztéséhez. A termény ellenálló szinte az összes betegséggel és vírussal szemben. Megköti a szabad gyököket, vitaminokban dús és nyomelemeket is tartalmaz. Csupán egyetlen dolog nehezíti a tudósok dolgát, a vadfruttinak nincs íze. A problémát a várpalotai Likó Marcell elmélete látszik megoldani, aki azt javasolta, hogy kicsit lassabban adagolják a szupergéneket a keresztezés során.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek, meg a művészetnek a lényege, hogy mondd ki, amit ki szeretnél adni magadból. Mondta Pogány Induló.

0: temetése.
1: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
2: Sziasztok, Fehér Balázs vagyok, ez a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Weapon of Choice-szal harangozta be negyedik stúdióalbumát, a 2007-es BB81-t a Black Rebel Motorcycle Club. De a San Franciscói alternatív rock csapat dalának semmi köze az azonos című Fatboy Slim klasszikushoz, és sajnálatos módon még Christopher Walken sem táncol a klipjében. Viszont a zenekar annál jobban kötődik egy másik színész legendához, Marlon Brando-hoz. A magyar származású Benedek László által rendezett 1953-as a Vad című filmből kölcsönözték a nevüket. Szintén Black Rebel Motorcycle Clubnak hívták a Brando karaktere által vezetett motoros bandát.

0: emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Rosie Murphy énekesnő és Mark Brydon nagy hatású elektropop zenekara, a Molokó, 3 album, 2 remixlemez, 1 koncert CD, 15 kislemez, valamint egy belga TMF zenei díj büszke, boldog tulajdonosa. A valaha egy pártalkotó művészduó 2003 óta külön utakon jár.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádió Caféra.
5: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
2: A mai Long Trackben George Mihály vendégmixét hallhatjátok.

0: a mai DJ George Mihály volt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lábán ücsörgött a bölcsbagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcsbagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

se. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha se.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hudges Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Aha. 2003, Szenajapi, jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz, Emelé Uzia, 5-ös zárka, aha, Zságer Fater.